ez az ETFE fólia, ez a napsugárzásnak sokkal több részét engedi át, tehát amit az üveg kiszűri bizonyos részét a nappali fénynek, a napsugárzásnak, ez az ETFE fólia meg nem, és akkor a ilyen típusú, ilyen hullámhosszú fényben sem szenvednek hiányt a növények, tehát ezek a növény szempontjából még jobb megoldás, úgyhogy hát maga, amit így szoktak ilyen buboréknak is nevezni, azt tulajdonképpen így kell elképzelni, a szerkezetet magát, a tetőszerkezet híját, de ami a látnivalókat illeti, és azt, hogy hogyan fedezi fel a közönség, ez nagyon izgalmas, mert ugye egyrészt szerintem nagyon harmonikus egységbe sikerült hozni ezeket a látnivalókat, állatokat, növényeket, és hogy mondtam, ezeket a bizonyos életnagyságú életű őslény, főleg dinoszaurusz rekonstrukciókat, de ami még érdekes, hogy ugye a látogatók számára ez azért egy új dolog, még akkor is, ha közülük sokan korábban különböző programokon az elmúlt két-két is fél évben már a biodóm épületében esetleg jártak, de ez most mindenki számára teljesen új, és ezért én azt látom, hogy a közönség egy ilyen felfedező, rácsodálkozó fázisban van, azok is, akik egyébként rendszeresen járnak és visszatérő vendégei az állatkertnek, hiszen ez most tényleg egy új dolog, hát e hónap első napján nyílt meg a nagy közönség előtt, és egyébként pontosan ez az egyik dolog, amire jó az állatkert, persze nagyon sok mindenre jó, de hogy a közönség felfedezzen dolgokat, rácsodálkozzon dolgokra, egyáltalán a felfedezés, megismerés élményét azt megélhesse, és hát erre bőven van lehetőség, nagyon sok érdekes dolog látható ebbe a biodomba. Ugye beszéltem arról, hogy az egyik fő területe a bemutatott látnivalóknak az természetesen maguk az állatok, és egy nagyon érdekes fajokat mutatunk itt be, ugye a Hulmán nevű dél-ázsiai, elsősorban Indiában és Bangladesben honos, egyébként nagyon látványos és nagyon mozgékony majomfaj, aminek egyébként mindenféle kultúrtörténeti érdekessége is vannak, akár csak onnan nézve, hogy Kipling híres novella gyűjteményében, a Dzsungel könyvében is ilyen hulmánok szerepelnek, de hát a hagyományos hindu vallásban és ugye a Hanumán kultuszához kötődnek ezek az állatok. Aztán vannak nagyon izgalmas trópusi madarak, köztük szerintem a legérdekesebb az a Bali seregé, ami ahogy a nevje is mutatja, Bali szigetén honos. Ugye ez egy Indonéziához tartozó egzotikus sziget, ami valójában nem túl nagy, hát körülbelül így Békés megyének felel meg a nagysága, és hát ezen a szigeten sem bárhol lehet bali seregéllyel találkozni, hanem elsősorban a sziget nyugati részén lévő védett területeken, nemzeti parkban, valójában a vadonban élő egyedek száma az 50-nél kevesebb, tehát ez egy kritikusan veszélyeztetett faj, de állatkerti szaporítással azért úgy néz ki, hogy sikerül megmenteni, és mi korábban is tartottunk bali seregélyeket, volt egy olyan másfél évtized szünet, és most újra belefogtuk a tartásukba, és újra láthatja őket a közönség. Hát és még hosszan sorolhatnám, hiszen van palavani pávafácán, ez egy nagyon szép a Fülöp-szigeteken honos madárfaj, de vannak még további emlősök is, például a kirek patkány, ez tulajdonképpen tudom, hogy a patkány név sokak számára nem annyira bizalomgerjesztő, de inkább egy ilyen cuki kompakt méretű plüss figurára emlékeztet, ami egy ilyen kicsit halványabb mintázatú pandát akar utánozni, tehát körülbelül így kell elképzelni ezt, és ráadásul látható gyümölcs illata is van, bár ezt a közönség nem feltétlenül érzi ebben a bemutatási helyzetben, úgyhogy akkor én ezt mint plusz információt teszem hozzá, és aztán különböző hüllők is vannak, van az egyik, a japán szigetek egyikén egy kis szigete, honos fűgyik, ami ilyen nagyon szép, átható zöldszín, és olyan hosszúgás, hogy tényleg azt lehet mondani, mint egy vastag a fűszál. Egyébként így is próbál elrejtőzni, de ebben a terráriumban nagyon jól látszik, és hát valószínűleg a műsoridő kereteit azért szétfeszíteni, hogyha minden állatról hasonlóképpen mesélnék, tehát érdemes eljönni, felfedezni, de nagyon sok az állatos látnivaló, és ugye ott vannak a növényes látnivalók is, ami hát azért elég komoly, tehát itt 5 méternél magasabb datolyapálmák tenyésznek ebbe a bizonyos városi oázisba, a biodomba. Egyébként pont a datolyapálmák azok két különböző faj is, amelyek a legrégebb óta, hiszen ugye folyamatosan zajlott a betelepítés, több mint, hát nagyjából 3000 négyzetméternyi ültető felületen telepítettünk be különböző trópusi és szubtrópusi növényeket, és az egész folyamat ezekkel a nagy datolya pálmákkal kezdődött, amelyek 2021-ben kerültek be a biodóm csarnokába, azóta egyébként már nőttek is, ugyanis hát annak idején volt egy

0: egy filmforgatáson Marvel Studiosnak a Holdlovag című produkcióját részben Magyarországon forgatták, ez egy minisorozat egyébként, és a felvételekhez hát rengeteg ilyen pálmát is beszereztek, de arra igazából nem volt olyan tervük, hogy utána mi lesz vele, és hát végül az történt, hogy az állatkertnek ajándékozták, mi meg akkor a...
1: Hát a legjobb helyre került.
0: Igen, tehát a filmes szakmából ők nyugdíjazták magukat, de a növények között sok olyan is van, hát a legtöbb olyan, amit ma magunk a háttérkertészetben szaporítottunk és neveltünk és állítottunk elő, illetve állítottak elő a mi kiváló kertészeink, de sok olyan is van, amit ajándékba kaptunk ilyen lakásokban nagy szeretetten gondozott és nevelt, vagy a lépcsőfordulóban.
1: Akik kinőtték a lakást.
0: Így van, hát itt aztán van bőven helyük, lehet, hogy ők is nem feltétlenül az elmúlt hetekben, hónapokban kerültek az állatkertészet, hanem esetleg évekkel ezelőtt is, hát már az elmúlt években is a kertész kollégák ebben a bizonyos háttérkertészeti üvegházban nagy szeretettel nevelték ezeket a növényeket, és most bekerültek egy olyan helyre, ahol aztán bőven van lehetőségük arra, hogy nőjenek.
1: Említette a dinóknak a modelljeit, és igen, kiállítás is van, képgaléria is van, úgy tudom itt, hogy egy röviden erről is számoljon be, kérem a gyerekeknek.
0: Valójában az állatkertő sosem volt idegen, hogy azon kívül, ami a jelenkor élővilága, egy picit kitekintsünk a földtörténeti múltba. Egyrészt azért, mert maga a folyamat is nagyon érdekes, meg önmagukban is ezek a régi elsüllyedt múltban élt ősállatok. De hát azért is, mert egy picit ilyen tanulságos is, hogy ugye hát ezek ma már nem léteznek, hanem kihaltak, és hát ezek általában persze elég régen természetes folyamatok által, de azért elgondolkodható dolog, hogy sajnos sok jelenkori faj is hát a kihalás veszélye fenyegeti őket. De ezen túlmenően érdekesek és láthatóan közönség érdeklődik irántuk, tehát az állatkert múltjában is többször, hogyha ilyen bemutatónk volt, akkor azért az mindig nagyon népszerű volt, és azért ennek is több mint fél évszázados hagyománya van, hogy bizonyos típusú és lintani tartalom is megjelenik az állatkertben, de ez azért egy egészen új dimenzió. Ugye ezek közül, a dinoszauruszok közül azért elég sok igen nagy testű volt, és hát ezeket is ilyen életnagyságú, tehát nem ám kicsinyített, hanem teljesen életnagyságú modellek rekonstrukció formájában mutatjuk be. Ugye a legnagyobb a brachiosaurus, hát ez 12 méter magas volt eredetileg, és itt is, legalábbis a csontmaradványok hát alapján ezt gondolják a kutatók, és itt is ebben a méretben sikerült ez megvalósítani. Nagyon sok ezek közül a életnagyságú modellek közül mozog is. A nagyobb részük beltérben van a biodómnak, ebben a városi oáz és csarnokában, de van egy-kettő, ami kívül bültéren a biodóm körül látható. És hát ami két dolog még, ami ilyen extra, az egyik az az, hogy ugye a klasszikus dinoszauruszokon kívül különböző repülő és tengeri ősülők is megjelennek ebbe a tárlatba, sőt, igazából ilyen máshol nem láttam, hogy a hajgyik, az ichthyosaurus rekonstrukció, ami tehát a dinoszauruszokkal egy időben ilyen tengeri ősüllő volt, hát ez nem csak úgy egy szemben van mutatva, hanem az be van sűjjesztve egy medencébe, tehát ő vízben van, és ott látható. De a másik pedig, ami nagyon fontos dolog, hogy azért, hogyha megnézzük az ilyen kiállításokat, nagyon sokszor azt tapasztaljuk, hogy hát mindig ugyanazt a 15-20 típusú dinót mutatják be mindenhol, hát talán azért, mert azok a legnépszerűbbek elsősorban ma már a mindenféle hollywoodi filmek kapcsán, de mi arra törekedtünk, hogy olyanokat is bemutassunk, amelyek esetleg kevésbé ismertek, vagy olyanokat, és ez különösen hangsúlyos, amelynek a maradványait, a csontleleteit, azokat a Magyarországon, a mai Magyarország területén találták meg, mert ilyen is van elsősorban, ugye Ihorkúton, a Bakonyban, abban a térségben találtak nagyon sok leletet az ősi Attila által vezetett kutatók az elmúlt években, évtizedekben, tehát ezeknek a kutatásoknak az eredményei is megjelennek ebben a nagyon látványos bemutatóban, és hát igazából a gyerekek maguk is kipróbálhatják, hogy milyen lehet a dinóvadászok, az őslény kutatóknak a munkája, mert van egy olyan ilyen őslénytani homokozó is ebbe a biodomba, ahol a gyerekek maguk eljátszhatják, és ott kiáshatják a különböző csontokat, és nagyon népszerű is, én úgy látom, hogy ez sok gyerek, sok család kipróbálja, akár együtt családilag is.
1: Sajnos lejárt a időnk, úgyhogy be kell fejezni, meg sokáig hallgathattuk volna. Gondolom, hogy a hallgatók is így vannak vele, de hát meg kell nézni, el kell menni. hogyan hívja és várja a látogatókat a Fővárosi Állat és Növénykert? Nem csak a Városi Oázisban, hanem ugye egyáltalán egy mondatra van még idő.
0: Hát nagyon fontos dolog, hogy ugyanazzal a belépőjeggyel, ami egyébként is van az állatkertben vagy bérlettel, ez a Biodom Városi Oázis is látogatható, de semmiféle plusz külön belépőjegy vagy ilyesmi nincsen, úgyhogy egyszerűen azért a jegyért vagy bérletért, ami eddig is volt, most többet adunk a látogatóknak, de az állatkert klasszikus területén, tehát ami nem a Biodom térsége, ott is sok a látnivaló, sok kis állatunk van, nemrég született zebracsikót, őt már láthatja a közönség, néha már a vörös panda kölyköt is, úgyhogy érdemes több szempontból is a Városi Oázis miatt is, de más látnivalók miatt is ellátogatni hozzánk a budapesti állatkertbe.
1: Nagyon szépen köszönöm a hallgatók nevében is, hogy erről beszámolt.

0: Dr. Sankó László atya üzenete és imája a papi és szerzetesi hivatásokért.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Urunk Jézus, hálát adunk neked az egyházért, a papokért, és azért, hogy ma is hívsz ifjakat követésedre, hogy megtiszteled őket ezzel a nagy kegyelemmel, hogy legyenek ajándékait kiosztói. Te magad mondtad, kérjetek és kaptok, keressetek és találtok, zörgessetek és ajtót nyitnak nektek. Kérjétek az aratás urát, küldjön munkásokat aratásába. Itt vagyunk előtted, hittel kérünk, küldj munkásokat aratásodba. Sok az olyan ember, aki rád vágyik, aki szeretné megtapasztalni irgalmadat, szeretetedet, végül az örök boldogságot. Rászorulnak ezek az emberek, embertársokra, olyan pásztorokra, olyan emberekre, akik segítik őket ezen az úton. Amint ígérted, küldj hát munkatársokat, akik önzetlen szívvel, a te példád szerint másokat vezetnek majd az örökké valóságra vezető úton. Aki élsz és uralkodol, mind.
2: Reggeli magazin műsorunkban a Mária Rádió híreit hallják.
3: A mai napra két műsort ajánlunk szíves figyelmükben. A virág a fény felé hajlik. Augusztus 30-án Böjte Csaba testvér a Virág a fény felé hajlik című kötetének második része hangzik el Vukovics Edit tolmácsolásában. A műsor két hetente vasárnap 14 óra 20 perckor jelentkezik, valamint visszahallgatható a hangtárunkban is. Tartsanak velünk ezen az alkalmon is. Felszentelt életek a papi hivatásokról őszintén. 21 óra 5 perckor a Felszentelt életek a papi hivatásokról őszintén című sorozatunkat hallhatják, melynek mai vendége dr. Kálmán Antal, a Budapest Angyalföldi Szent László plébánia plébánosa. Antal atya és ikertestvére is a papi hivatást választották. Hogy ez a döntés egyértelmű és könnyű lett volna, azt nem állítja. Viszont kétségkívül érdekes és izgalmas történeteket osztott meg velünk hivatásának ezen sajátosságáról. Személyében egy kedves, nyugodt és igen jó humorú papot ismerhetünk meg, aki érdeklődő és mélyérzésű. Életének ajándékairól és nehézségeiről a műsorvezető Horváth Nelli kérdezte. A beszélgetést megtekinthetik videós formában is a YouTube csatornánkon, valamint a honlapunkon is. Áldott szép napot önöknek! A mikrofonnál Horváth Nellit hallották.

0: Rádió. Béres István egyetemi docenssel, Szvétek Müller Lilla, a Károli Gáspár Református Egyetem kommunikáció és médiatudomány szakos hallgatója beszélget.
1: A kedves hallgatóknak, vagy hát a kedves hallgatók kedvéért mondom, hogy én Lili vagyok, és most Béres tanárurat fogom meginterjúolni.
2: Béres István vagyok, itt tanítok a bölcsészkaron 2013 óta, és körülbelül utána, miután itt elkezdtem tanítani, pár évvel lett egy ilyen állandó nyári elfoglaltságom, ez egy zarándoklat lett, amin először csak így résztvevő voltam, és pár év múlva pedig hát így a szervezésben is részt vettem. Viszont idén nem mentünk el erre a zarándoklatra, mert más elfoglaltságunk támadt, de hát talán erről a beszélgetésben is majd ejtettünk pár szót.
1: Igen, ezzel nagyon szépen fel is vezette a témát egyébként, hogy a Camino zarándoklatával szeretném kérdezni a tanárurat. Ugye ez egy egészen híres, vagy hát most már nagyon népszerű,
2: igen,
1: út, lehet. Túra, kinek mit jelent, és először a fizikai részéről szeretném kérdezni a tanárurat. Ugye ennek van egy csomó fajta útja, ő melyiket vett részt?
2: Mi idén nyáron a portugál utat jártuk.
1: Aha, ami Portóból.
2: Nem Portóból, sokan járják Portótól, az egy nagyon népszerű indulási hely. Alapvetően, hát így a portugál út ugye Dél-Portugáliából indul, hát leginkább ugye Lisszabonból. Ez nem egészen van a déli részén Portugáliának, de onnan indul, az ottani katedrálisban lehet megvenni hozzá ugye a hozzávalókat,
1: útlevelet,
2: az út, így van, a kredenciált és a kagylót. Na most mi annyit picit módosítottunk, hát erre kénytelenek voltunk, mert ahogy kiszámoltuk, mennyi idő kell erre, úgy hozzávetőlegesen, kiderült, hogy biztonsággal végig úgy tudjuk végig járni az utat, hogyha pár szakaszt kiveszünk. Ugye az mindig egy-egy napot jelent, tehát le kellett rövidítenünk sajnos, és így úgy döntöttünk, hogy az elejéből vágunk le, tehát mi Lisszabonból felutaztunk Fatimáig, és körülbelül az első három napot nem jártuk. Tomártól már a rendes, hagyományos Caminón mentünk. Portugáliában nyilván van több, tehát ott elválnak egy adott helyen, és mi nem a tengerpartit jártuk, hát egy darabig azt, de aztán onnan visszamentünk a centrális útra, és azon jártunk, tehát így csináltuk meg. Tehát azért rövidítettünk, sajnos visszatérve erre a dologra, a döntésünkhez, mert nem volt annyi időnk rá, tehát haza kellett jönni a feleségemnek egy adott időpontra, meg is vettük a repülőjegyet.
1: Tehát már
2: előre? Persze, megvettük. Hát akkor így olcsóbb is volt. Tehát ahhoz kellett tartanunk magunkat. Amit nem gondoltunk, hogy ilyen kalandos lesz, azt hittük, hogy csak egy egyszerű utazás, felszállunk. Az egyébként útközben megvett vonatjeggyel, de mindegy, szóval történt ott egy probléma, hogy ez a tüzekkel van összefüggésben, amikről itthon is lehetett hallani. Ezek érintették a mi útunkat, és pont a végén egy őrült nagy kavarodást okoztak, és plusz anyagi terheket, hogy visszajussunk Madridba. Erre nem számítottunk.
1: Hát igen, ez kellemetlen, de ugye mindig történik valami.
2: Persze, tehát bármi lehet. Ugye, leginkább a fizikai részével, tehát egy sérülés. Ilyenből is volt, tehát például meg kellett állnunk két napra valahol, útközben Portugáliában, mert a feleségem lába nagyon rossz állapotban került, és azt mondta ott a gyógyszerész, hogy hát ő tud mindenféle tapaszt adni, de igazából ennek azt kéne ennek a lábnak, hogy mondjuk két napig ne használja járásra.
1: Hát ez a Caminón is érdekes.
2: Igen, de szó szerint így volt, sajnos nagyon, nagyon tönkrement, utána is sokszor fájt neki, de valóban kellett ez a két nap pihenés.
1: Más Caminósoktól, hogy azt mondják, hogy ne vegyük meg előre a visszaút.
2: Igen, ez egy nagyon bős, erre nem gondoltunk, pont azért, mert tehát ennyi időnk volt, tehát ha kicsit több lett, akkor nyilván nem vettük volna meg, ezen többször útközben is ugye ellamentáltunk, hogy hát vajon fogjuk-e tudni tartani, ne veszítsük el a jegyet, meg hogy fogunk visszajönni, neki tényleg vissza kellett érni egy adott időpontra. Hát nagyon nehéz ezt összeni. Azt gondolom, hogy azok csinálják jól, akik így nyitottan hagyják a végét.
1: Igen, kíváncsi vagyok, hogy ez mennyi Kaminósnál reális egyébként, hogy nem tudom, hogy mikor érek haza, mert ugye munka, család, gyerekek.
2: Igen, így van, bármi. így van. Tehát szerintem sokan vannak, akik nem tudnak ezzel élni. Úgy láttam, hogy a fiatalabbak, diákok kicsit szabadabban tudtak bánni az idejükkel.
1: Hát nekik még van.
2: Mert nekik a nyár ott volt, hogyha nem kellett még munkába állniuk valahol esetleg augusztus. Mi augusztusban voltunk, tehát júliusban indultunk, és hát augusztus 20-a előtt értünk haza. Hát igen, sajnos volt ez a kényszerű határidő nekünk.
1: Kaptak ilyen oklevelet?
2: Igen. Hát az egy ilyen nagyon pozitív élmény. Úgy látom, hogy a résztvevők jó részének ez egy ilyen szép befejezése. Tehát én azt gondolom, bármilyen motivációból is indult el valaki, bármilyen módon is járta az utat. Az előbb utaltam, hogy Portóból sokan onnan, sőt, hát volt, hogy még később szálltak be és indultak, sőt, voltak, igen, akiknek hát így buszok vitték a csomagjaikat napközben, és, tehát teljesen rendben van, én ezt nem is szólom meg. Ők is részesülni akarnak valamiből. Én azt gondolom, hogy sokat veszítenek azzal, hogy így járják az utat. Szerintem megéri rászánni azt a fizikai fáradtságot, de ez az én véleményem, úgyis nagy élmény, és hát úgyis meg lehet kapni ezt a végső ilyen oklevelet ott Santiago, amit egy hivatalba állítanak ki, nagyon szép. Útközben egyik szállásadónknál volt is ebből valami 7 vagy 8 darab, ő ennyiszer járta már le valamelyik útvonalat, hiszen vannak itt már ilyen nehéz súlyú kaminósok, akik nagyon sokszor lejárják ezt. Tőlünk is megkérdezték többször, szintén az első kérdés, hogy hányodik útjuk ez már, és mindig mondtuk, hogy hát az első. Ugye látták, hogy idősebbek vagyunk, tehát azért kevés, vagy hát relatíve kevés nálunk idősebb ilyen zarándokkal lehet már találkozni. Voltak idősebbek természetesen, de mi azért ehhez az idősebb generációhoz tartoztunk, és mindenki azt hitte, hogy mi már tényleg ebben egy ilyen gyakorlott mesterek vagyunk, de soha nem tudtuk megcsinálni. Ugye, amikor gyerekek kicsik voltak, nem tudtunk eljárni. Leginkább az idővel volt problémánk, meg azért volt, hogy a pénzzel is, mert hát azért ilyen messzire elutazni, vagy haza is kell jönni. Tehát, ez mind azért pénz is, és soha nem tudtuk megvalósítani. És akkor tavaly elhatároztuk, hogy ha törik, ha szakad idén, akkor ezt meg próbáljuk. Tehát, hogy szépen félretesszük az erre szükséges pénzt, és akkor elmegyünk. És szóltunk is ott még tavaly a zarándoklat végén ott a többieknek, hogy mi jövőre nem fogunk részt venni, csak érintőlegesen a szervezésbe egy picit, de a zarándoklaton nem leszünk ott, mert mi el akarunk menni a Caminóra.
1: Akkor beszéljünk egy kicsit erről a tapasztalatról, hogy egyáltalán miért, vagy hogy milyen indítatásból indultak ezen az úton?
2: Azt gondolom, hogy esetünkben mondhatjuk, hogy az indítatás mindenképpen valamilyen vallási vagy spirituális elhatározás. Gyerekekkel is annó mentünk kirándulni, nagyon sokszor mentünk úgy nyaralni, hogy az inkább egy ilyen kirándulás volt, vagy túrázás. Ez nem csak azért volt, mert ez így kicsit olcsóbb is volt, hanem egyáltalán, mert szerettük ezt a dolgot.
1: Tehát ez élményt ad.
2: Így van. Tehát ez tényleg élményt ad a természetjárás. Meg hát más ilyen zarándoklatok, hogy nem lennénk résztvevői ennek az ökumenikus zarándoklatnak, hogyha nem tartanánk ezt valamilyen szempontból fontosnak. És ezt mi elsősorban ilyen vallási, spirituális okból tartjuk fontosnak. És most is azzal az elhatározással mentünk, hogy mi ezt így szeretnénk megélni. Kicsit talán csökkent a csoportos zarándoklat iránti érdeklődésem. Mert itt azért alapvetően magányosan megy az ember. Nagyon sok esetben persze azt látjuk, hogy így összecsapódnak néhányan és úgy járják az utat.
1: Igen,
2: ugye, mi is eleve ketten indultunk el a feleségemmel. Volt, hogy például csapódott hozzánk valaki, akkor ő vele is mentünk, de azt vettünk észre, hogy nagyon nehéz ezt csinálni. Volt egy bolíviai, nagyon kedves hölgy, bolíviai volt, de Spanyolországban él már nagyon régóta, és nagyon barátságos volt, nagyon bőbeszédű, mondjuk csak spanyolul beszélt, egyikünk sem ért, de ezzel spanyolok együtt, jó, na, hát tényleg ilyen, volt egy ilyen jó levegője a hölgynek, és napokig így nagyon sokszor találkoztunk, és láttam, hogy volt olyan pillanat, amikor így talán udvariasságban ő is szeretett volna velünk menni, meg bennünk is volt, hogy menjünk ő vele, mert hát olyan kedves, és menjünk, de nem lehetett, mert hogy más a ritmus, ő egy ilyen dél-amerikai indián volt, hát úgy ment, mint a gyík, hát teljesen más a tempó, ezt igazából egyedül kell szerintem csinálni. Láttam csoportokon, hogy hogyan húzódik szét, hogy nehéz egybe tartani, mert hát egyszerűen a fizikai oka van, egy ilyen belső oka is. Más a belső ritmusunk. Tehát mi a feleségemmel nem tudom. Tehát alig beszéltünk napközben. Reggel egy picit, hogy na, mi lesz, hogyan lesz, pár dolgot így megbeszéltünk. Nyilván olyasmi, ami érdekel minket, tehát még ilyen mély beszélgetés. Na de egy idő után eljött az a pillanat, amikor már úgy, hát akkor most ember, mit beszélgessünk, megyünk. És akkor mentünk, és épp csak néhány szót szóltunk egymáshoz. Szóval azt gondolom, hogy nekem például azt hozta ez a zarándoklat, hogy talán így fogékonyabb lettem így az egyedül létre. És nagyon meg kell válogatni, azt is szerintem, és ez is egy ilyen tapasztalat lett nekem, hogy kivel megy az ember. Mert előjönnek a konfliktusok. Tehát egy nagyon furcsa dolog volt ez, hogy ahogy így fizikailag kifordultunk magunkból, azáltal, hogy hát így borzasztó nehéz volt sokszor egy lépést is megtenni akár. Tehát nem csak fizikailag fordultunk így magunkból, hanem tulajdonképpen valahogy így a kapcsolatunkban. Szóval azt mondom, hogy lelkileg, hanem hogy ebbe a kapcsolati dimenzióban, tehát az menjen igazából így együtt valakivel, akiben tényleg nagyon mély elszánás is van, hogy utána is szeretne ő vele együtt menni még sokáig. Tehát azzal lehet menni, mert legalább ha lesz is konfliktus, meg lesz is vihar, az akkor el fog csendesedni, és meg fog oldódni még ott az úton, és ezt mi is tapasztaltuk, hogy az út az így le is rendezi ezeket a viharokat.
1: Igen, meg szerintem minden emberben van egy ilyen, hogyha már elkezdtem, akkor be fogom fejezni.
2: Igen, igen.
1: Az a teljesítmény vágy.
2: Igen,
1: az,
2: igen. Az igen, és ezt láttam, ez tulajdonképpen ez mindenkiben benne volt. Azokban is benne volt, akik mondjuk ilyen autósan csinálták, tehát hogy a nagy csomagjukat azt egy autó vitte napközben, és utána fölvették a szálláson, és tehát azért bennük is benne az, hogy végig járni, tehát azt ők se hagyták volna ki. És ezért nem vagyok csalódott. Ugye néha lehet hallani, hát ez nem az a kaminó, meg nem olyan kaminó, nem ilyen kaminó. Hát olyan kaminó, ami ennél csináljuk. Tehát persze, sok minden már nem olyan. Miért most attól kaminóbb lesz valami, hogy szalmán kell aludni valahol? Tehát komoly középkori, hogy szalmán alszom egy hideg hodályba. Jó, de viszont akkor sokkal több friss vízhez jutok napközben, mert még a források nincsenek elszennyezve, tehát az a másik. Tehát, hogy nem tudunk visszamenni időben. Nekünk most ez van, ebből kell kihozni, amit lehet. Ez hozzátartozik az, hogy a szállásoknál meg lehet, hogy igényeljük azt, hogy ne legyenek bogarak a szálláson például.
1: Igen.
2: Ugye? Ez nem biztos, hogy baj, hogy nincsenek ilyen bogarak. Ennek az ára az, hogy ilyen műanyag izéken kell aludnunk, mert hogy azt könnyen tisztítható. Van, aki azt nem bírja, vagy azon nem szeret aludni, feleségem panaszkodott végig, hogy jaj, meg ilyen műanyagon kell aludni. De hát ő is elfogadta, mert hogy az az ára annak, hogy ne futkossanak rajtunk bogarak.
1: Ilyen albergókban aludtak, vagy
2: igen.
1: Ilyen magán?
2: Albergókban egyszer, tehát nem mindig kaptunk helyet albergóba. Tehát sajnos, igen.
1: Most már túl népszerű.
2: Igen, tehát ez így a népszerűség átka valóban. Tehát volt olyan, tehát mert odaértünk viszonylag korán az albergóhoz, de már akkor megszámoltuk, hányan ülnek ott, és kiszámoltunk, hogy valószínűleg már így létszámon felettiek vagyunk, mert nincs annyi hely az albergóban, azt ugye megvan mind aladva, hogy mennyi hely van, vagy hát legalábbis sok hely meg volt adva, hát mondjuk itt már többen várakoznak, akkor itt biztos, hogy nem fogunk szállást kapni. ott a településen nem kaptunk, másik helyen se, és akkor tovább mentünk egy faluval, ami hát mondjuk így 8 kilométert jelentett, azért nem volt mindegy így délután, hogy még azt így megtenni, és ott már ugye telefonról előre, az egy ilyen, szóval nem egy ilyen kis idilli település volt, hanem egy ilyen óceánparti nyaralóhely, és azért ott rengeteg egyéb szállás is volt, sőt, ott albergó azt hiszem nem is volt talán, ilyen klasszikus, hanem egyéb minden más szállás viszont volt, és akkor abból egy ilyen egyszerűbb, már nem is tudom, mint egy ilyen családi házból átalakított ilyen kis hostelbe mentünk, ahol ugyanúgy zarándokok voltak rajtunk kívül, az összes zarándok volt, aki egy se nyaraló volt, az összes olyan volt, aki már ott becuccolt, mint mi voltunk, és őt így telefonon foglaltuk le. Tehát most már lehet ezt is, sőt, albergókban is vannak, ahol megengedik, hogy foglalj helyet előre. És amikor volt egyszer-kétszer ilyen rossz tapasztalatunk, főként ott a tengerparti, vagy az óceánparti szakaszon Portugáliában, hogy hirtelen nagyon sokan rászabadultak az útra, ugye ott száll le a repülőgép, öntötte ki magából a zarándokokat, és az egy népszerű dolog is volt ott az óceánpartján menni, de most is vannak még számos, sok ilyen albergó, ahol nem lehet foglalni, hanem a érkezési, klasszikus módon érkezési sorrendbe foglalod a helyeket, és amíg meg nem telik, addig van helyük.
1: Nagyon kíváncsi lennék egyébként, miközben utána néztem így a Camino-nak, meg hogy mi is ez, mert hallottam én is róla, és rájöttem, hogy én is nagyon szeretnék elmenni.
2: Igen, én bátran ajánlom, tehát nyilván sokszor lehet hallani dolgokat, amik így bajok. Tehát egy-kettőt így én is mondtam, hogy talán nem szerencsés jelenségek, amik így hát így ott vannak a Caminón. Sőt, hallottam olyat, hogy volt, akit megtámadtak a Caminón. Én például, ha a lányom kérdezné, hogy elmehet-e egyedül a Caminóra, én lehet, hogy nem mondanám neki azt, hogy igen, nyugodtan indulj el egyedül a Caminón. Találkozunk, rengeteg fiatal lányjal találkoztunk, láthatóan egyedül mennek a Caminón. Nem tudom, szóval lehet, hogy az én túl óvatoskodásom, de én nem, tényleg hallottam olyat, hogy megtámadtak embereket, és szerintem egy nőt bátrabban támad meg valaki, mint egy férfit, ma azt feltétel, egy nő kiszól, nem biztos, hogy így van, de egyébként mindegy, szóval szerintem van így kockázata. Tehát ott is vannak azért olyan emberek, akik nem egyenes úton járnak.
1: Ha merhetek ilyet kérdezni, hogy a lelkére milyen hatással volt ez az út?
2: Említettem, hogy azért sok mindent tudtunk róla, mi magunk is mondhatjuk, hogy így zarándokoltunk, tehát én több zarándoklatra is elmegyek, valami csak egynapos, én el szoktam menni buszosra is néha, azt annyira nem szeretem, de még olyanra is van, hogy elmegyek, hogyha egy olyan helyre mennek például, ahol még nem jártam, és mondjuk egy nap alatt nem férne bele oda elgyalogolni, akkor akár egy, tehát én nem utasítom el feltétlenül ezeket, nem mondom azt, hogy ez ilyen turizmus csupán, és hogy az nem ér semmit. Szerintem abba is bele tudjuk tenni lelkileg azt a munkát, most fogalmazzak így, ami meghozza a gyümölcsét. Szerintem egy ilyen úton, mint a Camino, azon azért ez könnyebb. Tehát az, hogy minden nap fölkelni, fölvenni a hátizsákot, menni, és közben nem viszi el a gondolatomat senki, olyan dolgokkal foglalkozhatom, olyasmiken gondolkodhatok, amik érdekelnek engem, amik esetleg lelkileg is közelebb visznek. Hogyha úgy van, hogyha ez nekem fontos, akkor hát lehet sokat imádkozni közben. Vannak helyek, ahol meg lehet állni. Ugye erre van, tehát valamikor ezt így használták az emberek, legalábbis a zarándok egy jó része, nem biztos, hogy akkor is mindenki, hát azért ennyire ne idealizáljunk egy helyzetet. Tehát volt akkor például ilyen kvázi bérzarándoklat, tehát ugye valaki helyet zarándokolt valaki, hát ő akkor miért vitt volna ebbe bele feltétlenül olyan sok. Neki azt az utat kellett lejárni, és akkor ő teljesített, amit a másikkal a szerződésben vállalt. Tehát nyilván erről van szó, mert ilyen már nincsen talán manapság, hanem az, amiért elindult. Tudok olyanról, aki ismerős, elindult, mert megjelent egy betegség a családba, bonyolult helyzetek kibogozásáért, és ki tudja még mi minden dologért indulnak útnak az ember. Nekünk is volt ilyen előre, és ez például nagyon jó volt, hogy ezt, mert írtunk ismerőseinknek, akiket vagy valamilyen közösségből ismerünk, vagy rokonságból, vagy barátaink, hogyha írnak egy rövid imát akár, vagy hogy miért szeretnék, hogy mondjuk mi ott kín imát, vagy ezt a zarándoklatot mi felajánljuk így őértük, akkor ezt így magunkkal visszük, és akkor ezt elégetjük ezeket a kis papírokat, amire ők ezt fölírták, ha akarják, megoszthatják velünk, és akkor ezért mi tudunk imádkozni is, de ha nem osztják meg, akkor tegyék egy borítékba, és akkor mi ezt úgy ott, például a Fatimában van egy ilyen nagy tűz, ami ott ég, és oda be lehet ezt így dobni, de be lehet dugni kövek közé, és az út végén van, aki azt kérte, és ez igazából nekünk, kiderült, hogy ez nekünk volt a legjobb, mert szóval mindig ott volt a motiváció, hogy nem csak így magunkért csináljuk, meg azért a lelki és testi épülésért, amiért ilyen utat lehet, hanem ezek meg az embereknek akár bajaiért, akár a hálájukért, akár bármiükért, amit így ránk bíztak, és ez nagyon jó volt. Tehát szerintem ezt például ajánlanám mindenkinek, hogyha így megy, akkor akit szeretne így hurcibálni magával, és szeretné akár, hogy valamilyen formában ott legyen vele, akkor azt így viheti magával. Tehát ezt úgy érdemes kihasználni. Mert ad egy könnyebbséget is. Tehát sokszor, amikor nehéz, akkor hát nem hagyhatom abba, hiszen ők számítanak rám. És akkor ez azért ott van valahol a háttér. Na, akkor ugorjunk még egyszer neki ennek a dolognak, és talán könnyebben is fog menni.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy elmesélte ezt a több mint egy hetes élmény.
2: Hát ez 4,5 hét volt, tehát több mint egy hónapos volt, és örülök, hogy erről beszélhetek. Tehát amikor a tanárnő mondta, hogy meg fog keresni ezzel, akkor mondtam, jó, nagyon szívesen, mert erről szívesen is beszélek.
1: Remélem a hallgatók kedvet kaptak egyébként a Caminóhoz, mert amikor, ugye, ahogy említettem, amikor én kerestem erről információkat, akkor nekem nagyon megjött a kedvem, úgyhogy nem tudom, lehet, hogy jövőre visszajövök, hát akkor és akkor már a közös élmény.
2: Azt mondani, amit ott mondanak, hogy a Porto Elton Bom Caminho-t mondanak, hát
1: tényleg.
2: Akkor Bom Caminho.
1: További jó napot kívánok önnek is, a hallgatóknak is, és mindenkinek.
2: Köszönöm szépen, én is minden jót kívánok mindenkinek.

Béres István egyetemi docenssel, Svétek Müller Lilla, a Károli Gáspár Református Egyetem kommunikáció és médiatudomány szakos hallgatója beszélgetett.

0: írek.
1: Új kötet jelent meg a katolicizmus kínai történetéről. Leo pápa köszöntötte a toszkánai Amita hegyen álló kereszt felavatásának 80. évfordulóját. Zarándoklatot szervez a Domonkos Ifjúsági Mozgalom szeptemberben. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Kontra Zsuzsát hallják. Hírszerkesztőink Vég Györgyi és Kontra Zsuzsa. A katolikus egyház történetének kutatása Kínában címen megjelent a kínai vallási kulturális kiadó új kiadványa. A mű Louis Ziging professzor és Shanghai Li docens több éves kutatásának eredménye, amely a Yuan dinasztiától a 20. század közepéig követi nyomon a katolicizmus fejlődését Kínában, közli a Fidesz. A 28 tanulmányból álló kötet a kínai katolikus egyház fejlődésének intézményi és regionális története mellett bemutatja kiemelkedő személyiségeit is. A kiadvány szisztematikusan rekonstruálja a katolikus egyház elmúlt 600 évének történelmi fejlődését Kínában, különös tekintettel olyan kulcsfontosságú témákra, mint az egyházmegyék kialakulása, valamint az inkulturáció folyamata és a kortárs kérdések. Így fontos forrás lehet a vallás és egyháztörténeti kutatásban. A Szent Atya augusztus 24-én Pietro Parolin bíboros aláírásával táviratot küldött a Montepulciano-i Pienziai megyéspüspöknek abból az alkalomból, hogy a Monte Amiatán álló II. Világháború végén megrongált 22 méteres kovácsoltvas keresztet 80 éve rekonstruálták, tájékoztatott a Vatikán Rádió. A kereszt világítását 12. Pius pápa kapcsolta be Rómából rádiós összeköttetéssel, távirányítással 1946. augusztus 24-én éjjel. A Szent Atya táviratában kiemelte, hogy ez a jelentős évforduló megújult tudatosságot ébreszen a megváltás szimbóluma iránt, hogy annak meghívása jegyében felfele tekintsünk, és hogy együtt járjunk a jóság, a szolidaritás és a béke ösvényein. A hegycsúcson ragyogó kereszt fénye ragyogjon fel a rácsodálkozók szívében is. Köszöntője végén apostoli áldását küldte az ünnepélyes szertartáson jelenlévőknek. A Domonkos Ifjúsági Mozgalom szeptember 11-e és 13-a között zarándoklatot szervez Körmendről Vasvárra, ahol már a 13. század óta dokumentált a szerzetes rend jelenléte. Tájékoztattak az eseményről a domonkos nővérek. A mozgalom ezúttal nem hosszabb zarándokútra, hanem bemelegítő programra hívja a fiatalokat. A Mária út Egyesület által kezdeményezett egy úton zarándoklat szervezői hívták meg a domonkosokat, hogy velük együtt vegyenek részt a hagyományos Vasvárra tartó zarándoklatukon. A kolostort is az 1250-es években domonkosok alapították, építették. A domonkosság hív minden fiatalt ide, hogy találkozzanak egymással, megismerjék a domonkosi múltat, és erősedjenek krisztusi identitásukban, hogy találkozhassanak olyan fiatalokkal, akik a keresztény jelzőt nem csak viselik, de meg is élik azt. A hírszerkesztő Vég Györgyi kolléganőm nevében is köszönjük kedves hallgatóink megtisztelő figyelmét. A Mária Rádió híreivel Kontra Zsuzsát hallották. Köszönjük, hogy rádiónkat hallgatják.
0: Híreinkkel véget ért a Mária Rádió ma reggeli magazin műsora.

0: a lélek hangja.
1: 9 óra.
2: Mária Rádió Celldömölk, FM 92,5.
3: Megújulás. Bábel Balázs érsekatya katekézise következik.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves testvérek, mai alkalomra a 7. és 10. parancsolatot összevonva vesszük át, hiszen szervesen összetartoznak. A 7. parancsolat így szól a kivonalások könyvébe, hogy ne lopj. A 10. parancsolat szintén a kivonulás könyvéből való, hogy más tulajdonát, se házát, se mezeit, se semmiét másiknak ne kívánd. S hát ezt megerősíti az új szövetség is, a gazdag ifjúval való beszélgetés során Jézus felsorolja a parancsokat, meg mondja, hogy ezt tartsd meg. És hát az apostol igehirdetés is nagyon fontosnak tartotta, hogy a 10 parancsolatot megtartsuk. Talán a kívánsággal kell kezdeni röviden. Az ember lelke mélyén tele van vágyakkal, jó és rossz vágyakkal. Ha nincs kívánsága, akkor már nem él. Azt megfigyelték a koncentrációs táborokban, hogy aki már semmit se kívánt, se szabadulni, se enni, se semmit, az meg is halt. Tehát benne van az ember lelkében a kívánság, mert az embert vágyak vezérlik, mondta Petőfi ennek idején, de nem mindegy, hogy milyen vágyak vezérelnek bennünket, mert ugyanakkor ott van az, hogy az ember lelke feneketlen mélység. Tehát rossz vágyak, rossz kívánságok is vannak bennünk, és ezeket szabályoznunk kell. Tehát nem arról van szó, hogy ne kívánjunk, hanem mit és hogyan kívánjunk. Ezt akarja a 10. illetve a 9. parancsolat is már szabályozni. Most egy olyan világban élünk, ahol mesteri módon föl tudják kelteni az ember vágyakozását. De nem arra, hogy magasabb kultúrára törekedjék, hogy mértékletességre, aztán felebaráti szeretetre, hanem lehúzzák az összes reklám abba az irányba, megy egyrészt a testiség irányába, 6.-9. parancsolat irányába, illetve ebbe beletartozik az is, hogy mit fogyasszunk, mit együnk, hát a reklámokban örökké benne van, ezt egye meg, azt igye meg, akkor a szexuális kívánságok fölkeltése, és ugyanakkor benne van a bírvágynak a fölkeltése. Mikor egy karácsony jön, akkor nem azt mondják, hogy lélekbe készülj föl Jézus születésére, hanem karácsonyra ezt és ezt vedd meg, pedig hát ez egy szent ünnep lenne. És az év többi napján mindenütt bennünket ostromolnak a reklámok, a megvételre, a megvásárlásra, a bírvágy fölkeltésére, még úgy is, hogy nincs is meg az anyagi fedezete valakinek, de akkor vegyél föl kölcsönt. És hát, ha ez pedig nincs meg, akkor kialakul az emberben az irigység, a kapzsiság. A kapzsiság szelleme akkor is bennünk van, ha valaki mondjuk milliárdos nyilván, mert ha egy milliárdos nem volna kapzsi, akkor nem lenne milliárdos. Viszont az irigység az a szegény emberben is ott lehet. Mindig irigyli a másikét. Szent Ágoston mondta annak idején, hogy az a legrosszabb bűn az irigység, mert abban semmi öröm nincsen. Többi bűnökben azért valami öröm van, mindig elköveti az ember, de az irigységben nincs, csak másiknak a tulajdonát kívánja. Talán ezzel le is zárhatnánk, mert aztán rétegzi a tizedik parancsolatnál, hogy mit ne és hogyan ne kívánjuk, meg ne fúrjuk meg, ne könyököljünk, mondhatna egy mai ember ilyesmit, hogy ő neki kell egy jó állás, kell egy jó fizetés, és akkor mindent megtesz azért, hogy ő azt elnyeresse, mert ő kívánja. Szóval itt van a ne lopjnak a parancsolata, aminek az elhangzásakor gyakorlatilag nincstelen volt a zsidó nép, mert a pusztába kapták meg a 10 parancsolatot, és nem bírtak szinte semmi ingósággal, ingatlannal, még az élelmüket is a manna biztosította, ott pedig még az is megvolt, hogy egy ómernyit kellett szedni szombatra, meg kettőt, tehát hogy ne halmozzák föl azt a természetből adódott adományt, mint ahogy Jézus, amikor a mi atyánkot megfogalmazzak, azt mondja, a mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, hogy az legyen meg, tehát ebben is egy ilyen mértékletességre való nevelés volt Jézus részéről. Tehát gyakorlatilag semmiük nem volt, viszont gondoltak a kánaáni időkre már ebbe a parancsolatokba, ahol meggazdagodtak az emberek. Mert azt a zsidó nép jól tudta, meg mi is tudjuk a kinyilatkoztatás alapján, hogy a teremtés az mindenkinek a javát akarta szolgálni. Az Isten nem kiválasztott embereket akart e tekintetbe, hanem mindenkinek. A teremtés javai mindenkit megismernek. Éppen ezért a mi katekizmusunk kitér arra, mert ez egy nagy áttekintést ad erről a területről, arra, hogy nekünk a teremtést védeni kell. Nem szabad meglopnunk az utána jövőket, nem szabad fölélnünk. Hát amit most csinál a mai emberiség ezzel a féktelen háborúival, annyit pusztítanak, hogy szörnyű. A zöldek hallgatnak, azt mondják, hogy ne tüzeljen szénnel az ember, meg mit tudom én, ilyen káros anyagokkal. Ha az emberiség azzal tüzelt volna, akkor se tett volna akkora kárt, mint most itt a közel-keleti, meg az orosz-ukrán háborúban, ami olaj, meg minden elégett. Ugye? Tehát itt a jövőt éljük föl, és ugyanez vonatkozik a természeterőkre, az őserdőkre, az állatokra, mindenre. Tehát erre is kitér a katekizmusunk, és itt újabban a teremtés védelem is előtérbe került a keresztény erkölcstanban, mert jó lehet ott van a Bibliában, hogy hagysátok uralmatokkal le a földet, de ugyanakkor az is benne van, hogy őrizzétek, védjétek, hogy ennek is meg kell lenni. Na most a Biblia nem ellenzi azt, hogy a különböző társadalmi fejlődés elhozta a magántulajdonnak a lehetőségét és valóságát, hogy van magántulajdon. Ezt nem mondja, hogy ez ne legyen. Mondjuk ott intézkedik is benne, már később, mikor benn vannak a Kánaán földjén, az úgynevezett Jóbel évvel, a nagy jubelimei évvel, hogy az úgy a elkomponálása,

a nagyon nagy vagyonok. És hát a magántulajdon védelme az engedélyezett, ugyanakkor mindig benne volt a bibliai gondolkodásban, és főként a középkori gondolkodóknál, Aquinói Szent Tamásnál, hogy az ember, az egyéni ember szükséglete az a közvagyont pontossá teszi. Tehát nem lett az, hogy egyeseknek nagy vagyona legyen, még mások éheznek. És a magántulajdon elleni vétkeket azt ugye bűnnek tartjuk. Én itt csak fősorolom, hogy benne van a lopás, ami általában titkon történik. A rablás erőszakkal. A sikkasztás, az is valamiképpen titkon történik, de az is a lopás egy formája. A kártevés, a pazarlás, a csalás, a kölcsön meg nem adás, a zsarolás, az orgazdaság, és legújabban a korrupció szó jön elő. Mindig a korrupció, mégpedig úgy, hogy vannak a nagy pályázatok, ott kiírnak ennyi meg ennyi összeget pályázati díjként, és nem mind arra fordítódik, hanem többeknek a zsebébe is kerül a pályázati pénzből, vagy egy fölépített létesítmény, az sokkal többe kerül, mint a valóságos érték, mert a korrupció elviszi. Na most ez a mára megmaradt, szinte majdnem egyedüli bűn. A pedofiliát emlegetik, de a korrupció az azért, mert hát mások kimaradnak belőle, akkor azok úgy érzik, hogy jogos büntetni a korrupt embereket, illetve egy szélsőséges materializmus is benne van. Mert az a fontos nekik, hogy ellopta az enyémet, a materialista szemléletben ez van. Csak föl kell tenni a kérdést, hogyha az emberek a 10 parancsolat többi pontját nem tartják meg, Isten szeretetét, ember szeretetét, igazságot, szüleik szeretetét, akkor miért tartanák meg a 7. parancsolatot? Ha az összes többit nem tartják meg, hát miért volna az kivétel? És ebből adódóan az emberek közti viszályoknak egyik legnagyobb okozója a vagyonnal való bánásmód. Mert önmagában a tulajdon a semleges. Csak attól függ, hogy mire is, hogyan használjuk föl. De miután megrontja az emberek kapcsolatrendszerét, nem törekednek az igazságosságra, a mértékletességre, a osztó igazságosságra, ebből adódóan a háborúságoknak a kiváltója. Timóteusnak írt a Szent Pál, hogy minden baj gyökere a pénz utáni sóvárgás. És ha megnézzük, akkor ezek a háborúk, amik vannak itt a jelen világunkban is, végül is anyagi javakért, pénzért harcolnak az emberek. Tehát minden baj gyökere a pénz utáni sóvárgás. És azt is tudni kell, amikor ezeket a 7. parancsolattal kapcsolatos bűnöket vesszük, hogy a mérték itt nagyon fontos, mert nem mindegy az, hogy valaki egy ceruzát lop el másoktól, vagy milliárdokat. Aztán a szituáció, mert vannak helyzetek, amikor a lopás nem válik lopássá. Például háborúba éhes valaki, és ott van egy raktár, élelmiszerraktár, hogy ő betör és nem hal éhen, az nem bűn.

0: olyan, tehát a szituáció módosítatja. Az is benne van. Aztán, hogy ha valakinek kárt okozunk, ha nem akarattal tettük, akkor erkölcsileg nem bűn, de mégis meg kell téríteni. Tehát nem akartam, de egy súlyos dolog, akkor meg kell téríteni. És akkor az is benne van, hogy vissza kell szolgáltatni. Tehát nem elég az, hogy valaki egy nagy dolgot eltulajdonít, meggyónyasz le van tudva. Nem. Vissza kell szolgáltatni. Hát ha titkon lopta, akkor titkon szolgáltassa valahogy vissza. Ja, tehát ha nem akarja úgy, tehát ez is benne van. Mi egy nagyon érdekes világban nőtünk föl, ugyanis amikor az államszocializmus elvette az emberektől a meg saját vagyonukat, akkor úgy érezték az emberek, hogy amikor ő a köztulajdonból visszavesz valamit, ő nem követel bűnt, mert a sajátját veszi vissza. És ezért mondták, hogy volt egy latin kifejezés, hogy occulta recompensatio, titkos kiegyenlítés. Elvitték a földemet, nyilván akkor a TS kukoricájából viszek. Elvitték a, mit tudom én, a gyáramat, akkor abból is. Csak hogy annyira megszokták az emberek, hogy azok is, akiktől nem vettek el már semmit, rá szoktak arra, hogy ami a kezük közért, azt elviszik. És ide jutottunk a szocializmus végére, hogy minden tisztelet a kivételnek, a területen a takarítónő a mosószert lopta, a irodista a papírt lopta, a másik a műszaki dolgokat, mindenki lopott valamit, mert a köztulajdon való. És amikor ugye Kádárnak mondták, hogy lopnak a munkások a gyárba, megkérdezte, hogy és ez itt marad az országban? Mondták neki, hogy itt. Na, hát akkor mindegy, egyik zsebből a másikba került. Ugye, ilyenné vált, megszűnt a magántulajdonnak a tisztelete. A másik véglet aztán az, amiben most mi élünk, mondjuk egy ilyen kapitalista dolog, hogy jókor kell lenni jó helyen, és akkor nagy vagyonokra lehet szert tenni. No, ezt lehetne nagyon sokáig boncolgatni. A katolikus egyház már a kezdetén erről szólt, hiszen Szent Jakab apostol azt mondta, hogy a munkásoknak ki nem fizetett bér, égbe kiáltó bűn. Hogy nem fizetik ki a megszolgált bér. Persze akkor, hogyha megvan rá a keret, nem úgy, hogy elvitte a háború, vagy ilyesmi. Tehát ez már a kezdetén ott volt, hogy nem lehet kizsákmányolni az embereket. És erre a gondolatra, hogy az egyháznak a társadalmi tulajdon meg a magántulajdon ügyében meg kell nyilatkoznia, a 19. század során került valójában sor. Ugyanis akkor jött el az a fajta kapitalizmus, ami sok millió ember, tehát tömegeket nincs telenné proletárrá tett, mert ugye proletár annyit jelent, hogy nincs telen, csak a gyereke van neki, a prolesz, abban van, semmi másra nincs, csak a saját gyereke. De az se az övé, mert azt is befogják a munkába. Na most ekkor az egyház akkor látott hozzá a társadalmi enciklikákhoz, mert még a jobbágyoknak is volt valami saját tulajdona, amivel tudtak gazdálkodni. A rabszolgatartó társadalom az nem úgy voltak az egyház részéről, mint egyes ilyen forradalmároknál, hogy lázadjatok föl, ti rabszolgák, föl, ti rabjai fölnek, hanem alakuljon át az ember kapcsolata a munkáltatójával, a rabszolgájával, ott van a Filomen levél, a rabszolgát Visszaküldi Pál apostol a gazdájához, azt mondja, megkereszteltem, most már ne úgy bánj vele, mint rabszolgával. Valahogy ezen az úton, módon képzelt el a kereszténység a rabszolgák helyzetének a megoldását, hogy átjárja majd a kovász, a keresztény gazdákat, munkadókat, és a rabszolgát már nem zsákmányolják ki, hanem emberként foglalkoztatják. De 19. században végletessé vált a helyzet, nem véletlen, hogy Marxnak a könyvei olyan nagy hatásúak voltak munkás tömegekbe. Persze, senki nem olvast el a tőkét a munkások közül, Prohászka elolvasta, meg le is fordította egy részét, hanem olyan doppergész-szerű jelszavakká forgatták, vagy alakították át a munkásnak, hogy döntsd a tőkét, ne síránkozz. Vedd el, tied, holnapra. Tehát a nagy összefüggéseket nem, csak ilyen jelmondatokba, hogy szerezd meg a vagyont, és ugye így kerülj hatalomra. Na most ekkor adja ki 13. Leó pápa az enciklikáját, a Rerum Novarumot, az új dolgokat. Ebbe annyi minden van, erről már többször szó esett, ez lehetne az ős forrása a társadalmi enciklikáknak a katolikus egyházban, amikor 1890-ban, vagy nem is tudom, valahogy így adta ki pontosan, utána kellene nézni a Rerum Novarumnak, de akkor adta ki még Marx a harmadik kötetét a tőkének. Na és ettől kezdődően a pápák mind visszatértek rá ezekre a gondolatokra, és bővítették. És bővítették a püspöki karok is. Tehát nem csak az volt, hogy a pápák adtak ki enciklikákat, hanem a püspöki karok is adtak ki. És óriási irodalma lett. Lehetne mondani, hogy kisebb könyvtárat megtöltenének ezek a társadalmi tanítással foglalkozó egyházi iratok. És itt lehet csoportosítani azokat az alapelveket, amelyek visszatérők. Mert 13. Leó úgy foglalta össze, hogy először van a közjónak az elve, hogy a társadalomnak a közjót kell szolgálnia, az egyénnel szemben a közjót kell szolgálnia, de nem kommunista, meg nem ilyen szocialista módon. Aztán a javak egyetemes rendeltetéséről szólt, hogy abból mindenkinek részesülnie kell, mert az Isten által megteremtett világ az minden embernek a tulajdona kell, hogy legyen. Van egy olyan szó, amit lehet, hogy 13. Leó pápa vezetett be, mert a szubszidiaritás így önmagában nem szokott szerepelni más írásokba. Annyit jelent ez a szó, hogy segítség, de valójában azt, hogy minden problémát egy közösségnek a lehető legalacsonyabb szinten kell kezelnie. Mert ez ad életképességet a társadalomnak. A túlságosan központosított társadalom az megbénul. Tehát emlékszünk rá, hogy mindig följebb, ha nem volt elég a helyi pártbizottság, mentek a megyeihez, a megyeitől föl, a központi bizottság, ha nem tudtak valamit eldönteni, mert nem merte senki vállalni a felelősséget valamely dologban. Itt pedig arról van szó, hogy azon a szinten kell kezelni, ahol a probléma jelentkezik. Ezért egy falunak, egy gyárközösségnek, vagy másnak meg kell lenni a szuverenitásának, önállóságának. A részvétel elve, hogy mindenki folyjon bele a társadalmi életbe. Most kivételesen óriási volt a szavazáson, választáson résztvevőknek a száma, de még sok ember most se vett részt. Tehát mindenki vegye részt, aki jogosult a társadalmi dolgokba való beleszólásba, akkor vegyünk részt benne, hogy aktivizálva legyenek az emberek, hogy minél jobban a közösségnek az érdekeit képviseljen egy-egy döntés. A szolidaritás elve, ez magától értetődő, de itt a pápai enciklikák kitekintenek a nemzeten túlra, holott nagyon fontosnak tartják, hogy legyen a nemzeteknek önállósága, minden nemzet őrizze meg a sajátságait. De nem akarják a nemzeteket megszüntetni. Katolikus egyház, egyetemes és általános, szót lehet mondani inkább azt, hogy egyszerre egész, de nem akarja a nemzeteket megszüntetni. Azt mondta az Úr Jézus, menjetek el minden néphez. De amikor szolidaritásról van szó, akkor figyelembe kell venni, miután a világ összeszűkült, záródott, azt is, hogyha más népek kerülnek bajba. Itt volt nekünk ugye a Hungary Helps, keresztényeket segítő intézmény, hogy akár Afrikában, akár egy másik helyen segítséget nyújtott a magyar állam a rászorult embereknek. Szolidaritás elve. Aztán a társadalmi élet alapvető értékei, az igazság, szabadság, igazságosság. Hát ezek nagyon fontos és hosszú fejezetek a társadalmi tanításban. Aztán a családról, a munkáról, a gazdálkodásról, munkajogokról, nemzetközi közösségről. Sok mindenről szól a társadalmi tanítás. Benne a püspöki karoknak leosztva az egyházak, nemzeti egyházak, vagy a egy-egy nemzetben lévő társadalmi problémákra figyelemmel. Volt a 30 évvel ezelőtt az igazságosabb és testvériesebb világot, Magyar Püspökkari enciklika, ami abban az időben nagy feltűnést keltett, mert oda figyeltek rá az emberek. Most ennek 30. évfordulójára ismét ír a katolikus püspöki kar egy ilyet, most fogalmazzuk meg, hogy a mai időknek megfelelően mit lehet mondani, vagy mit kell mondani. Azt is mondjuk, hogy ezek az irányelvek nem olyanok, amit úgy lehet megvalósítani, hogy mind a SMS-eket, a szabályzatokat, hogy nézzük, hogy mit mond, és akkor pontosan így úgy kell tenni, és akkor minden rendben lesz, hanem irányelveket ad. Az összes pápai vagy püspöki enciklika. Itt nálam van egy könyv, az egyház társadalmi tanításának a kompendiuma. 2007-ben adták ki, ja, addig megjelent fontos enciklikák vannak benne váltatszerűen. De egy újabb könyvet ki lehetne már adni, hiszen 15. Benedek pápa is megnyilatkozott, Ferenc pápa is sokrétűen megnyilatkozott, és most van éppen megjelenés alatt, vagy már meg is jelent, 14. Leó pápának az enciklikája, a Magnificia Humanitatis. Csodálatos emberiség, ez a címe ennek az enciklikának, május 15-én jelent meg. Na most vissza tudok következtetni. A 13. Leó által kiadott enciklika pontos dátumára, mert hirtelen nem jutott eszembe, a 135. évfordulóra adta ki, tehát 1891-ben jelent meg. És ugye ő is Leó nevet visel, és nagyon érzékeny, 13. Leó pápa a mai felvetett problémákra. Ugyanis a társadalmi kérdésekre adandó válasz a társadalom változásával kell, hogy változzanak. Hiszen megváltozott a világ. Már csak a mi életünkben is. Ugye? Tehát, és a pápa az nyilván, hogy nem egyedül, hanem sok szakembert megkér, de mégis ő jegyzi, amikor ezt a csodálatos emberiség kezdetű enciklikáját kiadta, mert van egy új jelenség, ami még 10 évvel ezelőtt se volt, és ki tudja, hogy milyen következményei lehetnek. Ő így mondta, pápa, a mesterséges intelligenciánál, hogy nem mindegy, hogy Isten városát építjük, vagy a új Babilont, ahol összevesztek az emberek. És ez a digitális világgal egy realitássá vált. Az enciklika elődjeinek a fontos gondolatait, amit én itt most egy pár szóba említettem, szintén összefoglalja, hiszen minden ilyen társadalmi enciklika a másikra épül, és valami többletet ad hozzá. Ő abból a gondolatból indul ki, hogy az emberi személy méltóságát nagyon fontosnak kell tartani ebben az elszemélytelenedett világban, ahol az emberi élet semmivé vált. Tehát fogantatástól a természet és halálig, és a közbelső időben az emberi életnek a méltóságát megadni. Mert azt mondja, pápa, most van egy téves képzet. Azt mondják, hogy a méltóságot tiszteltet ki kell vívni. Hogyan? Szerezzé minél nagyobb befolyást, minél nagyobb tulajdont, akkor lesz elismertséged, méltóságod. Szóval a pápa nem. Ettől függetlennek kell lennie. Mindenkinek. A beteg embernek is, a korlátozott embernek is egyforma a méltósága, mert Isten képére van teremtve. És ezt kell figyelembe venni, és a társadalmi igazságosságban. És hát jön a mesterséges intelligencia felhasználásával. Azt mondja a pápa, hogy nem összpontosulhat kevesek kezébe. Van egy pár ilyen nagy guru, és kezébe van. Ő táplálja be az adatokat. Mert azt mindannyian tudjuk, hogy a mesterség és intelligencia nem önállóan gondolkodik. Nem talál ki dolgokat, hanem a meglévő ismeretek betáplálását csoportosítja. Na most, hogy mit táplálunk be? Ez már magát az igazságosságot is fontossá teszi. Mert ugye szokták mondani, a fiatalok vélemény buborékban vannak. Van egy társaság, amiben ő megosztja a nézeteit a Facebookon, vagy már az el is avult nekik, a különböző digitális eszvonatkozásokat nézi, és csak azok az infók jutnak el hozzá, amiket ők egymás közt megosztanak. És hogyha ez kevesek kezébe összpontosul, akkor már az emberiség teljesen befolyás alá kerül. Mint hogy egy választás is külső erők által teljesen irányítható lehet. Nem az egyéni emberek döntik el, hanem külső erők, hát azok a fiatalok, akik nézték a digitál okos telefonjukat, kapták mindig az infókat. De egyoldalúan. Na most, hogy ez nem összpontosulhat keveseknek a kezébe, hanem mindenkinek a javát kell szolgálnia. Mert ha nincs egyenlő hozzáférés, az már eleve az igazságtalansághoz vezet. Ugye, van Magyarországon a párt, amik azt mondja, hogy ők a választásokat azért kisebb számban nyerték meg, mint a többi, mert ők le voltak tiltva a Facebookról. Ugye? Tehát a mesterséges intelligenciának csak egy parányi része ez. És ha ki kellene egy olyan etikai kódexet fejleszteni, amit nem egy-két ember készít. Mert ő megmondja azt, hogy ez megjelenhet, ez nem jelenhet. Ebből adódik az, hogy amikor én a napi szemlét olvasom, az egyházi híreket, abba csak a negatívumok jönnek világi sajtóból. Csak a negatívumok. Semmi jó. Mert rá vannak állítva, hogy keressék, hogy mi a botrányos, mi a visszaélés, és így tovább. Tehát ez egy borzasztó dologgá lehet a technikának ilyenfajta felhasználása. Aztán az ember megőrzése az átalakulásban. Hogy az iskola, mondja a pápa, legyen az igazság keresésének és megszeretésének a helye. Tehát arra neveljük a fiatalokat. Nem véletlen, hogy ezt az a 14. Leó pápa mondja, aki az ágostonos rendnek a tagja, ahol a Szent Ágoston gondolatmenete regulálja, dominál. Hiszen úgy gondolom, hogy a atyák történetében, az egyházatyák történetében, de az egyház történetében is Ágoston volt a nagy igazságkereső. Mások is, persze, Szent Justin, meg Newman Biboros, meg sokan mások is, de legjobban talán Ágostont lehetne szentként odállítani, hogy az igazságot kereste. És ugye mondja is, hogy nyugtalan a mi szívünk, még meg nem nyugszik az Istenben, még az Isten igazságát meg nem találjuk. És az iskolának ilyen helyé kell vágnia. Ma azt mondják, hogy az iskolás gyerekkel nem kell lexikális adatokat tanítani, mert egy pillanat alatt megtalál mindent a okos telefonon. De hogyha semmiféle lexikális adat nincs benne, akkor még azt sem tudja, hogy mit és hol keressen. De utána, hogy nem arra kell csupán törekedni, hogy logikus legyen, hogy egy-egy szituációban föltalálja magát, hanem keresse az igazságot. Itt az igazság átnyúlik a transzcendenciába, az Isten igazságába, és hogy ezt meg kell szerettetni, és ilyenkor az emberi személy megmarad személynek. Tehát nem leszünk egy sebzett emberiség. Ugyanis a mesterséges intelligenciával rettentően el lehet tájolni az embereket egy irányba eltéríteni, hogy mit keressen, mit éljen, és mit tartson fontosnak. Mert az utolsó fejezetében ez az enciklika azt mondja, hatalom kultúrája és a szeretet civilizációja. És a pápa sokadjára beszél arról, hogy a háború és béke kérdése már nem úgy vetődik föl, mint a korábbi időkben. Mert a korábbi időkben még az Anya Szent Egyház beszélt jogos háborúról. Azt mondja a pápa, ma nem lehet a jogos háborúról beszélni, mert ha minden elpusztul, akkor kinek a joga? Tehát nem szabad belemenni a háborúba, mert ez általános pusztulással jár. És még egy, hogy azt mondja, a digitalizált világban személytelenné válik a háború. Ez még nagyobb veszély a drónokkal, meg hasonlókkal. Az első háború alatt nagyon sok katona attól szenvedett, hogy ő ember tört. Azt mondják az akkori leírások, hogy azok az egyszerű katonák szinte belebetegedtek, hogy őnekik egy szuronyharcba, vagy akár lövészárokból egy másik embert nagyon kellett lőnie. Úgyhogy, mikor karácsony volt, kiugrottak a lövészárokból, oda mentek és összeölelkeztek. De a tisztek nem engedték őket többet, hogy ne legyen semmi érzelem köztük. Ekkor még volt. Már második világháborúba dobták a bombákat. De most már nem kell repülőbe ülni a pilótának, hanem személytelen gépek mennek, elszemélytelenedik a gyilkosság, nem is tudják az emberek, hogy kiket öltek meg, és ez erkölcstelenné teszi a technikai civilizációt. És azért mondja, hogy le kell fegyverezni a mesterséges intelligenciát. És ez lenne a szeretet civilizációja. Hogy a mesterséges intelligenciát véletlenül se használjuk föl a háborúskodásra, de amint látjuk itt a szomszédunkban, milliárdokat ölünk bele, és akkor most mondom, hogy az adófizetők pénzéből, mert ugye erre szoktak odafigyelni az emberek, mire? Hogy drónokat gyártsanak, és egymást pusztítsák. Ez megengedhetetlen. Mert nem csak egymást írtják ki, hanem a jövő nemzedékét is. Éppen ezért a hetedik parancsolat bűne, ne lopj, azt, hogy kitágítjuk, az a jövőnket is érinti, és embertelenné válik által a világ. És ugye Jézus épp az ellenkezőjét tanítja, az anyagiaknak arra való használatát, hogy tudjunk adni. Te ne lopni, hanem adni. Följegyezték az apostolok cselekedetébe, hogy Jézustól tanultuk, hogy nagyobb boldogság adni, mint kapni. És ha más nem, akkor időnket adjuk a másik embernek, és úgy veszük, hogy az idő pénz, akkor önmagunkat megkárosítva adtunk a másik embernek, de ez a lopás ellentétje, ez a jó cselekedet, építő, és a, ahogy a pápa mondja, a szeretet civilizációját építi. Tehát ezeket nagyon fontos átgondolnunk a 7. és 10. parancsolat kapcsán, és arra kell törekedni, hogy e tekintetben az anyagiakkal mindig tiszta kezűen bánjunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Megújulás. Bábel Balázs érsekatyakatekézisét hallották.

0: encyklikák.
1: Hetvenötödik pont. Nem képviselhetünk olyan lelkiséget, amely megfeledkezik a mindenható és teremtő Istenről. Ha így cselekszünk, a végén a világ más hatalmait fogjuk imádni. Vagy magunkat tesszük az Úr helyére. És azt gondoljuk, hogy korlátokat nem ismerve lábbal taposhatjuk az általa termett valóságot. A legjobb módja annak, hogy az emberi lény helyét tisztázzuk, és véget vessünk azon követelésének, hogy a Föld abszolút uralkodója legyen, ha ismét felmutatjuk a Teremtő Atyának, a világ egyetlen birtokosának az alakját. Különben az ember mindig hajlamos lesz arra, hogy saját törvényeit és érdekeit erőltesse a valóságra. Harmadik fejezet, 76. pont. A világegyetem titka. A zsidó keresztény hagyomány számára teremtést mondani többet jelent, mint természetet mondani. Mert a teremtés Isten szeretet tervére utal, amelyben minden teremtménynek értéke és értelme van. A természetet általában olyan rendszernek tartjuk, amelyet az ember vizsgál, megért és alakít. A teremtés ellenben csak olyan ajándékként érthető, amely mindenek atyának nyitott kezéből származik. Olyan valóság, amelyet a minket egyetemes közösségbe hívó szeretet világít meg. 77. pont. Az Úr szavára lettek az egek. Olvassuk a 33-as Zsoltárban. Ez jelzi nekünk, hogy a világ egy elhatározásból, nem pedig a káoszból, vagy a véletlenből származik. És ez még magasztosabbá teszi. A teremtő szó egy szabad döntést fejez ki. A világ mindenség nem önkényes mindenhatóság, nem erőfitoktatás vagy önérvényesítő vágy eredményeként jött létre. A teremtés a szeretet rendjébe tartozik. Isten szeretete az alapvető oka minden teremtménynek. Szeretsz mindent, ami van, és semmit sem utálsz abból, amit alkottál, mert ha gyűlölnél valamit, meg sem teremtetted volna. Olvassuk a Bölcsességek könyvében. Tehát minden teremtmény az Atya gyengéd szeretetének a tárgya, ő ad helyet neki a világon. A legjelentéktelenebb létező, mulandó kicsi élete is az ő szeretetének a tárgya. És létezésének néhány másodpercében ő veszi körül szeretettel. Nagy Szent Basilius azt mondja, hogy a teremtő számítás nélküli jóság is. Dante Alighieri szerint pedig a szeretet, amely mozgat napot és minden csillagot, ezért teremtett műveiből felemelkedünk az ő szerető irgalmasságáig. 78. pont. Ugyanakkor a zsidó keresztény gondolkodás demitizálta a természetet. Nem hagyott fel azzal, hogy csodája gyönyörűségéért és égtelenségéért, de már nem tulajdonított neki Isteni jelleget. Eképpen még nagyobb nyomatékot kap a kötelezettségünk vele szemben. A természethez való visszatérés nem történhet az ember szabadságának és felelősségének a kárára, aki része a világnak, és kötelessége kifejleszteni képességeit, hogy megőrizze a világot, és éljen a benne rejlő lehetőségekkel. Ha felismerjük a természet értékét és törékenységét, valamint a képességeket, amelyeket a Teremtő adott nekünk, ez ma lehetővé teszi, hogy felhagyjunk a korlátlan anyagi fejlődés modern mítoszával. A törékeny világ, benne egy emberi lénnyel, akire Isten rábízta a róla való gondoskodást, arra hívja értelmünket, hogy ismerje fel, hogyan kellene irányítanunk, gyakorolnunk és korlátoznunk hatalmunkat.
0: Encyklikák.

0: múltról és jelenről. Szakály Sándor történész, a Veritas Történetkutató Intézet és Levéltár főigazgatójának, a Károli Gáspár Református Egyetem kutatóprofesszorának gondolatait hallják.
1: Ami összeköt. Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió valamennyi hallgatóját. Szakály Sándor történész vagyok, aki szívesen osztja meg önökkel a belőle előbukkanó emlékeket, napjaink történéseihez kapcsolódó gondolatait. Sokszor elgondolkodtam már azon, hogy vajon mi az, ami sok esztendő eltelte után is összeköt bennünket, azokat, akik nem egy esetben talán évtizedek óta sem találkoztak már. A felvetésre nem olyan régen választ kaptam. A közös múlt, az együtt töltött évek, a közösen elvégzett feladatok és mindezek felidézése. 1970-ben fejeztem be az általános iskolát szülőfalomban, Törökkoppányban. Egy korábbi jegyzetemben már szóltam arról, hogy ballagás nélkül, mert a ballagás napján Budapesten vettem részt az általános iskolások számára kiírt országos történelemverseny döntőjén. Az egykori osztályunk összetartó, jó hangulatú osztály volt. A mintegy 30 fős osztályba Kára, Somogydöröcske, Miklósi, Szorosad és Törökkoppány adta a diákokat. A nem törökkoppányi diáktársaink a tanítási időhöz igazodó menetrend szerinti buszokkal érkeztek Törökkoppányba, és indultak onnét haza a tanítás végeztével. Akadtak olyanok is, akik kerékpárral tették meg a néhány kilométeres utakat. Ezekről is emlékeztünk egykori osztálytársaimmal a közelmúltban, amikor az évtizedeken keresztül elmaradt osztálytalálkozókat igyekeztünk pótolni. 1974-ben volt egy létszámhiányos találkozónk, mivel a szervezők akkor úgy vélték, hogy 1975-ben a fiúk többsége már katonáskodik, és onnét nem valószínű, hogy egy osztálytalálkozóra eltávozást kap. Talán 15-en jöttünk össze akkor. Most, több mint 50 esztendő után, szinte ugyanannyian. Ez a találkozó azonban már nem volt előzmények nélküli. 3 évben minden évben meghirdetjük. Megpróbáljuk plótolni az elmaradtakat és visszafiataladni. Alapvetően sikerül is. Sorjáznak az emlékek és a történetek, visszarepülünk az időben. A megváltozott világ, a különböző politikai vélekedések nem befolyásolnak bennünket. Ugyanolyanok vagyunk, mint egykoron. A múlt, a közös emlékek, az együtt megélt történések felidézése fontosabb számunkra, mint azt bárki is gondolná. Sokfélék voltunk, sokfélék lettünk, de összességében megmaradtunk egy olyan kis közösségnek, amelynek tagjai bármikor számíthatnak egymásra, bármilyen dologban. Ennél többre nem is vágyunk. Úgy véljük, ez is összeköt bennünket, az immár 70 esztendőt megérteket, akik a találkozók alkalmával soha nem felkezdnek azokról, akik már nincsenek közöttünk. Ők valahonnét figyelhetnek ránk, és ha tehetnék, talán küldenének is egy-egy üzenetet, mi pedig válaszolnánk, mert az elmentek is közülünk valók voltak. Az egykoron fiatal lányok és fiúk, akik annó baráti közösséget alkottak, ma már korosabban, de ugyanúgy baráti közösséget alkotnak, és remélik, hogy ez még hosszú évekre így is marad, mert ha jó Isten úgy akarja.
0: Múltról és jelenről. Szakály Sándor történész, a Veritas Történetkutató Intézet és Levéltár főigazgatójának, a Károli Gáspár Református Egyetem kutatóprofesszorának gondolatait hallották.

0: Hírpercek.
1: Újabb rekordot döntett a Camino de Santiago 2026-ban. Tanévnyitó értekezletet tartottak a hajdúdorogi főegyház megyében. Bodajkon rendezik meg a székesfehérvári egyházmegye kegyhelyeinek találkozóját. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Kontra Zsuzsát hallják. Hírszerkesztőink Vég Györgyi és Kontra Zsuzsa. Figyelemre méltó mérföldkőhöz közeledik a Camino de Santiago, a Szent Jakab sírjához vezető zarándokúton. 2026-ban újabb éves rekordszámot érhetnek el, miközben Santiago de Compostela a 2027-es szent évre készül, írja a Zenit. A zarándok iroda adatai szerint idén eddig több mint 363 ezer zarándok kapta meg a Compostellát, mintegy 6%-kal többen, mint a 2025-ös azonos időszakban. Ha a tendencia folytatódik, az idei lehet az ötödik egymást követő rekordév. Egy évtizeddel ezelőtt a zarándokok kétharmada a francia úton érte el Santiagót, ma már csak 42,8%-uk választja ezt az utat. A pandémiát követően az El Camino kiszélesítette nemzetközi hatókörét. A spanyolok aránya 39%-ra csökkent, így a külföldiek vannak többségben. Idén is tanévnyitó értekezlettel indult a közös munka a hajdúdorogi főegyházmegye területén működő oktatási intézmények vezetőinek és lelki vezetőinek, közölte a hajdúdorogi főegyházmegye. Augusztus 25-én a Debreceni Szent Bazil középiskola munkatársai látták vendégül a kollégákat. A Szent Bazil középiskola sokrétű oktatásban részesíti a tanulókat, helyet adva a matematika mellett a cukrász, a szakás, a fodrász, kozmetikus képzésnek is. A feladatokban nem csak a debreceni, hanem a nyíregyházi és kisvárdai intézmények tanulói is bekapcsolódnak, erősítve ezzel a bazilos összetartozást. Kocsis Fülöp hajdúdorogi érsek metropolita köszöntőjében rávilágított az idei tanév jelszavának fontosságára, Jézus szavaira. Világítson a ti világosságotok. Az iskolában ezért nem csak tudást kell átadni, zárta köszöntőjét a hajdúdorogi érsek metropolita. Először rendezik meg székesfehérvári egyházmegye kegyhelyeinek találkozóját Bodajkon. 5 kegyhely, egy édesanyja címmel a szeptember 12-i rendezvényre várják a bodajki búcsúra érkezőket és a gyalogos zarándokokat is, tájékoztatták a szervezők az MTI-t. A témában tartott pénteki sajtótájékoztatón Spányi Antal megyéspüspök elmondta, hogy a székesfehérvári egyházmegyének több jeles búcsújáró helye van, a magyarországi egyházmegyék közül a legtöbb, és külön-külön mindegyiknek van társadalmi küldetése. A püspök bejelentette, hogy hagyományteremtő szándékkal meghívták Bodajkra a másik 4 búcsújáró helyet, Ercsit, Vértessomlót, Alsó Szent Ivánt és Makkos Máriát is, hogy bemutatkozzanak a kegyhelyek, kiállíthassák kegyképeiket, illetve közös imádságot is tarthassanak. A jövőben mindig másik kegyhelyen fogják megünnepelni a kegyhelyek találkozóját. A hírszerkesztő Vég Györgyi kolléganőm nevében is köszönjük kedves hallgatóink megtisztelő figyelmét. A Mária Rádió híreivel Kontra Zsuzsát hallották. Köszönjük, hogy rádiónkat hallgatják.
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 10 óra.
2: Mária Rádió gyál, FM 98,9.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a hallgatói családot! Keresztelő Szent János vértanúságának története az evangélium egyik legmegrázóbb jelenete. Nincs benne csata, nincs látványos üldözés, nincs hosszú bírósági eljárás. Van viszont egy börtön, egy királyi lakoma, egy tánc, egy könnyelmű eskü, egy bosszúra vágyó asszony, egy gyenge uralkodó, és egy ember, aki azért hal meg, mert nem hajlandó hallgatni az igazságról. Márk evangélista elbeszélése különösen alkalmas arra, hogy ne csupán keresztelő Szent János vértanúságáról beszéljünk, hanem saját keresztény életünkről is. Arról, hogyan viszonyulunk az igazsághoz. Mit teszünk, amikor az igazság kellemetlenné válik. Mennyire függünk mások véleményétől, milyen súlya van kimondott szavainknak, és mit tanít a katolikus erkölcstan az esküről, különösen arról a könnyelmű esküdözésről, amely Herodes történetében végzetes következményekhez vezet. Az egyház augusztus 29-én emlékezik meg keresztelő Szent János vértanúságáról. Az egyház nem csak János vértanúságának, vagyis égi születésének napját ünnepli, hanem földi születését is június 24-én. Szűz Mária mellett keresztelő János az a szent, akinek földi születésnapját is liturgikus ünnepként tartjuk számon. Az evangéliumi történet középpontjában egy rövid mondat áll. Nem szabad elvenned testvéred feleségét. Ez a mondat vezet János börtönéhez, és végül ez vezet vértanúságához is. Keresztelő János egész élete egyetlen nagy küldetés volt, előkészíteni az Úr útját. Nem önmagát hirdette. Amikor az emberek köréje gyűltek, nem használta ki népszerűségét, nem akart saját vallási mozgalmat alapítani, nem saját személyét állította a középpontba. Azt mondta Krisztusról, neki növekednie kell, nekem kisebbednem. A keresztény hagyomány Jánost Jézus előhírnökének nevezi. Az általa végzett keresztség bűnbánati jel volt. Azok részesültek benne, akik hallgattak megtérésére szóló szavára, és megvallották bűneiket. Küldetése tehát kezdettől az volt, hogy az embert szembesítse saját életével, és felkészítse a messiás fogadására. És éppen ezt teszi Herodessel is. János nem politikai hatalomért harcol Herodes ellen, nem akarja megszerezni a trónját, nem személyes ellenszem vezeti. Egyszerűen kimondja azt, amit Isten törvénye alapján ki kell mondania. Nem szabad elvenne testvéred feleségét. Milyen egyszerű mondat ez, és mégis milyen nehéz kimondani. A keresztény erkölcs ugyanis ismeri ezt a kifejezést, nem szabad. Korunkban könnyen úgy gondolkodunk, hogy amihez két felnőtt ember hozzájárul, ami törvényileg megengedett, ami társadalmilag elfogadott, vagy amit valaki őszintén kíván, az erkölcsileg is helyes. Keresztelő János azonban arra emlékeztet bennünket, hogy az erkölcsi igazság nem népszavazás eredménye. Van jó és van rossz. Van igaz és van hamis. Van, amit megtehetek, és van, amit akkor sem szabad megtennem, ha nagyon szeretném. János ezért veszélyes ember Herodes udvarában. Nem azért, mert hadserege van, hanem azért, mert van lelkiismerete. Beszéljünk most Herodes különös lelkiállapotáról. Márk evangéliuma rendkívül finom lélektani képet fest Herodesről. Herodes elfogadja Jánost, ugyanakkor fél tőle. Tudja róla, hogy igaz és szent ember, meg akarja menteni, és amikor hallgatja, zavarba jön, mégis szívesen hallgatja. Micsoda ellentmondás! Herodes hallgatja az igazságot, de nem engedelmeskedik neki. Tiszteli a prófétát, de nem követi a próféta szavát. Felismeri János szentségét, de nem változtatja meg az életét. Ez az evangéliumi történet egyik legfontosabb lelki tanítása, mert nem elég
szeretni hallgatni Isten szavát. Lehet valaki rendszeres templomba járó ember. Hallgathat prédikációkat, lelki gyakorlatokat, katekéziseket, olvashat lelki könyveket. Még azt is mondhatja, milyen igaz, milyen szép, milyen mély. De a döntő kérdés mindig ez, mit változtatok meg miatta? Heródes tragédiája az, hogy az igazság eljut a füléig, talán még a szívéig is, de nem jut el az akaratáig. Érzi, hogy Jánosnak igaza van, de nem teszi meg azt, amit az igazság követel. Ebben az értelemben Heródes története a halogatott megtérés története. Talán sok ember lelki életében elhangzik egy-egy belső figyelmeztetés, rendeznem kellene ezt a kapcsolatot, bocsánatot kellene kérnem, abba kellene hagynom ezt a szokást, ki kellene békülnöm valakivel, el kellene mennem gyónni, vissza kellene térnem az imádsághoz, rendeznem kellene a házasságomat, nem lenne szabad így beszélnem a másikról. És közben azt mondjuk, majd. Heródes története figyelmeztetés. A kegyelem pillanatát nem lehet büntetlenül a végtelenségig halogatni. Beszéljünk most Heródiásról. Heródiás egészen másképpen reagál János szavára. Heródésben még működik valamiféle lelkiismeret. Heródiás azonban gyűlöli azt, aki kimondja az igazságot. Ez is ismerős emberi mechanizmus. Ha valaki rámutat valamire az életünkben, két dolgot tehetünk. Vagy megváltoztatjuk azt, ami rossz, vagy megpróbálhatjuk elhallgattatni azt, aki szólt. Heródiás a másodikat választja. Nem a helyzetet akarja rendezni, hanem Jánost akarja eltávolítani. A bűn egyik veszélyes következménye éppen ez. Egy idő után az ember már nem csak elköveti a rosszat, hanem megpróbálja átnevezni a jót és a rosszat. Sőt, haragudni kezd arra, aki emlékezteti az igazságra. Pedig a lelkiismeret hangja nem ellenségünk. Isten azért figyelmeztet, mert szeret. Az orvos sem gyűlöli a beteget, amikor megnevezi a betegséget. Éppen azért mondja ki a diagnózist, mert gyógyítani akar. János kemény mondata mögött is ez van. Heródes, térj meg! Változtasd meg az életedet! Márk evangélista szinte félelmetes kifejezést használ, elérkezett a kedvező nap. De kinek kedvező? Heródiásnak. Eljön Heródes születésnapja. Lakoma kezdődik. Ott vannak a vezető emberek, katonai parancsnokok, Galilea előkelőségei, megjelenik Heródiás leánya, táncol és tetszést arat. A történet itt mutatja meg, mennyire veszélyes lehet az embere a hiúság. Heródes nem egyedül van. Nézi a táncot. Ez később döntő jelentőségű lesz. Az ember sokszor nem azért követel valamit, mert valóban meg akarja tenni, hanem azért, mert fél attól, mit gondolnak róla mások.

Mi az eskü? A magyar katolikus lexikon meghatározása szerint az eskü Isten és az ő nevének tanúságul hívása az igazság mellett, és vallásos cselekedet. Vagyis az eskü nem egyszerűen egy nagyon erős ígéret. Amikor valaki valóban esküt tesz, Istent hívja tanul. Ezért az eskü szent dolog. A katolikus egyház katekizmusa ugyanezt tanítja. Esküt tenni annyi, mint Istent tanul hívni ahhoz, amit állítunk. Az ember, mint egy Isten igazmondását kapcsolja saját kijelentéséhez. Éppen ezért a hamis eskü a másik parancsolat ellen véd. Itt értjük meg, miért nem lehet könnyelműen esküdözni. Aki minden apróságra azt mondja, Isten bizony, vagy esküszöm, Isten engem úgy segéljen, az könnyen elveszítheti érzékét Isten nevének szentsége iránt. Az eskü nem nyelvi díszítő elem. Nem arra való, hogy hihetőbbé tegyük magunkat. Nem arra való, hogy egy bizonytalan állításnak nagyobb hangsúlyt adjunk. Nem arra való, hogy másokat érzelmileg kényszerítsünk.

Jézus tanítása, legyen az igen, igen. A hegyi beszédben Jézus még mélyebbre vezet bennünket, arra tanít, hogy beszédünk legyen olyan igaz, hogy hétköznapi kapcsolatainkban ne legyen szükség állandó esküdözésre. A katekizmus a Máté evangéliumának 5. fejezetének tanítását idézve ezt a krisztusi alapelvet hangsúlyozza. Legyen a beszédünk igenje valóban igen, a nemje pedig valóban nem. Az egyház ezt nem úgy értelmezi, hogy minden ünnepélyes eskü kivétel nélkül tilos volna. Súlyos és igaz okból, például bizonyos bírósági helyzetekben, lehet jogos esküt tenni. Az eskünek azonban igaznak, megfontoltnak és igazságosnak kell lennie. A keresztény ember ideája tehát nem az, hogy minél többször esküdjön, éppen ellenkezőleg. Legyen olyan becsületes ember, hogy ne kelljen folyton esküdöznie. Ha azt mondom igen, lehessen rám számítani. Ha azt mondom nem, legyen valóban nem.

Ha ígérek valamit, igyekszem megtartani. Ha hibáztam, ne hazugsággal védjem magam. A katekizmus az igazmondást erénynek nevezi. Az ember igaz legyen cselekedeteiben és szavaiban, kerülve a kétszínűséget, a színlelést és a képmutatást. Ez Keresztelő János egész életének egyik kulcsa. Jánosnak nincs szüksége esküre ahhoz, hogy igazat mondjon. Az ő szava önmagában egyenes. Herodes viszont nagyokat esküszik, miközben egész élete erkölcsi ellentmondások között vergődik. Micsoda különbség! Az egyik ember keveset beszél, de szava igaz. A másik látványosan esküdözik, de nincs rend az életében. Most szóljunk arról, hogy kötelezte-e Herodest az eskü. Itt nagyon fontos erkölcstani kérdéshez érkeztünk. Herodes megesküdött, hogy megadja a lánynak, amit kér. A lány pedig Keresztelő János fejét kéri. Mit kellett volna tennie Herodesnek? Meg kellett volna szegnie ezt az ígéretet. Sőt, erkölcsileg nem volt szabad teljesítenie. Az egyház kifejezetten tanítja, hogy gonosz tett elkövetésére esküvel kötelezni magunkat ellenkezik Isten nevének szentségével. Az eskü nem változtathatja a rosszat jóvá. Ha valaki megígéri, hogy bűnt fog elkövetni, az ígéret nem kötelezi a bűn elkövetésére. Ha valaki haragjában azt mondja, esküszöm, bosszút állok rajta. Nem az a kötelessége, hogy most már mivel megesküdött, végrehajtsa a bosszút. Éppen ellenkezőleg. Meg kell bánnia a könnyelmű vagy bűnös esküt, és nem szabad végrehajtania a rosszat. Herodes tehát két rossz között nem választani kényszerült. Nem arról volt szó, hogy vagy megszegi szent kötelességét, vagy megöleti Jánost. Az első esküje eleve erkölcsileg hibás és meggondolatlan volt. Amikor pedig a kérés gyilkosságra irányult, annak teljesítése nem válhatott kötelességgé. Az ember sohasem köteles bűnt elkövetni azért, mert korábban megígérte. Ez egy rendkívül fontos erkölcsi alapelv. Az evangélium azonban hozzátesz valami nagyon fontosat. Herodes esküjére és a vendégekre való tekintettel nem akarta visszautasítani a lány kérését. Figyeljük meg, a vendégekre való tekintettel. Itt lepleződik le Herodes valódi gyengesége. Nem pusztán az eskü fogja, a saját tekintélyének fogja. Ha azt mondaná, megállj, ostobaságot mondtam, ezt nem tehetem meg, ártatlan ember életét nem adhatom neked. Akkor talán kinevetnék, talán gyengének tartanák, talán azt mondanák, milyen király az ilyen, nagyokat mond, aztán visszakozik. Herodesnek választania kellett. Elveszíti a tekintélyét az emberek előtt, vagy elveszíti ártatlanságát Isten előtt. És ő inkább János fejét veszíti el, mint a saját arcát. Ez a történet egyik legdrámaibb tanúsága. Milyen sok rosszat követünk el csak azért, mert félünk attól, mit mondanak mások. Fiataloknál ez lehet a kortársak nyomása, felnőtteknél a munkahelyi környezet, lehet családi elvárás, lehet társadalmi divat, lehet az internet névtelen közvéleménye, lehet az a félelem, hogy maradinak, nevetségesnek, vagy túl vallásosnak tartanak. Herodes azt kérdezi, mit gondolnak rólam az asztalnál ülők? János azt kérdezi, mi igaz Isten előtt? Ez a különbség a szabad ember és a rab között. Különös, János ül börtönben, mégis ő a szabad. Herodes ül a trónon, mégis ő a rab. Jánost láncok kötik, de lelkismerete szabad. Herodesnek hatalma van, mégsem meri megtenni azt, amit helyesnek tart. 16. Benedek pápa Keresztelő Szent János vértanúságáról szóló katekézisében hangsúlyozta, hogy János egész küldetése az Úr útjának előkészítése és az ember megtérésre hívása volt. A pápa
János vértanúságát annak a következetes életnek a beteljesedéseként mutatta be, amelyben a keresztelő nem önmagát, hanem Istent és az ő igazságát helyezte az első helyre. János tehát az igazság vértanúja. Nem azért hal meg, mert gyűlöli Heródest. Azért hal meg, mert szereti az igazságot. És ez nagyon fontos különbség. A keresztény tanúságtétel nem agresszivitás, nem arról szól, hogy örömmel megmondjuk másoknak, mit csinálnak rosszul. Nem az ítélkezés szenvedélye. Az igazság keresztény szolgálata mindig együtt jár a szeretettel. De a szeretet nem jelentheti azt, hogy a rosszat jónak nevezzük. Keresztelő János szereti annyira Heródest, hogy hajlandó neki kellemetlen igazságot mondani. A hami szeretet ezt mondaná, Heródes, ha neked így jó, én nem szólok bele. A prófétai szeretet ezt mondja, Heródes, ez nincs rendben, térj meg. Keresztelő János sorsa előre mutat Jézus szenvedésére is. Mindketten ártatlanul szenvednek. Mindkettejükkel kapcsolatban van egy hatalmon lévő ember, aki felismeri, hogy az elítélt nem érdemel halált, mégsem meri megmenteni. Heródes tudja, hogy János igaz és szent. Pilátus sem talál Jézusban halálra méltó vétket. Heródes fél környezetének véleményétől. Pilátus enged a tömeg nyomásának. Mindkét történetben megmutatkozik a politikai hatalom tragikus gyengesége, amikor a lelkiismeret fölé kerül az önérdek és az emberektől való félelem. János azonban nem önmagában a végállomás. Egész életével Krisztusra mutat. Még halálával is. Ő az előfutár. Előre megy az úton. Az evangéliumi jelenet szinte elviselhetetlenül kegyetlen. A hóhér elmegy a börtönbe. Jánost lefejezi. A fejét tára teszik. Odaadják a lánynak, a lány átadja anyjának. A keresztény művészetben ennek a jelenetnek különös ikonográfiai hagyománya alakult ki. A magyar katolikus lexikon ismerteti az úgynevezett Jánostál ábrázolását. A tálon keresztelő Szent János levágott feje látható. Nyugaton különösen a középkortól terjedt el ez az ábrázolás. De miért őrzi meg az egyház egy ilyen borzalmas halál emlékezetét? Nem a kegyetlenség miatt, hanem azért, mert a tálon fekvő fej valójában a világ szemében vereség, Isten szemében azonban győzelem. Heródiás azt gondolja, végre elhallgatott. De 2000 év elteltével ki beszél? János. És ki hallgat? Heródiás. A proféta hangját el lehet hallgattatni, de az igazságot nem.

augusztus 29-én emlékezünk keresztelő Szent János vértanúságára. Az ő élete különösen egyszerű lelki tanúságot fogalmaz meg. Helyes tettünk következményét vállalnunk kell. Tévedésünket pedig be kell ismernünk. Ez szinte pontosan Herodes problémájára válaszol. Herodesnek ezt kellett volna mondania, tévedtem. Milyen nehéz szó, pedig néha ez lenne a legszentebb mondat. Tévedtem. Meggondolatlan voltam. Nem kellett volna megígérnem. Nem kellett volna megesküdnöm. Bocsánatot kérek. Nem teljesíthettem, amit ígértem, mert bűn volna. Herodes azonban inkább megöl egy ártatlan embert, mint hogy beismerje a vendégei előtt ostobaságot mondtam. Micsoda figyelmeztetés ez számunkra. Hány családi konfliktus tart évekig azért, mert senki nem meri elsőként kimondani, bocsáss meg, meggondolatlan voltam. Hány barátság ment tönkre azért, mert fontosabb az önérzet, mint az igazság. Hány ember próbál egy korábbi rossz döntést újabb rossz döntésekkel megvédeni csak azért, hogy ne kelljen kimondania, hibáztam. A keresztény alázat egyik legszebb megnyilvánulása a tévedés beismerése. Mit jelent mindez a hétköznapi esküdözésre nézve? Talán valaki azt mondja, én soha nem teszek hivatalos esküt. Mi közöm ehhez? Nagyon is sok, mert Herodes története a szavaink felelősségéről szól. A katekizmus világosan figyelmeztet arra, hogy Isten nevét nem szabad jelentéktelen ügyekben könnyelműen segítségül hívni. Az eskü szentsége éppen Isten nevének szentségéből fakad. Ezért keresztény emberként érdemes megvizsgálni beszédünket. Milyen könnyen mondunk nagy szavakat, soha többé, én biztosan, esküszöm, Isten a tanúm, halljak meg, ha nem igaz. A keresztény beszéd ezzel szemben józan. Nem kell minden mondatot esküvel megerősíteni. A hiteles ember szavának súlya van. Szent Ignácnak a katekizmus kompendiumában idézett tanítása szerint esküdni csak igaz módon, szükség esetén és tisztelettel szabad. Három jó szempont. Igaz-e? Szükséges-e? Istenhez méltó tisztelettel történik-e? Ha ezek közül valamelyik hiányzik, jobb nem esküdni. A keresztény erkölcstan végül nem egyszerűen azt akarja, hogy ritkábban mondjuk ki, hogy esküszöm. Sokkal többet akar. Azt akarja, hogy igaz emberekké váljunk. A katekizmus szerint az ember természeténél fogva az igazságra irányul. Ezért erkölcsi kötelessége keresni, elfogadni és életét hozzáigazítani. Az igazmondás pedig azt jelenti, hogy szavainkban és tetteinkben egyaránt kerüljük a kétszínűséget és a képmutatást. Keresztelő János ilyen ember. Az élete és a szava ugyanazt mondja. Nincs két János. Nincs egy János a Jordán partján és egy másik Herodes palotájában. Nem prédikál szigorúan a szegény embereknek, majd hallgat el, amikor a király elé kerül. Ugyanazt az igazságot mondja a népnek és az uralkodóknak. Ez a hitelesség, és ezért van ereje szavának. A történet végén érdemes három szereplőre tekintenünk. Herodiás az az ember, aki nem akarja hallani az igazságot. Herodes az az ember, aki hallja az igazságot, talán még tiszteli is, de nem meri követni. János pedig az az ember, aki az igazságért az életét is kész odaadni. És nekünk fel kell tennünk a kérdést, én melyik vagyok? Amikor Isten szava kényelmetlen számomra, megpróbálom elhallgattatni? Vagy Herodeshez hasonlóan szívesen hallgatom, de mindig elhalasztom a döntést? Vagy kérem Istentől azt a kegyelmet, hogy életem lassan összhangba kerüljön azzal, amit igaznak ismertem fel? Kedves testvérek, talán ez lehet keresztelő Szent János vértanúságának egyik legfontosabb üzenete számunkra, legyen súlya a szavunknak.
ne kelljen állandóan esküdöznünk ahhoz, hogy higgyenek nekünk. Ne ígérjünk könnyelműen, ne használjuk Isten nevét indulatszóként, vagy saját igazunk megerősítésére. Ha valamit rosszul ígértünk meg, ne kövessünk el újabb bűnt azért, hogy a korábbi szavunkhoz látszólag hülyek maradunk. Legyen bátorságunk kimondani, tévedtem. Legyen bátorságunk kimondani, bocsánat. Legyen bátorságunk kimondani, ezt nem tehetem meg. Ez legyen bátorságunk, és legyen bátorságunk kimondani az igazságot akkor is, amikor annak ára van. Mert végső soron nem az a kérdés, hogy mindig igazunk van-e, hanem az, hogy az igazsághoz tartozunk-e. A kereszténységben pedig az igazság végül nem puszta szabály, nem filozófiai elv és nem erkölcsi paragrafus. Az igazságnak arca van. Jézus Krisztus mondja, én vagyok az út, az igazság és az élet. Keresztelő János egész életében erre az igazságra mutatott. A Jordán partján erre mutatott. A pusztában erre mutatott. Herodes előtt erre mutatott. A börtönben is ehhez maradt hűséges, és végül vértanúságával is Krisztusra mutatott. Amikor tehát augusztus 29-én keresztelő Szent János vértanúságára emlékezünk, ne csak egy 2000 évvel ezelőtti tragédiára gondoljunk. Kérjük az ő közbenjárását, hogy legyen bátorságunk az igazsághoz, hogy ne az emberek véleménye irányítsa lelkismeretünket, hogy tudjunk nemet mondani arra, ami bűn, hogy tudjunk igent mondani Istenre, hogy ne esküdözzünk könnyelműen, hanem egyszerű, tiszta és megbízható legyen a beszédünk. Hogy amikor tévedünk, legyen alázatunk beismerni. Amikor pedig az igazság áldozatot kíván, legyen erőnk vállalni annak árát. Herodesnek megvolt a hatalma ahhoz, hogy elhallgattassa János hangját, de nem volt hatalma az igazság fölött. Keresztelő János vértanúságának ünnepén különös módon nem egy legyőzött emberre emlékezünk, hanem egy szabad emberre. Egy emberre, aki inkább elveszítette az életét, mint az igazságot. És talán ezt kérhetjük ma mi is. Keresztelő Szent János, taníts bennünket egyenes szívvel élni. Taníts úgy beszélni, hogy igenünk igen, nemünk nem legyen. Taníts bennünket arra, hogy ne a világ tetszését keressük, hanem Isten akaratát, és jár közben értünk, hogy életünkkel és szavainkkal mi is Krisztusra, az igazságra mutassunk. Amen. Kedves testvérek, ennyit szerettem volna elmondani a mai elmélkedéssel kapcsolatban keresztelő Szent János vértanúságáról. Lépes Lóránt atyát hallották, további áldott szép napot kívánok. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Hírpercek.
1: Leó pápa köszöntötte a toszkánai, amiatt a hegyen álló kereszt felavatásának 80. évfordulóját. Bodajkon rendezik meg a székesfehérvári egyházmegye egyhelyeinek találkozóját. Tanévnyitó értekezletet tartottak a hajdudorogi főegyházmegyében. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Kontra Zsuzsát hallják, hírszerkesztőink Vég Györgyi és Kontra Zsuzsa. A Szent Atya augusztus 24-én Pietro Parolin bíboros aláírásával táviratot küldött a Montepulciano-i Pienziai megyéspüspöknek abból az alkalomból, hogy a Monte Amiatán álló II. Világháború végén megrongált 22 méteres kovácsoltvas keresztet 80 éve rekonstruálták, tájékoztatott a Vatikán Rádió. A kereszt világítását 12. Pius pápa kapcsolta be Rómából rádiós összeköttetéssel, távirányítással 1946. augusztus 24-én éjjel. A Szent Atya táviratában kiemelte, hogy ez a jelentős évforduló megújult tudatosságot ébreszen a megváltás szimbóluma iránt, hogy annak meghívása jegyében felfele tekintsünk, és hogy együtt járjunk a jóság, a szolidaritás és a béke ösvényein. A hegycsúcson ragyogó kereszt fénye ragyogjon fel a rácsodálkozók szívében is. Köszöntője végén apostoli áldását küldte az ünnepélyes szertartáson jelenlévőknek. Először rendezik meg székesfehérvári egyházmegye kegyhelyeinek találkozóját Bodajkon. 5 kegyhely egy édesanyja címmel a szeptember 12-i rendezvényre várják a bodajki búcsúra érkezőket és a gyalogos zarándokokat is, tájékoztatták a szervezők az MTI-t. A témában tartott pénteki sajtótájékoztatón Spányi Antal megyéspüspök elmondta, hogy a székesfehérvári egyházmegyének több jeles búcsújáróhelye van, a magyarországi egyházmegyék közül a legtöbb, és külön-külön mindegyiknek van társadalmi küldetése. A püspök bejelentette, hogy hagyományteremtő szándékkal meghívták Bodajkra a másik 4 búcsújáróhelyet, Ercsit, Vértessomlót, Alsószent Ivánt és Makkos Máriát is, hogy bemutatkozzanak a kegyhelyek, kiállíthassák kegyképeiket, illetve közös imádságot is tarthassanak. A jövőben mindig másik kegyhelyen fogják megünnepelni a kegyhelyek találkozóját. Idén is tanévnyitó értekezlettel indult a közös munka a hajdudorogi főegyházmegye területén működő oktatási intézmények vezetőinek és lelki vezetőinek, közölte a hajdudorogi főegyházmegye. Augusztus 25-én a Debreceni Szent Bazil középiskola munkatársai látták vendégül a kollégákat. A Szent Bazil középiskola sokrétű oktatásban részesíti a tanulókat, helyet adva a matematika mellett a cukrász, a szakás, a fodrász, kozmetikus képzésnek is. A feladatokban nem csak a debreceni, hanem a nyíregyházi és kisvárdai intézmények tanulói is bekapcsolódnak, erősítve ezzel a bazilos összetartozást. Kocsis Fülöp hajdudorogi érsek metropolita köszöntőjében rávilágított az idei tanév jelszavának fontosságára, Jézus szavaira. Világítson a ti világosságotok. Az iskolában ezért nem csak tudást kell átadni, zárta köszöntőjét a hajdudorogi érsek metropolita. A hírszerkesztő Vég Györgyi kolléganőm nevében is köszönjük kedves hallgatóink megtisztelő figyelmét. A Mária Rádió híreivel Kontra Zsuzsát hallották. Köszönjük, hogy rádiónkat hallgatják.
0: Híreinket hallották.

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Farkas István piarista, Lupusz atya vagyok. Ismerjük a bölcsességet, hogy aki gyorsan ad, az kétszeresen ad. Sajnos rádiónk anyagi gondokkal küszködik. Nagyon jó cél szolgál, és tudjuk, hogy annyi helyre tud az ember anyagiakat juttatni, hogy nehéz válogatni. Fontosnak tartom, hogy olyan nemzedék nőjön föl, aki hitben is erősödik, és ezáltal hatékonyabban tudja gazdagítani embertársait, és olyan az élete, amely Istennek is tetsző. Így kérem adományaikat, tájékozódni lehet a mariaradio.hu és egyéb helyeken, hogy ezt hogyan lehet hozzánk eljuttatni.
2: Közös élő hit tanórákat és rózsafüzéreket kezd sugározni a négy magyar nyelvű Mária Rádió. A Mária Rádió magyar nyelvű családja igyekszik minél szorosabban együttműködni. Régi álom valósul meg azáltal, hogy közös élő hittanóra műsorokat sugároz az erdélyi, a délvidéki, a felvidéki és a magyarországi Mária Rádió. Ezekre minden hónap első keddjén 10 órától kerül sor. A műsorvezető atyák az egész Kárpát-medencéből várják a hallgatók telefonhívásait. Az adások helyszíne havonta változik. Az első közös élő hittanóra a felvidéki Mária Rádióból hangzik el április 7-én kedden 10 órától. Minden hónap első péntekén pedig a hallgatók ima szándékait fogadjuk telefonon az egész Kárpát-medencéből 12 óra 5 perctől. Ezt követően rózsafüzért imádkozunk a hallgatókkal telefonon keresztül úgy, hogy minden tizedre más-más ország hallgatóját kapcsoljuk a Kárpát-medencében. Az első ilyen alkalomra március 6-án pénteken kerül sor 12 óra 15 perctől. Kérjük kedves hallgatóinkat, hogy kapcsolódjanak be a magyar nyelvű Mária Rádió közös élő hittanóráiba első kedden 10 órától, valamint az ima szándékfogadásba és a rózsafüzérbe első pénteken 12 óra 5 perctől.

0: Johanna Andrea nővér, Szent Teréz válaszol, hogyan imádkozzunk. A Jelkiadó és a Maros-Szentgyörgyi Kármelita nővérek közös kiadványa. A negyedik lakás elején Szent Teréz szeretné, ha megértenénk magunkat. Szeretné, ha elfogadnánk ember voltunkat, annak minden oldalával. Természetes, hogy küzdenünk kell azért, hogy összetudjuk szedni magunkat, és képesek legyünk Istenre figyelni a belső ima idején. Ő maga is sokat szenvedett attól, hogy nehezen volt képes összeszedni magát. Míg az akaratunk Istennél van, a gondolataink, képzeletünk ide-oda csaponganak. Szent Teréz tanácsa, hogy szelíden bánjunk magunkkal, és próbáljuk meg ismételten Istenre irányítani gondolatainkat, de ne erőszakosan. Egy szent kép, vagy a szentírás, vagy egy lelki könyv segítségével, amelyből olvasunk néhány mondatot. Ez a küzdelem az összeszedettségért addig tart az imában, ameddig Isten föl nem függeszti képességeinket, értelmünket és akaratunkat a szemlélődésben, amikor is erőfeszítés nélkül egyszerre őre át tudunk irányulni. Addig pedig marad a kitartás a küzdelemben.
1: Nem jó, ha gondolataink miatt zavartatjuk magunkat, vagy bármit is adunk rájuk, mert ha a gonosz szellemtől származnak, el fognak múlni ezáltal, hogy nem nyugtalankodunk miattuk, és ha az emberi természet nyomorúságából erednek, amely Ádám vétkéből maradt ránk sok mással együtt, legyen türelmünk és viseljük el Isten szeretetéért. Mert alá vagyunk vetve az evésnek és alvásnak is, anélkül, hogy képesek lennénk meglenni nélkülük. Úgy tűnik, semmilyen lenézés és szenvedés, amely ebben az életben csak lehetséges, nem érhet fel ezzel a belső harccal. Bármilyen nyugtalanságot és háborút el lehet viselni, ha békét találunk ott, ahol élünk, mint már mondtam. De az, hogy a világban lévő ezer szenvedéstől akarunk pihenést találni, s az Úr elő akarja készíteni nekünk a nyugalmat, és hogy bennünk magunkban van az akadály, ez szüntelenül fáj és szinte elviselhetetlen. Azért beszélek erről egyfolytában, hát ha egyszer csak sikerül megértetnem veletek, mennyire elkerülhetetlen dolog ez a küzdelem, s hogy ne tegyen nyugtalanná, és ne keserítsen el benneteket, hanem csak hagyjuk járni a malomnak ezt a kerekét, hogy őrüljük a lisztünket, de közben ne hagyjunk fel az akarat és az értelem munkájával.
0: Akarjunk együtt lenni az Úrral úgy, ahogy képesek vagyunk rá, és elmélkedjünk, gondolkodjunk Istenről és az ő dolgairól. Tudomásul kell vennünk, hogy imánkra hatással van testi-lelki állapotunk is, ami szintén emberségünk velejárója. Ha nem szándékosan szórakozunk el az ima idején, hanem amikor észrevesszük magunkat, visszatérünk az Úrhoz, akkor nem indokolt a lelkiismeret furdalás, sőt, inkább kísértés, hogy fölborítsa lelki békénket.
1: Szenvedje el a gondolatoknak ezt a kúszaságát a szegény lélek, noha nem vétkes benne, mert mi más tehetnénk a józanész alapján, mint hogy türelmesek vagyunk. És mivel nem elég, amit olvasunk, és amit tanácsolnak nekünk, hogy ne csináljunk ügyet ezekből a gondolatokból, amelyek ellen keveset tehetünk. Szükséges, és ő felsége is akarja, hogy fogjunk hozzá, értsük meg magunkat, és lássuk, mi az, amit gyarló képzeletünk tesz, s mi az, amit a természet vagy a gonosz szellem. S ne tulajdonítsuk a bűnt a léleknek ott, ahol nincs.

0: Visszatérve az örömökre és az ízelítőkre, Szent Teréz egy hasonlattal él. Két medence képét használja. Az egyikbe vízvezetéken átjut a víz, az ember munkájának eredményeképpen, amelyet az elmélkedésben végez, és ennek nyomán telik meg a szív az áhítat örömével. A másik medencébe pedig rögtön a forrásból folyik a víz, vagyis közvetlenül Istenből, akit ilyen formán ízlel, békével, nyugodtsággal és csendességgel, melyben általában a test is részesül. Szent Teréz a zsoltáros képével érzékelteti, miről van szó a szemlélődő imában, amely a nyugalom imájában kapott ízelítőkkel kezdődik. Szívemet kitágítottad. A nyugalom imája a lélek központjából indul ki, ahol a király lakozik.
1: Hasznosnak találom most ezt a kitágulás szót, mert úgy érzem, amikor elkezd felfakadni bensőnk mélyéből ez a mennyei forrás, amelyről beszélek, úgy tűnik, mintha egész bensőnk kitágulna és szélesedne, és olyan javak keletkeznek, amelyeket el sem lehet mondani, és a lélek sem képes felfogni, mit kap ott. Itt, a nyugalom imájában úgy gondolom, nem egyesültek még a képességek Istennel, csak elmerültek benne, és szinte megdöbbenve nézik, mi történik. Az ima valódisága azonban az ezt követő hatásokban és cselekedetekben mutatkozik meg, mert nincs jobb próbaköve. Óriási kegyelem a mi Urunk részéről, ha felismeri, aki kapja a nyugalom imáját, és nagyon nagy, ha nem fordul vissza.
0: A negyedik lakásban kapott kegyelemről, a nyugalom imájáról beszél Szent Teréz, amely már a szemlélődés kezdete. A szemlélődő ima kegyelmeiben fokozatosan kitágul a szív, hogy a teljes önátadásban egészen befogadhassa a Szent Háromságos Egyistent, aki létezése pillanatától benne lakozik, csak az embernek meg kell érkeznie hozzá. A szemlélődés kezdetéről van tehát szó, amelyben az értelem és az akarat még nem egyesülnek egészen Istennel, csak elmerülnek benne, ízelítőt kapnak belőle. A mindennapi életben, az ember cselekedeteiben mutatkozik meg, hogy valóban a nyugalom imájában részesülte. Ha növekszik benne a jóra való készség, amely tettekben nyilvánul meg, és az alázat, akkor hálát adhat az Úrnak. Ha ez nincs meg, akkor még buzgóbban imádkozzék, és gyakorolja a felebaráti szeretetet, s kérje Isten irgalmát. Szent Teréz fontosnak tartja, hogy aki megkapja a nyugalom imájának kegyelmét, legyen tudatában az ajándék nagyságának, és adjon érte hálát, továbbá semmiképpen se forduljon vissza az úton, ne hagyja abba a belső imát, az elmélkedést és a szeretet életét a hétköznapokban.
1: Akarjatok tehát, leányaim, arra törekedni, hogy a tiétek legyen ez az imádság, a nyugalom imája. Engedjük, hogy az Úr akkor tegye, adja meg nekünk, amikor jónak látja, s azért tegye, mert ő felsége akarja, és nem másért. Ő tudja a miértjét, nekünk nem kell ebbe beleavatkoznunk. S ha megtettük, amit az előző lakásokban, akkor alázat, alázat, mert ezen keresztül engedi meggyőzni magát az Úr, valahányszor kérünk tőle. És az első, amiben meglátjátok, megvan-e bennetek, az az, hogy nem gondoljátok, megérdemlitek az Úrnak ezeket a kegyelmeit és ízelítőit, sem, hogy még életetekben meg kell kapnotok. Azt mondhatjátok erre, hogyan érhetjük el őket úgy, hogy nem törekszünk rájuk. Erre azt válaszolom, hogy nincs jobb módja, mint amit most mondtam. Ne törekedjünk rá, mégpedig a következő okokból. Először is, mert az ehhez szükséges legelső dolog, hogy érdek nélkül szeressük Istent. Másodszor, mert a kicsinél is kisebb alázat azt gondolni, hogy nyomorúságos szolgálataink révén elérhetünk ilyen nagy dolgot. Harmadszor, mert az az igazi felkészülés erre, ha arra vágyunk, hogy szenvedjünk és utánozzuk az Urat, nem pedig ízelítőkre, hiszen végtére is megbántottuk őt. Negyedszer, mert nincs rá kötelezve ő felsége, hogy megadja nekünk ezeket, amint dicsőségét sem köteles megadni azért, mert megtartjuk az ő parancsait.
0: Amit az ember tehet azért, hogy Isten megadhassa a nyugalom imáját, az a szemlélődés előfeltételeinek élése. Tisztán tartani a szívét, tudatosan tenni a jót, és rendszeresen időt adni Istennek a belső imában, hogy cselekedhessék benne, valamint megpróbálni szabaddá válni a teremtett dolgoktól a kegyelem segítségével. Ez az, amit az első három lakásban kitartóan tesz az imádkozó Isten kegyelméből. Ezzel lehetőséget ad az Úrnak, hogy megadhassa neki a szemlélődés kegyelmét, ha ő, vagyis Isten akarja. S akkor akarja, ha ez szolgálja az illető személy üdvösségét. Ha alázattal elfogadjuk, amit Isten ad, vagy nem ad, akkor a valódi szeretet lesz az ajándékunk, akkor is, ha megkapjuk a nyugalom imáját, s akkor is, ha más úton vezet az Úr. A valódi szemlélődés olyan ajándék, amelyet nem lehet kiérdemelni, sem technikával elérni. Az önzetlen szeretet a cél, hogy Istent azért szeressük, mert ő az, aki, s ne az ajándékaiért. Az igazi Krisztust követés nem a szellemi élvezetekben áll, hanem abban, hogy hasonlóvá szeretnénk válni hozzá, aki az emberiséget az Atya iránti szeretetből megváltotta. Az üdvözítés csodálatos művébe kapcsolódik bele, aki iránta való szeretetből képes áldozatot vállalni mások üdvösségéért, és fölajánlja nehézségeit, szenvedéseit erre a szándékra Isten iránti szeretetből. Isten parancsa a szeretet, melynek megtételéhez szabadságot is adott. Szabadon a jót választani döntéseinkben, hogy a szeretet kiáradhasson rajtunk keresztül is Krisztus által. Ez biztosan az üdvösség útja. Nem kell mindenkinek szemlélődőnek lennie, hiszen nem a szemlélődés a cél, hanem Isten önzetlen szeretete, amelyben teljesen őre hagyatkozunk, aki gondviselésében tudja, mi jó nekünk, és mindenki azt kapja, ami a legjobb neki.
1: Hiszen mindezek nélkül, a szemlélődés kegyelmei nélkül is üdvözülhetünk, és ő jobban tudja nálunk, mi való nekünk, és ki szereti őt igazán. Egészen biztos ez, jól tudom, és ismerek embereket, akik a szeretet útján haladnak, ahogy menniük kell, hogy csak az ő megfeszített Krisztusukat szolgálják, és nem csak, hogy nem kérnek ízelítőket, de nem is vágynak rájuk, sőt azt kérik, ne kapjanak belőlük ebben az életben. Ez így igaz. Ötödször, ami miatt nem szabad törekednünk a szemlélődésre, az az, hogy hiába is fáradoznánk, mivel ez a víz nem vízvezetéken át jön, mint az előbbi, az elmélkedésből fakadó áhítat örömei, ezért, ha a forrás nem akarja megadni, akkor keveset használ minden fáradozásunk. Azt akarom mondani, hogy bármennyit elmélkedünk is, és sanyargatjuk magunkat, és könnyeket ontunk, attól még nem fakad fel ez a víz. Csak annak adatik meg, akinek Isten akarja, gyakran olyankor, amikor a legkevésbé várja a lélek.
0: A szeretet útján haladni, ez belső zarándoklásunk biztos pontja. Követni a megfeszített Krisztust és a hitben élni. Nem akarni sem látni, sem hallani, sem tapasztalni semmi rendkívülit, hanem élni a szeretet életét, és így engedni, hogy Isten működjék bennünk és általunk. Nem lehet erőlködéssel elérni a szemlélődést úgy, hogy esetleg erőszakkal nem gondolunk semmire. Minden képet eltávolítunk magunkból, még Krisztus szent emberségének a képét is, mert akkor nem értettük meg a lényeget. A szeretet nem a szemlélődésben kapott ízelítőkben áll, hanem hogy rámerem-e bízni magamat feltétel nélkül a feltétlen szeretetre, Istenre, mégpedig a hétköznapok kemény megpróbáltatásaiban. Elfogadom-e a nehezet, ami jön az életemben, teljes kiszolgáltatottságban ő neki, Istennek, és esetleg az embereknek is. Rámerem-e bízni életemet Istenre? A sebek, amelyeket kapunk a mindennapokban, utat nyitnak bennünk az Úrnak, hogy beléphessen hozzánk, s amikor talán a legkevésbé várnánk, akkor indulnak meg bensőnkből az élő víz folyói.
1: Az övéi vagyunk, nővérek, tegye velünk azt, amit akar, vigyen oda, ahová jónak látja. Úgy hiszem, aki igazán megalázza magát és megszabadul, azt mondom igazán, mert nem csak gondolatainkban kell, amelyek sokszor megcsalnak, hanem hogy teljesen elszakadjunk mindentől. És akkor nem mulasztja el az Úr megadni nekünk ezt a kegyelmet, és sok mást is, amit kívánni sem tudunk. Dicsértessék és áldassék mindörökké. Amen.
0: Ahhoz, hogy valamely jó ne váljék öncéllá, sokszor le kell mondanunk róla oly módon, hogy megtesszük érte a magunkét, erőfeszítést teszünk, de erőlködés nélkül, és azután elengedjük, vagyis ráhagyatkozunk a gondviselésre, ő rá bízzuk, lesz-e belőle valami, vagy sem. Ekkor pedig többet fogunk kapni, mint amit remélünk.

A nyugalom imáját általában megelőzi a természet fölötti összeszedettség imája, amely ugyancsak ajándék. Önéletrajzában a természetes összeszedettség imájáról szól Szent Teréz, amelyet az ember maga ér el, magától értetődően Isten kegyelméből, az elmélkedés segítségével, illetve azzal a gyakorlattal, amelyet a rendszeres ima révén az Isten jelenlétébe való helyezkedéssel tesz. Itt, a belső várkastély negyedik lakásában azonban a természet

0: Látszanak minden joguka, ahogy a lélek egyre inkább visszaszerzi, amit már elveszített. Szokták mondani, hogy a lélek magába fordul, vagy maga fölé emelkedik. Képzeljük el, hogy ezek az érzékek és képességek, amelyekről azt mondtam, ennek a várnak a lakói, eltávoztak a várból, s idegenekkel és a vár javának ellenségeivel érintkeztek napokon és éveken át. De aztán felfogják, hogy így tönkre mennek, és ismét elindulnak a vár felé. A várba ugyan még nem lépnek be, mert a megszokás nagy úr, de mivel többé már nem árulók, ott járkálnak körülötte. A nagy király, aki a várban van, jó akaratukat látva, nagy irgalmassága folytán vissza akarja őket téríteni magához, s jó pásztor módjára új halk fügy szóval, hogy szinte meg sem hallják, megismerteti velük hangját, hogy ne legyenek olyan elveszettek, hanem térjenek vissza lakásukba. S olyan ereje van a pásztor füttyének, hogy ezek minden külső dolgot, amely fogva tartotta őket, ott hagynak és bemennek a várba.
1: Érzékeink és képességeink szerte széllyel kóborolnak, pedig mi Istennel akarunk lenni. Minden jó szándékunk ellenére sem vagyunk képesek összeszedni őket. S egyszerre csak hirtelen Istenre összpontosulnak, anélkül, hogy mi a szokásosnál többet tudtunk volna tenni ennek érdekében. Erőfeszítésünk nélkül összeszedettek lettünk, akik így már képesek vagyunk Istenre figyelni. Szent Terész szerint a természet fölötti összeszedettség imája előkészít a nyugalom imájának befogadására. Ám tanácsolja, ekkor se hagyjuk abba az elmélkedést, hanem folytassuk, gondolkodjunk Krisztusról, helyezkedjünk bele életének egy-egy eseményébe a Szentírás segítségével. Ne várjunk tétlenül a szemlélődés kapuja előtt, mint akik tartják markukat a jutalomért, hanem menjünk együtt az Úrral, hiszen ha meg akarja adni nekünk a nyugalom imáját, akkor az az ő szabad döntése lesz, azután, hogy mi megtettük a magunkét az ő segítségével. Ám ne akarjuk kényszeríteni őt erre azzal, hogy tétlenül várakozunk, és esetleg a türelmetlenség bűnébe esünk. Ha Krisztussal foglalkozunk gondolatainkban, az összeszedettség imája idején, a legjobb helyzetben ér majd bennünket a szemlélődés kezdete, a nyugalom imája.
0: Ahhoz, hogy Isten bensőnkben keressük, ahogy jobban és nagyobb haszonnal találhatjuk meg, mint a teremtményekben, mondja Szent Ágoston, aki ott a bensőjében talált rá, miután sokfelé kereste, nagy segítség számunkra, ha Isten megadja ezt a kegyelmet, az összeszedettség imáját, és hogy megértsük, mi történik bennünk. És ne gondoljátok, hogy ezt az értelem révén érjük el, magunkban Istenre gondolva, sem pedig a képzelet révén, elképzelve őt magunkban. Mindez jó és hasznos útja az elmélkedésnek, hiszen azon az igazságon alapul, hogy Isten mi bennünk van. De nem erről beszélek, amit mindenki meg tud tenni, az Úr segítségével, mint az mindenki számára nyilvánvaló, hanem valami másról. Néha, még mielőtt elkezdene Istenre gondolni, ez az ember, aki megkapja az összeszedettség imáját, már bent van a várban, nem tudni honnét, sem azt, hogy miként hallotta meg pásztora füttyét. Hiszen nem hallás útján történt, mert semmi sem volt hallható, hanem az ember valami finom és határozott belső összpontosulást érez, ahogy majd meglátja, akivel ez megtörténik, mert én nem tudom jobban elmagyarázni. Úgy emlékszem, olvastam valahol, hogy olyan ez, mint amikor egy sündisznó vagy teknős béka visszahúzódik magába. A mazok azonban akkor húzódnak össze, amikor akarják, míg ez itt nem a mi akaratunkon múlik, hanem azon, hogy Isten mikor akarja megadni nekünk ezt a kegyelmet.
1: A szemlélődés nem érhető el valamiféle belső összpontosítással, sem az Istenre gondolással, sem anélkül, mert ez kizárólag Isten ajándéka. A szemlélődés előfeltétele az elmélkedés, az Isten jelenlétébe helyezkedés.

0: szenvedés. De ennek nem egyenes következménye a szemlélődés, mert az Isten döntése, megadja-e vagy sem, szüksége van-e rá az illetőnek vagy nincs. Az imára mindenkinek szüksége van, de a szemlélődésre nincs mindenkinek szüksége az üdvösség elnyeréséhez. Az összeszedettség imájával is ez a helyzet. S nem azon múlik, behunyom-e a szememet vagy sem, ülök, térdelek, állok, vagy netán fekszem ima közben. Azon sem, hogy gondolok-e valamire vagy sem. Szent Teréz azt gondolja, hogy önátadásunk mértéke szerint részesülünk a kegyelemben. Aki jobban szeret, az többet kap, mert jobban kiüresítette magát, ezért többet képes befogadni. Az összeszedettség imájában az Istenre való összpontosulást tehát nem technikával és nem emberi erőfeszítéssel érhetjük el, hanem ajándékként kapjuk, ha föl vagyunk rá készülve.
1: Meggyőződésem, hogy amikor ő felsége a természet fölötti összeszedettség imáját megadja, olyanoknak adja, akik már készen állnak az evilági dolgok elengedésére. Nem azt mondom, hogy állapotbeli kötelességeiket engedjék el, hiszen ezt nem tehetik meg, hanem a vágyakat. Mert őket Isten különösképpen hívja arra, hogy figyeljenek a belső dolgokra. S ugyanígy azt is hiszem, ha teret akarunk adni ő felségének, akkor nem csak ennyit ad annak, akit már elkezdett többre hívni.
0: Akinek megadja az Úr a természet fölötti összeszedettség imáját, azt be akarja vezetni a legbensőbb szobába, ahol ő maga lakozik. Ez a kegyelem többre hívja, mint amit most kap, és annál is, amit el tudna képzelni. Szent Teréznél gyakran visszatér, hogy belső szabadsággal kell használnunk a földi dolgokat, vagyis rendeltetésüknek megfelelően úgy, hogy nem engedjük magunkat rabságba vetni általuk. Ezt jelenti az evilági dolgok elengedése, bármilyen életállapotban élünk is, mindannyiunkat meghív rá az Úr. Ha lekötnek a teremtmények, akkor azokkal vagyunk betöltve, s így nem az Úrnak adunk teret magunkban, hanem az egyebeknek, amelyek pusztán időlegesek, és kiszorítják bennünk az örök javakat.

0: imaórák liturgiája. Az olvasmányos és napközi imaóra következik.
1: Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Halleluja! Az ég kegyének hírnöke, igazságbátor bajnoka, Krisztus fákjája tündökö, örömről, fényről hírt hozó, miről proféta lelke szó, mit ajka hirdet sélete, pecséttel azt a szent halá, meggyőző jelként zárja le. Az eljövendő úr előtt, jön küldöttként a földre ő, s mikor keresztel felfedi, igaz kereszt vízkút fejét. Kiértünk meghalt bűntelen, s a földre életet hozott. Őt jelzi most, mint hű tanú, vérével a keresztelő. Add meg, kegyelmes jó atyánk, járhassunk János útjai, s örökségként hadd nyerjük el Krisztus mennybéli kincsei. Amen.
2: Aki kicsi, mint a gyermek, az a legnagyobb a mennyek országában. Uram, szívemben nincs nagyra vágyás, szememben sincsen kérkedés. Nem töröm magam nagy dolgok után, sem erőmet meghaladó feltűnő csodák után. Csak a békességre és a csendre intettem a lelkemet. Mint az anyja ölén nyugvó kisded, a lelkemben nem úgy pihen. Bízzál, Izrael, az Úrban, mostantól fogva mindörökké. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Aki kicsi, mint a gyermek, az a legnagyobb a mennyek országában. Istenem, mindezt őszinte szívvel ajánlottam fel neked. Emlékezz meg Dávidról, Uram, és arról, hogy mennyit buzgolkodott. Mert megesküdött az Úrnak, fogadalmat tett Jákob erős istenének. Nem lépek addig házamba, és nem térek addig vetett ágyba nyugodni, nem engedem szunnyadni szememet, és szempillámat álomra nem hunyom, míg nem találok lakóhelyet az Úrnak, hajlékot Jákob erős istenének. Íme azt hallottuk, hogy a Frigyláda Efratában van, és megtaláltuk Jár mezején. Induljunk át sátorába, boruljunk le lábának zsámolya előtt. Kelj útra, Úrunk, nyugalmat helyére, kelj útra te és hatalmad ládája. Igazságba öltözzenek papjaid, és szentjeid ujjongjanak. Szolgádnak, Dávidnak kedvéért, fölkented arcát, megnevesd. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Istenem, mindezt őszinte szívvel ajánlottam fel neked. igaz esküdtett az Úr Dávidnak. Örökre megerősíti az ő királyságát. Esküdtett az Úr Dávidnak. Igaz esküdt nem vonja vissza. Véredből származó utódot ültetek majd trónodra, hogyha megtartják szövetségemet, fiaid, és a parancsokat, melyekre őket tanítom, akkor még az ő fiaik is trónodon ülnek mindörökre. Kiválasztotta az Úr magának Siont, lakóhelyéül kívánta. Nyugalmam helye ez lesz örökre, itt akarok lakni, ez a kívánságom. Eleséggel gazdagon megáldom, szegényeit jól tartom kenyérrel. Papjaira az üdvösség palástját terítem, és szentjei újjonganak. Dávidnak ott hatalmas sarjat támasztok, fényességet hintek fölkent királyomra. Ellenségeit szégyennel borítom, az ő fején azonban korona ragyog. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Igaz esküdtett az Úr Dávidnak, örökre megerősíti az ő királyságát.
1: Jöjjetek és lássátok az Úr tetteit, a csodákat, amelyeket a földön végbe vitt.
3: Olvasmány Jeremiás próféta könyvéből. Ezt a szózatot intézte az Úr Jeremiáshoz. Állj ki az Úr házának kapujába, és hirdesd ott ezt az üzenetet. Mondd, halljátok az Úr szavát, Júda egész népe, akik beléptek a kapukon, hogy leboruljatok az Úr előtt. Így szól a mindenható Úr, Izrael Istene. Tegyétek jobbá utaitokat és szándékaitokat, és én ezen a helyen veletek lakom. Ne bízzatok az ilyen csalóka szavakban, az Úr temploma, az Úr temploma, az Úr temploma ez. Ha jobbá teszitek utaitokat és szándékaitokat, ha ember és embertársa között igazságot tesztek, és ha nem nyomjátok el a törvényt, az árvát és özvegyet, és nem ontotok ártatlan vért a szent helyen, sem más istenek után nem jártok romlásotokra, akkor veletek lakom e szent helyen, ezen a földön, amelyet atyáitoknak adtam mindörökre. De lám, ti hazug beszédekben bíztok, amelyek mit sem használnak nektek. Loptok, gyilkoltok, házasságot törtök, hamisan esküdtök, tömjént áldoztok Baálnak, idegen istenekhez szegődtök, akiket egyáltalán nem ismertek. Aztán mégis eljöttök ebbe a templomba, és azt mondjátok, biztonságban vagyunk, olyan biztonságban, hogy továbbra is elkövethetjük ezeket a gonoszságokat. Hát rablók barjangjának tartjátok ezt a házat, amely az én nevemet viseli? Vagy azt hiszitek, hogy támvak vagyok? Mondja az Úr. Menjetek el csak Silóba, arra a helyre, ahol egykor szentélyt szereztem nevemnek. És nézzétek meg, mit tettem vele népemnek, Izraelnek gonoszsága miatt. Most tehát mivel ilyesmit tettetek, mondja az Úr, és bár fáradhatatlanul beszéltem nektek, de nem hallgattatok rám, szüntelen hívtalak benneteket, de nem válaszoltatok, ezért úgy bánok ezzel a házzal, amely a nevemet viseli, és amelyben annyira bíztok, meg ezzel a hellyel, amelyet nektek és atyáitoknak adtam, mint ahogy Silóval bántam. Elvetlek benneteket a szemem elől, ahogy elvetettem testvéreiteket, Efraim egész nemzetségét. Te meg ne imádkozzál ezért a népért, ne könyörögj, és ne járj közben értük. Ne próbálj unszolni, mert úgysem hallgatlak meg. Nem látod, mit művelnek Júda városaiban és Jeruzsálem utcáin? A gyerekek fát szedegetnek, az apák tüzet gyújtanak, az asszonyok meg tésztát dagasztanak, hogy kalácsot süssenek az ég királynőjének. Az idegen isteneknek italáldozatot mutatnak be, és ezt mind az én bosszantásomra. Vajon engem bosszantanak-e, mondja az Úr, nem inkább magukat szégyenítik meg vele. Ezért ezt mondja Isten az Úr. Haragom és indulatom rázúdul erre a helyre, az emberekre és az állatokra, a mező fáira és a föld gyümölcseire. Égni fog, és egykönnyen nem alszik ki. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Hát rablók barlangjának tartjátok ezt a házat, amely az én nevemet viseli. Házam minden nép számára az imádság háza lesz. Ne tegyétek atyám házát vásárcsarnokká. Házam minden nép számára az imádság háza lesz.
4: Olvasmány tiszteletre méltó Szent Béda áldozó pap szent beszédeiből. Az Úr születésének, ige hirdetésének és halálának boldog előfutára az égiek előtt is méltón tett tanúságot küzdelméről. Ahogy a Szentírás mondja, bár az emberek szerint kínokat szenvedett, halhatatlansággal teljes mégis reménye. Méltán ünnepeljük mennyei születésnapját díszes ünneppel, hiszen maga tette ünnepélyessé szenvedésével, és ékesítette fel piros vérének ragyogásával. Méltán tiszteljük emlékét lelki örvendezéssel, hiszen az Úr mellett tett tanúságot a vértanúság pecsétjével szentesítve azt. Nem szabad ugyanis kételkednünk abban, hogy Szent János a börtönt és a bilincseket megváltónkért vállalta. Az ő tanúságtevő előfutára volt, és érte adta életét is. Bár üldözője nem követelte tőle, hogy Krisztus megtagadja, hanem hogy hallgassa el az igazságot. Ő mégis Krisztusért halt meg. Krisztus ugyanis maga mondja, én vagyok az igazság. Krisztusért ontotta vérét, aki az igazságért áldozta fel magát, ő, aki Krisztus születéséről, ige hirdetéséről, keresztségéről előbb a saját születésével, ige hirdetésével és kereszteléssel tett tanúságot. Előre jelezte a szenvedését is, amikor megelőzte őt a szenvedésben. Ez a kiváló és nagy férfiú a bilincsek hosszantartó, nyomasztó terhe után földi életének végét véreontásával pecsételte meg. Aki az égi béke szabadságának a jó hírét hirdette, azt a gonoszok bilincsbe verik. Aki a világosság tanújaként jött, azt a börtön homályába zárják. Őt, aki méltó volt arra, hogy maga a világosság Krisztus égő és világító lámpának nevezze. A saját vére kereszteli meg azt, akinek megadatott, hogy megkeresztelje a világ megváltóját, hallja fölötte az atya hangját, és láthassa a leszálló szent lélek ajándékát. De nem esett nehezére, sőt könnyű és kívánatos volt számára, hogy ide tartó kínokat szenvedjen az igazságért, mert tudta, hogy ezekért az örök boldogság jutalma vár rá. Az ilyen kiválasztottak kívánatosnak tartották, hogy a természeti kényszerűségből elkerülhetetlenül fenyegető halált Krisztus nevét megvalva az örök élet koszorújával együtt várják. Jól mondja erről az apostol. Nektek az a kegyelem jutott, hogy ne csak higgyetek Krisztusban, hanem szenvedjetek is érte. Azért mondja Krisztus ajándékának, ha a választottak érte szenvednek, mert ugyancsak ő tanítja, ennek az életnek a szenvedései nem mérhetők az eljövendő dicsőséghez, amely majd megnyilvánul rajtunk. Heródes király elfogadta embereivel Jánost, és megkötözve börtönbe vetette. Testvérének a felesége Heródiás miatt, akit feleségül vett. Elküldte a hóhért, aki lefejezte Jánost a börtönben. Testvérének a felesége Heródiás miatt, akit feleségül vett.
1: Dicsérjük dallal az Urat, buzgó készséggel lelkesen, az óra imedérre jár, s bennünket imádságra hív. Ez szent idő az áldozat, boldog bárány keresztre száll, és híveit megváltva most, dicsőségünket szerzi meg. E fénytől, mely tűzön ragyog, homályba hullad élik, szívjuk szívünkbe lelkesen, kegyelme lángját serejét. Dicsérjük őt ki, jó atyám, és egy szülött örök fiát, s a szent lelket kivigaszunk, meg nem szűnő időkön át. Amen.
2: Parancsaid ösvényén vezess, Uram! Engem igaz utadra taníts meg, Istenem, és én azt mindig megtartom. Elmémet segítsd, és megtartom törvényeidet. Ragaszkodom hozzá teljes szívvel. Ezért parancsaid ösvényén vezess, mert kedvem telik bennük. Egész szívemet tanításod felé fordítsd, és ne a fösvénységre. Te hiába valóktól fordítsd el szemem, a te utadon éltess engem. Erősítsd meg szolgádnak tett ígéretedet, amelyet a téged félőknek adtál. Enyhítsd kínos szégyenemet, amitől rettegek, csak a te ítéleteid örvendetesek. Ezért kívántam úgy tanításodat, hogy igazságoddal éltess engem. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Parancsaid ösvényén vezess, Uram! Aki az Istent keresi, nem szűkölködik. Áldom az Urat minden időben, dicséretét szüntelenül zengi ajkam. Lelkem az Úrban dicsekszik, hallják meg a szelidek és örvendezzenek. Magasztaljátok az Urat velem együtt, dicsőítsük az ő nevét mindnyájan. Kerestem az Urat, és ő meghallgatott, és kiragadott engem minden rettegésből. Tekintsetek rá, és eláraszt a fény benneteket, és arcotokat nem érheti szégyen. Egy szegény hozzá kiáltott, az Úr meghallgatta őt, és minden szorongatásból kiszabadította. Gondosan körülsáncol az Úr angyala minden Isten félőt, és megszabadítja őket. Ízleljétek és lássátok, mily édes az Úr! Boldog az az ember, aki benne bízik. Féljétek az Urat, ti szentjei! Semmiben sem nélkülöz az Isten félő. Jó módúak éheznek és nyomorognak, de akik az Istent keresik, nem szűkölködnek. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Aki az Istent keresi, nem szűkölködik.
1: Keresd a békét, és járj annak útján. Jöjjetek, fiaim, hallgassatok rá. Az Úr félelmére oktatlak titeket. Ki az az ember, aki élni vágyik, és szeretne jó napokat látni? Fékezz nyelvedet, hogy ne szóljon rosszat, és ajkadat, hogy ne beszéljen hazugságot. Fordulj el a rossztól, és tedd a jót. Törekedj a békességre, és járj annak útján. Az Úr szeme az igazakra tekint, és füle meghallja kiáltásokat. Arcát a gonoszok ellen fordítja az Úr, hogy még emlékük is eltűnjék a földről. Kiáltottak, és az Úr meghallgatta, és minden szorongatásból kiszabadította őket. A töredelmes szívűekhez közel van az Úr, és szabadulást hoz a megtört lelkűeknek. Tengernyi csapás hull az igazakra, de mindezekből kiszabadítja az Úr őket. Megőrzi minden csontjukat, hogy azokból egy sem törhet össze. Végez a gonosszal gonossága, és akik gyűlölik az igazat, megbűnhődnek érte. Az Úr megváltja szolgái életét, és nem bűnhődik senki, aki ő benne reménykedik. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak, és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Keresd a békét, és járj annak útján.
2: Csalárdabb az emberi szív mindennél, és tele van gonoszsággal. Ki lát bele titkos rejtekeibe? Én az Úr, aki a szíveket vizsgálom, és próbának vetem alá a veséket, hogy megfizessek kinek-kinek életmódja és tettei szerint.
1: Rejtett bűneimtől tisztíts meg engem, és őrizd meg szolgádat a bűntől.
2: Könyörögjünk. Add meg nekünk, Istenünk, örök szereteted égő fényét, hogy mindenkor szeretetet tüze hevítsen minket, és osztatlan szívvel szeressünk téged mindenek felett, testvéreinket pedig te érted. Krisztus a mi Urunk által. Amen. Mondjunk áldást az Úrnak, Istennek legyen hála.
0: Imaórák liturgiája, az olvasmányos és napközi imaórát imádkoztuk.

Veled vagyok, ha egyedül érzed magad. Veled vagyok, ha valami bánt. Veled vagyok, ha bántanak az emberek. Ha úgy gondolod, ez így nem mehet tovább. Veled vagyok, ha kétségbe esett és szomorú vagy. Veled vagyok, ha rettegsz és félsz. Veled vagyok, ha téged már senki sem szeret. Ha barátaid is elszakadnak tőled. Veled vagyok, ha gondjaid miatt aludni nem tudsz. Veled vagyok, ha gyermeked bánatot okoz. Veled vagyok, ha veszedelembe kerül az életed, ha beteg vagy és segítség kellene. Veled vagyok, ha nem tudod legyőzni a szomorúságodat. Veled, ha benned egy világ omlott össze. Veled vagyok, ha több szeretetre vágysz. Veled vagyok, ha a szíved nagyon fáj. Veled vagyok, ha senki sem ért meg. Veled, ha a fáradtságtól már-már elalélsz. Veled vagyok, ha valami miatt gyötör a lelkiismeret. Veled vagyok, amikor kiáltva hívsz. Vagy amikor hozzám visszatérsz. Veled vagyok, mint a nap, mely melegséget, vidámságot ad. Veled vagyok, mint a láng, mely soha ki nem alszik. Veled vagyok, mint egy szép virág, melynek örülni tudsz. Veled vagyok, mint a felhő, mely árnyat ad. Veled vagyok, mint a fény, mely megvilágítja utadat. Veled vagyok, mint egy szem, mely szeretettel rád tekint. Veled vagyok, mint egy kéz, mely aggódva fogja kezed. Veled vagyok, mint egy szív, mely szünet nélkül érted dobog. Veled vagyok, mint jó barát, ki sohasem hagy cserben. Veled vagyok, mint nővéred, ki együtt érez veled. Veled vagyok, mint bátyád, ki melletted áll, örömben, bánatban. Veled vagyok, mint anyád, aki egészen megért. És veled vagyok, mint apád, ki örök biztonságot ad. Veled vagyok, mindig veled vagyok, mint végtelenül szerető Istenem.

0: Hírpercek.
1: Új kötet jelent meg a katolicizmus kínai történetéről. Leo pápa köszöntötte a toszkánai Amita hegyen álló kereszt felavatásának 80. évfordulóját. Zarándoklatot szervez a Domonkos Ifjúsági Mozgalom szeptemberben. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Kontra Zsuzsát hallják. Hírszerkesztőink Vég Györgyi és Kontra Zsuzsa. A katolikus egyház történetének kutatása Kínában címen megjelent a kínai vallási kulturális kiadó új kiadványa. A mű Luigi Ging professzor és Shanghai-li docens több éves kutatásának eredménye, amely a Yuan dinasztiától a 20. század közepéig követi nyomon a katolicizmus fejlődését Kínában, közli a Fidesz. A 28 tanulmányból álló kötet a kínai katolikus egyház fejlődésének intézményi és regionális története mellett bemutatja kiemelkedő személyiségeit is. A kiadvány szisztematikusan rekonstruálja a katolikus egyház elmúlt 600 évének történelmi fejlődését Kínában, különös tekintettel olyan kulcsfontosságú témákra, mint az egyházmegyék kialakulása, valamint az inkulturáció folyamata és a kortárs kérdések. Így fontos forrás lehet a vallás és egyház történeti kutatásban. A Szent Atya augusztus 24-én Pietro Parolin bíboros aláírásával táviratot küldött a Montepulciano-i pienziai megyéspüspöknek abból az alkalomból, hogy a Monte Amiatán álló II. Világháború végén megrongált 22 méteres kovácsoltvas keresztet 80 éve rekonstruálták, tájékoztatott a Vatikán Rádió. A kereszt világítását 12. Pius pápa kapcsolta be Rómából rádiós összeköttetéssel, távirányítással 1946. augusztus 24-én éjjel. A Szent Atya táviratában kiemelte, hogy ez a jelentős évforduló megújult tudatosságot ébreszen a megváltás szimbóluma iránt, hogy annak meghívása jegyében felfele tekintsünk, és hogy együtt járjunk a jóság, a szolidaritás és a béke ösvényein. A hegycsúcson ragyogó kereszt fénye ragyogjon fel a rácsodálkozók szívében is. Köszöntője végén apostoli áldását küldte az ünnepélyes szertartáson jelenlévőknek. A Domonkos Ifjúsági Mozgalom szeptember 11-e és 13-a között zarándoklatot szervez Körmendről Vasvárra, ahol már a 13. század óta dokumentált a szerzetes rend jelenléte. Tájékoztattak az eseményről a domonkos nővérek. A mozgalom ezúttal nem hosszabb zarándokútra, hanem bemelegítő programra hívja a fiatalokat. A Mária út Egyesület által kezdeményezett egy úton zarándoklat szervezői hívták meg a domonkosokat, hogy velük együtt vegyenek részt a hagyományos Vasvárra tartó zarándoklatukon. A kolostort is az 1250-es években domonkosok alapították, építették. A domonkosság hív minden fiatalt ide, hogy találkozzanak egymással, megismerjék a domonkosi múltat, és erősedjenek krisztusi identitásukban, hogy találkozhassanak olyan fiatalokkal, akik a keresztény jelzőt nem csak viselik, de meg is élik azt. A hírszerkesztő Vég Györgyi kolléganőm nevében is köszönjük kedves hallgatóink megtisztelő figyelmét. A Mária Rádió híreivel Kontra Zsuzsát hallották. Köszönjük, hogy rádiónkat hallgatják.
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: Dél van.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
2: Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát.
3: És ő névébe fogadás Szentlélektől Szent Fiát.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszony Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál élettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Íme az Úr szolgáló leánya.
3: Legyen nekem egyéb szerint.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszony Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál élettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: És az ige testélő.
3: És mi köztünk lakozik.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál élettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Imádkozzál élettünk Istennek szent anyja,
3: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
2: Könyörögjünk, kérünk téged, Úristen, öntsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk. Krisztus, a mi Urunk által. Amen.
3: Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen. Amen.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nézzük a Mária Rádió mai délutáni és esti műsorait. Béke a Földön, imádság a világbékért, most a műsor ismertetés után. Programajánlóval jelentkezünk 12 óra 10 perckor. Rózsafüzét imádkozunk közösen 12 óra 15 perckor. Örök ige részlet a Szentírásból 13 órától. Megváltottalak Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán 13 óra 10 perckor. Lelkiség irodalom 13 óra 15 perckor. Inter Arma Caritas, a tábori lelkészség és a honvédelmi minisztérium műsora 13 óra 25 perckor. Perikópa, Kocsi György atya Szentírás magyarázata 14 órától. Litániát imádkozunk közösen 14 óra 15 perckor. Múltról és jelenről Szakály Sándor történész műsora 14 óra 25 perckor. Lelkiség irodalom 14 óra 30 perckor. A hírpercek és az imalánc után irgalmasság órája, erőforrás mindenkinek 15 órától. Rózsafüzét imádkozunk közösen 15 óra 15 perckor. Tanúságtétel című műsorunk 16 órakor jelentkezik. Ezt követi a Vatikáni Rádió magyar nyelv adása 16 óra 25 perckor. Körkép, regionális magazin 16 óra 50 perckor. Molnár János atya tanítása az augusztusi fatimai engesztőli imaesten 17 órai kezdettel. Mégis szeretni Gyökösi Endre tanítása 17 óra 35 perckor. Szentmisét közvetítünk Budapest Felső Krisztusvárosi Keresztelő Szent János templomból 18 órától. A Zsolozs Mesti dicséretét imádkozzuk 19 órakor. Ilyenek a mennyek országa. Homoki Nagy Katalin olvas fel saját meséből 19 óra 25 perckor. A hírpercek és a ráng után kiáltás, imádság a nemzetét kegyhelyekről 20 órától. Barsi Balázs atya homiliája Széchenyből az évközi 20. vasárnapon 20 óra 16 perckor. Szombatesti beszélgetés, Egri Zsuzsa műsora 21 órától. Katolikus társadalmi tanítás, Horváth Pál műsora 21 óra 40-kor. Talentum, beszélgetések életről és értékekről 22 órától. A Vatikáni Rádió magyar nyelvadását hallgathatjuk meg 23 órakor. Az igazság szabad, tehát ez Barsi Balázs atya elmékelése 23 óra 20 perckor. A Zsolosba befejező imorát imádkozzuk 23 óra 40-kor. A hírpercek adásával zárul 23 óra 55-kor a Mária Rádió mai műsora. Maradjanak velünk, hallgassanak bennünket továbbra is.
0: Mária Rádió.
5: Nincs nyugalom. Nincs nyugalom. A szív, amíg ver, mindörökre nyugtalan. De mindörökké nyughatatlanul, Istentől mégis békessége van. Nyugalma nincs, de békessége van. Békesség Istentől. Nincs nyugalom, nincs nyugalom. Vihar, örök hullámzás a víz felszíne. De lent a mélyben háborítlanul pihen a tenger, s az ember szíve. Hadd hullámozzék a víz felszíne. Békesség Istentől. Nincs nyugalom, nincs nyugalom, s ez a nyugtalanság, mint a járvány ragad. Te sugaraszt szét békességedet, és szóval, kézfogással másnak add. Az Isten békessége is ragad. Békesség Istentől. Reggel mond, délben mond, és este mond a feltámadott első szép szavát. És ragyogóbbá lesz a reggeled, és csillaghímesebb az éjszakád, és békességesebb az éjszakád. Békesség Istentől. Békesség Istentől. Mi így köszönjünk, hogy köszöntésünkben lélek legyen. Vihartépet fák, ágainkon mégis vadgalamb búg, és békesség terem. Békesség. Köszöntésünk ez legyen. Békesség Istentől.

0: programajánló következik.
1: Programajánló az elkövetkezendő időszakra. Szerkesztő Halmai Rita. A mikrofonnál Szüllőné Csődör Mária.
2: A Mohácsi csata 500 éves évfordulóján 2026. augusztus 29-én a Mohácsi Magyarok Nagyasszonya templomban, fogadalmi emléktemplomban közösen mutatnak be szentmisét a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tagjai. A Pesterzsébeti Szent Lajos templom búcsúja augusztus 30-án vasárnap lesz, melyre szeretettel hívnak mindenkit. Medvecki Miklós, a francia nyelv és kultúra jó ismerője, balatonkenesei plébános lesz a celebráns és szónok, aki Szent 9. Lajos francia király nagy tisztelője. A 9:30-kor kezdődő ünnepi szentmisét körmenet követi. Azután a plébániai tánccsoport bemutatója lesz a templom bejárata előtt, majd szeretett vendégség, és végül a csepeli sekrestye színpad rövid templomba illő mesejáték előadása zárja a programot. Különlegesség, hogy a körmenetet lezáró szentségi áldás után minden jelenlévő együttesen kap még egy áldást a templomhoz tartozó Szent Lajos csonterekjével. Helyszín 1204 Budapest, Damjanics utca 45 szám, illetve Szent Lajos tér 1. Szeretett Láng Fesztivál Budapesten. Augusztus 29-én szombaton 9 órától. A helyszín Mária Remetei Kegytemplom, Kisboldogasszony Bazilika parkja. 1029 Budapest, Templomkert. A program 9 órától köszöntő, 9:15-kor kezdő dicsőítés, majd 9:35-től örvendetes rózsafűzér, 10:30-től szentmise, melynek főcelebrása Martus Levente Balázs, az Esztergom Budapesti Főegyházmegye segédpüspöke. Homiliájának témája: mit tehetsz a leendő hivatásokért, mit tehetsz a papjaidért? 11:45-től ebédszünet, majd 12:40-től rövid dicsőítés, Kis László tanúság tétele a megtéréséről. 13:00-kor Szilágyi Szabolcs Pilis Csabai plébános az egyéni templomi szentségimádás elindításának lelki és szervezési alapjairól tanít.

0: az Új Szív közösség, zenei szolgálat, Eukariszt együttes és a Kids. Részletes program a szeretetlang.hu oldalon található. Szeretettel hívják és várják a zarándokokat. Kérik a zarándokbusszal érkezőket, hogy ezt a parkolás miatt előre jelezzék a plusz 36 30 205 81 70-es telefonszámon.
1: Programajánlót hallottak.

Móra István édesanyámnak. Csendes alkonyat volt, ahogy hazaértem. Ave Máriára harangoztak éppen. Ültél a ház előtt a régi kis padon, könnyekkel szemedben, sóhajjal ajkadon. Letérdeltem eléd, közelről néztelek. Úgy eltévedt rajtam jóságos két szemed. Kerested a régi derült vonásokat, ragyogó szemeim, nevető arcomat. Az arcom oly törött, a szemem sem ragyog. Miről is tudtad meg, hogy a fiad vagyok? Hazajöttem, anyám. Beteg vagyok, lelkem. Anyai szerelmed, gyógyítson meg engem. Taníts meg engemet még egyszer nevetni. Taníts meg remélni. Taníts meg szeretni. Vigy el, ahogy régen, az első misére. Mutasd meg még egyszer az utat, az égre. Ugye megvannak még a glóriás szentek, akik én rám és én nálam is még többet szenvedtek. Mutasd meg őrizőm, az Isten bárányát, mondd, hogy csókoljam meg a feszület lábát. A nagy kereszt alatt térdeljünk le ketten, s mondjuk el, mint régen, hiszek egy Istenben. Móra István.

0: Mária Rádió. Imádkozzunk együtt. Az örvendetes rózsafűzér következik.
1: A rózsafűzér imát a keszthelyi Ranoldár János római katolikus általános iskola diákjai imádkozzák. Rózsafűzér imánkat felajánljuk saját ima szándékainkra és a Mária Rádió hallgatóinak ima szándékaira.
2: Imádkozunk családjainkért, szeretteinkért,
1: iskolánk tanulóért, tanáraiért és minden dolgozójáért.
2: A betegekért.
1: Elhunyt szeretteink lelki üdvéért.
2: Hálát adunk a jó Istennek az elmúlt év minden öröméért, a kegyelmekért, és kérjük Mária közbenjárását azért, hogy a nyári szünidő tartalmazza.

0: Kegyelmesen, Istennek tetszően töltsük.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását, és az örök életet. Amen.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki hitünket növelje.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki reményünket erősítse.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
3: Az örvendetes rózsafüzér első titka. Akit te Szent Szűz a Szentlélektől fogantál. Gábriel angyal így szólt Máriához. Íme, fogansz és fiút szülsz, akit majd Jézusnak nevezel. Nagy lesz ő, és a magasságos fiának hívják majd. Mária így szólt. Íme az Úr szolgálója vagyok, történjék velem szavad szerint. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a Szentlélektől fogantál.
4: Asszony Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
4: Asszony Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
4: Asszony Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
4: Asszony Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
4: Asszony Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
4: Asszony Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
4: Asszony Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek,
4: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
6: Ó Jézusom,
4: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
7: Az örvendetes rózsafüzér második titka, akit te szemszűz Erzsébetet látogatván hordoztál. Erzsébet eltelt szent lélekkel, és hangos szóval így kiáltott. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse. Hogyan lehetséges, hogy az én uram anyja jön hozzám? Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatva hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit a Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.

0: Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Még

0: neked, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Az örvendetes rózsafüzér harmadik titka, akit te, Szent Szűz, a világra szültél. Történt pedig, hogy amíg ott voltak Betlehemben, eljött Mária szülésének ideje, és megszülte elsőszülött fiát. Bepújálta, és jászolba fektette, mivel a szálláson nem volt számukra hely. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit a Szent Szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél.

0: Szent Légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Úr Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
6: Az örvendetes rózsafűzér negyedik titka, akit te szent szűz a templomban bemutattál. Amikor leteltek a tisztulásuknak Mózes törvényében megszabott napjai, felvitték Jézus Jeruzsálembe, hogy bemutassák az Úrnak, és hogy áldozatot mutassanak be az Úr törvényének előírása szerint. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit a szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
9: Az örvendetes rózsafűzér 5. titka. Akit te szent szűz a templomban megtaláltál. A gyermek Jézus ott maradt Jeruzsálemben, szülei azonban nem vették észre. 3 nappal később találtak rá a templomban. Rabbik körében ült, hallgatta és kérdezgette őket. Aki csak hallgatta, csodálkozott értelmén és válaszain. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözl légy Mária! Kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
10: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
10: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
10: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
10: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
10: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Úr Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
10: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
10: Könyörögjünk. Urunk, Istenünk, a te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról a boldogságos Szűz Mária szentolvasójának elmondásával megemlékezve higgyük, amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, a mi Urunk által. Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsérjük

Fáj nagyon. Nem tudhatod. Mégis fáj nagyon. Tenyérnyomod zúzott arcomon. Nem gondolod. Mégis létemen örök pecsét lett a félelem. Nem hinnéd, de minden évszakon nincsen éjem, nincsen nappalom, mikor egy-egy szó vagy mozdulat ne riasztan a régmúlt árnyakat. Fájdalmam és hittelen jajom süket fülbe hullott egykoron. Nem volt senki földön, vízben, égben, aki egyet szólt volna védelmezőn értem. Gyermek voltam, tágra zárt pillákban merengtem magamban, örökvárba zártam, mert a mennybe hiába is néztem. Nem találtam megmentőt a fényben, folyton fáztam, beteg lett a vesém, nem kaptam meg álomhívó mesém. A kastély sötét szellem folyosóján mehettem szükségre örökély fél órán, minden éjjel kísértett a halál. Sok gyerek közt emésztett a magány, nem érdekeltán. De ma is fáj nagyon, cipőt, kemény talpa járom csontomon, felrepett szemhéjam vére számba folyt, nyűszítve nyeltem a pirosló sikolyt, asztal tetején a szék, és rajta ott, rémületbe zárva némán haldoklok, lepedő van rám terítve, várom az ütést, ökölterít földre, nincsen menedék. Elmondjam-e neked, nem tudom, milyen volt a gyermek otthonom. Szavak arra talán nincsenek, milyen az, ha retteg egy gyerek. Milyen az, ha remény semmi sincs. Milyen az, ha léted poklodon bilincs. Milyen az, ha múltad soha nem is volt. Milyen az, ha jövőd szürke, halva holt, élő halott, abortált nulla hullalét. Mikor élsz-e, halsz-e, egyre megy. Nem tét. Nem hiszem, hogy tényleg tudni akarod, milyen az, ha nincsen őrző angyalod, akit bajban minden gyerek hív. Milyen az, ha Istenedért sírsz, de ő hallgat, nincsen szava sem, étlen szomjan vernek, zihálsz csendesen, pedig egy-egy jó szó ennyi volna csak legvakmerőbb vágyad. S hogy ne bántsanak, kenyérből és vízből épp csak elég legyen. Ne csábítson veszni, részvétlen sírverem. Nem tudhatom, milyen lenne az, ha szerettek volna, s telám zöld tavasz. Nem tudom. Nem értem, miért fáj nagyon, hogy mindez megtörtént, s írom gyalázatom.

0: Hírpercek.
1: Újabb rekordot döntett a Camino de Santiago 2026-ban. Tanévnyitó értekezletet tartottak a hajdúdorogi főegyházmegyében. Bodajkon rendezik meg a székesfehérvári egyházmegye kegyhelyeinek találkozóját. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Kontra Zsuzsát hallják. Hírszerkesztőink Vég Györgyi és Kontra Zsuzsa. Figyelemre méltó mérföldkőhöz közeledik a Camino de Santiago, a Szent Jakab sírjához vezető zarándokúton. 2026-ban újabb éves rekordszámot érhetnek el, miközben Santiago de Compostela a 2027-es szent évre készül, írja a Zenit. A zarándok iroda adatai szerint idén eddig több mint 363 ezer zarándok kapta meg a Compostellát, mintegy 6%-kal többen, mint a 2025-ös azonos időszakban. Ha a tendencia folytatódik, az idei lehet az ötödik egymást követő rekordév. Egy évtizeddel ezelőtt a zarándokok kétharmada a francia úton érte el Santiagót, ma már csak 42,8%-uk választja ezt az utat. A pandémiát követően az El Camino kiszélesítette nemzetközi hatókörét. A spanyolok aránya 39%-ra csökkent, így a külföldiek vannak többségben. Idén is tanévnyitó értekezlettel indult a közös munka a hajdúdorogi főegyházmegye területén működő oktatási intézmények vezetőinek és lelki vezetőinek, közölte a hajdúdorogi főegyházmegye. Augusztus 25-én a debreceni Szent Bazil középiskola munkatársai látták vendégül a kollégákat. A Szent Bazil középiskola sokrétű oktatásban részesíti a tanulókat, helyet adva a matematika mellett a cukrász, a szakás, a fodrász, kozmetikus képzésnek is. A feladatokban nem csak a debreceni, hanem a nyíregyházi és kisvárdai intézmények tanulói is bekapcsolódnak, erősítve ezzel a bazilos összetartozást. Kocsis Fülöp hajdúdorogi érsek metropolita köszöntőjében rávilágított az idei tanév jelszavának fontosságára, Jézus szavaira. Világítson a ti világosságotok. Az iskolában ezért nem csak tudást kell átadni, zárta köszöntőjét a hajdúdorogi érsek metropolita. Először rendezik meg székesfehérvári egyházmegye kegyhelyeinek találkozóját Bodajkon. 5 kegyhely, egy édesanyja címmel a szeptember 12-i rendezvényre várják a bodajki búcsúra érkezőket és a gyalogos zarándokokat is, tájékoztatták a szervezők az MTI-t. A témában tartott pénteki sajtótájékoztatón Spányi Antal megyés püspök elmondta, hogy a székesfehérvári egyházmegyének több jeles búcsújáró helye van, a magyarországi egyházmegyék közül a legtöbb, és külön-külön mindegyiknek van társadalmi küldetése. A püspök bejelentette, hogy hagyományteremtő szándékkal meghívták Bodajkra a másik 4 búcsújáró helyet, Ercsit, Vértessomlót, Alsószent Ivánt és Makkos Máriát is, hogy bemutatkozzanak a kegyhelyek, kiállíthassák kegyképeiket, illetve közös imádságot is tarthassanak. A jövőben mindig másik kegyhelyen fogják megünnepelni a kegyhelyek találkozóját. A hírszerkesztő Vég Györgyi kolléganőm nevében is köszönjük kedves hallgatóink megtisztelő figyelmét. A Mária Rádió híreivel Kontra Zsuzsát hallották. Köszönjük, hogy rádiónkat hallgatják.
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 13 óra.
2: A Mária Rádió gyálon, az FM 98,9 MHz-es frekvencián fogható.
3: Lelkiségi óra a Mária Rádióban. Részlet a Szentírásból.
4: Jézus Krisztus evangéliuma Márk szerint. Szombat elmúltával Mária Magdolna, Mária, Jakab anyja és Szalomé illatszereket vásároltak és elmentek, hogy megkenjék Jézust. Kora reggel értek a sírhoz, amikor a nap éppen fölkelt. A hét első napja volt. Így tanakodtak egymás közt. Ki hengeríti el nekünk a követ a sír bejáratától? De amikor oda néztek, látták, hogy a követ már elhengerítették, pedig igen nagy volt. Erre bementek a sírboltba, és észrevették, hogy ott jobb felől egy fehér ruhába öltözött ifjú ül. Nagyon megijedtek, de az bátorította őket. Ne féljetek! A názáreti Jézust keresitek, akit keresztre feszítettek? Föltámadt. Nincs itt. Nézzétek, itt a hely, ahová temették. Most pedig siessetek, vigyétek hírül tanítványainak és Péternek. Előttetek megy Galileába. Ott majd viszont látjátok, amint megmondta nektek. Azok kijöttek a sírból, és futásnak eredtek, mert nagy ijegység és rémület fogta el őket. Félelmükben senkinek sem szóltak a dologról. Miután a hét első napjának reggelén föltámadt, először Mária Magdolnának jelent meg, akiből hét ördögöt űzött ki. Ő menten hírül vitte azt a gyászoló és síró tanítványoknak. Mikor azok meghallották, hogy él, s hogy ő látta, nem hitték el neki. Ezután idegen alakban megjelent kettőnek közülük útközben, amikor vidékre mentek. Ezek visszatértek és közölték a hírt, de nekik sem hittek. Végül a 11-nek jelent meg, amikor asztalnál ültek. Szemükre vetette hitetlenségüket és szívük keménységét, mert azoknak, akik őt föltámadása után látták, nem hittek. Azután így szólt hozzájuk: menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül, aki nem hisz, elkárhozik. A hívőket ezek a jelek fogják kísérni. Az én nevemben ördögöt űznek, új nyelveken beszélnek, kígyókat vesznek majd a kezükbe, és ha valami halálos mérget isznak, nem árt meg nekik. Betegekre teszik kezüket, és azok meggyógyulnak. Az Úr Jézus, miután szavait befejezte, fölment a mennybe, és az Isten jobbján foglalt helyet. Azok pedig szétszélettek, és mindenütt hirdették az igét. Az Úr együttműködött velük, és tanításukat csodákkal kísérte és hitelesítette.
5: Az elhangzott bibliai részletet Halász Judit színművész, az Eurocity kiadó Hangzó Biblia című hangoskönyv sorozatában olvasta fel. Hallgatóink további részleteket a www.hangzobiblia.hu oldalon találnak.
1: Lelkiségi óra a Mária Rádióban.

0: megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsora.
1: Augusztus 29-e. Nem bírtuk tovább elviselni. Ezt Pál apostolnak a tesszalonikai hívekhez írt első levelében olvassuk, a 3. fejezet első versében. Nem bírtuk tovább elviselni. Ez a levél talán az Új Szövetség legkorábbi könyve. Pál Korintusban, a Cselekedetek 18. fejezete szerint, tehát Pál Korintusban írta az Új Szövetség első iratát, Krisztus után úgy 50 körül. Az aggodalom és az öröm szülte meg ezt a levelet. Pontosabban fogalmazva, ezeket a körülményeket használta fel Isten lelke. Pál aggódott főként Isten ügye iránt. Tudta, hogy az Úr kezében van az evangélium hirdetése, mégis tudni akarta, hogy nem volt-e hiába való a fáradozása Tesszalonikiben. És az ottani testvérek az üldözések ellenére kitartottak-e. Milyen emberi képet fest az apostolról az ige? Ugyanis ez az aggódás már-már elviselhetetlenné lett. És az apostol nem győzte tovább türelemmel, ezért elküldte Athénból Timóteust, hogy hírt halljon a tesszalonikai gyülekezetről, és munkatársa által tovább bátorítsa őket. A jó hírek, amiket Timóteus hozott, megvigasztalták, örömre hangolták, aki felüdült. Ez a bizonyosság adott neki erőt a továbbiakhoz. Adj, Uram, olyan szigeteket az életben, amikor bizonyossá lesz számunkra, hogy munkánk nem hiába

0: Lelkiségi óránkban irodalmi művekből olvasunk.
1: Roberto Pezzolini a pápai ház szónokának Bevezetés az imádságba című művét Szabó Tamás felolvasása.

0: hangosabban hallják.
1: Alkalmatlankorok vagyunk. Az imádság nem csak érzés, amelyet ápolnunk kell, hanem gondolkodásmód. Az Isten atyaságára való támaszkodás és az Isten gyermekeinek szabadságában való élés az a simpár, amelyen életünk megtanulhat előre haladni. És hogy hogyan állunk ezzel a két dologgal, az Isten atyaságára való támaszkodással és a gyermekek szabadságával, Jézus tanítást ad. Mondjuk, olvassuk Lukácsnál, hogy valamelyiketeknek van egy barátja, és az éjfélkor bekopog hozzá ezekkel a szavakkal. Barátom, adj kölcsön nekem 3 kenyeret, útról érkezett egy barátom, és nincs mit enni adnom neki. De az kiszól, ne zavarj, az ajtót már bezártam, én is, gyermekeim is ágyban vagyunk, nem tudok fölkelni és adni neked. Mondom nektek, ha azért, mert a barátja nem kell fel, hogy adjon neki, amiatt, hogy nem tágít, mégis fel kell, és ad neki annyit, amennyire szüksége van. A leggyakrabban visszatérő kifejezés a barát ebben a példázatban. Megértjük az üzenetet. Az ember egy baráti kapcsolat alapján lép be és marad meg az imádságban. Jézus számára ez a szempont annyira fontos lesz, hogy nem sokkal a halál előtt úgy dönt, hogy tanítványait barátainak nevezi, és elmondja nekik mindazt, ami az atyával való szeretet kapcsolatát érinti. Az evangélium szerint az ember annyiban válik képessé imádkozni Istenhez, amennyiben szeretettel elfogadja a barátságát, és hajlandó a szavaival és életével viszonozni. Az egész párbeszéd e körül a téma körül forog. És arra világít rá, hogy milyen attitűdöket tesz lehetővé az igazi barátság. 3 barátról van szó. Az elsőt váratlanul meglátogatja egy második barát, amikor hazatér egy útjáról. Az első barát, mivel nincs mit adni neki, úgy dönt, hogy elmegy a harmadik baráthoz, jól lehet, már későre jár az idő. Az utóbbinak, a harmadik barátnak semmi kedve nincs fölkelni, fölébreszteni a gyerekeket, aztán, hogy az éléskamrába menjen. De végül persze megteszi. Az ok egyszerű. Az éjszaka közepén érkező barát annyira követelőző, hogy lehetetlen nem teljesíteni a kérését. Spontán vetődik fel a kérdés, miért számít az imában értékes tulajdonságnak az, ha követelőzök? Ha a követelőzők, az alkalmatlankodásig menően követelőzők vagyunk. Ugyanis az életben ezt hibának és a jól neveltség hiányának tulajdonítjuk. Nos, valószínűleg azért, mert az erőltetés, amelyről Jézus beszél, és amelyet a barát kérlelésével és zaklatásával foglalhatunk össze, abból a meggyőződésből fakad, hogy mindig tudunk valami jót kapni, érdem és szégyenkezés nélkül, a barát nagylelkű szívétől. A példabeszéd ugyanis éppen ezt mondja el. Az útról későn hazatérő barát nem fél bekopogni és vendéglátást kérni éjszakára. Ez a szégyentelenség ugyanezt a magatartást váltja ki a vendéglátóból, aki szintén nem szégyel oda menni egy másik barátjához, hogy ételt kérjen tőle, mert tudja, hogy nem csalatkozhat reményével. Egy szóval, a barátoknak ebben az erényes körében, ami a dolgokat mozgásba hozza, és ilyen gondoskodásra késztet az, hogy a kölcsönös megbecsülés és a bizalom légkörében jót gondolnak egymásról. Ebből az érzésből fakad az alkalmatlankodás lehetősége annélkül, hogy az helytelen lenne. Sőt, amikor megtapasztaljuk annak lehetőségét, hogy valami jót tegyünk egy barátunkért, elnyerjük annak szabadságát, hogy barátunkat olyan helyzetbe hozzuk, hogy azt ő ugyanazt megtegye értünk.
0: Roberto Pazzolini, a pápai ház szónokának Bevezetés az imádságba című művét Szabó Tamás felolvasásában hallották.
2: Lelkiségi óránkban irodalmi művekből olvastunk.

Inter Arma Caritas, fegyverek között a szeretet. Magazin műsor honvédelemről, hazaszeretetről, katonai hagyományokról, hazánk katonáiról. A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Katolikus Tábori Püspökség adása a Mária Rádióban.

0: Lelkesedni tudunk a hazáért valamennyien, de fel tudjuk-e a hazának áldozni pillanatnyi érdekeinket, pártszeretetünket, kicsinyes gyűlölségeinket? Tudunk-e egyesülni a haza körül? Ha ezt nem tudjuk, minden lelkesedésünk hasztalan. Ötvös Józseftől idézve egy gondolatot köszöntöm Önöket. Az Interarma Caritas fegyverek között a szeretet 15. évfolyamának 628. adásában a szerkesztőt Fodor Endrét hallják. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Először műsorunk tartalmából. A Honvédség híreiből válogatok, amelyben először az augusztus 20-ai tisztavatásról szólunk.
1: Leginkább büszkeséggel tölt el, hogy letettük a tiszti esküt. Úgy gondolom, hogy ez mindannyiunk számára olyan emlék lesz, amelyre szívesen emlékszünk vissza. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy főhadnagyi rendfokozatban kezdhetem meg a tiszti pályafutásomat. Szerintem nagyobb felelősséggel jár, de teher alatt nő a pálma, szóval én örülök neki.
0: Katona zenekari fesztivált rendeztek ezúttal is Székesfehérvárott.
2: A zenetörténetben Fricsai Richárd, alezredes katonakarmester, nagyon meghatározó alak volt. Az 1900-as évek elején élt és alkotott itt, egy egészen elképesztően erős karakterű és egy nagyon széles látókörű muzsikusról, művészemberről beszélünk.
0: Idézünk egy korábbi felvételt, egy helyőrség induló születését.
3: Civil ember is valahogy egy picit átérzi azt, hogy a fegyelem, mit jelent a katonazene, mit jelent az, hogy együtt lenni. Mert ez számomra egy olyan csodát jelent, éltet, szabadságot ad, felszabadít.
0: Folytatjuk Nádasi Alfonsz hadinaplójának felolvasását.
4: Ha egyszer hazakerülök, szeretném megírni ezt a témát valami ilyesféle címmel, a partizánok és mi magyarok. Eddig még a fogalmát sem ismertem ennek a szónak. Most aztán benne vagyok a különböző összefüggéseiben.

0: Előző adásunkat követően augusztus 20-án Szent István ünnepén mintegy 170 fő tett ünnepélyes esküt a budapesti Kossuth Lajos téren. Az Rényi Katonai Filmstúdió felvételén az elhangzás sorrendjében hallják majd Magyar Péter miniszterelnököt, Ruszin Szendi Romulus honvédelmi minisztert, valamint Gyarmati Ádám hadnagyot, az eskü előmondóját, és Kovács Korinna hadnagyot, Varjú Gergő főhadnagyot, most felavatott tiszteket.
1: A hazáért két egyszerű szó, de egy katonának talán nincs két fontosabb szó az életében. Benne van az esküjük, benne van az egyenruhájuk, benne van minden hajnal, amikor szolgálatba indulnak, minden döntés, amelyet parancsnokként meghoznak, és benne van minden ember, akit rájuk bíznak. És benne van az is, hogyha egyszer eljön a pillanat, amikor Magyarországnak szüksége van önökre, akkor nem kérdezik meg majd, hogy nehéz-e. Nem kérdezik meg, hogy kényelmes-e. Nem azt kérdezik, hogy más megtenné-e helyettük, hanem teszik a dolgukat, mert ezt jelenti szolgálni. Na, a haza egy vállalás, közösség, hűség. Magyar az, aki ezt a hazát a sajátjának érzi, aki hozzátesz, aki dolgozik érte, és aki szükség esetén megvédi.
2: A tiszti rang az nem csak rang, az felelősség. Felelősség azokra az emberekkel kapcsolatban, akik rátok bízzák a döntést. Felelősség a katonáitokkal szemben, és felelősség Magyarországgal szemben. A tiszti rang nem a tekintély. A tekintélyt azt ki kell érdemelni. Az eskü szavai nem azon a napon válnak fontossá, amikor kimondjuk őket, hanem azokon a napokon, amikor nehéz megtartani őket. Bárhová vezesse önöket a szolgálat, soha ne felejtsék el, kinek tettek ma itt esküt. Magyarországon. Isten éltesse Magyarországot, Isten éltesse a magyar honvédeket!

0: büszke vagyok magamra, és a tisztársaimra, akik mögöttem álltak, és végig hangosan mondták az esküt. Igazából bíztam magamban, de erős feladatal volt többiek között is, és amikor tegnap a honvédelmi miniszter úr engem választott, az nagy büszkeséggel töltött el.
1: Ez volt az utolsó végrehajtásunk, és nem lesz több. Nem lesz újrázás, nem lesz semmilyen javítás, ez az egy esélyünk van, és szerintem ezt ki is használtuk, és a lehető legjobb formánkat nyújtottuk a mai napon.
2: Leginkább büszkeséggel tölt el, hogy letettük a tiszti esküt. Úgy gondolom, hogy ez mindannyiunk számára olyan emlék lesz, amelyre szívesen emlékszünk vissza. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy főhadnagyi rendfokozatban kezdhetem meg a tiszti pályafutásomat. Szerintem nagyobb felelősséggel jár, de teher alatt nő a pálma, szóval én örülök neki. Közvetlen családtagjaim jöttek el megnézni a tisztavatásomat. Biztos vagyok benne, hogy most nagyon büszkék rám, és köszönöm nekik, hogy végig támogattak engem.
3: Székesfehérváron ismét megrendezték a Fricsei Richárd regionális katonazenekari fesztivált. Az Rínyi Katonai Filmstúdió felvételén az elhangzás sorrendjében megszólal Barát Ernő, a Honvédelmi Minisztérium homály stratégiáért felelős helyettes államtitkára, és Ruf Tamás őrnagy, a Székesfehérvár helyőrség zenekar karnagya.
4: Ez egy olyan rendezvény, amely jól példázza mindazokat az értékeket, amelyeket mi, a honvédelem ügyét szolgálók elkötelezetten képviselünk. Ahogyan a katonazenekarok őrzik és tovább viszik a rájuk bízott örökséget, új utakat, új hangokat keresnek, úgy, ahogy a honvédelem szervezete is egyszerre épít a múlt értékeire, és fejlődik a jövő kihívásaihoz igazodva. Valljuk, hogy fesztiváljaink résztvevői, hallgatói többet kapnak egy kiváló zenei programnál. A katonazene a Magyar Honvédség egyik legszebb és legfontosabb hagyománya.
5: Székesfehérvár sok mindennek a városa, ugye a királyok városaként szokták emlegetni, de gyakorlatilag Fricsai városaként is ismerjük, hiszen a zenetörténetben Fricsai Richárd alezredes katonakarmester nagyon meghatározó alak volt. Az 1900-as évek elején élt és alkotott itt, egy egészen elképesztően erős karakterű és egy nagyon széles látókörű muzsikusról, művészemberről beszélünk. Aktív másfél évtizedet töltött el itt a városban, és ezt a város úgy hálálja meg, hogy az emlékét ápoljuk és őrizzük.
3: Honvédségi hírekből válogattam, az Rínyi Katonai Filmstúdió készítette a felvételeket, ezekből szerkesztettem a tudósításokat. További híreket, videóbejátszásokat honvédelem.hu oldalon találhatnak, ajánlom szíves figyelmükbe. Ha már katonazenéről volt szó, akkor idézzünk egy korábbi felvételt, egy helyőrségi induló születését.
6: 43-as induló, no... Nem egy 48-as katonaindulóra kell gondolni, hanem egy maira. A 43-as induló a Magyar Honvédség 43-as számú Nagy Sándor József híradó és vezetés támogató ezred új indulója. A zenét itt a műsorunkban is már megszólaló Ruf Tamás szerezte, és a székesfehérvári helyőrségi zenekar tolmácsolta a nemrégiben szélesebb közönség előtt a 10. alkalommal megrendezett katonazenekari kerekasztal elnevezésű eseményen.
7: Tényleg nagyon szeretném, ha még egyszer eljön egy ilyen virágkor, amikor hatalmas zenekarok vannak, és a csapból is a katonazene folyik. És erre az alakulatunk parancsnoka azonnal hát kapott az alkalmat, és azt mondta, hogy na, akkor most itt az alkalom, és elkezdhetjük ezt a virágkort ismét feléleszteni, és az akkori kor gyakorlatát élesszük fel, hiszen az akkori katonai zenekarok zenét is szereztek, és főként indulókat komponáltak. Ezeres úgy felkért, hogy ha már eddig nem volt, akkor én most komponáljak a 43-as ezrednek egy indulót. És én azt gondoltam, hogy ezt nem gondoltak olyan, mert hogy én nem vagyok zeneszerző, és ezt jelentettem is ezeres úrnak, de kiderült, hogy én nagyon komolyan gondoltam, és hát igyekeztem eleget tenni ennek, megszületett az ezred induló. Az első rosta a zenekar volt, utána mertem ezres úrnak ezred vezetésének bemutatni, és most van az első alkalom, hogy kihozzuk a civil közönség elé. Kérem, fogadják sok szeretettel a Magyar Honvédség 43. Nagy Sándor József híradó és vezetés támogató ezred indulóját. Az indulóban egyébként énekszót is fognak kapni, mert a triójában felhangzik az A tábori távirászok című nótának egy átdolgozása. Fogadják sok szeretettel!

Schiller első percben. Nekem minden zenekar nagyon fontos, és főleg a katonazenekar. A kapcsolat a katonák és a civilek között nem elég csak az, hogy beszélünk róla, hanem a zene a legcsodálatosabb dolog, ami összeköt bennünket, és a katonák zenéje, a fuvor zene az pedig számomra, mint ahogy látja, én itt vagyok a kerekasztal minden egyes előadásán, de én elmegyek Mórra is, elmegyek a vasutasokhoz is, nagyon-nagyon fontosnak tartom. A lelki világukat sugározza vissza, és a civil ember is valahogy egy picit átérzi azt, hogy a fegyelem, mit jelent a katonazene, mit jelent az, hogy együtt lenni. Mert ez számomra egy olyan csodát jelent, éltet, szabadságot ad, felszabadít. Szóval számomra ezt jelenti.

Katonazenekarok szerepe véleményem szerint az elsősorban hagyományőrzés, hiszen olyan kort élünk, amikor egyre kevésbé figyelnek az emberek a hagyományokra, de talán pont ezért egyre fontosabb, hogy valaki ezeket a régi kulturális hagyományainkat ápolja. Csak katonazenekar az erre egy kiváló közeg. Ugyanakkor nyilvánvaló, hogy lépést is kell tartani a kor új kihívásaival. Tehát ez egy borzasztó összetett feladatkör, ami a katonakarmesterek és a katonazenészek munkásságát ma jellemzi, hiszen úgy kell ezt a hagyományápolást végezni, hogy figyelemfelkeltő dolgokat kell a fiatalok számára nyújtani, a fiatalok és az idősebbek számára egyaránt. Én ezt úgy szoktam megoldani, hogy mindig műsorra tűzök olyan lendületes fiatalos zenéket, amik kifejezetten a mai kor zenéjét jellemzik, amit ismernek a fiatalok, és ezáltal egy kicsit közelebb hozom magunkhoz őket. Ezek után következik, visszakanyarodunk az időben, visszakanyarodunk régebbi zenékhez, esetleg egy kicsit felfrissítve. Én azt vettem észre, hogy nagyon hálásak a fiatal emberek egyébként ezekért a katonazenei koncertekért. Szeretik hallgatni a katonazenét, és régebben, még a katonazenészi pályám elején tartottam ezektől a hagyományőrző koncertektől, ahol indulókat játszottunk, ahol tradicionális zenét játszottunk. Ma azt látom, hogy az emberek ezt is szeretik. Ha megjelenik a főutcán egy katonazenekar masírozva, ott mosolyt csalunk a 10 éves korosztály arcára és a 70 éves korosztály arcára egyaránt. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez egyértelmű jele annak, hogy nekünk ezt tovább kell vinnünk, és tényleg ez a hivatásunk, hogy a fúvós zenét azt népszerűsítsük az emberek.

0: 2013-as felvételt idéztünk az előbbiekben. Ez alatt a 15 év alatt már másodjára kezdtük el Nádasi Alfonsz hadinaplójának felolvasását. Az újabb részt ezúttal is Bőzsöny Ferenctől hallják.
1: Minden sebesültet beteget leadtunk a 109-es vonatnak. Ma néztem az első amputálást. Szabó Kálmán gyönyörűen operált. Szegény honvéd járőrben volt ma reggel. A kettős vágányú sín között lépett tányér aknára a jobb lábával. A partizánok azt tesznek, amit akarnak, hogy nincs több baleset, csak az bizonyítja, hogy nem kaptak több parancsot. Hogy nem járnak túl mindenki eszén, csak azért van, mert valami felsőbb terv szerint várniok kell. Hogy minket, magyarokat, határozottan megkülönböztetnek a németektől, ez legalább a mi becsületes színvallásunkat jelenti. Pontosan tudják, hogy utáljuk a háborút, és legszívesebben még ma hazamennénk. Magam még keveset tapasztaltam kinn, mert ritkán jutok az első vonalba, de annál többet mesélnek az onnan jött tisztek és bakák. Ha dicsekvésről van szóból, persze a 90%-at leszámítom, de még így is elég marad. Ha egyszer hazakerülök, szeretném megírni ezt a témát valami ilyesféle címmel: a partizánok és mi magyarok. Eddig még a fogalmát sem ismertem ennek a szónak. Most aztán benne vagyok a különböző összefüggéseiben. Eddig a sok piszkos eseten kívül több határozottan hazafias, hősies esetet ismertem meg. Annyit már is látok, hogy ez nem magyarnak való. Nem is hiszem, hogy magyar ember tudna igazán partizán lenni. Meglátogatott Németh József főlelkész, elhozta a 109-esek új lelkészét, Gáspár Márton, egri egyházmegyés papot. Minden tiszteletem a protestáns lelkészeké, de sokszor az a benyomásom, hogy összefogás ide vagy oda, de nem lehet menteni azt a sok ostobaságot, ami itt kint tesznek, mintha náluk is a legalját küldenék tábori ténylegesnek. Elképesztő eseteket látok és hallok ez alatt a rövid idő alatt. Éppen most folyik az első hadosztálynál a tiszti gyűlés, ahol a kocsis beszédű, trágár kifejezésű protestáns hadosztály vezető lelkészügyét tárgyalják.

0: Köszönöm a figyelmüket. Az Interarma Caritas fegyverek között a szeretet 15. évfolyamának 628. adását hallották, amelyet minden szerdán 19 óra 25 perctől, ismétlésben szombatonként 13 óra 25 perctől, hétfőnként 1 óra 35 perctől követhetnek itt a Mária Rádióban. Visszahallgatható valamennyi műsorunk a rádió honlapján. A szerkesztőt Fodor Endrét hallották, a tábori lelkészi szolgálat nevében kívánok további tartalmas rádiózást valamennyiüknek. Deák Ferenc gondolataival búcsúzom. Önsorsunkról magunk rendelkezhetünk, s ha kockára tesszük azt, önmagunk szenvedjük kárát. De mások sorsát, mit a bizalom hitünkre bízott, a haza sorsát, mely becsesebb előttünk saját életünknél, féltenünk kell minden veszélytől, s a szeretet óvatosságával kell azt megőriznünk. Kockáztathatunk mindent a hazáért, de a hazát kockáztatnunk nem szabad. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink! Inter Arma Caritas, fegyverek között a szeretet. A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Katolikus Tábori Püspökség magazin műsorát hallották. Következő műsorunkkal a jövő héten ugyanebben az időben jelentkezünk.

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Kedves hallgatóink, ahogy manapság nyáron már nem számít rendkívüli hírnek az, hogy aszály van, és hónapok óta nem esik az eső, sajnos az utóbbi években a Mária Rádió anyagi helyzete is a nyári hónapokban fordul aszályossá, és bizonytalanná válik a működésünk. 18 millió forint hiány is felhalmozódott a nyár elejére, és ilyenkor szoktuk kérni a kedves hallgatókat, hogy szimbolikus virágültetéssel siessenek a Mária Rádió segítségére. Erről további információkat a honlapunkon találhatnak, külön oldalon, hogy Mária kertje, és kérjük, hogy akár csekken, akár banki átutalással adományoznak erre a célra, írják oda a megjegyzés rovatba, hogy Mária kertje. Előre is hálásan köszönöm segítségüket, Lukovics Milánt hallották.
2: Van valami, ami nyomja a szívét? Egy szeretéért imádkozna, vagy hálát adna a mindennapi kegyelmekért? Ne hordozd egyedül a terheit. Minden kedden és csütörtökön 14 óra 45 perctől élőben várjuk imaszándékaikat, közvetlenül az irgalmasság órája előtt. Kapcsolódjunk össze az ima erejével. Várjuk hívásaikat a 061-374-0904-es telefonszámon. Imádkozzunk együtt!

0: Hírek.
1: Leó pápa köszöntötte a toszkánai, amiatt a hegyen álló kereszt felavatásának 80. évfordulóját. Bodajkon rendezik meg a székesfehérvári egyházmegye egyhelyeinek találkozóját. Tanévnyitó értekezletet tartottak a hajdudorogi főegyházmegyében. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Kontra Zsuzsát hallják, hírszerkesztőink Vég Györgyi és Kontra Zsuzsa. A Szent Atya augusztus 24-én Pietro Parolin bíboros aláírásával táviratot küldött a Montepulciano-i Pienziai megyéspüspöknek abból az alkalomból, hogy a Monte Amiatán álló II. Világháború végén megrongált 22 méteres kovácsoltvas keresztet 80 éve rekonstruálták, tájékoztatott a Vatikán Rádió. A kereszt világítását 12. Pius pápa kapcsolta be Rómából rádiós összeköttetéssel, távirányítással 1946. augusztus 24-én éjjel. A Szent Atya táviratában kiemelte, hogy ez a jelentős évforduló megújult tudatosságot ébreszen a megváltás szimbóluma iránt, hogy annak meghívása jegyében felfele tekintsünk, és hogy együtt járjunk a jóság, a szolidaritás és a béke ösvényein. A hegycsúcson ragyogó kereszt fénye ragyogjon fel a rácsodálkozók szívében is. Köszöntője végén apostoli áldását küldte az ünnepélyes szertartáson jelenlévőknek. Először rendezik meg székesfehérvári egyházmegye kegyhelyeinek találkozóját Bodajkon. 5 kegyhely egy édesanyja címmel a szeptember 12-i rendezvényre várják a bodajki búcsúra érkezőket és a gyalogos zarándokokat is, tájékoztatták a szervezők az MTI-t. A témában tartott pénteki sajtótájékoztatón Spányi Antal megyéspüspök elmondta, hogy a székesfehérvári egyházmegyének több jeles búcsújáróhelye van, a magyarországi egyházmegyék közül a legtöbb, és külön-külön mindegyiknek van társadalmi küldetése. A püspök bejelentette, hogy hagyományteremtő szándékkal meghívták Bodajkra a másik 4 búcsújáró helyet, Ercsit, Vértessomlót, Alsó Szent Ivánt és Makkos Máriát is, hogy bemutatkozzanak a kegyhelyek, kiállíthassák kegyképeiket, illetve közös imádságot is tarthassanak. A jövőben mindig másik kegyhelyen fogják megünnepelni a kegyhelyek találkozóját. Idén is tanévnyitó értekezlettel indult a közös munka a hajdudorogi főegyházmegye területén működő oktatási intézmények vezetőinek és lelki vezetőinek, közölte a hajdudorogi főegyházmegye. Augusztus 25-én a Debreceni Szent Bazil középiskola munkatársai látták vendégül a kollégákat. A Szent Bazil középiskola sokrétű oktatásban részesíti a tanulókat, helyet adva a matematika mellett a cukrász, a szakás, a fodrász, kozmetikus képzésnek is. A feladatokban nem csak a debreceni, hanem a nyíregyházi és kisvárdai intézmények tanulói is bekapcsolódnak, erősítve ezzel a bazilos összetartozást. Kocsis Fülöp hajdudorogi érsek metropolita köszöntőjében rávilágított az idei tanév jelszavának fontosságára, Jézus szavaira. Világítson a ti világosságotok. Az iskolában ezért nem csak tudást kell átadni, zárta köszöntőjét a hajdudorogi érsek metropolita. A hírszerkesztő Vég Györgyi kolléganőm nevében is köszönjük kedves hallgatóink megtisztelő figyelmét. A Mária Rádió híreivel Kontra Zsuzsát hallották. Köszönjük, hogy rádiónkat hallgatják.

0: Harmónia Rádió, a lélek hangja.
1: 14 óra.
2: A Mária Rádió Dömösön az FM 104,9 MHz-es frekvencián fogható.
3: Lelkiségi óránkban Kocsi György atya magyarázza a Szentírást.
4: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, a Perikópa, a vasárnapi olvasmány és evangélium magyarázatának műsorában. Olvasmány Jeremiás próféta könyvéből. Rászedtél, Uram, s én hagytam, hogy rászedj. Erősebb voltál nálam, és legyőztél. Nevetségessé váltam napról napra, aki csak lát, mind kicsúfol. Ahányszor csak beszélek, azt kell hallanom, azt kell hirdetnem, erőszak, romlás. Az Úr szava így minden nap gyalázatomra vált és csúfságomra. Már azt gondoltam, nem törődöm vele, nem beszélek többé a nevében. De ilyenkor, mintha tűz gyúlt volna szívemben, és átjárta minden csontomat, s ha megfeszítettem erőmet, hogy ellenálljak, belefáradtam, és nem tudtam elviselni. Ez az Isten igéje. Ez a részlet, amit hallottunk Jeremiás próféta könyvéből, ez a vallomásokból való, amelyik a 14. fejezettől tart éppen idáig a 20. fejezetig, amely személyes jellegű, és Jeremiásról a meghívásából tudjuk, hogy nem akarja elfogadni a prófétai meghívást, mint általában meghívás történetekben. Mindig van egyfajta vonakodás. És panasz is van benne Jeremiásnál nagyon gyakran, amikor tulajdonképpen kimondja, hogy hát csalódás neki a prófétaság, mert olyan dolgokat kell mondani, amit esetleg megfontolna és nem mondana. Például a 15. fejezetben, amikor az Úr másodszor is meghívja őt, ezt mondja, ha szavaid elém kerültek, csak úgy nyeltem őket, kedvem telt szavadban, és öröme szívemnek, mert a te nevedet viselem, Uram, seregek Istene. Nem leltem benne örömöm, hogy a vigadozók közében üljek, súlyos kezet terhe alatt egyedül ültem, mert méltatlankodással töltöttél el. Miért nem szűnik meg fájdalmam, és a sebem miért nem akar meggyógyulni? Bizony olyan lettél számomra, mint a csalóka patak, amelynek vízeire nem lehet számítani. És az Úr akkor így válaszol neki. Ha visszatérsz hozzám, visszafogadlak szolgálatomba, és ha csak nemes dolgokról szólsz, mellőzve mind, ami megvetni való, akkor mint egy szájammá teszlek, nekik kell hozzátérniük, te ne térj hozzájuk. Erős ércfallá teszlek, ezelőtt a nép előtt harcolni fognak ellened, de nem győznek le, mert veled vagyok, hogy megmentselek és megszabadítsalak, mondja az Úr. Kiszabadítalak a gonosztevő kezéből, és kimentelek a hatalmasok markából. Ez mind ide tartozik, tehát mutatja a prófétai hivatásnak a kettőségét. Már az első fejezetben ugyanezek a gondolatok megismétlődnek, és úgy látszik, erről általában nem szoktunk beszélni, hogy Jeremiás prófétának elege lett a prófétai hivatásból, és itt is mondja, hogy mint a csalóka patak, amelynek vizére nem lehet számítani, ahhoz hasonlítja az Urat. És itt is a mai részletben, itt a 20. fejezetben mondja, hogy mennyi mindent el kell viselni az Isten szava miatt, hogy nem szeretné azt mondani, hogy erőszak, romlás, de hát ezt kell neki mondani. És így az Úr szava gyalázatomra, csúfságommá vált. Már azt gondoltam, ugye, hogy nem törődök vele, de azt mondja utána, mintha mégis, mintha tűz gyúlt volna a csontjaimban, és nem tudok ellenállni az Úrnak, mégiscsak mondom. De ott van benne ez a dilemma, hogy egyrészt az Úr szava miatt üldöztetésért, másrészt mégsem tudok más tenni. Már a meghívásánál mondja, hogy ne ijedj meg tőlük, mert különben én ijesztelek meg. Tehát a próféta ott van az embereknek az elvárása és az Isten elvárása között, e között örlődik. És az a kérdés, hogy ki mellett teszi le aztán a voksot. Végül, amikor elmondja a panaszt, hogy itt is, hogy nevetségessé váltam, aki csak lát, mind kicsúfol. De utána azt is mondja, hogy de ilyenkor, mintha tűz gyúlt volna szívemben, és átjárta minden csontomat, és ha megfeszítettem erőmet, hogy ellenálljak, belefáradtam, és nem tudtam elviselni. Tehát ezt az ellenállást az Úr szava iránt a próféta végül is nem teszi, és az Úr oldalára állt. De ez egy nehéz hivatás, ezt átérzi a próféta. Most folytatjuk az evangéliummal, amelyik folytatása éppenséggel, és hozzátartozik a múlt vasárnapi, a 21. vasárnapi vallomáshoz, ahol Pétert ugye Jézus megdicséri, hogy boldog vagy Simon János fia. Most jön a folytatás, itt a 16. fejezetben, mikor Jézus elkezd beszélni a szenvedésről. Evangélium Szent Máté könyvéből. Ettől kezdve Jézus jelezni kezdte tanítványainak, Jeruzsálembe kell mennie, sokat kell szenvednie a vénektől, a főpapoktól és az írástudóktól. Megölik, de harmadnap feltámad. Péter félrevonta, és szemrehányást tett neki ezekkel a szavakkal. Isten mentsen, Uram! Ilyesmi nem történhet veled. Megfordult és rászólt, távozz tőlem, sátán, botránkodsz azt, mert nem arra van gondod, amit az Isten akar, hanem arra, amit az emberek akarnak. Ezután Jézus így szól tanítványaihoz. Aki követni akar, tagadja meg magát, vegye fel keresztjét és kövessen. Aki meg akarja menteni életét, elveszíti azt. Aki azonban értem elveszíti, az megtalálja. Mi haszna van az embernek, ha az egész világot megszerzi is, de a lelke kárát vallja? Mit is adhatna az ember cserébe a lelkéért? Eljön ugyanis az ember fia atya dicsőségében, angyalai kíséretében, és megfizet mindenkinek tettei szerint. Ezek az evangélium igéi. Hát nagyon is rímel Jeremiás prófétának a vallomására, amit az olvasmányban hallottunk, csak itt meg van osztva, mintha az egyik oldalát mondaná Péter, hogy meg akarja menteni, és a jót szeretné, hogy Jézussal is jó történjen. Velük is, hogy minden nagyon szép legyen, semmi gond, probléma ne legyen. Szenvedés, hogy kereszthordozás, meg ez, az egyikünknek se kell. Ettől szabadulni akarunk. És Jézus pontosan ezért mondja Péternek, hogy távozz tőlem, sátán. Nem ördögnek nevezi, hanem ellentmondónak, így kell ezt érteni. Szó szerint úgy kell fordítani, hogy ez a hopiszomú, ez a görögben azt jelenti, hogy mögém. Tehát állj be a sorba, és inkább kövessél, mint hogy nekem elmondanád, hogy hogyan is kell a megváltást végbe vinni. És ez a rész, sokan mondják, hogy itt a Jézusnak a jövendőlése, hogy Jeruzsálembe kell mennie, a vének, főpapok megölik, de harmadnap föltámad, hogy ennek a jövendőlésnek, tehát amikor Jézus ugye háromszor megjövendőli a szenvedését az evangéliumokba, ez mintegy a tartalmát adja, vagy a vázlatát a passiónak. És a passió ezt követi, ezt egy neves szentírás tudós említette. Ugyanakkor Péter egy kicsit azt lehet mondani, hogy intelligens, Jézust mint egy félrevonja, és úgy négy szem közt tesz neki szemrehányást, hát Uram, Isten mentsen. Hát mit mondhatott volna rá? Az, hogy Uram, már alig várunk, hogy megfeszítsenek, emberileg érthetők Péternek a szavai, de Jézus más dimenzióban van, az Isten világában, nem az emberek világában, és ami itt szörnyű, meg nehéz, meg minden, az az Isten világában érdemszerző. Ezt, és Jézus ezzel vált meg bennünket. És utána Jézus, amikor Péternek ezt mondja, hogy hát te neked arra van gondod, amit az emberek akarnak. Ugyanúgy Jeremiás is, amikor csúfolják minden, hogy hát tulajdonképpen milyen jó volna, ha azt mondanám az embereknek, amit várnak, amit szeretnek hallani. Ehelyett romlásról, meg pusztulásról, meg ilyenről kell profétálnom, így fakad ki Jeremiás is. És Jézus megmondja, hogy az ő követése az bizony szenvedésekkel jár, kereszthordozással. Aki követni akar, tagadja meg magát. Tehát az embernek mindig is kell egyfajta önfegyelem a Jézus követéséhez. Tehát nem ez a világ által kínált, kényelmes, szép világ, ahol minden oké, okay, ahol mindig minden a legjobban sikerül, amiről a reklámok szólnak. Nem ez az Isten világa, hanem hogy adott esetben az életünket oda kell adni. Mert aki minden áron meg akarja menteni az életét, tulajdonképpen erről szól a földi életünk nagyon sok berendezése, hogy itt a földön ne szenvedjünk annyit, stb. Orvostudomány, reklám, stb. Hogy lehet kényelmesen, egészségesebben, jobban, szebben élni. Ez nem is annyira ördögtől való, mert Isten azért nem mazohista, és nem bennünket feltétlenül a szenvedésre és a megpróbáltatásra akar rászoktatni, de azt is akarja mondani, hogy ez hozzátartozik az élethez. Ha minden áron ragaszkodni akarunk a kényelmünkhöz, adott esetben az állásunkhoz, akkor nem biztos, hogy az igazi életet, az örök életet meg tudjuk nyerni. Mert Jézus mondja, és mi haszna van az embernek, az egész világot megnyeri. Tehát, hogyha itt

0: angyalai kíséretében is mindenkinek megfizett tettei szerint. Máté evangéliumában egyébként nagyon hangsúlyosak a tettek, a hegyi beszédben is. Gondoljunk csak a 7. fejezetben, ahol arról van szó, hogy milyen az okos ember, aki sziklára építi a házát, és milyen a balga, aki homokra, és ott az van, hogy aki hallgatja tanításomat, de nem követi azt, tehát abból nem származnak jó tettek, az tulajdonképpen olyan, mintha nem is hallgatná és nem is követné Jézust. Ugyanakkor beszél itt Jézus arról, hogy aki elveszíti az életét, ez egy paradoxon. Az mégis megtalálja. Tehát nem arról van szó, hogy mindig veszítünk, hanem arról van szó, hogy adott esetben itt a földi életben is előfordul, hogy Isten megenged olyan pillanatokat, amikor kárpótol bennünket, amikor fordulnak az események. Van ilyen sokszor a földi életben is, és akkor úgy érezzük, mintha Istennek az igazságossága működne. De Jézus itt arról beszél, hogy itt a földön teljes kárpótlást a méltatlanul hátrányos helyzetű emberek nem kapnak, de Isten ismeri a könnyeinket, azokat bizony számon tartja, ismeri a nehézségeinket, ismeri az áldozatvállalásunkat, és bizony, ahogyan mondja, hogy a hajszálunkat is számon tartja a mennyei Atya, tehát gondviselőnk, akkor ezeket a dolgokat egy pillanat alatt meg tudja fordítani, és akkor csak ámulunk, hogy Istennek milyen hatalma van, adott esetben itt a földi életben, de hát ennél sokkal több, amit tulajdonképpen az életünk végén, itt a földi életünk végén, a halálunk után képes nekünk adni. És erre viszont ráhagyatkozni, hogy amit úgy látszik, hogy elvesznek tőlem, amit elrabolnak tőlem, azt visszakapom Istentől a többszörösét. És mégis jobb, hogyha adott esetben ezt önként odaadom. Mert tudom, hogy Istent nagy lelkűségben nem lehet fölülmúlni, és amihez itt görcsösen ragaszkodik az ember, nagyon sokszor azt elveszíti, de amit nagy lelkűen átenged, akár jó célra, vagy akár mert megkárosítják, és nem kér igazságtételt, azt Isten, ha kell, rejtett módon is visszajuttatja nekünk. Jézus erre a lelkületre figyelmezteti Pétert, hogy tulajdonképpen az élethez a megpróbáltatások, szenvedések, kereszthordozás hozzátartozik, hozzátartozik a halál, az erőszakos halál is nagyon sokszor, de Isten el fog jönni, és mindent a helyére tesz, és minden a helyére fog kerülni. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Lelkiségi óránkban Kocsi György atya magyarázta a Szentírást.

0: Lelkiségi óra a Mária Rádióban. A Loretói litániát imádkozzuk.
1: Litánia Jézus Krisztus szent arcáról, megkérlelés az üdvözítő ellen elkövetett bántalmakért. Uram, irgalmazz nekünk!
2: Uram, irgalmazz nekünk!
1: Krisztus, kegyelmezz nekünk!
2: Krisztus, kegyelmezz nekünk!
1: Uram, irgalmazz nekünk!
2: Uram, irgalmazz nekünk!
1: Krisztus, hallgass minket!
2: Krisztus, hallgass minket!
1: Krisztus, hallgass meg minket!
2: Krisztus, hallgass meg minket!
1: Mennyei Atya Isten!
2: Irgalmazz nekünk!
1: Fiú Isten, a világ megváltója!
2: Irgalmazz nekünk!
1: Szentlélek Isten!
2: Irgalmazz nekünk!
1: Szent Háromság egy Isten!
2: Irgalmazz nekünk!
1: Jézus Krisztusnak, az Isten fiának szent arca!
2: Irgalmazz nekünk!
1: Imádásra méltó arc, melyet Szűz Mária és Szent József a legmélyebb tisztelettel imádtak, amikor először megpillantották.

0: Irgalmazz nekünk!
1: Imádásra méltó arc, mely az angyalokat, pásztorokat és királyokat a betlehemi istálóban magadhoz vonzottad.
0: Irgalmazz nekünk!
1: Imádásra méltó arc, mely az öreg Simeont és Anna proféta asszonyt a templomban örömmel eltöltötted.
0: Irgalmazz nekünk!
1: Imádásra méltó arc, mely az írástudókat a templomban bámulattal eltöltötted.
0: Irgalmazz nekünk!
1: Imádásra méltó arc, az isteni tökéletességek tüköre.
0: Irgalmazz nekünk!
1: Imádásra méltó arc, mely az Isten haragját lecsillapítottad.
0: Irgalmazz nekünk!
1: Imádásra méltó arc, a gonosz lélek félelme.
0: Irgalmazz nekünk!
1: Imádásra méltó arc, melynek szerénységes szelítsége az igazakat és bűnösöket magához vonzotta.
0: Irgalmazz nekünk!
1: Imádásra méltó arc, mely fényes vagy, mint a nap, s mely a Táborhegyén dicsőségben ragyogtál.
0: Irgalmazz nekünk!
1: Imádásra méltó arc, mely a mi bűneinkért egész a földig lehajoltál.
0: Irgalmazz nekünk!
1: Imádásra méltó arc, melyet véres verejték borított.
0: Irgalmazz nekünk!
1: Imádásra méltó arc, melyet az áruló Júdás csókjával beszennyezett.
0: Irgalmazz nekünk!
1: Imádásra méltó arc, melyet egy poroszló megütött, s ellenségeit kigúnyoltak.
0: Irgalmazz nekünk!
1: Imádásra méltó arc, melyet leköptek és ütésekkel illettek.
0: Irgalmazz nekünk!
1: Imádásra méltó arc, melynek szent tekintete Pétert szeretettel és bűnbánattal eltöltötte.
0: Irgalmazz nekünk!
1: Imádásra méltó arc, melyet a kereszt nehéz terhe földre nyomott.
0: Irgalmazz nekünk!
1: Imádásra méltó arc, melyet Veronika a fájdalom útján megtörült.
0: Irgalmazz nekünk!
1: Imádásra méltó arc, melynek száját ecettel és epével itatták.
0: Irgalmazz nekünk!
1: Imádásra méltó arc, melyet a halál árnyéka elhomályosított.
0: Irgalmazz nekünk!
1: Imádásra méltó arc, melyet Mária és a szentasszonyok balzsammal megkentek, s szemfedővel letakartak.
0: Irgalmazz nekünk!
1: Imádásra méltó arc, mely sírba leszálltál.
0: Irgalmazz nekünk!
1: Imádásra méltó arc, s feltámadásod napján megdicsőült arc.
0: Irgalmazz nekünk!
1: Imádásra méltó arc, mely a legméltóságosabb oltári szentségben rejtve vagy.
0: Irgalmazz nekünk!
1: Imádásra méltó arc, mely a világ végén nagy dicsőségig közepette megjelensz.
0: Irgalmazz nekünk!
1: Imádásra méltó arc, bűnösök félelme.
0: Irgalmazz nekünk!
1: Imádásra méltó arc, az igazak öröme az égben.
0: Irgalmazz nekünk!
1: Isten báránya, ki elveszed a világ bűneit.
0: Kegyelmezz nekünk!
1: Isten báránya, ki elveszed a világ bűneit.
0: Hallgass meg minket!
1: Isten báránya, ki elveszed a világ bűneit.
0: Irgalmazz nekünk!
1: Krisztus, hallgass minket!
0: Krisztus, hallgass minket!
1: Krisztus, hallgass meg minket!
0: Krisztus, hallgass meg minket!
1: Uram, irgalmazz nekünk!
0: Uram, irgalmazz nekünk!
1: Krisztus, kegyelmezz nekünk!
0: Krisztus, kegyelmezz nekünk!
1: Uram, irgalmazz nekünk!
0: Uram, irgalmazz nekünk!
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál vérettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Jézusom, imádásra méltó arcod előtt térdre hullva kérünk, adj meg nekünk minden szükséges kegyelmet, mindenek előtt pedig arra kérünk, oldj szívünkbe oly érzelmet, melynél fogva soha ne vonakodjunk teljesíteni azt, amire belső megvilágításod bennünket ösztönöz.
2: Amen.
1: Jóságos Jézusom, te mondottad, kérjetek és adatik, keressetek és találni fogtok, zörgessetek és megnyittatik nektek. Add meg nekünk azon hitet, mely mindent elér, vagy pedig pótold magad, ami hiányokban hitünknek. Add meg nekünk nagy lelkű szeretetből nem csak a szükséges, hanem mindazon kegyelmeket, melyeket végtelen jóságodból csak várhatunk.
2: Amen.
1: Légy kegyelmes, Istenem, s nevezd meg könyörgésünket, a szorongatásaink közepette segítségül hívjuk szent nevedet, s szeretettel és bizalommal tekintünk föl szent arcodra. Hálát adunk neked, Istenem, minden jó téteményedért, s kérünk, hogy üldess szívünkbe a szeretet és hála érzelmeit, hogy így a dicső énekek árja folyjék ajkainkról, örök tiszteletedre és imádásodra. Jézusom, vesd ránk irgalmasságod egy pillantását, fordíts felénk is, mint egykor Veronika felé szent arcodat. Nem kívánjuk, hogy testi szemeinkkel láthassunk, mert arra méltatlanok vagyunk. De vésd a szívünkbe, hogy reád emlékezzünk, és ezen szent forrásból erőt merítsünk az élet harcának megvívására.
2: Amen.
1: Litániát imádkoztunk Jézus Krisztus szent arcáról. Megkérlelés az üdvözítő ellen elkövetett bántalmakért. Amen.

0: múltról és jelenről. Szakály Sándor történész, a Veritas Történet Kutató Intézet és Levéltár főigazgatójának, a Károli Gáspár Református Egyetem kutatóprofesszorának gondolatait hallják.
1: Ami összeköt. Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió valamennyi hallgatóját. Szakály Sándor történész vagyok, aki szívesen osztja meg önökkel a belőle előbukkanó emlékeket, napjaink történéseihez kapcsolódó gondolatait. Sokszor elgondolkodtam már azon, hogy vajon mi az, ami sok esztendő eltelte után is összeköt bennünket, azokat, akik nem egy esetben talán évtizedek óta sem találkoztak már. A felvetésre nem olyan régen választ kaptam. A közös múlt, az együtt töltött évek, a közösen elvégzett feladatok és mindezek felidézése. 1970-ben fejeztem be az általános iskolát szülőfalomban, Törökkoppányban. Egy korábbi jegyzetemben már szóltam arról, hogy ballagás nélkül, mert a ballagás napján Budapesten vettem részt az általános iskolások számára kiírt országos történelemverseny döntőjén. Az egykori osztályunk összetartó, jó hangulatú osztály volt. A mintegy 30 fős osztályba Kára, Somogydöröcske, Miklósi, Szorosad és Törökkoppány adta a diákokat. A nem törökkoppányi diáktársaink a tanítási időhöz igazodó menetrend szerinti buszokkal érkeztek Törökkoppányba, és indultak onnét haza a tanítás végeztével. Akadtak olyanok is, akik kerékpárral tették meg a néhány kilométeres utakat. Ezekről is emlékeztünk egykori osztálytársaimmal a közelmúltban, amikor az évtizedeken keresztül elmaradt osztálytalálkozókat igyekeztünk pótolni. 1974-ben volt egy létszámhiányos találkozónk, mivel a szervezők akkor úgy vélték, hogy 1975-ben a fiúk többsége már katonáskodik, és onnét nem valószínű, hogy egy osztálytalálkozóra eltávozást kap. Talán 15-en jöttünk össze akkor. Most, több mint 50 esztendő után, szinte ugyanannyian. Ez a találkozó azonban már nem volt előzmények nélküli. 3 évben minden évben meghirdetjük. Megpróbáljuk plótolni az elmaradtakat és visszafiataladni. Alapvetően sikerül is. Sorjáznak az emlékek és a történetek, visszarepülünk az időben. A megváltozott világ, a különböző politikai vélekedések nem befolyásolnak bennünket. Ugyanolyanok vagyunk, mint egykoron. A múlt, a közös emlékek, az együtt megélt történések felidézése fontosabb számunkra, mint azt bárki is gondolná. Sokfélék voltunk, sokfélék lettünk, de összességében megmaradtunk egy olyan kis közösségnek, amelynek tagjai bármikor számíthatnak egymásra, bármilyen dologba. Ennél többre nem is vágyunk. Úgy véljük, ez is összeköt bennünket, az immár 70 esztendőt megérteket, akik a találkozók alkalmával soha nem feledkeznek meg azokról, akik már nincsenek közöttünk. Ők valahonnét figyelhetnek ránk, és ha tehetnék, talán küldenének is egy-egy üzenetet, mi pedig válaszolnánk, mert az elmentek is közülünk valók voltak. Az egykoron fiatal lányok és fiúk, akik annó baráti közösséget alkottak, ma már korosabban, de ugyanúgy baráti közösséget alkotnak, és remélik, hogy ez még hosszú évekre így is marad, mert ha jó Isten úgy akarja.
0: Múltról és jelenről. Szakály Sándor történész, a Veritas Történet Kutató Intézet és Levéltár főigazgatójának, a Károli Gáspár Református Egyetem kutatóprofesszorának gondolatait hallották.

0: Lelkiségi óra a Mária Rádióban.
1: Jean-Marie Lustiger, emberhez méltóan. A könyv részleteit Szabó Tamás felolvasásában hallják.
2: A magyar megjelenés elé. Azok a magyar olvasók, akik jól ismerik a francia kultúrát és Franciaország történetét, jól tudják, hogy mennyire büszkék vagyunk a idézőjelben francia kivételességre. Így hívjuk országunk politikai, vallás és kulturális különlegességét. Tudjuk ugyanakkor azt is, milyen naív büszkeséggel hirdetjük egyetemességünket, amelynek emléke Európa népeinek emlékezetében a napóleoni háborúk emlékével fonódik egybe. Nem félek ezzel az ironikus megjegyzéssel indítani. Méghozzá azért nem, mert magyar barátaimnál az észjárásnak olyan fajta szabadságát szoktam meg, amely nagyon közel áll a mi francia észjárásunk szabadságához. Sohasem gondoltam volna, hogy az itt következő előadások a magyar olvasók kezébe is eljutnak. Olyan eszmefuttatások olvashatók itt, amit most megismerhettek, amelyek nemzetem közéletének eszmecseréihez, vitáihoz nagy összecsapásaihoz kapcsolódnak. A vitatott problémákat azon emberi értelem fényénél próbáltam megvilágítani, amely teljességét és szabadságát az isteni kinyilatkoztatásból nyeri. Mert demokratikus századunk politikai élete a múltban sohasem tapasztalt szenvedéllyel veti föl az erkölcs problematikáját. Én pedig segítségére kívántam lenni honfitársaimnak, hogy civilizációnk nagy tétjeit valóban emberi, vagyis egyetemes perspektívában láthassák. Éppen ebből kiindulva feltételezem, hogy gondolataim a magyarokban is visszhangot keltenek, hiszen nem csak francia, hanem magyar kivételesség is létezik. A magyar kivételesség, amely szintűgy jelképe sorsunk egyetemességének. Társadalmak története folytonos ingamozgás két véglet között. Az egyik az a fárasztó konformizmus, amely minden egyéni sajátosságot lehetetlenné tesz, a másik viszont épp ellenkezőleg a nemzeti sajátosságok szenvedélyes imádata. Európa keleti felének népei megélték a kommunizmus úgynevezett egyetemességének a kegyetlen tapasztalatát. Az a Kalmár civilizáció, amely a kommunizmus nyomába lépett, ma az egész földet behálozza, s uniformizálja nem csak a szokásokat és a divatokat, de már-már a nyelvet is. Az angol nyelv egyeduralma, bár ez a nyelv tudatunkban a szabadság fogalmával kapcsolódik össze, semmivel sem kívánatosabb, mint volt az oroszé, amely fegyverek erejével kényszerítette rá a népekre a saját gondolatait. Ideje megtanulnunk a valódi egyetemességet, amely teret ad a kultúrák különbözőségének, mindegyiket tiszteli és felmagasztalja, de nem kesergő nacionalizmussal, hanem a nemzetek egyetértésével. A magyarok etéren Európa valamennyi népe közül alig, hanem a leggazdagabb és a legpáratlanabb tapasztalattal rendelkeznek. Nyelvük rá a legjobb példa, amelynek nincs közeli rokona a kontinensünkön, s amely titokzatos és nehezen elérhető marad mindazok számára, akik nem kapták születésükkor ajándékba azt. Mégis a magyar kultúra mindig a nyitottságról volt híres az egyetemességre, éppen a Biblia hagyományba ágyazottságának köszönhetően. Íme a katolikus tapasztalat sajátos gazdagsága és alapjellegzetessége feltárni minden egyes emberi különbségben a kegyelem sajátos adományát, és felmutatni a minden emberre vonatkozó sorsközösséget. Jean-Marie Lustiger, bíboros, Párizs, 1996. szeptember 6.
1: Jean-Marie Lustiger, emberhez méltóan, A könyv részleteit Szabó Tamás felolvasásában hallották.

0: Hírek.
1: Új kötet jelent meg a katolicizmus kínai történetéről. Leo pápa köszöntötte a toszkánai Amita hegyen álló kereszt felavatásának 80. évfordulóját. Zarándoklatot szervez a Domonkos Ifjúsági Mozgalom szeptemberben. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Kontra Zsuzsát hallják. Hírszerkesztőink Vég Györgyi és Kontra Zsuzsa. A katolikus egyház történetének kutatása Kínában címen megjelent a kínai vallási kulturális kiadó új kiadványa. A mű Louis Ziging professzor és Shanghai-li docens több éves kutatásának eredménye, amely a Yuan dinasztiától a 20. század közepéig követi nyomon a katolicizmus fejlődését Kínában, közli a Fidesz. A 28 tanulmányból álló kötet a kínai katolikus egyház fejlődésének intézményi és regionális története mellett bemutatja kiemelkedő személyiségeit is. A kiadvány szisztematikusan rekonstruálja a katolikus egyház elmúlt 600 évének történelmi fejlődését Kínában, különös tekintettel olyan kulcsfontosságú témákra, mint az egyházmegyék kialakulása, valamint az inkulturáció folyamata és a kortárs kérdések. Így fontos forrás lehet a vallás és egyháztörténeti kutatásban. A Szent Atya augusztus 24-én Pietro Parolin bíboros aláírásával táviratot küldött a Montepulciano-i Pienziai megyéspüspöknek abból az alkalomból, hogy a Monte Amiatán álló II. Világháború végén megrongált 22 méteres kovácsoltvas keresztet 80 éve rekonstruálták, tájékoztatott a Vatikán Rádió. A kereszt világítását 12. Pius pápa kapcsolta be Rómából rádiós összeköttetéssel, távirányítással 1946. augusztus 24-én éjjel. A Szent Atya táviratában kiemelte, hogy ez a jelentős évforduló megújult tudatosságot ébreszen a megváltás szimbóluma iránt, hogy annak meghívása jegyében felfele tekintsünk, és hogy együtt járjunk a jóság, a szolidaritás és a béke ösvényein. A hegycsúcson ragyogó kereszt fénye ragyogjon fel a rácsodálkozók szívében is. Köszöntője végén apostoli áldását küldte az ünnepélyes szertartáson jelenlévőknek. A Domonkos Ifjúsági Mozgalom szeptember 11-e és 13-a között zarándoklatot szervez Körmendről Vasvárra, ahol már a 13. század óta dokumentált a szerzetes rend jelenléte. Tájékoztattak az eseményről a domonkos nővérek. A mozgalom ezúttal nem hosszabb zarándokútra, hanem bemelegítő programra hívja a fiatalokat. A Mária út Egyesület által kezdeményezett egy úton zarándoklat szervezői hívták meg a domonkosokat, hogy velük együtt vegyenek részt a hagyományos Vasvárra tartó zarándoklatukon. A kolostort is az 1250-es években domonkosok alapították, építették. A domonkosság hív minden fiatalt ide, hogy találkozzanak egymással, megismerjék a domonkosi múltat, és erősedjenek krisztusi identitásukban, hogy találkozhassanak olyan fiatalokkal, akik a keresztény jelzőt nem csak viselik, de meg is élik azt. A hírszerkesztő Vég Györgyi kolléganőm nevében is köszönjük kedves hallgatóink megtisztelő figyelmét. A Mária Rádió híreivel Kontra Zsuzsát hallották. Köszönjük, hogy rádiónkat hallgatják.
0: Lelkiségi óránk véget ért. Imádkozzanak velünk!

0: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, Göncöl Szabolcs vagyok, a Mária Rádió technikusa. Imaláncunkban az üzenetrögzítőnkre érkezett hívásokat szerkesztettük össze. Kérem, hallgassák szeretettel.
1: Szeretettel kérem a közös imát, és hálát adok a jóságos Istennek és az irgalmas Jézusomnak minden nap kapott kegyelmekért. Kérem a boldogságos szüzanya közbenjárását, családom megtérését, a Szentlélek kiáradását kérem rájuk, és hogy a dédunokám hitben, egészségben, szeretetben nőhessen fel. Közös imád kérek Ferenc pápa lelki üdvességét, Leó pápa egészségét. Közös imád kérek és imádkozzunk a Mária Rádió fennmaradásáért, az összes dolgozójáért, áldozatos és fáradhatatlan munkájukért. És imádkozzunk az elhunyt szüleimért, nagyszülőkért, testvéreimért, és minden elhunyt hozzám tartozók lelki üdvességükért, a tisztító tűzben szenvedőkért és azokért a lelkekért, akikért soha senki nem imádkozik. Imádkozzunk a papokért, szerzetesek hivatásáért, a bűnösök megtéréséért, a háborúk megszűnéséért, az egész világon, Magyarország és az egész világ békéért, és imádkozzunk is a Jóisten áldását kérem a Mária Rádió minden kedves dolgozójára. Nagyon szépen megköszönöm, dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: Édesanyámért kérem az imát, aki elesett, és nagyon megütötte magát, és nagy fájdalmai vannak. Kérem a gyógyulásáért és a fájdalmainak az enyhítéséért az imát, és kérem az ő nevében az alábbi imát, amit minden nap kér. Megköszönöm a kapott kegyelmeket. Kérek imád a családom élő és elhunyt tagjaiért, a férjem és a nászorom emlékére, és valamennyi halottunkért. Kérek imád gyermekem, unokáim és az ifjúság hitéért, egészségéért, tanulásáért és munkájáért, a káros szenvedélyektől mentse meg őket a Jóisten. Kérek imád a magam testi és lelki felgyógyulásáért és minden betegért. A lányomékért, hogy a négy gyermek mellett is tudjanak ápolni. A család, az ország, a világ békéjéért, a Mária Rádióért, a dolgozóiért. Az úton lévőkért, a hontalanokért és azokért, akikért nem imádkozik senki. Mindannyiunkért, a keresztényekért, hazánkért. Köszönöm. Én is önökkel imádkozom. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus. Közös imád kérnék szépen élő és halott családtagjaimért, testvéreimért, testi-lelki gyógyulásukért, édesanyámért, testvéréért, férjért, az én férjemért, a közöttünk levő kapcsolat erősödéséért, hitért és bűneink bocsánatáért, a kórházban fekvő szenvedőkért, minden háborúnak, természeti csapásnak, betegségnek a elszenvedőiért, az éhezőkért és a fedél nélküliekért, a hazánkért, a világ békéért. Kérlek, Uram, ne hagyd magamra, és erősíts hűségemet. Köszönöm kegyelmeidet. Amen.
4: Jó napot kívánok! Azzal a kérdéssel fordulok önökhöz, hogy imádkozok apámnak a gyógyulásért, aki csontvelő rákba szenved, és ő megtámadta a vesélyt ez a betegség, és hogy gyógyuljon meg. Köszönöm a segítséget és a imádságokat. Köszönöm.
5: Dicsértessék a Jézus Krisztus fiam megtéréséért és gyógyulásáért kérek imád. Köszönöm.
6: Imád kérek szépen gyógyulásomért, valamint Mária, Zsuzsanna, Katalin és Ilona testvéreink gyógyulásáért, a leányoméknak gyermekáldásért, a fiamnak, hogy találja meg élete párját, és a világ békéért. Nagyon szépen köszönöm. Isten áldja önöket!
7: Megköszönöm a kegyelmeket, és kérném szépen a közös imát élő és elhunyt szeretteimért, ti annak szabadulásért, gyógyulásért, a hit kegyelméért, egészségi állapotom javulásáért, testi-lelki erőért a keresztem hordozásához, a magyar nyelvű Mária Rádiókért, önkénteseiért, támogatóiért, papjaiért, a szűzanya szándékára, kispapokért, papi szerzetesi hivatásokért, az üldözött keresztényekért, hazánk és hitünk ellenségeiért, a háborúk megszűnéséért, minden háborútól szenvedő emberért, és egy jó szándékra. Isten áldja meg a Mária Rádiót és minden kedves munkatársát. Hálásan köszönöm.
8: Jó napot kívánok, Attila vagyok. Szombathelyről szeretnék továbbra is én a szándékot kérni Mária Rádióit, a rádió fennmaradása helyére, a rádió dolgozóért. Kérném az ima szándékot Kovács Fruzsináért, Horváth Nelléért és azok gyerekeztei Anoldásról és Délklányokért, akik szombatonként imádkozzák délben és délután a rózsafizért. Eljük is kérném az uraldását. Kérném az ima szándékot a háború megszűnéséért, a békéért, az összetartásért. Kérném mi az éhezőkért, a tisztító tűzben szenvedő lelkekért. Köszönöm, hogy meghallgattak, dicsőjetessék.
9: Megköszönöm a drága jó Istenemnek és a jó szűzanyámnak az eddig kapott sok-sok kegyelmet. Kérem a további segítségüket is, és kérem a Szentlélek további vezetését. Imád szeretnék kérni fiamnak, hogy megtalálja élete párját, akit a jó Istennek hiszen. Ebben is kérném a szűzanyának a hadhatós közbejárását, segítségét és a Szentlélek további vezetését. Imád szeretnék még kérni a tisztító tűzben szenvedő lelkekért, azokért a lelkekért, akikért nem imádkozik senki, a Mária Rádió dolgozóiért, hallgatóiért, családom élő és elhunyt tagjaiért, Magyarország és a világ békéjéért, és a Mária Rádió minden dolgozójáért. Nagyon szépen köszönöm.
10: Kérem a közös imád két Andrásért és családtagjaiért, rokonságáért, népünkért és a békéért. Köszönöm.
11: Megköszönöm, hogy minden nap kapott kegyelmet, drága Jézusomnak és a szűzanyának. Szeretnék továbbra is közös imád kérni a családtagjaim lelki üdvért, lányom unokáim hitben való megmaradásukért, egészségükért, a magam egészségért, Magyarország és a világ békéért, a Mária Rádió fennmaradásáért, támogatóiért és a dolgozóiért. Nagyon szépen köszönöm, dicsértessék a Jézus Krisztus.
12: Megköszönöm az eddigi kegyelmeket, és kérném a közös imát, hogy jó döntést tudjak hozni, és tudjam a feladatomat elvégezni, nem maradjak szégyenbe. És köszönöm szépen.
0: A 061-354-17-05-ös telefonszámú üzenetrögzítőnkre érkezett hívásokat hallhatták. A most következő imádságokat minden egyes olyan szándékért is felajánljuk, amely csak az önök szívében fogalmazódott meg, ám a Mária Rádióban nem hangzott el. Kérem, tartsanak velünk imádságos lélekkel. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: irgalmasság órája.
1: Valahányszor hallod, hogy hármat üt az óra, merülj el teljesen irgalmasságomban. Dicsőítsd és magasztald. Hívd le az egész világra hatalmát, főleg a szegény bűnösökre, mert az irgalom ebben az órában nyílt meg teljesen a lelkek számára.
2: Az Úrra hagyatkozik lelkünk, mert ő a segítőnk, és ő a mi oltalmunk. Benne örvend a szívünk, az ő szent nevében reménykedünk.
3: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
4: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, és ára szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
3: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
4: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
6: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiatnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
4: Engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
7: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét,
1: engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
7: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
7: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
7: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
7: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
7: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
7: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
7: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
7: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
7: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
7: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
6: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneért.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
6: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
6: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
6: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
6: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
6: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
6: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
6: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
6: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
6: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
6: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
7: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét,
1: engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
7: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
7: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
7: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
7: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
7: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
7: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
7: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
7: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
7: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
7: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét,
3: engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.

Szívemet csodálat árasztja el, hogy te, az abszolút úr, akinek senkire nincs szüksége, szeretetből így leereszkedsz hozzánk. Nem tudok eléggé csodálkozni, amikor így szoros kapcsolatba lépsz teremtményeddel. Ez ismételten kifürkészhetetlen jóságodat dicséri. Írja Faustina nővér. A tiszta szeretet nagy tettekre képes, és sem a nehézségek, sem az ellenállások nem törik meg. Amennyire erős a szeretet a nagy nehézségekben, annyira álhatatos a szürke, mindennapi nehéz életben is. Tudja, hogy egy dolog szükséges ahhoz, hogy Isten szeretetét elnyerjük, mégpedig az, hogy a legapróbb dolgokat is nagy szeretettel végezzük. Nem nagy dolog Istent szeretni, míg boldog az ember. Hálát adni néki, hogy sorsunk jól megy. De nagy dolog dicsérni őt, mikor a viszály tengere elnyel. Szeretni önmagáért,

0: Te vagy, Uram, én reményem, ne hagyd soha szégyent érnem. Igazságodban ments meg, szabadíts meg engem. Fordíts felém füled, és siess segítségemre. Légy megmentő sziklám és erős váram, ahol oltalmat nyerjek. Mert te vagy Istenem, erősségem és menedékem. Ragadj ki a bűnösök kezéből. Te vagy reménységem, Istenem, ifjúkorom óta. Uram, benned bízom. Anyám méhétől te vagy támaszom, anyám ölétől fogva védelmezőm. Igazságodat hirdeti ajkam, és szabadító tetteidet egész nap. Ifjúságom óta oktatsz engem, Istenem, csodáidat mindmáig hirdetem. Amen. Fennen hirdetem végzéseidet, Uram, és nem vallok szégyent. Föllelkesülök parancsaidtól, mert örömöm telik bennük. Mária, segíts, ó, el ne hagyj, hiszen az irgalmasság anyja vagy. A te jóságod és hatalmad minden bajtól szabadíthat. Ha már a földön nincs remény, szavaidra Istentől jön segély. Mária, segíts, ó, el ne hagyj, hiszen az irgalmasság anyja vagy. Csodálatos Isten anya, mutasd meg hát hatalmadat. Amen. Add meg, Urunk, hogy a békesség és a megértés szelleme uralkodjék az egész világon. Mária, magyarok nagyasszonya, béke királynője, könyörögj érettünk.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

0: Imádkozzunk együtt. A világosság rózsafűzére következik.
1: A rózsafűzér imát a keszthelyi Ranoldár János Római Katolikus Általános Iskola diákjai imádkozzák. Rózsafűzér imánkat felajánljuk saját ima szándékainkra és a Mária Rádió hallgatóinak ima szándékaira.
2: Imádkozunk családjainkért, szeretteinkért,
1: iskolánk tanulóért, tanáraiért és minden dolgozójáért.
2: A betegekért,
1: elhunyt szeretteink lelki üdvéért.
2: Hálát adunk a Jóistennek az elmúlt év minden öröméért, a kegyelmekért, és kérjük Mária közbenjárását azért, hogy a nyári szünidőt tartalmasan, Istennek tetszően töltsük.
3: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
4: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk.

0: ellenkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki megtisztítson minket.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki lelkünk békéjét megőrizze.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a szentségekben megerősítsen.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
3: mindegyben kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: A világosság rózsafüzérének első titka, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett. Miután megkeresztelkedett, Jézus azonnal kijött a vízből, és íme megnyílt a menny, és látta, hogy Isten lelke, mint egy galamb, ráereszkedik. És íme hang szólt a mennyből, ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindenökké. Amen.
3: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
4: A világosság rózsafüzérének második titka, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét. Mivel elfogyott a bor, Jézus anyja így szólt hozzá: nincs boruk. Jézus ezt mondta neki: az én gondom ez, vagy a tiéd? Anyja így szólt a szolgákhoz: bármint mond nektek, tegyétek meg. A nász nagy megízlelte a vizet, ami borrá lett. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhennek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhennek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánaai mennyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.
3: Asszonyok Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.
3: Asszonyok Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isten erejét.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
3: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akikre jobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
6: A világosság rózsafűzérének harmadik titka. Aki meghirdette Isten országát. Jézus Galileába ment, hirdetvén Isten evangéliumát. Itt a pillanat. Közel van az Isten országa. Tartsatok bűnbánatot, és higgyetek az evangéliumban. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldottad a méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
3: Asszony Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Dicsőség
3: az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, míg éppen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: A világosság rózsafüzérének negyedik titka, aki a Táborhegyén megmutatta Isten dicsőségét. Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és Jánost, és felvitte őket külön egy magas hegyre. Ott előttük elváltozott. Az arca ragyogott, mint a nap, a ruháit pedig olyan fehérek lettek, mint a fény. És íme megjelent nekik Mózes és Illés, és beszélgettek vele. Péter megszólalt, és ezt mondta: Uram, jó nekünk itt lenni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, míg éppen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vinj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta Isten dicsőségét.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta Isten dicsőségét.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
10: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
7: A világosság rózsafüzérének 5. titka, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát. Amikor ettek, vette a kenyeret, áldást mondott, megtörte, odaadta nekik, és ezt mondta. Vegyétek, ez az én testem. Azután vette a kenyhet, hálát adott, odaadta nekik, és ittak belőle mindnyájan. Ezt mondta nekik. Ez az én vérem, a szövetség vére, amely sokakért kiontatik. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
10: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
3: Az asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldottad a méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
11: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
3: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
11: Könyörögjünk! Urunk, Istenünk, a te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról a boldogságos Szűz Mária szent olvasójának elmondásával megemlékezve higgyük, amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, a mi Urunk által. Amen.
3: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus, mindörökké. Amen.
12: A világosság rózsafűzérét imádkoztuk.

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Kedves hallgatói család! A csodálatos kenyérszaporításkor a tanítványok így szólnak Jézushoz. Nincs másunk itt, csak 5 kenyerünk és 2 halunk. Kevésnek érezték. Jézus azonban azt mondta, hozzátok ide. És ez a kevés az Úr kezében több ezer ember számára lett áldássá. Eszembe jut egy mai történet. Egy iskolában gyűjtést szerveztek egy beteg kisfiú javára. A legtöbb gyermek csak néhány apró pénzt tudott hozni. Volt, aki szégyelte is, hogy ilyen keveset tud adni. Amikor azonban összeszámolták az adományokat, kiderült, hogy együtt elegendő pénz gyűlt össze ahhoz, hogy a kisfiú kezelésének első költségeit fedezzék. Egyetlen gyermek sem tudta volna egyedül megtenni, de mindenki hozzátette a maga kis részét, és abból valami nagy dolog született. Pontosan így működik a Mária Rádió is. Lehet, hogy valaki csak egy kisebb összeget tud felajánlani, más valamivel többet. Önmagában talán az egyik adomány sem tűnik nagynak, de amikor mindezek összeadódnak, akkor nap mint nap megszólalhat a rádió. Eljuthat az evangélium az idősekhez, a betegekhez, a magányos emberekhez, a családokhoz, és mindazokhoz, akik vigasztalást, reményt és hitet keresnek. Ne azt nézzük, hogy mennyit tudunk adni, hanem azt, hogy szeretettel adjuk. Ahogyan az 5 kenyér és a 2 hal Jézus kezében bőséges áldássá vált, úgy válhat minden felajánlás is Isten eszközévé. Ha fontos önnek, hogy a Mária Rádió továbbra is hirdesse Krisztus örömhírét, kérjük, lehetőségei szerint támogassa szolgálatunkat. Minden adomány számít, mert a sok kicsi együtt nagy ajándékká válik. Isten fizesse meg nagylelkűségüket.

0: Hírpercek.
1: Újabb rekordot döntett a Camino de Santiago 2026-ban. Tanévnyitó értekezletet tartottak a hajdúdorogi főegyház megyében. Bodajkon rendezik meg a székesfehérvári egyház megye kettyhelyeinek találkozóját. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Kontra Zsuzsát hallják. Hírszerkesztőink Vég Györgyi és Kontra Zsuzsa. Figyelemre méltó mérföldkőhöz közeledik a Camino de Santiago, a Szent Jakab sírjához vezető zarándokúton. 2026-ban újabb éves rekordszámot érhetnek el, miközben Santiago de Compostela a 2027-es szent évre készül, írja a Zenit. A zarándok iroda adatai szerint idén eddig több mint 363 ezer zarándok kapta meg a Compostellát, mintegy 6%-kal többen, mint a 2025-ös azonos időszakban. Ha a tendencia folytatódik, az idei lehet az ötödik egymást követő rekordév. Egy évtizeddel ezelőtt a zarándokok kétharmada a francia úton érte el Santiagót, ma már csak 42,8%-uk választja ezt az utat. A pandémiát követően az El Camino kiszélesítette nemzetközi hatókörét. A spanyolok aránya 39%-ra csökkent, így a külföldiek vannak többségben. Idén is tanévnyitó értekezlettel indult a közös munka a hajdúdorogi főegyház megye területén működő oktatási intézmények vezetőinek és lelki vezetőinek, közölte a hajdúdorogi főegyház megye. Augusztus 25-én a debreceni Szent Bazil középiskola munkatársai látták vendégül a kollégákat. A Szent Bazil középiskola sokrétű oktatásban részesíti a tanulókat, helyet adva a matematika mellett a cukrász, a szakás, a fodrász, kozmetikus képzésnek is. A feladatokban nem csak a debreceni, hanem a nyíregyházi és kisvárdai intézmények tanulói is bekapcsolódnak, erősítve ezzel a bazilos összetartozást. Kocsis Fülöp hajdúdorogi érsek metropolita köszöntőjében rávilágított az idei tanév jelszavának fontosságára, Jézus szavaira. Világítson a ti világosságotok. Az iskolában ezért nem csak tudást kell átadni, zárta köszöntőjét a hajdúdorogi érsek metropolita. Először rendezik meg székesfehérvári egyházmegye kegyhelyeinek találkozóját Bodajkon. 5 kegyhely, egy édesanyja címmel a szeptember 12-i rendezvényre várják a bodajki búcsúra érkezőket és a gyalogos zarándokokat is, tájékoztatták a szervezők az MTI-t. A témában tartott pénteki sajtótájékoztatón Spányi Antal megyés püspök elmondta, hogy a székesfehérvári egyházmegyének több jeles búcsújáróhelye van, a magyarországi egyházmegyék közül a legtöbb, és külön-külön mindegyiknek van társadalmi küldetése. A püspök bejelentette, hogy hagyományteremtő szándékkal meghívták Bodajkra a másik 4 búcsújáróhelyet, Ercsit, Vértessomlót, Alsó Szent Ivánt és Makkos Máriát is, hogy bemutatkozzanak a kegyhelyek, kiállíthassák kegyképeiket, illetve közös imádságot is tarthassanak. A jövőben mindig másik kegyhelyen fogják megünnepelni a kegyhelyek találkozóját. A hírszerkesztő Vég Györgyi kolléganőm nevében is köszönjük kedves hallgatóink megtisztelő figyelmét. A Mária Rádió híreivel Kontra Zsuzsát hallották. Köszönjük, hogy rádiónkat hallgatják.
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 16 óra.
2: Mária Rádió Telki bánya, FM 100,6.
1: Tanúságtétel. Személyes vallomások megtérésről és a hit erejéről.
3: Hákné Márkus Melindának hívnak, 38 éves vagyok. Szerető családban nőttem fel, katolikus vallásunkat gyakoroltuk gyerekkorom óta, minden vasárnap templomba jártunk, hittanra jártam, 11 éve élek szentségi házasságban. Fontos volt számomra, hogy olyan férjem legyen, aki szintén hívő. A férjemmel továbbra is, mint gyerekkoromban gyakoroltuk a vallásunkat. Egy kislányunk van, aki most lesz 7 éves. A tanúságtételre az indított, hogy Jézus gyógyító szeretetéről beszéljek, és megvalljam őt az emberek előtt, hogy majd ő is megvalljon engem a Jóisten előtt.
4: Hogyan és mikor találkoztál Jézus gyógyító szeretetével?
3: A legnagyobb fordulat az életemben akkor érkezett el, amikor a kislányommal várandós voltam, és kaptam egy terhes mérgezést. Magas vérnyomással, extrém vizesedéssel és kezdődő veseleállással járt. A kislányomnak 7. hónapra meg kellett születnie. Mindketten küzdöttünk az életünkért, küzdöttek az orvosokértünk. A lányom inkubátorba került, én nekem pedig belső vérzésem lett, ami miatt újra kellett műteni, és a vesém nem indult újra. Ekkor imalánc indult értem, összefogott a családom, a barátnőm családja, ismerős atyák, közösen imádkoztak, értem, az atyák miséztek, a szüleim vírasztottak, éjjel végig imádkoztak, és egyszer csak megindult a vesém működni. Isten kegyelméből felgyógyultunk mindketten a lányommal, de bennem nagyon sok seb maradt. Nagyon sok harag magammal szemben, az orvosommal szemben, és másokkal szemben, akiktől nem kaptam támogatást, vagy akik miatt idáig juthattam.
4: Magadra miért haragudtál?
3: Magammal szemben azért, mert mindig azon gondolkodtam, hogy mit kellett volna másképp csinálnom, hogy ne folyuljon el idáig a dolog, mikor kellett volna lépnem, és mindig találtam valami hibát benne, hogy mit kellett volna másképp tennem. Istenre is haragudtam. Megadatott végre, hogy legyen egy gyerekünk, és mégis ideig fajult a dolog. Nem értettem, hogy miért érdemlem ezt meg. Ez a harag úgy beépült a mindennapjaimba, hogy egyszerűen nem tudtam tőle szabadulni. Folyamatosan, amikor egyedül voltam, a gondolataimmal egyedül voltam, akkor mindig végigjátszottam a történteket magamban, és minden áldott nap rágódtam rajta, és addig-addig görgettem ezt az egészet magamban, és cipeltem ezt a haragot, amíg tavaly februárban nem közölték, hogy rákos vagyok.
4: Ebben a haragos időszakban jártál templomba, imádkoztál, szentségi életet éltél?
3: A szülés után körülbelül majdnem 2 hónap eltelt, amikor be tudtam lépni egy templomba. Addig nem. A szentségi életet éltem, de hát olyan vasárnapi kereszténynek mondanám magam, tehát hogy imádkozgattam, vasárnap elmentem templomba, de már inkább csak kötelességből. És úgy elkalandozott a gondolatom, nem is annyira figyeltem sokszor arra, hogy mi is történik ott, amikor jött ez a diagnózis. Itt volt a töréspont.
4: Valakinek el tudtad mondani, mi zajlik benned?
3: Nem mondtam el. Akkor még nem.
4: Csak egyedül szenvedtél.
3: Összeomlott az egész életem. Folyamatosan sírtam, nem tudtam mi jelent aludni, és egy nagyon erős erőt éreztem, ami így húzott lefelé. Éjjelente rémképek gyötörtek, folyamatosan láttam a kislányomat, hogy nélkülem fog felnőni, hogy milyen szörnyűségek, milyen szenvedés fog rám várni, már csak nyugtatókkal tudtam aludni, és nem láttam ebből az egészből a kiutat, és egy ismerős atya eljött hozzám beszélgetni. Gyóntam, áldoztam, és felvettem a betegek szentségét. Ez volt az első olyan pont, amikor egy kicsit kezdett a remény megcsillanni, és elkezdtem jobban lenni.
4: Testileg?
3: Lelkileg is. Elkezdtünk imádkozni, összefogtunk. A családom, a barátaim megint csak imaláncot indított, értem. Az anyukámmal együtt imádkoztam Jézus véréhez, a Jézus vére rózsafűzért, és egy kedves ismerősömtől megkaptam Margarita nőjének a könyveit. Én őt előtte nem ismertem, és a könyveket is egy ideig csak tologattam, aztán elkezdtem olvasni egyiket, majd a másodikat, és nem tudtam letenni. Mikor már a végére írtam, akkor azt mondtam, hogy itt látom a megoldást, Isten felé fordulni, és pont rá két hónapra a nővér közelünkben szervezett lelki gyakorlatot, amire jelentkeztem, és akkor már azt mondtam, hogy júliusban meg fogok gyógyulni. Közben átestem a műtéten, a sugárkezelésen, és amikor vége lett, rá két hétre elkezdődött a lelki gyakorlat, amire nagy reményekkel indultam, de sokkal többet kaptam, mint amit vártam, vagy amit csak reméltem volna. Az egész lelki gyakorlat úgy volt felépítve, hogy folyamatosan gyógyult az embernek a lelke. Érezte, hogy fokozatosan szabadul fel, nem csak a saját bűnei alól, hanem segítettek megbocsátani, segítettek elengedni ezeket a terheket, amiket az ember évek óta cipel, és nem tud letenni, saját erejéből nem tudja letenni. A lelki gyakorlat előtt, ugye, mint említettem, volt a sugárkezelésem, ami nagyon csúnyán megégetett, és olyan sebeim voltak, amik nem akartak sehogy sem gyógyulni. És volt a lelki gyakorlaton egy nap, amit a nővér szívműtétnek hívott, ahol letettük ezeket a terheket. Az életszakaszokon végigmentünk, az életszakasz gyógyítást elvégeztük, és azok a sebek, amik előző napot voltak, nyílt sebek, azok, mikor a szívműtét napja után hazaérkeztem, nem volt egyetlen egy sebem, sem mindegyiket tökéletesen íbőr fette.
4: Mit éreztél, amikor ezt észlelted?
3: Először fel se fogtam, hogy tényleg ekkora csoda történt velem. Először nehéz volt. Amikor kimentem a nővér elé, és imádkozott értem, akkor folyamatosan remegtem, rázott a hideg, és annyira sírtam, hogy alig kaptam levegőt.
4: Ez még a beteg bőrfelület meglétekor.
3: Igen, igen, még akkor volt, és volt egy ének, amit én mindig énekeltem magamban, így a betegségem alatt, meg amikor jártam a kezelőkben, amikor kaptam a sugárkezelést, akkor mindig énekeltem, és amikor a nővér imádkozott értem, akkor ezt az éneket kezdte énekelni a dicsőítő zenekar. Az elfadt a zenekar.
4: Melyik ének volt az?
3: Te erőt adsz, ha megfárad a lelkem, erőd adod velem, vagy nem hagysz el. Ebben a pillanatban éreztem azt, hogy meggyógyultam. Onnantól kezdve pedig egy felszabadult érzés volt. Olyan boldog voltam, hogy ugrálni tudtam volna, énekelni. Tehát az egész, ami lezajlott fél évben, az úgy lement rólam az a teher. A lelki gyakorlaton a gyógyulásomon kívül a legnagyobb csodák azok voltak, hogy láttam Jézus arcát az oltári szentségben. Ez előtte 36 évig nem történt meg, ott viszont láthattam, és azóta is előfordul, hogy látom. És hallottam Jézus hangját, életemben először egy szól hozzám.
4: Elmondod, hogyan történt?
3: A közbejáró imára várakoztam az oltár előtt. Az oltári szentség pont előttem volt kitéve egy karnyújtásnyira, és azon gondolkodtam, hogy milyen jó lenne kinyújtani a kezemet és megérinteni.
4: Miért gondoltad azt?
3: Mert akkor biztos, hogy meggyógyulok. És akkor hallottam, azt mondja, hogy most én érintelek meg téged. És innentől már nem volt kérdés.
4: Ez hogyan változtatta meg az életedet, lelkileg, kapcsolataidat?
3: Lelkileg megváltoztatta, mert úgy szoktam fogalmazni, hogy visszakaptam, vagy talán kaptam, mert nem is volt még ilyen élő hitem az életemben, mint most van. Élő kapcsolat Jézussal, hogy tudom, hogy itt van, hogy él, hogy beszélek hozzá, amikor egyedül vagyok, és nagyon sokszor hangosan beszélgetek vele. Kikérem a véleményét, vagy megkérdezem őt egy döntés előtt, hogy mégis mit kellene tennem. Azért megyek templomba, mert már nagyon várom, hogy mehessek. odafigyelek minden szóra. Odafigyelek arra, már onnantól kezdve, hogy letérdelek, hogy hogyan térdelek le, hogy megérintsem a földet a térdemmel, hogy hogyan vetek keresztet, mert már az is egy ima, hogyha helyesen teszem ezeket. A családi ima életünk is megváltozott, mert nagyon sok mindent megfogadtam, és próbáltam beépíteni az életünkben, amit a nővér tanított, és nagyon sokszor kihangsúlyozza, hogy milyen fontos a családi ima. Azóta nem hagyjuk ki a családi imát. Úgy fekszünk le aludni, hogy egymás homlokára keresztet rajzolunk, és kérjük Isten áldását egymásra. Látva azt, hogy mi történt velem, a szüleim is elmentek egy lelki gyakorlatra, ami nagy öröm volt. Közösen járunk a családommal dicsőítő szentségimádásokra. A kislányom énekli őket, nagyon szeret menni. Közel a lakásunkhoz, a templomban minden nap van szentségimádás, amikor csak tudok, akkor elmegyek. Ott imádkozom, vagy csak ülök a csendben, nézem Jézust, ő néz engem, figyelek rá, ilyen soha nem történt azelőtt. A lelki gyakorlat végén, bármilyen furcsán is hangzik, de azt mondtam, hogy köszönöm a betegségemet, mert ahogy a nővér mondta, ha nem kapod ezt a betegséget, nem ülnél most itt. És mindez nem történt volna meg, nem változott volna valószínűleg semmi.
4: Azóta is hallod Jézus hangját?
3: Azóta egyszer hallottam. Annak ellenére, hogy amiket elmondtam, és tanúságot is tettem róla már nagyon sok ember előtt, az, hogy meggyógyultam, hiszem, tudom, és vallom, hogy Jézus meggyógyított engem, mégis nagyon gyakran elfog egy félelem, hogy mi van, hogyha mégis újra beteg leszek. Nagyon sokszor találtam olyan testi tüneteket, ami aggodalomra adott okot, és sokszor rohantam az orvoshoz, hogy most mi történik. Mindez annak ellenére, hogy tudom, hogy mi történt velem. És legutóbb Vasobora atyánál voltam gyógyító szentségimádáson, imádkozott fölöttem, és azt mondta nekem, hogy Jézus azt üzeni nekem, hogy meg akar szabadítani minden félelmemtől, minden belső szenvedésemtől, teljesen meg akar engem gyógyítani azért, hogy tanúságot tegyek róla. Az egész, de a vége nagyon szíven ütött, hogy tanúságot tegyek róla. És már többször ajánlották, hogy a Mária Rádióban is tegyek tanúságot, de mindig visszautasítottam, mert úgy éreztem, hogy méltatlan vagyok erre. Tudom, hogy még mindig vannak hibáim, amiket Isten segítségével le kell győznöm, és azért, mert tudom, hogy még mindig milyen félelem volt bennem, vagy félelem van bennem a betegséggel kapcsolatban, és itt ültem a nappalinkban az irgalmas Jézus képe előtt, és

0: ment minket. Olyan végtelen szeretet, amibe kapaszkodni kell, és nem szabad elfelejteni, hogy itt van nekünk Jézus, a megmentőnk, a gyógyítónk.
1: Jézusnak az a kérése, hogy róla beszélj, hogyan valósul meg a hétköznapjaidban?
0: Margarita nővér lelki gyakorlatára sokszor visszajártam, több lelki gyakorlatára, lelki napokra, ahol tanúságot tettem. Szentmisék után volt, hogy beszéltem róla. Azt tudni kell rólam, hogy én nagyon lámpalázos vagyok, és nem tudok emberek előtt beszélni, de itt több száz ember előtt beszéltem, ami nyilvánvalóan nem az én érdemem, és nem saját erőmből történt. Különben nem lettem volna rá képes. A családomban pedig próbálom éreztetni, hogy milyen élő kapcsolatom van Jézussal. Próbálom ezt továbbadni a lányomnak. Nagyon örülök, amikor látom, hogy bármi öröme van, vagy bánata van, vagy nehézsége van, imádkozik, és tudja, hogy hova kell fordulni.
1: Van tudomásod olyanról, hogy valaki a tanúságtételet hatására változtatott a saját életén, megtért?
0: Megtérésről nem tudok. Olyanról tudok, hogy tanúságtétel után odajöttek hozzám, és volt, aki segítséget kért, hogy hogyan tudna jelentkezni. Margarita nővér lelki gyakorlatára olyan volt, hogy odajöttek, megköszönték, és érezték a párhuzamot az ő életükben és az enyémmel kapcsolatban, és volt, aki csak odajött, és sírt, és csak megfogta a kezem.
1: A Szentírást olvasod?
0: Most már azt is, igen. Minden nap olvasom.
1: Milyen üzenetet küld rajta keresztül Jézus?
0: A 91. Zsoltár az, amit minden este el szoktam általában olvasni. Benne van számomra az egyik legfontosabb üzenet. Mivel bennem bízik, megszabadítom. Oltalma leszek, mert ismeri nevemet. Ha kiált hozzám, meghallgatom. A szorongatás idején vele leszek. Megmentem és megdicsőítem. Betöltöm őt hosszú élettel, és megmutatom neki üdvösségemet. Amikor valaki megkap egy betegségről egy ilyen diagnózist, akkor teljesen elveszíti a reményt. Ezt kell erősíteni magunkban, hogyha kiáltunk hozzá, megszabadít minket. Bármilyen betegségből meg tud gyógyítani. A nővér lelki gyakorlatán volt egy olyan végstádiumos rákos beteg, aki azért ment, hogy meg tudjon békélni a halállal, hogy ő neki meg kell halnia. És úgy ment haza, a mai napig egészségesen, boldogan él, mert meggyógyult. Nincs olyan betegség, amiből nem tud minket meggyógyítani Isten, ha kiáltunk hozzá.
1: Biztatást jelent, mit tudsz mondani azoknak, akik hozzád hasonló nehézségeken mentek keresztül?
0: Az egyik gondolatom az pont egy reggeli csendeszentség imádás közben fogalmazódott meg, hogy mindenképpen említsem meg azt, hogy a betegek szentségének a felvétele mennyire fontos. Attól tudom, hogy sokan félnek, mert olyan utolsó kenetként gondolnak rá, pedig nagyon nagy erőt ad. Nekem is innen kezdett javulni minden, hogy ezt megkaptam. Ne féljenek felvenni, mert nem csak erőt ad, de hiszem, hogy gyógyítani is tud. Ez az egyik, a másik, ami nagyon fontos, az a hála. Mindenért a hála. Én minden nap reggel és este hálát adok. Azzal kelek fel, hogy megköszönöm, hogy élek, hogy felébredtem, hogy új napot kaptam. Mert ha beteg az ember, ha nem, nem magától értetődő, azért ébredtünk fel, mert Isten azt akarta, hogy felébredjünk. Este hálát adok a napomért, a jóért és a nehézségekért is, amin átsegített, vagy segít, hogy majd megoldjam. Ez, amit úgy érzem, a két legfontosabb üzenet.
1: Szentek közben járását is szoktad kérni?
0: Két szent van, akihez nagyon sokat szoktam imádkozni, az egyik az Pió atya, a másik pedig Szent Rita. Pió atya már gyerekkoromban is jelen volt, anyukám nagyon sokat imádkozott hozzá, a betegségem alatt is imádkozott, és emlékszem, hogy mondta, hogy kérte Pió atyát, hogy szorítsa össze a daganatot, és ne engedje, hogy elterjedjen, és amikor a műtét után bejött hozzám az orvos, akkor azt mondta, hogy a daganat megindult kifele a nyirok erekben, de valahogy nem terjedt tovább, és ugyanezt a kézmozdulatot használta, hogy úgy tömören állt az egész, és nem tudott terjedni. A másik, ugye Szent Rita, a türelme miatt, amit nekem is gyakorolnom kell még, és hozzájuk nagyon sokat imádkoztam, és ezt is jó szívvel ajánlanám mindenkinek, hogy úgy, mint az emberek, akikkel összefogunk és imádkozunk, úgy a szenteket is hívjuk, hogy segítsenek imádkozni. Mert minél többen imádkozunk, annál nagyobb hatás.

0: És akit meg kell említenem elsősorban, az a szűzanya, aki gyerekkorom óta nagyon kedves volt nekem, különlegesen kedves volt. Mindig éreztem a segítségét, a közbenjárását.
1: Van konkrét történeted róla?
0: Igen, a kislányomra 4 évet vártunk, és orvosi oka nem volt. A férjemmel elmentünk Lourdesba, gyermekáldást kértünk, a szűzanya közbenjárását kértük, és pontosan 1 hét múlva már velünk volt a kislányunk. A sugárkezelés kellős közepén éreztem egy nagyon erős hívást, hogy el kell mennem egy ugorjéba. Annyira erős volt ez a hívás, hogy nem tudtam tőle szabadulni. Folyamatosan a gondolataimban volt. Persze, hát a sugárkezelés közepén már eléggé megégett bőrrel. Nem tűnt annyira jó ötletnek azért persze, hogy egy 13 órás utat bevállaljunk. Felvetettem a férjemnek, hogy szeretnék elmenni, és el is vitt. Pénteken megkaptam a sugarat, és szombaton útnak indultunk hajnalban. Egyébként mindig nagyon fáradt voltam a kezeléstől, de ott abszolút nem éreztem fáradtságot. A 13 órás út után felmentünk a jelenéshegyére, ott ültem fönt, és imádkoztam hajnal 2-ig. Vasárnap hazajöttünk, és hétfőn újra kaptam a sugarat. Olyan lelkierőt kaptam, hogy tudtam folytatni a kezelést, és 1 évre rá pedig visszatértem, akkor már azért, hogy hálát adjak azért, hogy meggyógyultam.
1: Milyen kapcsolatban vagy a szűzanyával? Kinek tartod őt az életedben?
0: Régi édesanyámnak, mint az anyukám, ugyanúgy védelmez. Mindig szoktam mondani a kislányomnak, hogy mi a Lourdi szűzanya lányai vagyunk, mi, hogy neki köszönhetjük őt az ő közbenjárásának. Mindig kérem a palástját, vagy takarjon be minket, és védelmezzen. És azt hiszem, hogy ez így is van, mint az anyukánk védelmez minket.
1: Kedves hallgatók, Deákné Márkus Melinda tanúságtételét hallhatták. A felvételt Kurcina Terézia készítette.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Pénteki adásunk tartalmából.

0: 14. Leo a dél-amerikai függőséghelyzetről. A legjobb megelőzés a jó család. Leo pápa imádkozik a pusztító nepáli árvizek áldozataiért. Szent Ágoston Isten titka előtt térdelve kereste az igazságot. Makrickász bíboros homiliája. Geleger érsek látogatása Moszkva ortodox székesegyházában.
1: Leo pápa a dél-amerikai drogfüggőség helyzetről. A legjobb megelőzés a jó család. 14. Leo pápa augusztus 27-én csütörtökön délben a konzisztórium teremben beszédet intézett a Latin-Amerika Pápai Bizottság által szervezett a fiatalok latin-amerikai függősége helyzetéről és a bűnöző toborzásról szóló találkozó 50 részvevőjéhez. Az augusztus 25-e és 27-e között a Vatikánban tartott találkozó témája hit alapú válasz a fiatalok kábítószer függőségére és a bűnöző toborzásra. A találkozót a Latin-Amerika Pápai Bizottság, a SELAM latin-amerikai lelki gondozói programja a kábítószerfogyasztás megelőzéséért, valamint az Amerikai Államok Szervezetének tanácsadó és támogató testülete, az Amerika Közi Kábítószer Használat Ellenőrzéséért Felelős Bizottság szervezte.
2: El tema que nos convoca es reflexionar desde la fe sobre el problema de las drogas y el impacto en nuestros jóvenes.
1: A téma, ami összehoz minket, a kábítószer probléma és a fiatalokra gyakorolt hatása, amelyre a hitből kiindulva keressük a választ, kezdte beszédét a Szentatya. A függőség egy összetett jelenség, amely rávilágít az embertelen világ kudarcára. A fiatalok szenvedése átfogó válaszokat igényel, közösségi megelőzést, tudományos segítségnyújtást, humános igazságszolgáltatást és a hozzá legközelebb állók lelki gondozását. Hozzájárulásunknak a gondoskodásra, a jelenlétre és a közösségi háló újjáépítésére kell irányulnia. A pápa örömmel jegyezte meg, hogy ezen a találkozón 4 híd fut össze, amelyek az együttműködés 4 útját képviselik ezen a területen. Az első híd az egyház és a nemzetközi szervezetek között húzódik, mivel senki sem tudja egyedül megoldani a drog problémát. Ezért külön említést érdemel az Amerikai Államok Szervezete és a Latin-Amerikai és Karibi Püspöki Tanács közötti folyamatos együttműködés. Ők koordinálják a hit alapú közösségi szervezetek képzési tevékenységeit, támogatói hálózatokat hoznak létre, sőt lehetővé tették a SELAM számára, hogy bemutassa a latin-amerikai lelkipásztori kézikönyvet, amely a függőségek kísérésére és megelőzésére szolgál. A második híd a tudomány és a hit között húzódik.
2: La Iglesia no interviene en la problemática de las drogas con la pretensión de competir u ocupar el lugar de las neurociencias.
1: Az egyház nem azzal a szándékkal avatkozik be a kábítószer problémába, hogy versenyezzen az idegtudománnyal, a pszichiátriával, vagy a közegészségügyel, vagy hogy azokat helyettesítse, hanem inkább az evangéliumból kiindulva az emberi személy átfogó megértésével igyekszik megvilágítani azt. A harmadik híd az egyházon belül van, amely átszeli a kontinenseket. Az utóbbi napokban Amerikából, Ázsiából, Afrikából és Európából érkeztek ide emberek, hogy megosszák szenvedésüket, reményeiket és lelkipásztori lelkesedésüket. A negyedik híd ökumenikus jellegű. A katolikus egyház és más egyházi közösségek a szenvedők iránti konkrét szeretet gyakorlásában, a hitből kiindulva, nagyon beszédes közös nyelvet találnak a fiatalok elkísérésére és integrálására, szükségleteikben és álmaikban. De engedjék meg, szólt Leo pápa, hogy egy pillanatra megálljak egy olyan intézménynél, amely végigvonul munkánkon. Ez pedig a család. A család, amelyet a II. Vatikáni zsinat joggal nevezett családi egyháznak, az a hely, ahol az életet ápolják, védik és továbbadják. Nincs jobb megelőzés a drogok ellen, mint egy jó család. Ma tanúi vagyunk számos család fájdalmának, amelyeket szétszakít a kábítószerfogyasztás, az erőszak, a gyermekek bűnözése, toborzása, a szegénység vagy a lehetőségek hiánya, ami peremre szorítja őket. Szent Második János Pál pápa arra kért minket, hogy tegyük az egyházat a közösség otthonává és iskolájává, Ferenc pápa pedig Jézus szándékáról emlékeztetett, aki azt akarja, hogy érintsük meg az emberi nyomorúságot, érintsük meg mások szenvedő testét. Ebben fejeződik ki ugyanis küldetésetek lényege, szólt a pápa, hogy az egyház család legyen, különösen a szenvedőket befogadva.
2: Que la iglesia sea la familia de todas las personas que se quedaron al margen del camino.
1: Végül a Szent Atya azt óhajtotta, hogy az egyház legyen mindazok családja, akiket cserben hagytok. Mint a szamaritánus, aki fele barátja lett az elesett embernek, ne menjünk el mellette, építsünk egy olyan egyházat, amely megáll, közeledik, együtt érez, begyógyítja a sebeket, táplál és otthonná válik. Végül Leó pápa hálásan megköszönte mindenki munkáját, és kérte, hogy az Isten kegyelme és áldása kísérje őket családjaikkal együtt, és áldja meg ezt a nagyon fontos munkát, amelyet szerte a világ különböző részein végeznek.
0: Leó pápa imádkozik a pusztító nepáli árvizek áldozataiért. 14. Leó sajnálatát fejezte ki a katasztrofális nepáli árvizek okozta halálesetek miatt. Lelki közelségéről biztosította az érintetteket, és imádkozik a több száz eltűnt embert kereső mentőkért. 14. Leó pápa nagy szomorúságát fejezte ki a nepáli árvizek miatt elveszett emberéletekért és a széleskörű pusztításért. Az augusztus 25-én csütörtökön küldött, és Pietro Parolin bíboros államtitkár által aláírt táviratban a Szent Atya a mindenható kegyelmébe ajánlotta az elhunytak lelkét, és szívből jövő részvétét fejezte ki a gyászolóknak. Lelki közelségéről biztosította a katasztrófa által érintetteket is, és imádkozik a folyamatban lévő kutató-mentő műveletekben résztvevő mentő alakulatok tagjaiért. A távirat a pápa imáival zárul, melyekben Isten segítségét és oltalmát kérte Nepál népe számára. Több mint 470 ember halt meg Nepálban, míg több mint 900 ember eltűnt, miután pusztító víz, sár és törmelék áradat söpört végig az ország kínai határa közelében fekvő településeken. Sajnos a halálos áldozatok száma várhatóan emelkedni fog, ahogy a holttesteket a törmelék alól kiemelik. Továbbá százak eltűntek a szomszédos Tibetben, így az érintett régióban eltűntként nyilvántartott emberek teljes száma közel 1500-ra emelkedett. A katasztrófát feltehetően egy himalájai gleccser egy részének összeomlása váltotta ki, amely hirtelen vízáradatot küldött a nepáli kínai határ mentén fekvő folyórendszerbe. A tudósok szerint az összeomlás ereje olyan nagy volt, hogy a keletkezett rengéseket kezdetben földrengésnek hitték. Teljes településeket árasztott el a víz, utak, hidak, energetikai létesítmények és más alapvető infrastruktúra semmisült meg, vagy sérült meg súlyosan. Az áradások egy fontos határátkelőt is sújtottak, elvágva a közlekedési és kereskedelmi útvonalakat. Az eltűntek között sok a külföldi, akik zarándoklatra érkeztek a régióba, a Kailash hegyre és a Mansarovar tóhoz igyekeztek, melyeket a hinduk, buddhisták, jainisták és a bönvallás Tibet ősi a buddhizmus előtti hitrendszerének követői szentnek tartanak. Több ezer katonát, rendőrt és mentő alakulatot vezényeltek az érintett területekre. Helikoptereket használnak az elszigetelt közösségek eléréséhez, a túlélők evakuálásához, valamint élelmiszer, orvosi felszerelés és egyéb sürgősségi segítségnyújtáshoz. A műveleteket bonyolítják a megrongálódott utak, a nehéz hegyvidéki terep, valamint a földcsuszamlások és a további árvizek folyamatos veszélye. Megérkeztek az első nemzetközi segélyek, a szomszédos országok, az Egyesült Nemzetek Szervezete és humanitárius szervezetek személyzetet, felszerelést és pénzügyi segítséget ajánlottak föl. A tragédia újra aggodalmat keltett a növekvő fenyegetéssel kapcsolatban is, amelyet a Himalája gleccsereinek instabilitása okoz, ahol az emelkedő hőmérséklet felgyorsítja a gleccserek olvadását és visszahúzódását.
1: Szent Ágoston Isten titka előtt térdelve kereste az igazságot. Makrickas bíboros homíliája. A nagy hippói püspök liturgikus emléknapján, augusztus 28-án este Roandas Makrickas bíboros, a Santa Maria Maggiore pápai bazilika főpapja szentmisét mutatott be a római Szent Ágoston bazilikában, amelynek baloldali szenté kápolnájában őrzik Szent Mónika földi maradványait. A szentmise olvasmánya az első keresztény közösséget tárja elénk, amint kitartanak az apostolok tanításában és közösségében, a kenyértörésben és az imádságban. Ez az egyház az eukarisztia, a testvériség és az imádság által él. Kezdte homíliáját a litván bíboros. Szent Ágoston mindig is úgy gondolt az egyházra, mint kegyelem által összegyűjtött közösségre, amelyet az ige és az eukarisztia táplál, és amely képes megosztani javakat, és mindenek előtt képes megosztani az életet. Szent Ágoston mélységesen szerette az egyházat, és éppen azért, mert szerette, soha nem fáradt bele a szolgálatába, a prédikációba, a keresztények nevelésébe, és a hit igazságának védelmébe. Ágoston mindenek előtt az ige embere volt. Tanult, keresett, vitatkozott, kétségeket és szomorúság és szorongásokat szenvedett el. Igazság keresése soha nem volt öncélú. Azért kereste az igazságot, mert arra vágyott, hogy találkozzon az igazsággal. És amikor végre találkozott Krisztussal, megértette, hogy a keresztény igazság nem csupán valami, amit meg kell ismerni, hanem valaki, akit szeretni kell. Nála a hit és az értelem soha nem voltak ellenségek. Ezért arra tanít minket, hogy ésszel kereshetjük Istent, és ugyanakkor letérdelhetünk a misztérium előtt. Ágoston sok utat keresett, sok hangot hallott, megtapasztalta a kultúra, a filozófia és az emberi ambíciók vonzereit. Végül rájött, hogy Krisztus maga az ajtó, ő a pásztor, ő az élet, aki az igazi életre vezet. Persze Szent Ágoston mindezt egy hosszú hitbéli út során értette meg, emelte ki Makricka bíboros. Története segít nekünk megérteni, hogy senki sincs túl messze Istentől. Aggodalmaink, hibáink, kérdéseink, sőt ellenállásunk is olyan helyé válhatnak, ahová Isten eljön, hogy megkeressen minket. Ágoston megtapasztalta emberi szíve nyugtalanságát. A világ szíve ma is nyugtalan, mert oly sokféle hangra hallgat, pedig az élet igazi bőségét ma is Krisztus kínálja, én azért jöttem, hogy életetek legyen, és hogy az bőségben legyen. Szent Ágostontól ma azt a különleges kegyelmet kérjük, szólt Makrickas bíboros, hogy a mi szívünk is maradjon nyugtalan, ami meg nem nyugszik Istenben. A szív nyugtalansága nem rossz, mert úttá válhat Istenhez. Ezt az utat Isten kegyelméből főként édesanyja, Szent Mónika imái egyengedték, amit a fia felismert és így van róla, te Istenem meghallottad és meghallgattad őt, mert nem vetetted meg könnyeit. Szent Mónika nem nagy beszédekkel térítette meg Ágostont, imádsággal, türelemmel, könnyekkel, hűséggel kísérte. Ez az egyik legszebb tanulság, soha nem szabad abba hagynunk az imádkozást azokért az emberekért, akiket szeretünk. Szent Ágoston keresett, sírt, kételkedett, sőt hibákat is követett el, de mindig újra kezdte, és végül megtalálta a jó pásztort, akit mindig is keresett. Szent Ágoston a keresés és a kegyelem embere, az egyház pásztora, a hit és a belső élet mestere, tanítson meg minket arra, hogy ne féljünk a kereséstől, ne fáradjunk bele az igazságba, és mindenek előtt hagyjuk, hogy Krisztus megtaláljon minket. Zárta homíliáját Szent Ágoston emléknapján Roandas Makrickas bíboros.

0: Geleger érsek látogatása Moszkva ortodox székesegyházában. A Szent Szék államközi kapcsolataiért felelős titkár oroszországi missziójának második napján, augusztus 26-án szerdán meglátogatta a megváltó Krisztus székesegyházat, a moszkvai pátriárka székhelyét. Augusztus 25-én találkozott Antonij Volokolamszki metropolitával, és megvitatták a két egyház számára közös érdeklődésre számot tartó kérdéseket. Paul Richard Geleger érsek, az államokkal és nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolatokért felelős titkár moszkvai missziójának második napján az Orosz Föderáció fővárosában található megváltó Krisztus ortodox székesegyházat látogatta meg. Geleger érseket Igor Vizanov, a moszkvai patriarkátus külügyi egyházi kapcsolatok osztályának alelnöke fogadta. A látogatásra Antonij Volokolamszki metropolitával, az osztály elnökével augusztus 25-én kedden tartott hivatalos találkozót követően került sor. A gyönyörű őszi nap ellenére a megváltó Krisztus székesegyház melegfogadtatásban részesítette a moszkvai missziójukon résztvevő szentszéki küldöttséget. A Kremltől nem messze található impozáns, aranykupolás épületet teljes pompájában mutatták meg Geleger érseknek, akit elkísért Giovanni Daniello érsek, apostoli nuncius. A több mint egy órás idegenvezetés végén az istentiszteleti hely pompás teraszairól panorámás kilátás nyílt az orosz fővárosra. Bár a megváltó Krisztus székesegyház eredeti terve 1812-re nyúlik vissza, amikor első Sándor cár a megváltó Krisztusnak akarta szentelni, hogy megünnepelje Oroszország napóleoni inváziótól való megmenekülését, építése csak 1839-ben kezdődött az alapkő letételével, és a székesegyházat 1883-ban szentelték fel, ami egybeesett harmadik Sándor cár koronázásával. Ennek az istentiszteleti helynek a története mindig is nehéz és tragikus volt, beleértve a szovjet rezsim alatti teljes pusztulását is. 1931-ben felrobbantották a székesegyházat. A háború után a Szovjetunió legnagyobb úszómedencéjét építették a helyén. A szovjet rezsim hanyatlásával és végével az Orosz Ortodox Egyház 1990. februárjában engedélyt kapott a székesegyház újjáépítésére. Az újjáépítési költségeket egy 1992-ben létrehozott alap fedezte, amelyhez a hívek járultak hozzá anyagilag Oroszország minden részéről. A moszkvai megváltó Krisztus székesegyház jelentős művészeti és spirituális kincsek otthona. Geleger érseket végigvezették a kiállításon, amely a templom viharos történetét meséli el, bemutatva a szertartási öltözeteket, történelmi dokumentumokat, vázlatokat és értékes tárgyakat, amelyek megmenekültek a pusztulástól, vagy amelyeket orosz kézművesek újraalkottak. A föld alatti színeváltozás templomból az érseket felvitték az emeletre, ahol az ikonosztáz és a 22.000 négyzetméternyi freskók találhatók. Itt Geleger érsek megállt imádkozni a Vlagyimíri Szűz Mária ikonja előtt, amely a bizánci vallásos művészet és az orosz ortodox kereszténység egyik leghíresebb, legbecsesebb csodatévő ikonja, és amelyet Szent Lukácsnak tulajdonítanak. Az ikont visszakapta az ortodox egyház, és az orosz hívők egyik fő kegyeleti tárgyává vált. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
1: Hírpercek.
2: Leo pápa köszöntötte a toszkánai, amiatt a hegyen álló kereszt felavatásának 80. évfordulóját. Bodajkon rendezik meg a székesfehérvári egyházmegye egyhelyeinek találkozóját. Tanévnyitó értekezletet tartottak a hajdudorogi főegyházmegyében. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Kontra Zsuzsát hallják, hírszerkesztőink Vég Györgyi és Kontra Zsuzsa. A Szentatya augusztus 24-én Pietro Parolin bíboros aláírásával táviratot küldött a Montepulciano-i pienziai megyéspüspöknek abból az alkalomból, hogy a Monte Amiatán álló II. Világháború végén megrongált 22 méteres kovácsoltvas keresztet 80 éve rekonstruálták, tájékoztatott a Vatikán Rádió. A kereszt világítását 12. Pius pápa kapcsolta be Rómából rádiós összeköttetéssel, távirányítással 1946. augusztus 24-én éjjel. A Szentatya táviratában kiemelte, hogy ez a jelentős évforduló megújult tudatosságot ébreszen a megváltás szimbóluma iránt, hogy annak meghívása jegyében felfele tekintsünk, és hogy együtt járjunk a jóság, a szolidaritás és a béke ösvényein. A hegycsúcson ragyogó kereszt fénye ragyogjon fel a rácsodálkozók szívében is. Köszöntője végén apostoli áldását küldte az ünnepélyes szertartáson jelenlévőknek. Először rendezik meg székesfehérvári egyházmegye kegyhelyeinek találkozóját Bodajkon. 5 kegyhely, 1 édesanyja címmel a szeptember 12-i rendezvényre várják a bodajki búcsúra érkezőket és a gyalogos zarándokokat is, tájékoztatták a szervezők az MTI-t. A témában tartott pénteki sajtótájékoztatón Spányi Antal megyéspüspök elmondta, hogy a székesfehérvári egyházmegyének több jeles búcsújáró helye van, a magyarországi egyházmegyék közül a legtöbb, és külön-külön mindegyiknek van társadalmi küldetése. A püspök bejelentette, hogy hagyományteremtő szándékkal meghívták Bodajkra a másik 4 búcsújáró helyet, Ercsit, Vértessomlót, Alsószent Ivánt és Makkos Máriát is, hogy bemutatkozzanak a kegyhelyek, kiállíthassák kegyképeiket, illetve közös imádságot is tarthassanak. A jövőben mindig másik kegyhelyen fogják megünnepelni a kegyhelyek találkozóját. Idén is tanévnyitó értekezlettel indult a közös munka a Hajdú-Dorogi Főegyházmegye területén működő oktatási intézmények vezetőinek és lelki vezetőinek, közölte a Hajdú-Dorogi Főegyházmegye. Augusztus 25-én a Debreceni Szent Bazil középiskola munkatársai látták vendégül a kollégákat. A Szent Bazil középiskola sokrétű oktatásban részesíti a tanulókat, helyet adva a matematika mellett a cukrász, a szakás, a fodrász, kozmetikus képzésnek is. A feladatokban nem csak a debreceni, hanem a nyíregyházi és kisvárdai intézmények tanulói is bekapcsolódnak, erősítve ezzel a bazilos összetartozást. Kocsis Fülöp hajdudorogi érsek metropolita köszöntőjében rávilágított az idei tanév jelszavának fontosságára, Jézus szavaira. Világítson a ti világosságotok. Az iskolában ezért nem csak tudást kell átadni, zárta köszöntőjét a hajdudorogi érsek metropolita. A hírszerkesztő Véggyörgyi kolléganőm nevében is köszönjük kedves hallgatóink megtisztelő figyelmét. A Mária Rádió híreivel Kontra Zsuzsát hallották. Köszönjük, hogy rádiónkat hallgatják.
1: Híreinket hallották.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink! Önök a Körkép című műsorunkat hallgatják Nyugat-Szlovákiából. E heti felvidéki híreink a következőek. A Szent Korona üzenete ma is összeköti Palócföld közösségeit. Élménybeszámoló az idei nyitrai Szent László emlékmiséről. 15 év után újra van plébánosa Ipolyvisknek. Tanúságtétel az egységről. Két egyházmegye szlovák hívei zarándokoltak Máriaradnára. Kontrasztok. Kiállítás a Komáromi Limes galériában. Fülek elfeledett öröksége elevenedik meg a Palóc napokon. Híreink bővebben. Augusztus 1-én és 2-án rendezték meg Ipolybalogon a 22. Szent Korona ünnepet. Az ünnepség részeként zajlott az Árpád-kori Szent Miklós templomban a Palócföld összefogását is jelképező ünnepi szentmise. A vasárnapi ünnepség a Szent Erzsébet parkban vette kezdetét. Mint a nyitányban elhangzott, a hagyomány szerint Ipolybalogon egy éjszakán át őrizték a Szent Koronát. Ennek a hagyománynak a legfontosabb üzenete számunkra az, hogy egy kis palóc közösség is részese lehetett a magyar történelem nagy pillanatainak, fogalmazott beszédében Cibuja Márk, Ipolybalog alpolgármestere. Az ünnepségen a jelenlévők megkoszorúzták Eszterházi János mellszobrát is. Az ünnepi szentmise főcelebránsa dr. Parák József, a Besztercebányai Egyházmegye magyar híveinek püspöki helynöke volt. Az ünnepi szentmisét követően átadták a Szent Korona emlékérmet, melyet idén dr. Parák József vett át. A Szent Korona ünnep idén is kétnapos rendezvénysorozatként várta az érdeklődőket Ipolybalogon. A vasárnapi szakrális programot szombaton könnyedebb rendezvények előzték meg. A látogatókat az Ízek utcája, a helyi hagyományőrző csoport műsora, gyermekprogramok, gasztronómiai verseny és koncertek sora várta. Július 31-én, immár 23. alkalommal került bemutatásra a hagyományos Szent László emlékmise Nyitrán, apostoli lovak királyunk halálának 931. évfordulója alkalmából a tiszteletére felszentelt piarista templomban. A Szent László segíts jelmondattal meghirdetett szentmisén a szép számban egybegyűltek, hitünk és magyarságunk megmaradásáért is imádkoztak. Dr. Beran Ferenc, Budapest újlaki plébános szentbeszédében Szent László királyunk két erényét emelte ki. Az első erény jelképe a bárd, mely a haza szeretetét, megvédését, a bátorságot szimbolizálja. Lovak királyunk másik erényét, a bölcsességét pedig fej erekéje jeleníti meg. Szent László minden fontos tettét a szeretettől vezérelt bölcsesség hatotta át. Életével olyan példaképpé vált a nemzete számára, amely egybeesett azzal az eszménnyel, amit a nép a lelkében hordozott. Ő felismerte, hogy Istenbe vetett hittel az igazságért, népért ki kell állnia, ehhez pedig bölcsességre és bátorságra van szüksége. Az idei szentmise lezajlásáért köszönet jár többek között Gyurcsó Zoltán nyitrai püspöki helynöknek, Sándor Mariannának, dr. Zeman Istvánnak és segítőinek, a Zoborajai Községek Polgári Társulásának, a Nemzetközi Szent György Lovagrend Szlovákiai Nagypriorátusának és a Szent György Lovagrend Budavári Priorátusának. Továbbá a kántori feladatok ellátásáért Stubendek Lászlónak, komáromi kántornak, a szentmise énekes vezetéséért pedig Józsa Mónika karnagynak. Egy hete volt az ünnepélyes beiktatása, július 1-jei hatállyal nevezték ki Ipolyviski plébánosnak Péter Ottót. Két éve, még mint ipolysági káplán, plébániai kormányzóként bízták rá Ipolyvisket, mellette már korábban a lévai magyar ajkú hívek lelkipásztora volt. Az Ipolyviskhez társult egyházközségek még Pereszlény és Alsószemeréd. Az Ipolyviski egyházközség jelenlegi legsürgetőbb feladata a templom állapota, így hamarosan nagyszabású építkezésbe kell fogni, már a statikus szakvéleményére várnak. A fizikai építkezés mellett azonban elsősorban a lelki építkezés szerepel a plébános tervei között. Ilyen például a gyermektáborok megrendezésének folytatása, illetve a plébániai nap megszervezése. Máriaradnán találkoztak Nagyboldogasszony ünnepére készülve a temesvári és a nagyváradi egyházmegye szlovák hívei augusztus 8-án. Az ünnepi szentmisét Pavol Sajgalik szlovák tábori püspök mutatta be, aki első alkalommal látogatott Romániába. Nagyboldogasszony ünnepére készülve hagyományosan Máriaradnára zarándokoltak a temesvári és a nagyváradi egyházmegye területén élő szlovák ajkú hívek. A szűzanya ősi kegyhelyére érkező zarándokok köszönetüket és kéréseiket hozták magukkal. Együtt imádkoztak a családokért, a betegekért, a fiatalokért és kedvező időjárásért. A szlovák ajkú hívek részt vettek a kegytemplomban bemutatott ünnepi szentmisén.
A liturgia fő celebránsa Pavol Sajgalik, a Szlovák Köztársaság katonai ordináriusának tábori püspöke, a határon túli szlovákokért felelős főpásztor volt. A Szentmisén koncelebráltak Pál József Csaba temesvári megyéspüspök és Böcskei László nagyváradi megyéspüspök, a romániai katolikus püspöki konferencia elnöke. A két egyházmegye szlovák közösségeinek találkozása egyben az egyház egységének szép tanúságtétele is volt. A Magyar Alkotó Művészek Szlovákiai Egyesülete a témák, a művészeti irányzatok és az alkalmazott képzőművészeti technikák tekintetében is sokszínű, nívós kiállítással örvendeztette meg a festőművészet híveit, akiket augusztus 7-ére a Komáromi Limes Galériába a Magyar Festők Társaságának Kontrasztok című csoportos kiállítása megnyitójára hívott meg. A több korosztályt képviselő, közel 60 alkotó műveiből összeállított tárlatanyagot, amely jelenkorunk magyar festőművészetének keresztmetszetét nyújtja, Sinkó István képzőművész és művészeti író mutatta be. A kiállítók között több olyan alkotót is üdvözölt, akik számára a Limes Galéria már ismerős közeg. Ők Verebes György, Gál József, Kondor Attila, Vankó István, Székás Zoltán. A fiatal és középgeneráció képviselői Kusnyár Evelin és Barabás Zsófia, akik új nézőpontokat, új energiákat és kérdéseket hoztak magukkal. Az érdeklődők a kiállítást a Limes Galériában szeptember 3-áig tekinthetik meg. A Palóc napok és a Füleki Városnapok programsorozatába bekapcsolódva a Városi Honismereti Múzeum egy nem mindennapi, tematikus délutánnal készült augusztus 13-án a környék elfeledett öröksége, hagyatékok a Vármúzeum gyűjteményéből című kiállítással a Városi Múzeum galériájában. A tárlaton a Fülekről és környékéről származó értékes hagyatékok legérdekesebb darabjai voltak megtekinthetők. A gazdag tárgyi és képanyagot írott emlékek, levelek, naplók, kéziratok gazdagították, szemléltek az adott kor hangulatát, valamint a város politikai és gazdasági helyzetét. Bemutatásra került továbbá a 2024-ben megtalált városházi időkapszula és annak teljes tartalma, vagyis az üvegtároló edény, valamint az abban elhelyezett 20. század elejé kéziratok és pénzérmék. Az eseményen szlovák vásári komédiások gondoskodtak a jó hangulatról, továbbá az érdeklődőket magyar nyelvű gyermekszínházi előadással, a Kanát család solymász bemutatójával és íjászkodással várták. Megtekinthették a török kávézót, és találkozhattak török mesemondókkal is. Ezen kívül történelmi alkotóműhelyek és népi játékok, korabeli viselet, fegyver és történelmi konyha bemutató, valamint lovaglás várta az eseményre látogatókat. A rendezvény megvalósítását a művészeti alap támogatta a Történelmi délelőtt a Füleki Várban című pályázat keretében. Kedves hallgatóink, ezek voltak mai felvidéki híreink. Búcsúzik önöktől a műsor szerkesztője és felolvasója, Máté Zsóka Elvira. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 17 óra. A Mária Rádió interneten a www.mariaradio.hu honlapon hallgatható.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió régió hallgatóit. A zalaegerszegi Szűz Mária Szeplőtelen Szíve templomban 2026. augusztus 13-án Fatimai engesztelő imaestünkön ünnepi szentmise áldozatot mutatott be Molnár János atya templomunk plébánosa. A zenei szolgálatot dr. Sebestyén Gábor végezte. Mai összeállításunkban János atya a szentbeszédét hallják.

Különös alkalomhoz érkeztünk meg ezen a mai nyári estén. Az evangéliumban veszekedő emberekről, bíróságról, peres ügyekről van szó. Olyan dolgokról, amelyek az emberi életünk lapjain mindig is úgy maradnak meg, mint valami sötét paca, fekete folt, amelyre semmi, sem az utánunk következő nemzedék majd nem tud büszke lenni. A veszekedéseink, a civakodásaink. És nyugodtan lehet idehozni azokat, amelyek, hát lehet, hogy bíróságig nem mennek. De azért tányércsörömpölés van bőven. Vagy odahaza, a szomszéddal, meg aztán a családtagokkal, akárkivel is. Veszekedéseink, amelyekből el kellene jutni addig, amiről Jézus beszél megbocsátásként. Nehéz helyzetek, az életünknek azok a területei, amelyek úgy látjuk, hogy talán emberileg nem is mennek, csak úgy. Kell hozzá Isten kegyelme, bocsánatot kérni, megbocsátani, peres ügyeinket valahogy a nyugvó pontra vinni, egyáltalán az életünket Istennel megbékélve és embertársainkkal kibékülve tudjuk élni. Múlt hónapban a szűzanya megmutatta a gyermekeknek a pokol szörnyű valóságát. Arról emlékedtünk, hogy ezek a gyerekek, mikor látták, hogy a lelkek mit kínlódnak, akkor ők elrettentek, megborzadtak. A látványtól is, a tudattól, hogy vannak, akik kínlódnak, szenvednek. És aztán a tisztító hely, hogy egy olyan állapot emberi lelkeknek, akikért érdemes imádkozni, akikért érdemes volt megtanulni azt a fatimai fohászt, amit azóta is újra és újra imádkozunk, hogy igenis könyörgünk a tisztuló lelkekért. Jézus vigye a lelkeket a mennybe, különösen azokat, akik leginkább rászorulnak irgalmára. Mi nem bosszút kérünk, hanem lehet, hogy azok is ott vannak, akikkel nem tudtunk mi megbékélni. És hogy ezeket a lelkeket is vigye. Talán ez is a megbocsátásnak, a megbékélésnek egyik lépése, hogy megértjük, hogy nekünk imádkozni kell az elhunytjainkért. És azokért az elhunytakért is, akikkel nem tudtunk békében elköszönni egymástól. De aztán a mai alkalom egy hónap eltelte után egy újabb nehézséggel találkoztat bennünket. Ezeknek a kis pásztor gyermekeknek az élete olyan időszakba érkezik el, amikor a földi életben is már nekiállják érezni és átérezni a szenvedésnek a kínját. Egy hónappal ezelőtt az Alleluja versben ez szerepelt. Boldogok, akik üldözést szenvednek az igazságért, mert övék a mennyek országa. A mennyország lett megígérve, noha üldözések árán, és erre nekiállunk vágyakozni a mennyország elérésére, de valahogy azzal az üldözéssel, a nehézségekkel, a próbatételekkel, hogy nehezen tudunk szerintem mi mindannyian megbarátkozni. És akkor inkább arról mondanék valamit, hogy én magam, én nehezen tudom ezt elgondolni, hogy én nekem, ha üldözések közepete, hogy vajon hűséges tudnék-e maradni. Boldogok, akik üldözést szenvednek az igazságért, mert övék a mennyek országa. És így volt ez a három kis pásztorgyermek példakép mindannyiunk számára. Mai alkalommal azzal fogunk találkozni, ezek a kisgyermekek üldözést szenvednek az igazságért, amit ők le nem tagadhattak, amit meg nem másíthattak. Egy valamit tudtak, hogy elviselték az üldözést az igazságért. Így tudtak fölénk magasodni ezek a pásztor gyermekek, és azon a mai estén valahogy ezzel kell nekünk is egy picit megbírkózni, megbarátkozni, hogy hogyan is tudunk mi találkozni ezzel. A pokol szörnyű valóságának látomása után a látnok gyermekek valahogy úgy élték meg, hogy megváltozott az életük, a gondolkodásuk. Egyre többet nekiálltak elmerengeni azon, amit láttak és tapasztaltak. Valahogy az életük nem mehetett már úgy tovább, mint annak előtte. Szembesültek az élet tétjével. De aztán a külső életük, a mindennapjaik sem folytatódhattak az elmúlt hónap után már úgy, ahogy annak előtte. Egyre többször kellett nekik is
azzal találkozni, hogy ilyen bámészkodó embereknek a kereszt tüzébe kerültek. Amikor csak úgy jöttek Kovada Íriába emberek, és már nem tudták még a bárányaikat sem normálisan legeltetni, mert az a sok járókelő zavarta a bárányokat, és meg őket magukat is. Nem folytatódhatott az életük úgy, ahogy annak előtte volt. Valahogy emberek tízezreinek, ezreinek a figyelmének a középpontjába kerültek, és ez zavarta őket. Egyszerű kis emberek, zavarta őket az, hogy most mit bámulják őket állandóan. Az életük megváltozott. De megváltozott azért is, mert hogy ahogyan már az elmúlt hónapokban láttuk azt, hogy a társadalmi élet is megváltozott ott körülöttük. Egy olyan korszakba érkeztek, amikor az elöljáróik is gyanakvóan néztek rájuk. A környék elöljárója Arturo de Oliveira Santos járási hivatal vezetője lett. És aztán úgy érezte, hogy akkor most eljött a történelemnek az az időpontja, amikor neki kell megmutatnia, hogy ez egy csalás, leleplezi a pásztor gyermekeknek a buta hazugságát. Igazából gúnytűz majd az egyháziakból is, az egész egyházból. Valahogy azt élte meg, hogy eljött annak az ideje, hogy megleckésztesse mindazokat, akik istenes dolgokkal foglalkoznak, akik vallási életet próbálnak élni. Elege volt, gyűlölettel tudott gondolni az Istenre, és utálattal tudott nézni az egyházra és a hívőkre. Egy ilyen vezetővel találkozunk ott 1917. augusztusában, amikor elhatározza ez az Arturo, hogy ő majd akkor most megleckészteti ezeket a gyermekeket. Egy ilyen dühtől lihegő ember, az, aki úgy érezte, hogy a liberális gondolkodástól most már kellőképpen kikupálódott, szabadkőműves páholyban nevelődött, hát akkor most ő neki minden hatalom a kezében van ahhoz, hogy na most akkor Móresre tanítsa a pásztor gyermekeket. De nem csak a pásztor gyermekeket, hanem az irányítása megmutatta már a gondolkodását is. Plébánosok működését lehetetlenítette el, bezáratta őket börtönbe is, ha kellett. Tilos volt a harangozás, aztán napnyugta után imádkozni, nem szabadott templomba menni Isten tiszteletekre. Ilyen vezető került akkor a járási hivatal élére. És ez a keménykező Artúr augusztus 10-én, Szent Lőrinc napján, amikor tudjuk, hogy ez a kora keresztény szent elviselte azt, hogy akár rostélyon is meg lehetett őt égetni, ezen a napon elfogadta, maga elé citáltatta ezeknek a látnok gyermekeknek a szüleit, és hogy menjenek el ezek a látnok gyermekek is, hogy egyáltalán kihallgassa őket. Lúcia édesapját, valamint Ferenc és Jácinta édesapját maga elé rendeli ez az elöljáró, hogy megtudakolja, hogy mi is történt itt valójában, de jobban érdekelte nem is az, hogy mi történt, hanem fülébe jutott az, hogy van valamiféle titok, amit ezek a gyerekek megtudtak. És erre a titokra volt leginkább kíváncsi. Az elöljáró üvöltve kérdezte meg az egyedül érkező apukát, mert hogy Lúcia apukája elvitte Lúciát is. De Ferenc és Jácinta apukája, ő egyedül érkezett. És üvöltve kérdezte meg ez az elöljáró, hogy hol hagyta a gyerekét. Olyan tájékozott volt ez az elöljáró, hogy azt se tudta, hogy hányan is vannak ezek a látnokok. Mert igazából nem a részletek érdekelték, vagy a tények, hanem valami, amire azt így gondolta, hogy majd ő neki kell utána járni. Na és akkor igazából faggatni kezdte ezeket az apukákat, meg aztán az ott lévő Lúciát is, de úgy különösebben sok információnak birtokába nem került.
3 nap múlva, 1917. augusztus 13-án hatalmas tömeg verődött össze a látnak gyermekek házánál, és ott volt ez a járási vezető is. Aztán úgy határozott, hogy akkor majd ő megint csak kifaggatja ezeket a gyermekeket. Mivel nem tudta kihúzni belőlük semmit, azt mondta, hogy el kell menniük a helyi plébánoshoz is. Ferreira plébános helyzete nagyon kétséges. Egyrészt őnek is utána kell járni annak, hogy most tényleg akkor mi is a látomások mögött, hogy mi van. Hogy ő is

amit a látnak gyermekek kaptak. És Lúcia válaszolt, ő az, aki elmondta ennek a plébánosnak, hogy tudja, mit akkor mondjon, ők megkérdezik a szűzanyát, hogy neki elmondhatják-e. Ha a szűzanya megengedi, akkor neki majd elmondja. De addig nem mondhat semmit. És igazából továbbra is titok felé, hogy mi is az, amit a gyerekek tudnak, mi az, amit ők tapasztaltak és láttak eddig. És ekkor történik az, hogy azzal az ürüggyel, hogy elviszi ez a járási vezető a gyerekeket a látomás helyszínére, a jelenések helyére, hogy majd ő kocsiába, ha beülnek, akkor ő majd elviszi őket a saját hintaján. Ezek a gyerekek beülnek, és egy váratlan pillanatban a lovak nem a jelenés helyszíne felé kanyarodnak, hanem az ellentétes irányba, és elmennek egy szomszédos faluba. És ezzel a gúnyos megjegyzéssel mondja ez a járási vezető, hogy ha elég ügyesek lesznek, akkor hamar fognak végezni. Hogy gyorsan végeznek majd, délfelé vissza is fognak érni, de ehhez igazából nem kell más tenniük, mint hogy elmondják mindazt, amiben ők csalók. Hogy egész eddig hazudtak, és nem valós mindaz, amit eddig állítottak. De közben jelenések idejére nem értek vissza. Még véletlenül sem, hát ez volt a cél, hogy ők ne lehessenek ott. A jelenés helyszínén azonban nagyon sokan ott voltak már. Várták, hogy mi történik. Amikor hírét vették annak, hogy a gyerekeket elrabolták, akkor lincs hangulat kerekedett. Elhatározták, hogy ők majd elmennek ez a járási vezetőhöz, aztán ellátják a baját. És eközben történt az is, hogy hírét vették annak, hogy lehet, hogy a plébános is cinkos társa ennek a járási vezetőnek. És már-már elhatározták, hogy a plébánost is majd jól ellátják a baját, és számon fogják kérni, hogy mi történik itt. És ekkor történt az, hogy a plébános kellett, hogy egy ilyen, hát valami tiltakozó írást adjon közre. Hogy már pedig ő nincsen semminek sem a fölbújtásában, hogy ennek az aljas cselekedetnek, hogy elrabolták a gyerekeket, ebben meg pláne nincsen benne. És ebben a közleményben Ferreira plébános egy nagyon különleges dolgot írt le. Az első, a mennyek királynőjének nem volt szüksége a gyerekekre ahhoz, hogy felfedje a hatalmát. Aztán a másik, és a boldogságos szűznek nincs szüksége a plébánosra, hogy kinyilvánítsa jóságát, és hogy a néphite nem a plébános jelenlététől függ. Mert hogy megtörtént a jelenés. Hogy noha a pásztor gyermekek egy szomszédos faluban voltak, az ott lévő emberek tapasztalták ugyanazt, amit az eddigi jelenésekkor is. Valamiféle mennydörgés, robaja hallatszott, felhő borította el ott a környéket, láttak valami különleges fényjelenséget is, úgy látták, mintha nem is levelek lennének a fán, hanem virágok, de mivel a pásztor gyermekek nem voltak ott, a szűzanyát nem látta senki. Csak ezt a különleges kísérő jelenséget láthatták. És a plébánosnak ez a levele, amit írt, erre egy nagyon különleges és nagyon fontos dolog. Mert hogy a szűzanya nem a gyerekek ott lététől tette függővé az ő megjelenését. Hogy ezek a gyerekek, ők olyanok, mint valami titokzatos ilyen szócső. Az ő tiszta és ártatlan lelkük kellett ahhoz, hogy a szűzanya kapcsolatba lépjen az ott élőkkel, és a gyerekeken keresztül, aztán a környékbeli emberekkel is. De ha most nincsenek ott ezek a gyerekek, a szűzanya akkor is akar üzenni minden embernek, és ennek nincsen akadálya a szűzanya számára. Az emberektől azt akarja, hogy mindenki Jézushoz térjen. De van egy nagyon szép üzenete, ami nekem papként is nagyon fontos kell, hogy legyen. Méghozzá az, hogy nem a plébános hitén, hozzáállásán múlik a hívek Isten kapcsolata sem. Isten iránti szeretetük nem a plébánostól függ. Ma sem. Olyan különleges volt nekem most erre az alkalomra így készülni.

Mikor ennél a résznél, hogy ez az ottani plébános ezt leírta, hogy nem a plébános hitén fog múlni az ott élőknek a hite sem. Ez egy figyelmeztető üzenet nekem is. Hogy nem az én hitem vagy hitetlenségem, hanem az önök hite lesz fontos az Isten kapcsolatukban. Az, hogy én hogy állok hozzá dolgokhoz, ez vagy segítség, vagy akadály lesz önök számára. De nem az én hitem. Az én hitemmel nekem kell elszámolni. Az, hogy ahogyan az plébános leírta, a boldogságos szűzanyának nincs szüksége a plébánosra, hogy kinyilvánítsa jóságát, és hogy a nép hite nem a plébános jelenlététől függ. Augusztus hónapban, akkor, amikor a környékünkben is voltak esetleg az egyházmegyénkben dispozíciók, olyan alkalmak, amikor áthelyezések történtek, akkor ez egy figyelmeztető dolog tud lenni nekünk is. Nem a plébános itt léte vagy nem itt léte, hanem az emberek hite lesz az, ami fontos. Egy plébánosnak az élete és munkálkodása akkor tud gyümölcsöző lenni, ha ez nem rólam szól. És ezen a mai estén szeretném, hogy valamennyiükkel újra ezt átgondolni. Nagyon fontos, örömteli dolog, hogy együtt vagyunk, hogy én is itt lehetek, hogy mi papok itt lehetünk ezen a plébánián. De az önök hite ez ne ezen múljon. Önöknek akkor is megingathatatlan hite legyen, ha én itten megzavarodok, aztán bolondságokat beszélek. Muszáj. A személyes Isten kapcsolatukat ne engedjék, soha se tegyék függővé attól, hogy a plébános éppen hogyan van itt, vagy hogyan sem. Úgy, ahogyan az ottani plébánosnak, ennek a Ferreira atyának nagyon fontos volt ez a gondolata, ma is fontos. Úgyhogy ezt kérem, hogy mi is gondoljuk át. De közben azért zajlottak az események. A gyerekek megfélemlítve próbáltak hűségesek maradni. Az elöljáró próbálta őket először lefizetni. Nagyon különös, hogy ott vannak ezek az egyszerű kis pásztor gyermekek, és akkor próbálnak először pénzt kínálni nekik. Aztán meg ékszereket. Az, ami a gyerekeket úgy általában elkápráztatja, ezeket a gyermekeket meg nem ingatta. Nagyon különös, hogy minket hányszor félre tudnának vezetni, meg tudnának vesztegetni, le tudnának fizetni. Ha fölkínálnánk egy nagyobb összeget, akkor vajon ma hány felnőtt ember beadná a derekát bárminek is? Ezek a gyermekek meg ott voltak hűségesen, és tudták jó, hogy nem hazudhatnak. Nem mondhatnak el olyan dolgot, ami meg se történtek, de le se tagadhatnak olyan dolgokat, amelyek megtörténnek. Végül azzal fenyegették meg őket, hogy forró olajba fogják dobni őket. Tisztára, mint azok a nagyon régi vértanú történetek, mint Szent Lőrinc története, hogy majd akkor ott tüzes vassal megrégetik őket. És ezek a gyerekek, mint az első vértanú keresztények, tudták volna vállalni ezt. Hősök voltak. Először az egyiküket vitték el az egyik szomszédos szobába, és akkor azt mondták, na akkor most ő neki már vége van, még a többiek dönthetnek. De ők sem mondtak el semmit. Végül is aztán mindhármukat szabadon kellett, hogy engedjék. Akkor, amikor vitték el egyiküket, hogy akkor na akkor most őt kivégzik, akkor ő így imádkozott, Jézus, mi asszonyunk, segítsetek. Miért fontos ez számunkra? Azért, mert ahogyan ez a boldog, akik üldözés szenvednek az igazságért, szentírási idézet nekünk megtanítja, hogy nekünk bizony föl kell készülni arra, hogyha majd üldözést kell szenvednünk az igazságért, akkor vajon mi lesz a mi imádságunk? Ezeknek a pásztor gyermekeknek az életében olyannyira beívódott ezek a fohászok, imádságok, hogy ez hagyta el az ajkukat. Nagyon sok felnőtt ember, ha próbatétel elé állítják őket, vagy éppen nehézségekkel találkoznak, akkor mi történik? Olyanokat mondanak, cifrákat, káronkodva, üvöltözve. Mi felnőttek, sajnos ilyenekké tudunk lenni. Ezek a pásztor gyermekek megtanítanak bennünket imádkozni. Jézus, mi asszonyunk, segítsetek!
De jó lenne nekünk is, ha ezek lennének a szavaink, amikor próbatételek elé kerülünk, és az az Arturo be kellett, hogy ismerje, hogy veszített. Három kicsi gyermek legyőzte őt. Nem tudott kicsikarni belőlük semmi, ami valótlan lenne, és nem árultak el semmit abból, amit titokként rájuk bíztak. Ő, aki eddig elhatároztam, hogy akkor ezeket a pásztor gyermekeket majd ő lejáratja, ő, aki kazánkovácsból lett most hirtelen pozícióba téve, bebizonyítja, hogy ezek a gyerekek, ezek buták, bebizonyosodott, hogy ő az, aki buta. Hogy ő lett az, aki nem tudta ezeket a gyermekeket rábírni semmire, ami valótlan lenne, és nem árultak el semmit abból, amit titokként lett rájuk bízva. Így történt az, hogy nem augusztus 13-án, hanem augusztus 15 és augusztus 19 között jelent meg a szűzanya a gyermekeknek. Egy különös időszak elé lépünk mi is. Ha ma valaki nem látja meg a szűzanyát, ne keseredjen el. Augusztus 15 itt van előttünk, és az utána lévő napok is alkalmat kínálnak a szűzanyának, nem akadály, hogy akár másik napon is megjelenjen ezeknek a gyermekeknek. Így történt azon, hogy nem a szokásos helyen, hanem egy másik tölgyfa bokron, de megjelent nekik a Valinyosz területén. A szűzanya megjelent a gyerekeknek, és újabb fontos üzenetet adott át a gyermekeknek. Méghozzá az egyik üzenet az volt, hogy továbbra is imádkozzák a rózsafüzért. Ha önök imádkozzák, akkor pipa. Az üzenetet meghallották. A másik üzenet, hogy egy hónap múlva jöjjenek el újra. Ha szeptember 13-án találkozunk, akkor az üzenetet meghallottuk. És azt is elmondta nekik, mert hogy a gyerekek rákérdeztek, hogy mi lesz azokkal az adományokkal, amelyeket az emberek odavittek 13-án, amikor ők még nem voltak ott. És akkor a szűzanya elmondta, hogy kell, hogy ilyen hordozó állványokat készítsenek, amire majd Francesco gyűjtsön magam elé még három fiúgyermeket, és a két kis pásztorlány, Lúcia és Jácinta pedig gyűjtsön magam elé még két kislányt, és ők legyenek majd, akik négy fiú és négy lány viszik majd ezen a hordozó eszközön a szűzanyát. Miért érdekes ez? Mert itt hónapról hónapra küzdünk azzal, hogy vajon lesz-e négy ember, aki viszi azt a szobrot. De jó lenne, ha lenne négy fiatal. De jó lenne, ha lenne négy kislány, meg négy fiú. De jó lenne, ha lenne majd aztán négyszer négy kisfiú, kislány, akik úgy érzik, hogy ők lesznek azok majd, akik viszik Isten üzenetét a világba. Nem ezt a szobrot, ezt is vihetnék. De fiataljaink, de jó lenne, ha ők lennének, akik a titoknak a hordozói lennének, ha az üzenet továbbvivői fiataljaink is lennének. És elmondja a szűzanyám ennek a három kis pásztor gyermeknek azt is, hogy sokkal nagyobb csodának lettek volna tanúi októberben, hogyha most nincs az, hogy őket elrabolják az emberek. És fontos ez az üzenet. Azért, mert aztán az a csoda nem lehetett az a nagy csoda, ami lehetett volna. Mint a mi életünkben is. Vannak dolgok a mi életünkben is, ami biztosan így vagy úgy megtörténtek. De hányszor lehetett volna sokkal nagyobb a mi életünkben is a csoda? Lehetett volna a mi életünkben is sokkal gyümölcsözőbb a kegyelem, ha erre mi készek vagyunk, ha mi képesek vagyunk mondjuk elfogadni Isten nagy ajándékát, ha mi nem tesszük tönkre a dolgokat. Ezért bátorítom önöket is, és bátorítok mindenkit, aki mondjuk majd hallani fogja ezt a prédikációt is, akár a rádión keresztül is. Azért kell elvégeznünk a szentgyónásainkat, mert az életünkben már nagyon sok mindent elrontottunk. Hogy lehetne sokkal nagyobb csoda a mi életünkben is. Lehetne a mi életünkben is valami sokkal gyümölcsözőbb kegyelem, ha mi valamit el nem rontottunk volna. Úgy, ahogy ezt a három kis pásztorgyermeket pont azért, mert elrabolták,
aztán szabadon engedték, de akkor is megtörtént valami, amit elrontottak a felnőttek. De jó lenne, ha mindannyiunk életében az a csoda megtörténhetne, amit Isten gondolt el. Ha mi emberek tönkre nem tennénk ezeket a dolgokat. Így bátorítok mindenkit, ha valamit el is rontottunk, akkor azt gyónjuk meg, kérjünk érte bocsánatot. Valósuljon meg az, amit az evangéliumban is hallottunk. Uram, ha vétkezik ellenem testvérem, hányszor kell megbocsátanom neki? Talán 7-szer? Jézus így felelt. Nem mondom, hogy 7-szer, hanem 70-szer 7-szer. Nem lehetett egyszerű meglépni Ferenc, Jácinta és Lúcia életében sem a megbocsátást. Most gondoljanak bele, hogy elrabolták őket. Faggatták és megvádolták őket hazugsággal is, meg olyan dolgokkal, amelyeket ők nem tettek meg. És ezek a gyermekek meg tudtak bocsátani. Nekünk felnőtteknek is meg kell tudnunk bocsátani, sőt, tudnunk kell bocsánatot kérni. Engedjük, hogy a csoda így legyen jelen a mi életünkbe. Engedjük, hogy a változás, amit Isten szeretne, az bennünk is megvalósuljon. Ha valamit elrontottunk, lehet, hogy már buktunk dolgokat, de az még nem lehetetlen, hogy valamit jóvá tegyünk. Meg kell nekünk is próbálni. Augusztus 13-a erre tanít most bennünket. Nem valósult meg az a találkozás, ami megvalósulhatott volna. Mi emberek rontottuk el, tettük lehetetlenné mások számára, hogy ők a szűzanyával találkozzanak. Ne rontsuk el senkinek a találkozását Istennel. Ne rontsuk el a mi lehetőségeinket, hogy találkozzunk Istennel. Jöjjünk ide újra, és engedjük, hogy talán a szűzanya bennünket is meg akar ajándékozni valamivel. Amen.

A mai műsort Bánfalvi Péter és Horváth Margit önkéntesek szerkesztették. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Radio. Mégis szeretni. Gyökösi Endre, református lelkész elmélkedése.
1: Emlékszem egy asszonyra, aki kicsit szégyenkezve, magába rosszadva ült előttem, úgy lepestette, éreztem objektíven annak az ő zsarnok, goromba, diktátori hajlamukkal megvert férjét, és az utolsó mondata ez volt, hát tudja, azért én mégis szerettem. Hát ez a mégis, ez az ítéletben a kegyelem. A harmadik, a férfi is megkapja a magáit. Azt olvassuk az igében, átkozott legyen a termőföld te miattad, fáradtsággal élj belőle, teljes életedben, tövist és bogáncskorot teremjen az neked is, egyed a mezőnövényét, arcod verítékével, egyed a kenyered. Jaj, de kemény. De engedjétek meg, hogy az ítéletből kiemeljek néhány szót, hogy értsed, hogy ez az ítélet milyen kegyelmes. Figyelj csak, milyen szavakat emelek ki ugyanebből a szövegből. Élj teljes életedben, egyed a mezőnövényét, és aztán újra halljuk, egyed. Lehetetlen éppen ma, amikor az új kenyérrel van megterítve az úrasztala, nem kicsit meghatva gondolni arra, hogy az ítéletben milyen hallatlan nagy a kegyelem. Íme itt van ezen az asztalon az új magyar kenyérnek egy darab. Szimbólum. Igen, dudva, bogáns közül kicsi karva, berejtékkel, kemény, izzasztó magyar munkával. De itt van, van az élet egy kicsi darabja. Nem kell éhetni. És néhány perc múlva e fölött a verejtékkel megmunkált kenyér darabka fölött hallhatjuk a másik kegyelmi szót. Egyétek, vegyétek, ez a verejtékkel, ez a kemény munkával megszerzett kenyér, ez az én testem, amely kérettetek meg kell. Mekkora kegyelem az ítélet. Negyedszer, azt olvassuk az ítélet hirdetés végén, hogy az Úristen az embernek és a feleségének bőrruhákat készített, és fölöltöztette őket. Testvérek, mondjátok, hogy gyerekes vagyok, naív vagyok. Mikor én ezt olvastam most, és újra elolvastam, én igazán meghatódtam. És ne haragudjatok, hogyha ezt a szót használom, ez jutott eszembe. Az Úristen ezt a két komiszkodó, lázadó, az emberi nem két szimbólumát, az a férfit és a nőt, hát nem kistaférozza. Hát érdemlik. Hát ruhákat készít neki. Beöltöztet őket, mert odakinn az éderen kívül hűvös van, kemény élet lesz. Micsoda agapé, micsoda kegyelemed az ítéletben. Lehetetlen volt, hogy ne gondoljak arra a házaspárra, aki elé odaálltak kamaszkor végére érts már kereső, 20-as éves fiúk, föllázadva keményen, ahogy csak egy ilyen fiú tud, ebben a korban föllázadva család élet foszhat levegője iránt, és az apai, anyai óvó szeretet iránt, és azt mondott, hogy most már keresek, én egy albérletbe megyek, én ezt nem bírom, és már szinte köszönés nélkül indult, amikor az anyja csöndesen felállt, várj kisfiam, levette a szekrény tetejéről a koffert, és a szépen vasalt ingeket kezdte belerakni, meg a ruháját. Gyerek dermedten állt az ajtóba, az apa meg bement a másik szobába, és egy takarékkönyvet vett ki, és azt mondta, kisfiam, amióta keresel a koszpészt, amit hazad, te nem tudtad, én mindig beraktam a takarékba. Ezt most odaadom neked, hogy azért ne legyen az indulásod pénzétől való. Ugye ez jutott eszembe, ez a külvárosi kis történet, és arra gondoltam, hogy a kegyelmesen ítélő Isten két munkás ember, két azért bűnös, hozzánk hasonló bűnös munkás ember szívében ekkora hosszú tűrő szeretetet és agapét tudott adni, hogy így stafírozta ki az indulni készülő, a kicsi édenjét önként dühösen elhagyó fiát, hát akkor mekkora szeretet lehet a Teremtő Isten lényében, mekkora agapé lehet ő maga. Így stafírozza ki Hadamot, a földből valót, és Havvát, az életadót. Ilyen az Isten ítélete, nos, ilyen az Isten ítélete. Befejezésül ez az ötödik. Az ítélethez az is hozzátartozik, hogy el kell hagyniok éden. Ugye tudjátok, hogy ez nem csak egy valami titokzatos hely lehetett, hanem ez egy állapot. Az Isten és az ember közötti addig zavartalan állapot. Ez az éter. De valami különös mód. Arról nem olvasunk, hogy Isten eltörölte vagy elpusztította volna éden. És kiirtotta volna az életfáját. Erről nincs szó a Biblia. Az embernek el kell hagyni, ki kell lépni, most már az ismert, Istentől, Atyától ismert, megadott térben, időben való korlátai közé. A halál alatt kell élni életét, háttal az Édennek, de Édent nem pusztítja el az Isten. Az élet fája megvan. És egy utat, egyetlen egy titokzatos utat egyszer az idő teljességében Isten mutatott az örök embernek, aki visszavágyik az Édenbe, mert valami furcsa módon. Az ember legyen fehér, sárga, fekete vagy rész. Ősi mondáiban, legendáiban, tudatalattiában, tudva vagy tudattalanul, akarattal vagy akaratlanul, valami ősi, kiírthatatlan honvágyjal visszavágyik az elveszett paradicsom. És aki nagyon őszintén visszavágyik, annak az Isten valakiben ezen a beteg csillagon megmutatja a visszautat Jézus Krisztusban, még egy halálán lévő latornak is, aki ereje utolsó megfeszítésével az izomlásban való haldoklásban, de egész lényével egy millimétert Jézus felé fordul, lényét felé fordítja, és fölnyög, és Jézus szinte utolsó szavával azt mondja neki, még ma velem leszel a paradicsomban, mert ez az éden, az a titokzatos állapot, amiben vissza lehet jutni, ahol Isten és ember között a megzavart viszony helyre jön, de nincs más út. Csak az az egy, aki azt merte mondani, mert mondhatta magáról, én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az Atyához, hanem csak én általam. Itt érted meg ezt az igét. Ez az egyetlen visszaút az elvetett paradicsomba. És hogy megvan az életpálya ott, titokzatosan az örök életpálya, halld a jelenések könyvének egy igéjét, és hadd legyen ez az ige ma az Amen, akinek van füle, hallja, mit mond a lélek a gyülekezetnek, a győzedelmesnek, a hitben győzedelmesnek. Enni adok az élet pályáról, amely az Isten paradicsomának, az Isten országának közepette van, és ennek jele ma itt van közöttünk, az ő megtöretett testének, érettünk kiontatott vérének szent jele. Vegyük körül az élet pályának kiinduló pontját, éljünk vele örök életünkre és üdvösségünkre. Amen.
0: Mégis szeretni. Gyökösi Endre, református lelkész elmélkedése.
2: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
3: Lépes Lóránt atya gondolatait hallják.
4: Csak a szó, amely mögött egy élettanúsága húzódik meg, rendelkezik az emberek meggyőződésének és tanításának erejével, mondta Szent Másnik János Pál pápa a Mária Rádió képviselőihez intézett beszédében. Kedves hallgatói család! A Mária Rádió küldetése az, hogy Isten igéje és az Anyaszentegyház tanítása minden ember szívéhez eljusson. Nap mint nap közösen imádkozunk, hirdetjük az evangéliumot, és segítjük a lelki növekedést. Ez a szolgálat nem spirituális betét a világi műsorok sorában, hanem egy teljes, következetes és hiteles evangelizációs program, amelynek középpontjában Krisztus áll. Ez a rádió nem egyszerűen informál, hanem formál. Nem csak szórakoztat, hanem megszentel. Célunk, hogy a keresztény életet egészében bemutató, mindenki számára hozzáférhető és befogadható tanítást nyújtsunk, amely kiterjed a Szentírás mélyebb megértésére, az egyház tanítására, a liturgia, lelkiség és szentek életének gazdagságára. A Mária Rádióban egy olyan hang szól, amely nem megoszt, hanem békét hoz. Nem félelmet kelt, hanem reményt ad. Maga Krisztus hangja, aki az evangélium által ma is megszólít. Hisszük, hogy az emberek, különösen napjaink bizonytalan világában vágynak az igazságra, a szépre, az örök értékekre. Isten után szomjazik a szívünk. az örömhírt világosan, szeretettel és meggyőzően hirdetjük, akkor minden korosztályt és társadalmi réteget képesek vagyunk elérni. A Mária Rádió egy küldetés, és te is részese vagy ennek a küldetésnek. Ahhoz azonban, hogy ez a szolgálat folytatódhasson, a te támogatásodra is szükség van. Rádiónk nem sugároz reklámokat, nem hajszolja a profitorientált működést, kizárólag a gondviselésre és a testvérek nagylelkűségére támaszkodik. Ez a rádió a te adományaidból él. Kérünk, segíts bennünket, hogy segíthessünk másokat. Támogatásoddal lehetővé teszed, hogy az evangelizáció világossága még több otthonba eljusson, hogy a hiteles katolikus tanítás, az imádság és a szeretet szava elérje azokat is, akik talán már régóta nem hallottak Istenről. Anyagi áldozataidat hálás szívvel fogadjuk. Imáinkban hordozunk téged és családodat.
3: Lépes Lóránt atya gondolatait hallották.
5: Mária kertje. Szalka Mihály atyát a Mária Rádió támogatásának fontosságáról kérdeztük.
6: Nagyon imádkozom, és természetesen én magam is adakozok, hiszen 9 éve biztos, hogy járok be a Mária Rádióba, és egy olyan élményt ad mindig, egy olyan lelki feltöltődést, amikor hallgatom, akkor is. Tehát csodálatos dolog együtt imádkozni. Akár a rózsafüzért, akár bármit. Csodálatos dolog a szentmisét hallgatni, és a szentmiséken a különböző atyáknak a különböző beszédeit meghallgatni. Én bele szoktam hallgatni, amikor fönt vagyok a napindítókba. Azok a fiatal emberkék, akik ott szerepet vállalnak, karitatív módon, tehát csodálatos, ahogy megpróbálják lelkesíteni Isten üzenetét átadni Mária szeretetére, bíztatni az embereket. Számomra a Mária Rádió egy olyan forrás, ami bármi van, ott tudok töltekezni. Tehát nálatok tudok töltekezni. Át kéne élni, hogy mindenki megértse, de amikor én belépek oda a Mária Rádióba, és látom ezt a sok önkéntest, látlak benneteket, jaj, akkor a szívem mindig teli van szeretettel, és úgy dolgoztak, és én ez az a munka, amire szükség van, amikor az ember hitből csinál valamit, amikor az ember úgy érzi, hogy ezt kell, tehát neki itt a helye, és azért csinálja. Nem pénzért, nem azért, mert muszáj, hanem mert szereti csinálni. Ez az igazi tanúságtétel. A Mária Rádió egy igazi tanúságtevő rádió Istenről és Mária szeretetéről. Máriát szeretni pedig hát ugye hatalmas kegyelem. Máriához fordulni, mint égi édesanyánkhoz. Csodálatos. Amikor egy édesanyával beszélget az ember, az mindig jó, mindig megnyugtató. Amikor a Mária Rádiót hallgatom, na ezt érzem, mint egy kicsit az égi édesanyámmal beszélgetnék. Mikor veletek beszélgetek, mindig, mint amikor az édesanya szól a gyermekéhez, vagy a gyermek szól az édesanyjához. Ez egy párbeszéd. Ezt a párbeszédet adja meg számomra a Mária Rádió. Igen, most egy kicsit megpróbáltatunk, de én hiszem, hogy ténylegesen a hallgatók megsegítenek bennünket, és ráéreznek, hogy igen, meg kell adni az Istennek, ami az Istené, de hát meg kell adni a világnak is, ami a világ, és jelen esetben ez azt jelenti, hogy támogatnunk kell, amennyire tőlünk telik anyagilag a Mária Rádiót, aki pedig ugye nem tudja, hiszen sajnos nagyon sok a szegény ember, egy-egy imával, hiszen az ima is nagyon fontos, az imával támogat bennünket, és Mária Rádió mindig is lesz, én ezt hiszem.
5: Szalka Mihály atyát hallhatták a Mária Rádió támogatásának fontosságáról. Ajándékozzon ön is egy szál virágot a szüzanyának, és támogassa a Mária Rádió további működését. Ezt megteheti csekken, banki utalással, vagy a Gogol utcai stúdióban személyesen. Bővebb információt az adománygyűjtő kampányról a www.mariaradio.hu weboldalon találhat. Köszönjük, hogy támogatja munkánkat!
7: Hírpercek.
8: Új kötet jelent meg a katolicizmus kínai történetéről.
7: Leó pápa köszöntötte a toszkánai Amita hegyen álló kereszt felavatásának 80. évfordulóját. Zarándoklatot szervez a Domonkos Ifjúsági Mozgalom szeptemberben. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Kontra Zsuzsát hallják. Hírszerkesztőink Vég Györgyi és Kontra Zsuzsa. A Katolikus Egyház történetének kutatása Kínában címen megjelent a kínai vallási kulturális kiadó új kiadványa. A mű Louis Ziging professzor és Shanghai-i docens több éves kutatásának eredménye, amely a Yuan dinasztiától a 20. század közepéig követi nyomon a katolicizmus fejlődését Kínában, közli a Fidesz. A 28 tanulmányból álló kötet a kínai katolikus egyház fejlődésének intézményi és regionális története mellett bemutatja kiemelkedő személyiségeit is. A kiadvány szisztematikusan rekonstruálja a katolikus egyház elmúlt 600 évének történelmi fejlődését Kínában, különös tekintettel olyan kulcsfontosságú témákra, mint az egyházmegyék kialakulása, valamint az inkulturáció folyamata és a kortárs kérdések. Így fontos forrás lehet a vallás és egyháztörténeti kutatásban. A Szent Atya augusztus 24-én Pietro Parolin bíboros aláírásával táviratot küldött a Montepulciano-i pienziai megyéspüspöknek abból az alkalomból, hogy a Monte Amiatán álló II. Világháború végén megrongált 22 méteres kovácsoltvas keresztet 80 éve rekonstruálták, tájékoztatott a Vatikán Rádió. A kereszt világítását 12. Pius pápa kapcsolta be Rómából rádiós összeköttetéssel, távirányítással 1946. augusztus 24-én éjjel. A Szent Atya táviratában kiemelte, hogy ez a jelentős évforduló megújult tudatosságot ébreszen a megváltás szimbóluma iránt, hogy annak meghívása jegyében felfele tekintsünk, és hogy együtt járjunk a jóság, a szolidaritás és a béke ösvényein. A hegycsúcson ragyogó kereszt fénye ragyogjon fel a rácsodálkozók szívében is. Köszöntője végén apostoli áldását küldte az ünnepélyes szertartáson jelenlévőknek. A Domonkos Ifjúsági Mozgalom szeptember 11-e és 13-a között zarándoklatot szervez Körmendről Vasvárra, ahol már a 13. század óta dokumentált a szerzetes rend jelenléte. Tájékoztattak az eseményről a domonkos nővérek. A mozgalom ezúttal nem hosszabb zarándokútra, hanem bemelegítő programra hívja a fiatalokat. A Mária út Egyesület által kezdeményezett egy úton zarándoklat szervezői hívták meg a domonkosokat, hogy velük együtt vegyenek részt a hagyományos Vasvárra tartó zarándoklatukon. A kolostort is az 1250-es években domonkosok alapították, építették. A domonkosság hív minden fiatalt ide, hogy találkozzanak egymással, megismerjék a domonkosi múltat, és erősedjenek krisztusi identitásukban, hogy találkozhassanak olyan fiatalokkal, akik a keresztény jelzőt nem csak viselik, de meg is élik azt. A hírszerkesztő Vég Györgyi kolléganőm nevében is köszönjük kedves hallgatóink megtisztelő figyelmét. A Mária Rádió híreivel Kontra Zsuzsát hallották. Köszönjük, hogy rádiónkat hallgatják.
8: Híreinket hallották.

0: ünnepeljük együtt az Eukarisztiát. Szent mise következik.
1: Szent misét közvetítünk a budapesti Felső Krisztina városi Keresztelő Szent János templomból. A misét György Deák Márton nyugalmazott plébános atya celebrálja.

0: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek. Kedves testvérek, 22. évközi vasárnapnak az előesti szentmiséjét végezzük, amelyet felajánlunk a Bor család élő és elhunyt tagjaiért. Vizsgáljuk meg lelki ismeretünket, bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait.

0: Gyónom, a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos mindenkor Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.

0: Olvasmány Jeremiás próféta könyvéből. Jeremiás próféta így panaszkodik a szenvedések idején. Rászedtél, Uram, s én hagytam, hogy rászedj. Erősebb voltál nálam, és legyőztél. Nevetségessé váltam napról napra, aki csak lát, mind kicsúfol. Akárhányszor csak beszélek, azt kell kiáltanom, azt kell hirdetnem. Erőszak, romlás. Az Úr szava így minden nap gyalázatomra vált és csúfságomra. Már azt gondoltam, nem törődöm vele, és nem beszélek többé nevében. De ilyenkor, mintha perzselő tűz gyúlt volna a szívemben, és átjárta minden csontomat. S ha megfeszítettem erőmet, hogy ellenálljak, belefáradtam, és nem tudtam elviselni. Ez az Isten igéje.
1: Istennek legyen a

hogy erődet és dicsőségedet megláthassam. Mert irgalmat többet ér, mint az élet.

0: Szent Lecke Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből. Testvéreim, Isten irgalmára kérlek benneteket, adjátok testeteket élő, szent Istennek tetsző áldozatul. Legyen ez a ti értelmetek hódolata. Ne hasonuljatok a világhoz, hanem gondolkodástokban megújulva alakuljatok át, hogy felismerjétek, mi az Isten akarata, mi a helyes, mi a kedves előtte, és mi a tökéletes. Ez az Isten igéje.
1: Istennek legyen hála.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a
0: Evangélium Szent Máté könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenünk.
0: Abban az időben Jézus többször felhívta tanítványai figyelmét arra, hogy neki Jeruzsálembe kell mennie, sokat kell szenvednie a vénektől, főpapoktól és az írástudóktól. Megölik, de a harmadik napon feltámad a halálból. Erre Péter félrevonta őt és óva intette. Isten ments, Uram, ez nem történhet veled. Mire ő Péterhez fordult. Távozz tőlem, Sátán, botránkoztatsz, mert nem az Isten ügyére van gondod, hanem az emberekére. Azután így szólt tanítványaihoz. Ha valaki követni akar engem, tagadja meg magát, vegye föl keresztjét és kövessen. Mert mindaz, aki meg akarja menteni életét, elveszíti azt, és aki én értem elveszíti életét, megtalálja azt. Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is, de a lelke kárt szenved? Mit is adhatna az ember cserébe saját lelkéért? Az emberfia pedig el fog jönni atyának dicsőségében, angyalai kíséretében, és megfizet mindenkinek tettei szerint. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldjon téged, Krisztus!
0: Az evangélium tanítása legyen bűneink bocsánatára. Szeretett testvérek, amikor az Úr Jézus Krisztus arról beszél, hogy őt majd Jeruzsálemben a vének főpapok elítélik, megölik, harmadnapra feltámad, akkor Péter apostol félre vonja és azt mondja neki, ez nem történhet meg veled. Az első dolog, amiért esetleg megérthetjük Péter apostolt, hogy talán belegondolt abba, hogy mi történhet a mesterrel, talán abba is belegondolt, hogy lehet, hogy majd keresztre feszítik, és bizonyára Péter apostol látott már keresztre feszítést. Aki látta a Passió című filmet, bele tud gondolni, el tudja képzelni, milyen borzalmas kínzás volt a keresztre feszítés. És Péter, aki

Mondták, átkozott az, aki a fán függ. Ezért mondja Pál apostol, hogy a zsidók számára a kereszt az botrány. Tehát az nem tudták elképzelni, hogy ilyen megtörténjen egy jó emberrel, ha csak nem volt valami titkos bűne. Ez volt az ő felfogásuk. Azok, akik Jézust a keresztre juttatták, az Úr Jézus halála után úgy gondolták, hogy lám, jól döntöttünk. Mert hogyha Jézus igaz ember lett volna, nem hamis próféta, nem törvényszegő, nem Isten káromló, hanem igaz ember, akkor az Atya megkímélte volna őt a kereszttől. Mert mindenki, aki jó, azt az Atya megkíméli minden rossztól, és csak jóban részesíti. Így gondolkodtak. Tehát Péter apostol se tudta elképzelni, hogy az a mester, aki neki csak jót tanít és csak jót tesz, valami büntetésben részesüljön. Ők így fogták fel. Nem fért az ő fejébe, gondolkodásába az, hogy a megváltás az történhet kereszt által. Utólag mi most tudunk okosak lenni könnyen, mert megismertük az új szövetséget és annak teológiai értelmezését, de akkor ezt nem volt könnyű így elképzelni. Amit az Úr Jézus mond megdöbbentő számunkra, annak a Péternek, akinek éppen egy hete hallottuk a korábbi szakaszt, Jézus ezt mondta, hogy te Péter vagy, és én erre a sziklára építem egyházamat, ennek a Péternek most azt mondja röviddel utána, távozz tőlem, Sátán. Hát hogy mondhat ilyet annak, akit kijelölt pápának, első pápának? Hát a Sátán az jelenti Isten akaratával, vagy Istennel szembeszegülőnek, Isten akaratával szembefordulónak. Tehát nem így kell vegyük szó szerint, hogy Jézus úgy gondolta volna, hogy Péter maga a Sátán, hanem a kifejezés jelenti azt, aki szembe megy az Isten akaratával. Nyilván a Sátán mindig szembe megy, azért az a neve. Péter esetében pedig csak most igaz ez az állítás, hogy most szemben áll az Istennel, vagy az ő akaratával. És még azt is mondja, hogy botránkoztatsz. Ugye, a botránkozás is egy olyan kifejezés, ami azt jelenti, hogy akadálya vagy az Isten akarata teljesítésének. És ma éppen ezen van a hangsúly. A szentírási kommentárokban van olyan magyarázat, hogy amikor az Úr Jézus azt mondja, hogy aki követni akar, vegye fel minden nap a keresztjét, az azt jelenti, hogy minden nap vesse alá magát az Isten akaratának. Ezt jelenti, hogy minden nap fölvenni a keresztet. Mert el is mondhatjuk, hogy hát nem minden nap kereszthordozás számunkra. Hát miért kell minden nap felvenni a keresztet? Minden nap kell valami szenvedést keresni? Minden nap kell egy kis szomorúság? Vagy hogy gondolta ezt az Isten? És itt a magyarázat. Úgy kell tenni, mint Jézus, aki minden nap egy kicsit elvonult, beszélgetett az Atyával, bizonyára megbeszélte az Atyával, hogy mi az ő akarata, és utána alávetette magát az Atya akaratának, és ment, és úgy teljesítette a feladatát, a küldetését. És ez nem könnyű, hogy minden nap ezt megtegyük. Uram, felveszem a keresztemet, vagyis lenne nekem sok akaratom, sok tervem, sok gondolatom, de lássuk, mit akarsz te velem? Alávetem magamat. Hát ez bizony gyakran kereszt. Egy házaspár esetében, vagy egy család esetében is sokszor csak megtervezni a napot, hogy ma vásárolni megyünk, kirándulni megyünk, utazunk, moziba megyünk, hát ahány családtag annyiféle akarat. Na most akkor összefésülni az akaratokat, hogy közös nevező legyen, vagy alávetni magunkat a másik ember akaratának, az már egy kicsit kereszt lemondás, nagyon sokszor. Hát akkor még egész életünkben nap mint nap alávetni magunkat a mennyei Atya akaratának bizony nem könnyű. De ez a krisztusi embernek az útja. Jézus maga előjárt ebben, ezt tette, és azt mondja, aki követni akar, ő is minden nap beszélgessen el az Atyával, kérdezze meg, ma mi a küldetésem, Uram, és egyébként is egész életemben mi a nagy küldetésem, és én ennek alávetem magam, és minden nap lemondok a kényelmemről, lemondok a saját
esetleg a te akaratoddal ellenkező

0: vágyaimról, és teszem, amit te vársz tőlem, itt vagyok, Uram, engem küldj. Egyik hittanórán a hitoktató a gyerekekkel végigvette a keresztúti stációkat, és a negyedik stáció Jézus édesanyjával találkozik mozzanatnál, azt kérdezte a gyermekektől, hogy ha Mária helyében lettetek volna, akkor mikor találkozol Szent Fiaddal, Jézussal, Máriaként mit mondtál volna? És az egyik gyermek azt mondja, azt válaszolta. Én azt mondtam volna, hát fiam, megszakad a szívem, te ezt nem érdemelted meg. A másik gyermek, fiam, annyi csodát tettél már, hát tegyél már valami csodát, hát mutasd meg a hatalmadat, mutasd meg az erődet. Aztán jöttek sorba válaszok, az egyik gyermek pedig azt mondta, hogy fiam, te 12 évesen azt mondtad, hogy nekem atyám dolgaiban kell lennem, tedd meg az atya akaratát, tarts ki. Tudom, hogy fájdalmas, fiam, de vidd végig a keresztet. Szeretett testvérek, a mai napnak ez az üzenete mindannyiunk számára, és lehet, hogy a szűzanya is, igen, minket, fogadott gyermekeit pártolna, vagy bíztatna ebben. Az atya akaratát teljesítsd, te is Isten gyermeke vagy, mint szent fiam, és neked is az atya akaratában kell, vagy atyám, az atya dolgaiban kell lenned minden nap. Hát bizony, sokszor nagyon-nagyon nehéz, mert az ember nap mint nap elkapják a kísértések. Ezért mondja Jézus, mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is, de a lelke kárt szenved. Hát ez a baj, hogy nem Isten akaratát akarjuk teljesíteni, hanem meg akarjuk nyerni az egész világot. Nem beszélgetünk az atyával, Uram, mi a terved? Nekünk megvannak a nagy terveink, és azt mondjuk, de sikeres napom volt, ezt is elintéztem, azt is nyílba ütöttem, azt az üzletet, hú, de sikeres napom volt. És este vajon a mennyi atya, ha rám néz, mit mond? Valóban sikeres volt az a nap? Mit használ, ha megnyerted az egész világot? Nagy sikeres üzletet kötöttél a mai napon, vagy megdicsőítetted saját magadat? Az atya akaratát teljesítetted? Annyit hozzáteszek mindehez, kedves testvérek, ha megfigyeljük az Úr Jézust, általában imádkozott, kérte az atya segítségét, vagy tanácsát, vagy megbeszélték az atyával, hogy mi legyen, és akkor ő mindig elindult valakikhez, vagy gyógyított, vagy tanított, vagy elment egy farizeusnak a házába. Tehát valóban látszik, hogy mindig küldetéstudattal, céltudatosan ment valahová. És nekünk is ilyen kellene legyen minden napunk. Nem az egész világot megnyerni magunknak, hanem Istennek. És lehet az a küldetésem, hogy a családomban békét teremtsek, lehet, hogy ma arra küld az Isten, hogy valakivel törődjek. Amit Isten vár tőlünk, az mindig valami ilyen jellegű, az mindig valami erősítés, bátorítás, vigasztalás, örömhírvivés, Isten igéjének a tolmácsolása, nem apró ilyen dolgok, hogy hát megnyerjek valamit. Nem olyan földies dolgok. Így kell gondolkodjunk. Szeretett testvérek, sokszor tehát ez kereszttel jár, feladattal jár, teherrel jár, de mindig élet fakad belőle. Antoine de Saint-Exupéry írta a kishercegben, hogy a sivatag is lehet szép, ha abból forrás fakad, vagy ahol forrás fakad. A kereszt hordozás is lehet szép, amit fölveszünk, mint az atya akaratát. Ha abból forrás fakad, élet fakad, valakinek az életében hit fakad, öröm, szeretet, vigasztalás. Menjünk ezzel a küldetéstudattal ki ebből a templomból. Amen. Hiszek az egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében. Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, aki az atyától született, az idő kezdete előtt. Isten az Istentől, világosság a világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől. Született, de nem teremtmény, az Atyával egy lényegű, és minden általa lett. Értünk emberekért, a mi üdvösségünkért, leszállott a mennyből, megtestesült a Szentlélek erejéből, Szűz Máriától és emberré lett. Poncius Pilátus alatt értünk keresztre feszítették, kínhalált szenvedett és eltemették. Harmadnapra feltámadott az írások szerint, fölment a mennybe, ott ül az Atyának jobbján, de újra eljön dicsőségben, ítélni élőket és holtakat, és országának nem lesz vége. Hiszek a Szent Lélekben, Urunkban és éltetünkben, aki az Atyától és a Fiútól származik, akit épp úgy imádunk és dicsőítünk, mint az Atyát és a Fiút, ő szólt a proféták szavával. Hiszek az egy szent katolikus és apostoli anyaszent egyházban. Vallom az egy keresztséget a bűnök bocsánatára. Várom a holtak föltámadását és az eljövendő örök életet. Amen. Testvéreim, Krisztus követése sokszor áldozatot jelent. Kérjünk áldozatkész lelkületet mennyei Atyántól.
1: Adorunk, hogy Leon pápa, püspökeink, papjaink és szerzeteseink szívesen vállalják hivatásuk keresztjeit.
0: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Adorunk, hogy el ne merüljünk az evilági élvezetekben, hanem tudjunk lemondani és áldozatot hozni.
0: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Adorunk, hogy a jólétben élők áldozatosan segítsék rászoruló embertársainkat.
0: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Adorunk, hogy neked tetsző, keresztet is vállaló élettel tegyünk tanúságot élő hitünkről.
0: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Adorunk, hogy a betegek a te kínszenvedésedből merítsenek erőt szenvedéseikben.
0: Kérünk téged, hallgass meg minket. Könyörgünk hozzádorunk a Bor család élő és elhunyt tagjaiért. Az élőket segítsd, hogy földi életükben szent akaratodat tudják teljesíteni, sok kegyelmedet megtapasztalva, az elhunyt családtagokat pedig részesítsd az örök boldogságban. Fölséges Istenünk, ismertesd meg velünk szent akaratodat, és add, hogy önmegtagadások árán is megvalósítsuk, ami helyes és kedves előtted, Krisztus, a mi Urunk által.

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
1: Fogadjál az Úr kezedből az áldozatot nevének dicséretére és dicsőségére.
0: Urunk Istenünk, szerezzen nekünk

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Emeljük föl szívünket.
1: Felemeltük az Úrhoz.
0: Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek.
1: Méltó és igazságos.
0: Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, Krisztus, ami Urunk által, ki megszámva tévejgő embert, világra született a szent szűztől, majd kereszthalála által az örök haláltól megmentett minket, és feltámadva a sírból örök életet ajándékozott nékünk. És ezért mi is, miként az angyalok és főangyalok, a trónod körülálló hatalmas égi szellemek, és minden seregek a mennyben a te dicsőséget, himnuszát zengjük, és velük együtt vég nélkül énekeljük.

Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása, kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Íme hitünk szent titka.
1: Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel halljuk föltámadásodat, ami
0: ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon, tedd tökéletessé a szeretetben Leó pápánkkal, Péter püspökünkkel, segédpüspökeivel, a papsággal és egész megváltott népeddel. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, a Bor család elhunyt tagjairól, és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, a szent apostolokkal, keresztelő Szent Jánossal, és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele, és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké. Üdvözítőnk parancsára és isteni tanítása szerint így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmatból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházat hitét. Őrizd meg szándékot szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Engesztelődjünk ki szívből egymással, legyen békesség köztünk mindenkor.

Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.

0: Krisztus lelke, szentelj meg engem. Krisztus teste, üdvözíts engem. Krisztus vére, illess meg engem.
1: Krisztus oldalából kifolyó víz, most tisztára engem. Krisztus kiszenvedése, erősíts meg engem. Ó jóságos Jézus, hallass meg engem. Szent sebeimbe, rejts el engem. Ne engedd, hogy elszakadjak tőled, a gonosz ellenségtől oltalmazz engem. Halálom óráján hív magadhoz engem, add, hogy eljussak hozzád, és szentjeiddel dicsérjenek téged. Mindörökkön örökké. Amen.

Lébán ilyen hirdetései. Szeptember 6-án jövő vasárnap 9 órai szentmisén tartjuk a tanévnyitó véniszentét. Szeretettel várjuk erre az iskolás gyermekeket családjukkal együtt. Szeptembertől folytatódik a Szentírás két hetenkénti tanulmányozása Egri László vezetésével. Ősztől kezdve a hit terjedését és az egyház kifejlődését szemléljük az apostolok cselekedetei könyv alapján. Az első alkalom szeptember 2-án szerdán 18 órakor lesz a plébániai hittantermében. Első péntek lesz a héten. 17 órától Rózsafüzért, majd Jézus szívelitán ilyet imádkozunk. 18 órakor lesz szentmise. Első szombat is lesz a héten. Az esti szentmise előtt 4:30-tól Rózsafüzért imádkozunk a szűzanya szepőtelen szívek tiszteletének. A héten hétfőn és kedden a plébániai iroda zárva tart. Laber István, aki éveken át látta el a plébánia, beleértve a közösségi házat is, gondoki teendői, a hónap végében nyugdíjba van. Hálásan köszönjük lelkismeretes, mindig segítőkész szolgálatát, és megérdemelt

szent misét közvetítettünk a budapesti Felső Krisztina városi Keresztelő Szent János templomból. A misét György Deák Márton nyugalmazott plébános atya celebrálta.

0: Hírperce.
1: Újabb rekordot döntett a Camino de Santiago 2026-ban. Tanévnyitó értekezletet tartottak a Hajdúdorogi Főegyház megyében. Bodajkon rendezik meg a székesfehérvári egyházmegye kegyhelyeinek találkozóját. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Kontra Zsuzsát hallják. Hírszerkesztőink Vég Györgyi és Kontra Zsuzsa. Figyelemre méltó mérföldkőhöz közeledik a Camino de Santiago, a Szent Jakab sírjához vezető zarándokúton. 2026-ban újabb éves rekordszámot érhetnek el, miközben Santiago de Compostela a 2027-es szentévre készül, írja a Zenit. A zarándok iroda adatai szerint idén eddig több mint 363 ezer zarándok kapta meg a Compostellát, mintegy 6%-kal többen, mint a 2025-ös azonos időszakban. Ha a tendencia folytatódik, az idei lehet az ötödik egymást követő rekordév. Egy évtizeddel ezelőtt a zarándokok kétharmada a francia úton érte el Santiagót, ma már csak 42,8%-uk választja ezt az utat. A pandémiát követően az El Camino kiszélesítette nemzetközi hatókörét. A spanyolok aránya 39%-ra csökkent, így a külföldiek vannak többségben. Idén is tanévnyitó értekezlettel indult a közös munka a Hajdúdorogi Főegyházmegye területén működő oktatási intézmények vezetőinek és lelki vezetőinek, közölte a Hajdúdorogi Főegyházmegye. Augusztus 25-én a Debreceni Szent Bazil Középiskola munkatársai látták vendégül a kollégákat. A Szent Bazil Középiskola sokrétű oktatásban részesíti a tanulókat, helyet adva a matematika mellett a cukrász, a szakás, a fodrász, kozmetikus képzésnek is. A feladatokban nem csak a debreceni, hanem a nyíregyházi és kisvárdai intézmények tanulói is bekapcsolódnak, erősítve ezzel a bazilos összetartozást. Kocsis Fülöp hajdúdorogi érsek metropolita köszöntőjében rávilágított az idei tanév jelszavának fontosságára, Jézus szavaira. Világítson a ti világosságotok. Az iskolában ezért nem csak tudást kell átadni, zárta köszöntőjét a hajdúdorogi érsek metropolita. Először rendezik meg székesfehérvári egyházmegye kegyhelyeinek találkozóját Bodajkon. 5 kegyhely, egy édesanyja címmel a szeptember 12-i rendezvényre várják a bodajki búcsúra érkezőket és a gyalogos zarándokokat is, tájékoztatták a szervezők az MTI-t. A témában tartott pénteki sajtótájékoztatón Spányi Antal megyéspüspök elmondta, hogy a székesfehérvári egyházmegyének több jeles búcsújáró helye van, a magyarországi egyházmegyék közül a legtöbb, és külön-külön mindegyiknek van társadalmi küldetése. A püspök bejelentette, hogy hagyományteremtő szándékkal meghívták Bodajkra a másik 4 búcsújáró helyet, Ercsit, Vértessomlót, Alsó Szent Ivánt és Makkos Máriát is, hogy bemutatkozzanak a kegyhelyek, kiállíthassák kegyképeiket, illetve közös imádságot is tarthassanak. A jövőben mindig másik kegyhelyen fogják megünnepelni a kegyhelyek találkozóját. A hírszerkesztő Vég Györgyi kolléganőm nevében is köszönjük kedves hallgatóink megtisztelő figyelmét. A Mária Rádió híreivel Kontra Zsuzsát hallották. Köszönjük, hogy rádiónkat hallgatják.
0: Híreinket hallották.

0: a lélek hangja.
1: 19 óra.
2: A Mária Rádió Dabason az FM 97,5 MHz-es frekvencián fogható.
3: Esti dicséret következik. Imádkozzunk együtt a kismarosi ciszterci nővérekkel.
4: Az előesti dicséretet a második zsoltárét vasárnapjáról imádkozzunk.

Olvasmány Szent Pál apostolnak a Kolosszeiekhez írt leveléből. Kegyelem nektek és békesség atyánktól, az Istentől, és Urunktól, Jézus Krisztustól. Hálát adunk Istennek, Urunk Jézus Krisztus atyának, valahányszor értetek imádkozunk. Hallottunk ugyanis Jézus Krisztusba vetett hitetekről, és arról a szeretetről, amelyet minden szent iránt tanúsítok, annak reményében, ami készen vár rátok a mennyben. Erről az evangélium igaz tanításában hallottatok, amely hozzátok is eljutott, s amint az egész világon gyümölcsözik és gyarapszik, úgy nálatok is.

Isten segíti és védelmezi népét, hogy boldog legyen, hiszen ő maga választotta örökségül. Adjunk hálát neki, és jóságára emlékezve kérjük.

0: Könyörögjünk, Urunk, erőséges, szent Istenünk, Te vagy a legfőbb jó és minden jónak forrása. Önt szívünkbe irántad való szeretetet, és növeld bennünk a vallásos lelkületet. Kérünk, gyarapítsd, és atyai gondviseléseddel őrizd meg lelkünkben kegyelmi ajándékaidat. A mi Urunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
2: Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.
0: Köszönjük, hogy velünk imádkoztak.
3: Az esti dicséretet a kismarosi ciszterci nővérekkel imádkoztuk.

Dicsértessék a Jézus Krisztus. Homoki Nagy Katalin vagyok. Kedves hallgatóim, kicsik és nagyok. Talán ma inkább a nagyobbaknak szólnak meséim. Először egy különös ecsetről hallhatunk. A történet címe Ecset eset. Volt egyszer egy ecset. Kicsit bilindes bolondos volt. Mindenfélét festett, mindenki nevette. Csak én nem. Nekem tetszettek a képei. Sok mindent tudott a kis kócos. Tudta, hogy a jó álom kék színű, a rossz lila és zöld kockás, hogy a barátom lelke sárga-barna csíkos, húgomé rózsaszín. A nevetés sárga, mint az aranyeső. Az esti mese rozsdabarna. A karácsony lengő aranyszál, a húsvét skarlátvörös bársonyfüggöny. Elmondta, hogy a kacsa és a liba abban különbözik egymástól, hogy a kacsának van humorérzéke, a libának pedig nincs. Hogy a teknős béka a bölcs öregember, a majom olyan, mint én, s a szamárnak nagy gondolatai vannak. Megmutatta, hogy minden gazdáját sétáltató kutya mennyire hasonlít gazdájára. Elárulta, hogy melyik béka elvarázsolt királylány, és hogyan lehet visszaváltoztatni. A szőrös, sört és sohány kis ecset mindent lefestett, és azokat nekem megmutatta. Csak egyet nem, az önarcképét. Egyszer mégis meglestem. Hosszú nyelű, pozontos meszelőnek álmodta magát, égi meszelőnek. Akkor rádöbbentem igazi voltára, a kis ecsetben valóban az égi meszelők lelke, tudása, vágya lakozik. Karácsonyra hosszú, kétméteres kabátot vettem neki. Nagyon boldog volt. S vajon, gyerekek, a ti ecsetetek mit tud festeni? Segítetek neki ti is? Vigyáztok-e rá? Mosdatjátok-e? Most pihenésképpen a minket fürdető esőről hallgassunk meg egy éneket.

Esőről, szélről hallhattunk az előbb. Azt is tudjuk, hogy sokféle szél él a földön. Most egy kis forgószélről mesélek nektek. Réten innen, tóparton túl, lakott egy kis forgószél. Vidám volt és szeles. Többnyire egy lábon állt, és forgott, míg el nem szédült. Csoda mutatványokat tudott. Tudott forogni futás, a repülés közben is, szinte táncolt, úszott a levegőben. A keze sem volt üres, felkapott mindent, ami a keze ügyébe került. Falevelet, madártollat, havat, ha más nem volt, még a szemetet is. Felkapta itt, és lehajította ott. Meg kell hagyni, nagy rendetlenség csináló volt. A legtöbb dolga húsvét előtt, a bőiti szelek idején akadt. Néha egészen vadul viselkedett, süvített, szétdobált kerítést, kitépett ablakokat. A mi kis forgószelünk egyszer nagyon elfáradt, de megállni nem tudott, hiszen ő egy forgószél volt. Akkor szülei beiratták zongoraiskolába, hogy ráülhessen a zongoraszékre. Tudjátok, gyerekek, az körbe-körbe forgatható. Így esett, hogy egy forgószél megtanult zongorázni. Méghozzá szélsebesen. Amikor ezt a kisegerek meghallották, ők is rázendítettek. Hallgassuk!

Figyeljetek csak, most egy gyönyörű, szép, hiú, szivárvány lányról fogok mesélni. Felhők felett, pacsirták között él egy hajlékony, vidám, kékszemű szivárvány. Nagyon hiú teremtés. Egész nap hosszú szőke haját fésülteti a széllel, és hét színű napsugarat von bele. Néha, amikor a felhők szétnyílnak, lenéz a rétre, s örömében pántlikája két végét leengedi egészen a földig. Az emberek, ha meglátják, csak állnak, állnak, csodálják szépségét, és reménység, öröm költözik a szívükbe. Most dudoljuk együtt a következő szép dalt.

Kedves gyerekek, ennyi volt a mai ajándékom. Tudjátok, a szivárványnak mélyebb üzenete is van. Azt üzeni, hogy Isten szövetséget kötött velünk, emberekkel. Ez nagyon nagy dolog. Örüljünk neki. Ezért, ahányszor csak szivárványt látunk, köszönjük meg Istennek. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Kedves gyerekek, emlékeztetlek benneteket, hogy meséimmel várlak titeket szombatonként este 7 óra 25 perckor. Én ott leszek. Addig is dicsérjük Istent, aki nekünk ilyen szép világot teremtett.
1: Minden gyermek a Jóisten kisvilága, szeretettel gondolsz rá, és vigyázz rája. Ó, hát akkor tiszta jónak kellem lennem, hogy az Isten mindig kedvét leje bennem. Tiszta leszek, jó is leszek, egész világ meglátja, így leszek én, amíg élek, a Jóisten kisvilága.

Kedves gyerekek, a mesének vége. Most a felnőttekkel szeretnék pár percet tölteni. Teriz anya imáját szeretném felolvasni. Számomra sokat jelent. A felelősségről szól, az én felelősségemről és a rám bízottakról. Semmiről ne gondoljam az életemben, hogy magánügy. Minden hatással van a többiekre. A hitem, az imám, a bűneim, mulasztásaim. De Isten segítségével tudunk az ő útján haladni, hiszen velünk jön az úton, az Emmauszi úton. Teréz anya imája. Ha a terhed túl nehéz, gondolj másokra. Ha te meggyöngülsz, ők abba hagyják. Ha te leülsz, ők lefekszenek. Ha te kételkedsz, ők kétségbe esnek. Ha te kritizálsz, ők rombolnak. Ha te az élen lépkedsz, ők meg fognak előzni. Ha te felajánlod a kezed, ők a bőrüket adják. És ha te imádkozol, ők szentek lesznek. Igen, ha méltóságán kezeljük a másikat, Isten megadja, hogy megtapasztalhassuk, hogy ilyenkor helyet adunk Istennek, hogy cselekedjen bennünk. Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves útitársaim!

0: Ilyeneké a mennyek országa. Homoki Nagy Katalin olvasott fel saját meséiből.
1: Hírpercek.
2: Leó pápa köszöntötte a toszkánai, amiatt a hegyen álló kereszt felavatásának 80. évfordulóját. Bodajkon rendezik meg a székesfehérvári egyházmegye egyhelyeinek találkozóját. Tanévnyitó értekezletet tartottak a hajdudorogi főegyházmegyében. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Kontra Zsuzsát hallják, hírszerkesztőink Vég Györgyi és Kontra Zsuzsa. A Szent Atya augusztus 24-én Pietro Parolin bíboros aláírásával táviratot küldött a Montepulciano-i pienziai megyéspüspöknek abból az alkalomból, hogy a Monte Amiatán álló II. Világháború végén megrongált 22 méteres kovácsoltvas keresztet 80 éve rekonstruálták, tájékoztatott a Vatikán Rádió. A kereszt világítását 12. Pius pápa kapcsolta be Rómából rádiós összeköttetéssel, távirányítással 1946. augusztus 24-én éjjel. A Szent Atya táviratában kiemelte, hogy ez a jelentős évforduló megújult tudatosságot ébreszen a megváltás szimbóluma iránt, hogy annak meghívása jegyében felfele tekintsünk, és hogy együtt járjunk a jóság, a szolidaritás és a béke ösvényein. A hegycsúcson ragyogó kereszt fénye ragyogjon fel a rácsodálkozók szívében is. Köszöntője végén apostoli áldását küldte az ünnepélyes szertartáson jelenlévőknek. Először rendezik meg székesfehérvári egyházmegye kegyhelyeinek találkozóját Bodajkon. 5 kegyhely, 1 édesanyja címmel a szeptember 12-i rendezvényre várják a bodajki búcsúra érkezőket és a gyalogos zarándokokat is, tájékoztatták a szervezők az MTI-t. A témában tartott pénteki sajtótájékoztatón Spányi Antal megyéspüspök elmondta, hogy a székesfehérvári egyházmegyének több jeles búcsújáró helye van, a magyarországi egyházmegyék közül a legtöbb, és külön-külön mindegyiknek van társadalmi küldetése. A püspök bejelentette, hogy hagyományteremtő szándékkal meghívták Bodajkra a másik 4 búcsújáró helyet, Ercsit, Vértessomlót, Alsószent Ivánt és Makkos Máriát is, hogy bemutatkozzanak a kegyhelyek, kiállíthassák kegyképeiket, illetve közös imádságot is tarthassanak. A jövőben mindig másik kegyhelyen fogják megünnepelni a kegyhelyek találkozóját. Idén is tanévnyitó értekezlettel indult a közös munka a hajdudorogi főegyházmegye területén működő oktatási intézmények vezetőinek és lelki vezetőinek, közölte a hajdudorogi főegyházmegye. Augusztus 25-én a Debreceni Szent Bazil középiskola munkatársai látták vendégül a kollégákat. A Szent Bazil középiskola sokrétű oktatásban részesíti a tanulókat, helyet adva a matematika mellett a cukrász, a szakás, a fodrász, kozmetikus képzésnek is. A feladatokban nem csak a debreceni, hanem a nyíregyházi és kisvárdai intézmények tanulói is bekapcsolódnak, erősítve ezzel a bazilos összetartozást. Kocsis Fülöp hajdudorogi érsek metropolita köszöntőjében rávilágított az idei tanév jelszavának fontosságára, Jézus szavaira. Világítson a ti világosságotok. Az iskolában ezért nem csak tudást kell átadni, zárta köszöntőjét a hajdudorogi érsek metropolita. A hírszerkesztő Vég Györgyi kolléganőm nevében is köszönjük kedves hallgatóink megtisztelő figyelmét. A Mária Rádió híreivel Kontra Zsuzsát hallották. Köszönjük, hogy rádiónkat hallgatják.
1: Híreinket hallották.

Babits Mihály, esti kérdés. Midőn az est? Elágyan takaró, fekete sima bársony takaró, melyet terít egy óriási dajka, a féltett földet lassan eltakarja, s oly óvatosan, hogy minden fűszál lágy leple alatt egyenesen áll, és nem kap a virágok szírma ráncot, s a hímes lepke kényes dupla szárnyán sem veszti a szivárványos zománcot, és úgy pihennek, e lepelnek árnyán, e könnyű sima bársonyos lepelnek, hogy nem is érzik e lepel tehernek. Olyankor, bárhol járja nagyvilágban, vagy otthon ülhetsz a barna bús szobádban, vagy kávéházban bámészan vigyázt, hogy gyújtják sorban a napfényű gázt, vagy fáradtan, domboldalán, ebeddel nézzed a lombon át a lusta holdat, vagy országúton, melyet por lepett el, álmos kocsisod bóbiskolva hajthat, vagy a hajónak ingó padlatán szédülj, vagy a vonatlak pamlagán, vagy idegen várost bolyogván keresztül, állj meg! Csodálni restül a távol utcák hosszú fonalát, s az utcalángok kettős fonalát, vagy épp a vízivárosban, a riván, hol lángot apróz matt opál tükör, merengj a messze múltba visszaríván, melynek emléke édes gyötrőn, elmúlt korodba, mely miként a bűvös lámpának képe van is már, de nincs is, melynek emléke sose lesz hűvös, melynek emléke teher is, de kincs is. Ott emlékektől terhes fejedet a márványföldnek elcsüggesztheted. Csupa szépség közt és gyönyörben járván, mégiscsak arra fogsz gondolni gyáván. Ez a sok szépség mind mire való? Mégis arra fogsz gondolni árván, minek a sejmes víz a tarka márvány, minek az est, a szárnyas takaró, miért a dombok és miért a lombok, s a tenger, melybe nem vet magvető, minek az árok, minek az apályok, s a felhők, e dús danaid a lányok, s a nap, ez égő, sziszifuszi kő, miért az emlékek, miért a múltak? Miért a lámpák, és miért a holdak? Miért a véget nem lelő idő? Vagy vegy példának a piciny fűszálat? Miért nő a fű, hogyha majd kiszárad? Miért szárad le, hogyha újra nő? Esti kérdés Babits Mihálytól.

0: Közös imánkra Szabó Tamás összeállításával hangolódjunk.
1: Szent István ünnepére készülve nemzetünkért Istenhez kiáltunk, és tudjuk, hogy van égi pártfogónk. A szűz, akinek első királyunk felajánlotta országát. Akkor ajánlotta fel országát, mikor úgy látta, hogy műve talán összeomlik. Hiszen gyermeke meghalt, ő betegen, törődötten nem látta maga körül az igazi utódot, aki ugyanazt viszi tovább, mint ő, hogy ahhoz, hogy megmentse népét, nemzetét, hogy megmentse ezt a Isten által teremtett, mint minden nemzetet, a magyart is az Isten teremtette, hogy megmentse ezt a sajátosságot, amit Isten adott nekünk, ország kell legyen számukra, országot kell építeni számukra, és az az ország csak keresztény lehet, mert csak akkor lesz ország. István tudta ezt. És nem volt, kinek továbbadja a munkát. Ezért fordult a boldogasszonyhoz, és királyságát, országát és koronáját felajánlotta a Szent Szűznek. Szent István tudta, hogy más a hívők univerzalizmusa, és más az, amikor a népek egymáshoz hasonulnának. Kereszténységével bizonyos szempontból a földi haza felett állt, de csak azért, hogy a földi hazát meg tudja teremteni, meg tudja védeni, és az embereket a kereszténységre vezetni, mert tudta, hogy minek van jövője, a keresztény országnak van jövője. A hazaszeretet erény. A teológus Szent Tamás tanítja, hogy mi következik a hazaszeretetből. Szent Istvánról vette talán a példát Szent Tamás, mert azt tanítja Szent Tamás, amit Szent István végzett, hogy a haza megmentésére szükség esetén áldozatokra van szükség. A haza megmentésére más földi jókat fel kell áldozni. A haza java magasabb jó, mint az egyes polgáré, mert az egész értékesebb, mint a rész. És a jó honpolgár, a hazaszerető ember kiteszi magát a veszélynek, ha megkívánja a haza java, és áldozatokat hoz, és ütközeteket is vállal. Szent István műve ma is él. Nem királyságként, de Szent István műve az embereket befogadó, a nemzetét óvó ország megvan. De azt is tudnunk kell, amit Szent István szinte nekünk üzen. Az ő műve bizonyítja ezt. A keresztény országnak van jövője. Legyünk együtt, és ünnepeljünk együtt, és imádkozzunk együtt Szent István ünnepén, Budapesten, augusztus 20-án.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És
0: a mai napon a Mátrai Szentpúti Nemzeti Szentében fohászkodunk nemzetünk lelki megújulásáért. Tekintsünk föl mindannyian a hit szerzőjére és növékszőjére Jézusra. Ő mondta, én vagyok a világ világossága. Aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem ővé lesz az élet világossága. Fogadjuk be lelkünkbe és életünkbe az ő fényességét. Ha tehetjük, gyújtsuk meg otthonainkban az ő fényességét jelző gyertyát. Krisztus világosságot töltse be szívünket.

Heródiás áskálódott keresztelő János ellen, szívesen eltétette volna lábalól, de nem tehette. Heródes ugyanis félt Jánostól, mert tudta, hogy igaz és szent ember, ezért meg akart őt menteni. Valahányszor beszélt vele, zavarba jött, mégis szívesen meghallgatta. Ebben az evangéliumi szakaszban fölismerjük azt, hogy a vezető emberek körül nagyon sokszor hízelgő emberek lesznek, olyanok veszik körül, akik valamilyen módon saját érdekeiket akarják átvinni a vezető embereknek is a gondolkodásába, saját hatalmukat, kényelmüket éppen azzal próbálják bebiztosítani, hogy mindig azt mondják, amit az az uralkodó, ez a vezető ember hallani akar. Ilyen ember lehetett Heródes is, az evangéliumi beszámolók szerint. Mégis azt halljuk róla, hogy keresztelő János nem ilyen hízelgő ember volt, és éppen ezért lehet az, hogy egyszerre valósul meg az, hogy zavarba jött, amikor keresztelő Jánost hallgatta, de mégis szívesen hallgatta, mert ő nem hízelegni akart, hanem megmerte mondani az igazságot, még akár Heródesnek is.

Könyörögjünk a Kárpát-medence minden népért és nemzetéért, hogy az egyház közösségében új utakat találjunk egymáshoz.

Minden, amit egyenlőket, hogy a legjobb, és most

Szent Pál apostol írja, ne engedd, hogy legyőzzön a rossz, inkább te győzz le a rosszat jóval. Győzzük le magunkban és körülöttünk a rossz indulatot, a széthúzást. Bocsássunk meg, és kérjünk bocsánatot, ha vétettünk. Engesztelődjünk ki szívre egymással.

0: Irgalmas Isten, mennyei Atyánk! Abból a mélységből kiáltunk hozzá, ahová bűneink juttattak minket. Emelj föl minket irgalmaddal. Add meg nekünk a hit kegyelmét. Segíts minket, hogy alázattal kutassuk a természet örök könyvébe beírt törvényeidet, és azokhoz szabjuk cselekedeteinket. Segíts minket, hogy a Te ígéd tápláljon és értessen bennünket. Áld meg családjainkat, adja a házastársaknak kölcsönös, őszinte szeretetet és hűséget. Segítsd őket, hogy bőkezően mondjanak igent az életre. Adj nekik bőséges gyermekáldást. Segítsd a fiatalokat, hogy növekedjenek bölcsességben és a szív jóságában. Állj az idősek mellett, hogy családjuk számára példaképek, az imádság és a béke forrásai legyenek. Érezzék meg oltalmazó szeretetet áldásait, papjaink, szerzeteseink, hogy ennek erejéből követni tudják fiadat a föláldozott várát. Segíts minket, hogy tisztelettel és cselekvő szeretettel álljunk szegény, idős, beteg és rászoruló testvéreink mellé. Add meg, Urunk, hogy a szomszédos népekkel egymást megbecsülve és egymás jogait tiszteletben tartva békességben élhessünk. Adj erőt, hogy ellene tudjunk mondani a gonosznak. Segíts, hogy legyőzhessük magunkban és körülöttünk mindazt, ami lehúz, ami beszennyez, ami megsebez másokat, minket és az a teremtett világot. Támogass kegyelmeddel, hogy építő lessünk annak az országnak, amely nem az erősek jogára, hanem az igazságra és a szeretetre épül. Boldog asszony, az örök ége szülőanyja Mária, Szent István királyunk, a Te oltalmadba ajánlott a nemzetünket. Járközben értünk Szent Fiadnál. Könyörög értünk, hogy mindig örömmel megtehessük azt, amit a Te Fiad mond nekünk. Urunk Istenünk, ragyogtass fel fölöttünk arcod fényét, adj nekünk megújulást, emelj föl minket, add, hogy örömmel járassunk a bőségeiben, mert a Te utad az élet és az áldás útja. Amen. Az Úr legyen veletek! Nyugodalmas jó éjszakát és egykor a boldog végórát adja meg nekünk a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Kedves testvérek, nemzeti kegyhelyünkön, holnapi napon, augusztus 30-án motorosok zarándoklatára hívunk szeretettel benneteket. 11 órakor kezdődik az ünnepi szentmise, amelyet Bátor Botond, páros szerzetes atya Hargita fürdőről érkezve fog majd bemutatni. És érdemes egy kicsit előre tekinteni a naptárunkba, hamarosan Kisboldogasszony búcsúja lesz Mária földi születésnapjának ünnepe. Nemzeti kegyhelyünkön szeptember 5-én szombaton, szeptember 6-án vasárnap, és a napján szeptember 8-án keddi napon is búcsúi napot tartunk majd. Szeptember 6-án vasárnap a 11 órai szentmisét Fábri Kornél püspökatya tartja majd. Kedves testvérek, mai imádságunkat a Mátharverebély Szentkóti Nemzeti Kegyhelyről közvetítettük Ferences rendi közösségünk és a Kézdi Szent Lélekről érkezett zarándok testvérek közreműködésével. Dicsértessék a Jézus Krisztust!

0: Barsi Balázs atya évközi 20. vasárnapon elhangzott homiliája következik.
1: Evangélium Szent Máté könyvéből.
2: Dicsőség neked, Istenünk!
1: Abban az időben Jézus tovább haladt, és Tírus és Szidón vidékére vonult vissza. És íme jött egy arra lakó kánaáni asszony, és kiáltozva kérte, könyörülj rajtam, Uram, Dávid fia, a lányomat kegyetlenül gyötri a gonosz szellem. Ő azonban szóra sem éltatta. Végül oda mentek hozzá tanítvány, és arra kérték, küldd el már őt, ne kiáltozzon utánom. Jézus kijelentette, az én küldetésem csak Izrael házának elveszett juhaihoz szól. Ám az asszony odaölt és leborult előtte szavakkal, Uram, segíts rajtam! Ő így válaszolt, nem való elvenni a gyermekek kenyerét és odadobni a kutyáknak. Mire az asszony? Igen, Uram, de a kutyák is esznek abból, ami lehull gazdájuk asztaláról. Erre Jézus így szólt hozzá, asszony, nagy a te hited, legyen úgy, amint szeretnéd. És a lánya meggyógyult még abban az órában. Ezek az evangélium igény.
2: Áldunk téged,
1: Krisztusban, szeretett testvéreim, az utolsó siogárdi misében három hete arról beszéltem, ami nagyon megérintett, és mindannyiunkat, amikor azt írja a Szent Pál, hogy kiszakíthat el minket Krisztus szeretetétől. És azt mondja, semmi és senki. A halál se. Hát nagyon nagy kijelentés. De mit jelent az, hogy Krisztus szeretete? És kiderül háromból, a szöveg összefüggésből, Jézus életéből, és Szent Pál megtéréséből, hogy ez csak egyet jelent. Nem az, hogy én szeretem Krisztust, hanem hogy ő szeret folyamatosan, öröktől fogva. Ettől nem tud elszakítani senki. Csak magamat tudom elszakítani tőle, hanem ebben élek. Azért is előkerült ez most nekem, mert a mostani szentmise könyörgése, mintha az ellenkezőt mondaná, sőt. Azt imádkozzuk. Isten, te mennyei kincseket készítettél azoknak, akik szeretnek téged. Ja, hát akkor ez is fontos. A kereszténység 500 évvel itt tört meg. Amikor azt mondta egy teológus, nem nevezem meg, hogy egyedül a hit üdvözít. Tehát ha hiszed az, hogy Krisztus szeret, minden oké, üdvözülsz. Nem a cselekedetek. Nem igaz. Itt mélyebb egység van. Ingyenesség, és egyedül attól üdvözülünk, hogy Krisztus szeret minket, de ezt az ajándékot el kell fogadni. És ez az ajándék nem ajándékok, hanem egy valaki, a Szentlélek. Aki bizonyítja azt, hogy Isten szeret minket Krisztusban, és megadja nekünk a képességet, hogy viszont szeressük őt, de hogyan szereti az Istent, akit nem lát, ha gyűlöli testvéreit, akit lát? Hiszen Isten emberé lett. Tehát igenis, az állandó jó cselekedet. Ki érdemli a Szent Lelket? Nem úgy, hogy ezzel indítjuk Istent, hogy add meg nekünk a mennyei javakat, hanem akkor vesszük át Krisztus irántunk való szeretetét, ha mi ugyanúgy szeretjük a többieket. Hát azért ez nagyon nagy kérdés. Azt jelenti, hogy valaki téged nagyon megbánt, és nem tudsz megbocsátani. Nem tudsz megbocsátani? Akkor hiába való az, hogy Krisztus téged szeret. Mert nem ment át rajtad ez a szeretet a másik felé. Akkor veszem át Krisztus szeretet.

0: szereteti, ha tovább megy rajtam. És a Szent Háromságos mélység, mert Isten szereti a fiút, az első isteni személy a másodikat, de nincs ám ugyan előbb meg utóbb, ezért szeretem a római egyház tanítását, filioque, vagyis a Szentlélek az atyától és a fiútól származik. Mert öröktől fogva szereti az első isteni személy a másodikat, de ez a szeretet, ez viszont szeretet is. Mert Istenben nincsen mi, hanem személyesült mi van, ez a Szentlélek. Tehát az atya se lenne atya, ha nincs fia. Ha a fiú nem szeretné őt. És ha csak valami áradna közöttük, a degradálná az isteni személyek kapcsolatát. Valaki árad közöttük. De még egyszer menjünk vissza erre az alapkijelentéssel. Kiszakíthat el bennünket Krisztus szeretet? Nyomor vagy szükség? Hát sokakat elszakít, mert akkor nem szeret az Isten, mert most én szegény vagyok. Beteg vagyok. Haldoklok. Kértem valamit, azt nem hallgatja meg. Húha! Ilyenkor nem Krisztus szeretete szűnik meg irántam, hanem én nem bízok ebbe a teremtő, a halált is legyőző szeretetben. És hogy ez így van, Szent Pál apostol csak így érti, hogy attól, hogy Krisztus engem szeret, attól senki és semmi sem tudja elszakítani engem, csak én magamat tudom kiszakítani ebből a szeretetből, ha ezt a szeretetet nem adom tovább, és nem sugárzom vissza Isten felé. Kedves testvérek, ez abszolút biztos, hiszen Jézus életében is ugyanez van. Jézus azért jött, hogy elhozza az Isten uralmát, Isten országát. Mi az? Azt a szeretetet, amelyel az atya őt szereti, az ki akarja árasztani, ez pünköskor teljesült be. Tehát Isten szeretete Krisztusban. Persze Krisztus nem csak egy cső, amin árad a víz, hanem maga a forrás is. Aki szomjazik, jöjjön hozzám és igyék, mondja a názáreti, az én személyemből. Mert az az Atya Istennel van kapcsolatban, testvérek, nem lehet az emberi szeretetről normálisan a végső igazságot kimondani a Szent Háromság nélkül. Mert a szeretet Istentől való. Isten pedig nem akárki, csak Szent Háromság. Kedves testvérek, és ugyanezt látjuk Szent Pál életében is. Milyen csodálatos az, hogy Pál megtartotta a törvényt. Mert Izraelt kiválasztotta az Isten, tehát Izraelt szereti az Úr. De vigyázzunk, azért csak Izraelt, hogy egykor majd ez a csak felrobbanjon pünköskor, és általuk mindenkit. Mert az Istentől elszakadt emberrel nem lehet normálisan beszélni. Úgy általában lehet az emberiségnek tanítani valamit, nem. Csak egy csoportnak. Tehát az Ábrahámtól Krisztusig tartó nagy isteni pedagógia, az a pogányokért is volt. Nekik kellett volna ezt megérteni. Az első csak az, hogy bemutatkozik, hogy én vagyok a te Istened. És nincs több Isten. És én teremtettelek. És én szabadítottalak meg Egyiptomból. Tehát Isten egy valaki. Tartsd meg a törvényt, élj Isten félelembe, és várakozz az én utolsó szavamra, a kinyilatkoztatás teljességére. De ez a három teszi szenté Izrael szentjeit Jézus Krisztusig. Ez óriási, amit nekünk adta. Tehát ez egy kapcsolat az Istennel, aki betartja a törvényt. Mit jelent az? A szombatot, meg minden előírás, amit Mózes által adott. De Isten félelemben, ez nagyon nagy kijelentés. Nem azt jelenti, hogy retteg Istentől a zsidó, hanem amit már tud, aszerint élje, hogy a törvény engem kapcsolatban az Istennel. De fölmerül rögtön egy nagy probléma, nagyobb probléma, mint az ateizmus. Hát Istennek kellett az ember, hogy tudjon szeretni, mert egyedül volt. Ezért van több Isten hit. A több Isten hit az a megsejtése a Szent Háromságnak. Ha valaki az Isten, akkor többen vannak, csak rosszul értelmezi. Mert egy örök isteni természet van. És azon belül van három személy. Testvérek, amikor azt mondjuk az Atya, a Fia és a Szentlélek nevébe, akkor mindent kimondtunk. Ennél többet az emberiségnek nem lehet mondani. Minket ezzel merítettek be háromszor a vízbe, és az Isten be merít bele. Kereszteljétek meg az Úr nevébe, nem nevében. Miközben lemerítjük a vízbe a megkeresztelendőt, belemerítjük Jézus kegyelmével Isten belső életébe. Tehát a zsidóknál az Isten félelem az, hogy elfogadja, hogy az Isten szeret, de nem fogadja el azt, hogy Istennek kellettünk mi, akit a semmiből teremtett. Akkor most mi van? És szomjazik a mi szeretetünkre. De anélkül, hogy szüksége lenne a mi szeretetünkre, ezért várják a Mesiást. Istennek majd lesz egy új szava, és azért ez egy kicsit ránk is vonatkozik. Mi mindent megkaptunk a katolikus hitbe, de nem értünk meg sok mindent, én sem. Tessék várakozni, nem pedig vizsgáztatni az Istent. Ennyit tudok, ebből élek és várok, hogy az, amit Jézus hozott, az a teljesség eljusson hozzám. Kedves testvérek, ez a várakozás volt meg Saulban. És ezért üldözte a keresztényeket. Mi volt meg benne? Ő betartotta a törvény. Egyébként akiket üldözött, damaszkuszi zsinagógából megtért keresztények, azok is betartottak minden zsidó törvényt még. A szombatot is, mindent. És istenfélelem volt Pálba. Vagyis az, hogy majd ha eljön a Messiás, akkor mindent megmond. De a Jézus, akit Messiásnak tartottak, a zsidóság egy része, hát az meghalt és kivégezték. Tehát ha őt Isten végső kinyilatkoztatásának tartjátok, akkor magát a Messiás várást rontjátok le. Mert Pálba is roncsolódott a Messiás várás. Ő szabadítja meg Izraelt a római gától. Meg nem halhat meg. A Messiás nem szenvedhet. És ez a szent buzgóság vezette oda, hogy azt a fiatal embert, amikor megkövezték, az egy iszonyatos halál. Istvánt. Letették a ruháit, mert előtte levetkőztették, hogy profanizálják egy Saul nevű valakihez. Ez ő volt. Tehát egyetértett. Mert István azt hirdette, hogy a názáreti a Messiás, mert Isten föltámasztotta őt, igazolta őt. És Isten szeretete nagyobb, mint a halál. Igen, éppen Pál saját magával ütközött. Legtöbbször, akik gyűlölik az egyházat, vagy nem ismerik, ha pedig ismerik, akkor saját magukkal ütköztek. Mert az igazi egyház sosem mondhat olyant, hogy igazolja az ő bűnös életét. Hogy ilyen meg olyan szexuális életet él. Meg hogy hatalmasokat csal, hazudik, megszegi a házassági törvényt, elveti a gyermekeket, stb. Nem, ez egy kitalált egyház. Leó pápa ezt nagyon-nagyon hangsúlyozza. Spanyolországban a parlamentben kimondta, hogy gyilkosság az abortusz. És ha emiatt kiürül a templom, akkor ürüljön ki, mert Krisztus hívei nem lehetnek itt, ha nem fogadják el a teljes kinyilatkoztatást, egyébként ami emberi kérdés is, ehhez nem kell kereszténynek lenni. Csak mi világosan látjuk, mert Mária méhében az Isten emberé lett. Végtelen ragyogásban van egy gyermeket váró édesanya, most is többekért imádkozom. Ki te Szentszűz Erzsébetet látogat, már méhedbe hordoztál. Igen, és elfogadó levelen megy Damaszkuszba. És ott Jézus neki megjelenik. Na nem sötétben, meg van titokzatosan, hanem déli órában. Szól hozzá, a hangot hallják a többiek is, de nem látják, mert Pálnak látnia kellett. Látnia egy pillanatra, és utána megvakult. És amikor megkeresztelik, és elfogadja a Krisztusba vetett hitet, ismét lát. Saul, Saul, miért üldözel engem? Ki vagy te? A názáreti Jézus. Hát a názáreti Jézus akkor él. Az égben van, mert az égből jött a hang. És én nem őt, nem téged üldözlek, hanem a híveidet, de igen, engem üldözöl. Mert Krisztus bennünk él. És tudod mit? Választott edényem vagy. Ez egy gyönyörű kifejezés. Teleraklak minden isteni kegyelemmel. És tudod, mi nem a zsidóknak, hanem a pogányoknak fogod hirdetni a nevemet. Ezzel mit mondott ki egy férfinak? Hogy szeretlek. De nem úgy, ahogy egy ember képes szeretni. Tudod, Saul? Ő írja majd le azt, hogy öröktől fogva kiválasztott engem. Sőt, benne teremtett, életét adta értem. Na most ez a damaszkuszi fordulat is igazolja azt, hogy amikor azt mondja, hogy Krisztus szeretetétől senki és semmi nem választ el minket. Tehát az alap az, hogy nem én szeretem az Istent. Ő előbb szeretett, öröktől fogva szeretett. Krisztusban kiválasztott engem, hogy az életét közölje velem, mert Ádámi vadékaként elszakadtam tőle. Kifújtuk a Szent Lelket magunkból. Kiszakadtunk a názáreti Jézusból, akinek a képére voltunk teremtve. Saul megsemmisül. Nem lát többet. Egy pillanatra látta Jézus, és utána semmit. Ezért mondja, hogy érte, mindent elvetette. Amikor viszont a keresztségben megnyílik a szeme, akkor mindent egészen új módon lát. Új módon látja a törvényt, új módon látja az istenfélelmet, mindent. Főleg új módon látja Istent. Mert a názáreti ott van, ahol Izrael istene van. Testestül, lelkestül. És ez most érünk ide, a mai könyörgéshez, hogyha Isten így szeret engem, akkor semmi teendő. Újongás, allelujázás, élem a magam életét, semmit nem változtatok vasárnapról vasárnapra, mert az Úr szeret, és ezt a szeretetet semmi sem szakítja meg, dehogy nem. Mi szakítjuk meg azzal, hogy nem utánozzuk őt, de ez az utánzás mélyebb. Nem éljük az ő életét, aki életét adta értünk. Nekünk is életünket kell adni a többi emberért, szeretetből. Nem a szenvedés a lényeg, nem a munka a lényeg, de akkor vesszük át Krisztus szeretetét, ha úgy szeretünk, ahogy ő, és ez cselekedetekben megmutatkozik. Tehát nem úgy érdemeljük ki az örökké valóságot, az örök javakat, magát, Isten életét, hogy mi elkezdjük szeretni az Istent, elkezdünk templomba járni, elkezdünk, nem, ő előbb szeretett. Nyitva van az üdvösség ajtaja. Csak ha én belépek, akkor Jézus életébe léptem bele, és hagyjam, hogy Jézus ápoli általam a beteget, Jézus bocsásson meg a feleségnek, a férjnek, Jézus szeresse azt a kamasz gyereket, aki most lázad minden ellen. Jézusért az ő cselekedeteit tegyem a legkisebb dologba, abban, hogy ebédet főzek, az, hogy kitakarítok, azzal, hogy mondok egy jó szót, akkor árad rajtam keresztül Isten ajándéka. Hiszen ez egy áradás. Ez egy áradás. A szeretet az olyan, hogy árad. Ezért mondja az Úr, nem jó Ádámnak, hogy egyedül van. Ezek csodálatos dolgok. Sokszor elmondom, de félek, hogy nem gondoljuk át. Én se. Amikor azt mondja Szent John Henry Newman, hogy Ádám a paradicsom kertben remete volt, mégpedig boldog remete. Nem Ádám mondja, hogy nekem hiányzik valaki, egy feleség. Nem hiányzott neki sem. Isten mondta, hogy hiányzik neked valaki. Mert Isten nem irigy a mi szeretetünkre, hanem az ő szent háromságos szeretetét akarja nekünk adni. Tehát, hogy mi is közösségbe legyünk, és ugyanaz a szeretet áramoljon bennünk. Tehát a hozzávaló segítőtársat kapott. De ez a segítőtársad nem csak az, hogy férj-feleség dolgozzon együtt, tőlük születnek az új nemzedékek, dehogy is. Istenhez vezető út a feleséged, a családod, meg te számukra. Mert Isten szent háromság. A második vatikáni zsinaton történtek nagy dolgok. Mondták a püspökök, hogy mi az egyház. Hát egy tökéletes társaság, stb. Mondták azt a hivatalos fölállt Wyszyński bíboros, és hirtelen egy nagy fény áradt, kisütött a nap. Az Atya, a Fiú és a Szentlélekben alámerített közösség. Krisztus teste vagyunk. Hatalmas tapsot kapott. Persze, hogy Isten népe vagyunk, zsinat után ezt nagyon sokszor mondtuk, és mondjuk is, de önmagába kevés. Izrael is Isten népe volt, hanem Jézus Krisztus titokzatos teste vagyunk. És most érünk ide ez a furcsa evangéliumi részlethez, hogy Jézus átmegy pogány területre, valószínűleg azért, hogy egyedül legyen az apostolokkal, senki ne abajgassa őket. Ő tanítani akarta őket. Erre odajön ez a szirföníciai pogányasszony. A lánya nem beteg, hanem a gonosz lélektől megszállott. Hallott Jézushoz, és nem megy a pogány gyógyítókhoz. Hanem azt kéri, hogy gyógyítsd meg. És Jézus visszautasítja. Én csak Izrael szétszólt fiaihoz jöttem, hogy összegyűjtsem őket. És nem illik, nem adhatom a gyermekeknek szánt kenyeret a kiskutyáknak. Na most, hogyha valami bennünket így ér, akkor ott hagyok csapot, papot, főleg a papot, és kivonlok az egyházból. Nem, ez az asszony belehelyezkedett ebbe. Jó, akkor kiskutyák vagyunk, de ők is esznek a gyerekek elmorzsált kenyeréből. Te jóságos ég! Tudod, mit csinált ez az asszony? Belépett a pünkösdi katolikus hitbe, anélkül, hogy tudta volna. Mert Izaiás második fejezetében, Mikeásnál előjön, hogy a végső időben, amikor eljön a Messiás, magasabban áll majd Sion hegye minden hegyek fölött. Hát ez szellemi dolog. És oda fognak zarándokolni a pogányok is. De Jézusnak ezért az életét kellett adni, mert Izrael egy része nem fogadta, nem a zsidók végezték ki Jézust, hanem egy részük Pilátussal összefogva, aki nem volt zsidó. Erre nagyon vigyázzunk. Hogyan lehet azt mondani, hogy mondjuk Nagy Imrét kivégezték a magyarok? Tehát erre nagyon vigyázzunk. De szörnyű bűn. A pogányság és a zsidóság egy része, egy kis része összefogott, és kiválasztották, és Jézus tudta, hogy őt visszautasítják, hogy ebből ez lesz. És akkor kell kimondani neki, hogy atyám, bocsáss meg nekik, mert én megbocsátok, és áraszt ki rájuk a szent lelket, ha elfogadják. És ez az asszony ebbe belehelyezkedik. Igen, te a zsidóké vagy. Nekik hoztad a kenyeret. Egyébként Jézus nem hiába kenyérrel beszél, azt mondja, én vagyok az élet kenyere. Mert az oltári szentséget nem adjuk akárkinek. Előbb hinni kell benne. És ez az asszony hitt benne. Anélkül, hogy tudta volna. Belehelyezkedett ebbe a hasonlatba. És azt mondja, nagy a te hited. Tehát nagyobb, mint Izraelben sokaké. Pünkösdi hited van. Ezért megszabadul lányod a gonosz szellemtől. Mert azért jöttem, hogy az emberiséget, pogányt is, és zsidót is, kiszabadítsak az engedetlenségből, amely a sátán kísértésére történt. Visszavegyem Isten szeretetébe. Tehát Jézusból árad már kereszthalála előtt is azok számára, akik nyitottak, valahogy a megváltás. Azért keresztelő Szent János anyja méhébe felújongott a Szent Lélekben. Keresztelő János ezzel az érintkezéssel, hogy a magzat Krisztus édesanyja beszélt az ő édesanyjával, és dicsőítették Istent, már kiáradt rá a Szentlélek. Valamiképpen részesült belőle, részesültek. Még az apostolok is, olyan titokzatos dolgok, látjátok, testvérek, ezért kell kitartani, akármi történik velünk Krisztus mellett. Mert egyébként hová menjünk? Egyetlen vallás alapító, egyetlen filozófus sem mellett lehet mindig kitartani. Sokat adnak nekünk, sokban igazuk van, de a végsőt nem mondják ki. Isten kimondta a végsőt. Megtestesült a második isteni személy Mária méhében Szentlélektől. Hogy elvegye az Istentől való elszakadottságunkat, és megadja a Szent Lelket. És így kiárad igazán még a pogányokra is, azokra, akik keresték. Száll alá poklokra. Nem a pokol, hanem az alvilág. Tehát Krisztus még a sírban van, már elmegy őseihez, Ádámhoz és Évához, és keltegeti őket, hogy mit alusztok már? Jöjjetek a világosságra! Krisztus mindenki üdvözítője. A pogányok és a zsidók, ha olyanok, hogy megnyíltak erre a jövőre, akkor beléjük tud áradni a kegyelem. De mi maga a kegyelem hordozói vagyunk. A katolikus egyház forrás. Nem csak cső, amin vezetik a vizet. Nagyon érdekes az egyetlen igazi kutatnivaló van a létezésen kívül az emberi szeretet. Hát az a kisgyerek is előbb van szeretve, nem? Már az édesanyja szereti az ő méhét, mikor hordoz a méhébe. Azt se tudja, hogy kik ezek az apja, anyja, testvér, akik szeretik őt. És ez váltja ki belőlük, fölébreszti a szerető képességét, és ő viszont szereti őket. De ha nem szereti őket viszont, akkor ő szakította meg ezt a kapcsolatot. A mi teremtőnk pedig sose fogja megszüntetni ezt a kapcsolatot. És abba van beleépít, beleavatva, hogy a testvérkéidet is így szeresd. Meg minden embert. Ezt igazolja Krisztus. Tehát ez csak hasonlat marad. A hasonlatainkat is megváltotta Jézus az ő vérével. Mert Krisztus nem csak az Isten szeretetének a csöve, hanem maga a forrás. És te is az vagy. Nagyon nagy dolog a János evangéliumban. Amikor odaérnek, hogy vízszentelési szertartás van, a főpap merít Siloé forrásból is ráönti az oltárra, amely Istent jelenti. És Jézus nagy hangon fölkiált, ha valaki szomjazik, én hozzám jöjjön, mert belőlem az élet forrásai fakadnak. Mert én a forrással vagyok azonos. És most figyelj, Szent János már nem bírja ki az, hogy az ő olvasója, az evangélium olvasó idáig jutott. Zárójelet nyit. Ezt az élő vizet a Szent Lélekről mondta, akiben majd azok részesülnek, akik hisznek Jézusban. És a Szent Lélekben pedig a forrást adta a szívünkbe. Amen.
1: Barsi Balázs atya évközi 20. vasárnapon elhangzott homiliáját hallották.

Szülők imája rossz útra tért gyermekükért. Jézus, emberek megváltója. Aki az elhagyott anyának visszaadtad egyetlen gyermekét, s aki a tékozló fiú képében oly szelíd kegyességgel fogadtad az eltévejedett gyermekedet, méltóztassál visszahívni, és visszavezetni az enyémet is, akit a szenvedélyei elragadtak tőled, tőlem és kötelességeitől. Ó Istenem, esedezve kérlek, nyisd fel szemét, nyisd meg szívét, tépd szét kötelékeit. Önts belé bátorságot, hogy visszatérjen a családi élet tiszta örömébe. Hogy második Szent Ágostonként keressen újra téged, és mint a bűnbánó Magdolna, átölelje szent lábadat. Mert az irgalom, könyörület és ember szeretet Istene vagy, és téged dicsőítünk kezdet nélküli atyáddal, legszentebb jóságos és elevenítő lelkeddel együtt, most és mindenkor és örökkön örökké. Amen.

0: Hírpercek.
1: Új kötet jelent meg a katolicizmus kínai történetéről. Leo pápa köszöntötte a toszkánai Amit a hegyen álló kereszt felavatásának 80. évfordulóját. Zarándoklatot szervez a Domonkos Ifjúsági Mozgalom szeptemberben. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Kontra Zsuzsát hallják. Hírszerkesztőink Vég Györgyi és Kontra Zsuzsa. A katolikus egyház történetének kutatása Kínában címen megjelent a kínai vallási kulturális kiadó új kiadványa. A mű Louis Ziging professzor és Shanghai Li docens több éves kutatásának eredménye, amely a Yuan dinasztiától a 20. század közepéig követi nyomon a katolicizmus fejlődését Kínában, közli a Fidesz. A 28 tanulmányból álló kötet a kínai katolikus egyház fejlődésének intézményi és regionális története mellett bemutatja kiemelkedő személyiségeit is. A kiadvány szisztematikusan rekonstruálja a katolikus egyház elmúlt 600 évének történelmi fejlődését Kínában, különös tekintettel olyan kulcsfontosságú témákra, mint az egyházmegyék kialakulása, valamint az inkulturáció folyamata és a kortárs kérdések. Így fontos forrás lehet a vallás és egyháztörténeti kutatásban. A Szent Atya augusztus 24-én Pietro Parolin bíboros aláírásával táviratot küldött a Montepulciano-i Pienziai megyéspüspöknek abból az alkalomból, hogy a Monte Amiatán álló II. Világháború végén megrongált 22 méteres kovácsoltvas keresztet 80 éve rekonstruálták, tájékoztatott a Vatikán Rádió. A kereszt világítását 12. Pius pápa kapcsolta be Rómából rádiós összeköttetéssel, távirányítással 1946. augusztus 24-én éjjel. A Szent Atya táviratában kiemelte, hogy ez a jelentős évforduló megújult tudatosságot ébreszen a megváltás szimbóluma iránt, hogy annak meghívása jegyében felfele tekintsünk, és hogy együtt járjunk a jóság, a szolidaritás és a béke ösvényein. A hegycsúcson ragyogó kereszt fénye ragyogjon fel a rácsodálkozók szívében is. Köszöntője végén apostoli áldását küldte az ünnepélyes szertartáson jelenlévőknek. A Domonkos Ifjúsági Mozgalom szeptember 11-e és 13-a között zarándoklatot szervez Körmendről Vasvárra, ahol már a 13. század óta dokumentált a szerzetes rend jelenléte. Tájékoztattak az eseményről a domonkos nővérek. A mozgalom ezúttal nem hosszabb zarándokútra, hanem bemelegítő programra hívja a fiatalokat. A Mária út Egyesület által kezdeményezett egy úton zarándoklat szervezői hívták meg a domonkosokat, hogy velük együtt vegyenek részt a hagyományos Vasvárra tartó zarándoklatukon. A kolostort is az 1250-es években domonkosok alapították, építették. A domonkosság hív minden fiatalt ide, hogy találkozzanak egymással, megismerjék a domonkosi múltat, és erősedjenek krisztusi identitásukban, hogy találkozhassanak olyan fiatalokkal, akik a keresztény jelzőt nem csak viselik, de meg is élik azt. A hírszerkesztő Vég Györgyi kolléganőm nevében is köszönjük kedves hallgatóink megtisztelő figyelmét. A Mária Rádió híreivel Kontra Zsuzsát hallották. Köszönjük, hogy rádiónkat hallgatják.
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 21 óra.
2: Mária Rádió Komárom, FM 88,3.

Töltse velünk a szombat estét. Egy csésze tea, egy mécses, és már is otthonában fogadhatja a beszélgetések résztvevőit, sok érdekes témáról hallhat. Szeretettel várja a négy stáb minden szombat este 9 órakor.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! A Mária Rádióban Egri Zsuzsa köszönti a szombatesti beszélgetések minden kedves hallgatóját.
1: A mikrofonnál
2: Fülöp Ákos
1: és Egri Zsuzsa. Körüljárjuk azt, hogy hogyan gyógyít Jézus.

0: Olvashatunk Máté evangéliumában egy, mintha összefoglalása lenne Jézus egész működésének, 4. fejezetben, hogy Jézus körüljárt egész Galileában, hirdette Isten országát, hirdette Isten örömhírét, és meggyógyított minden betegséget és bajt a nép körében. Tehát ez lehetne az egésznek a mottója. Nagyon sok gyógyítási történetet olvashatunk a 4 evangéliumban, tehát Máté evangéliumára hivatkoztam az előbb, 8. fejezet csupa gyógyítás történetet ír le, de mindegyiknél olvashatjuk. Ugyanakkor létezik olyan is, azt is lehet hallani, tudni, olvasni, hogy mindenkorban és így Jézus korában is voltak mások is, akik gyógyítottak. Tudunk csodarabbiról, aki gyógyított, sőt, császároknak tulajdonítottak gyógyító erőt. Voltak olyan helyek, mint például Epidaurosz, ahol meggyógyultak a betegek. És ezek a történetek, ahogy le vannak írva, olvassuk ezeket, vagy az evangéliumi történeteket, nagyon sokban hasonlítanak egymásra. Mégis azt mondjuk, hogy Jézus történetei egészen mások. Miben különböznek ezek a többiektől?
1: Picit visszakanyarodva, hogy mások is gyógyítottak, ugye a beteg a fürdői gyógyításnál, és ugye az van, hogyha az angyal fölkarta a vizet, aki először lépett be a medencébe, az meggyógyult, tehát neki is egy olyan híre volt ennek a medencének, hogy ott meg lehet gyógyulni. Ami Jézusnál lényeges, hogy a szavával gyógyít, mint ahogy az Isten a szavával teremtett, hogy hitet vár el vagy magától a betegtől, vagy a környezettől, valakitől, tehát valahol a hitnek meg kell jelenni, ez sokféle módon kifejeződhet, de a hitnek meg kell jelennie, és persze ott van mögötte, ami időnként kerül csak elő, hogy Jézus nem csak a külső betegséget akarja gyógyítani, hanem a belsőt akarja gyógyítani. Ugye amikor odaviszi a bénát a 4 ember, bocsánatot nyertek bűneit, vagy látod, most meggyógyultál, menj, de többé ne végezz, hogy nehogy nagyobb baj érjen. Tehát többször találunk arra utalást, hogy valamiképpen a bensője gyógyul, formálódik annak az embernek, aki Jézussal ilyen módon találkozik.
0: És éppen ezért volt az, hogy amikor ellenállást váltott ki, és elkezdtek ellene összebeszélni, pontosan ez volt, hogy van hatalma megbocsátani a bűnöket. Tehát ez ott a bénán áll, amikor a tetőn keresztül ereszték le, és akkor összesúgnak, hogy hát ki ez, hogy a bűnöket megbocsáthatja, és elkezdenek áskálódni ellene.
1: Igen, de itt ugye fölismerül a kérdés, hogy melyiket könnyebb, azt mondani, hogy bocsánat, hogy nyertek bűneid, vagy pedig, hogy menj haza, fogd egyet, és menj haza, és nyilván a második az látványos, tehát ott látható, a megbocsátottak bűneid, ez nem látható igazából, ez belül érezheti az ember a bűnbocsánatnak a szépségét, örömét, hogy most akkor tényleg ott belül a helyére került minden. Ez egy érdekes dolog, tapasztalat egyébként a gyógyulás, testi, lelki, külső-belső gyógyulás, hogy volt egy ilyen esetem, hogy szóltak, hogy nagyon rosszul van a bácsi, menjek el hozzá, elmentem, ugye gyónt áldozott betegek kenetét megkapta, és a végére odaérkeztem, akkor eléggé feszült állapotban lévő bácsi megnyugodott, kisimult, ezek a feszültsége elmúlt, és egészen megváltozott, szemmel láthatóan megváltozott ez a bácsi. Nem sokkal utána mért oda az orvos, csak azt mondta, hogy talán nekem kellett volna előbb jönni, én mondtam, hogy nem vagyok ebben olyan biztos, hogy neki kellett volna előbb jönnie. Ugye a test és a lélek kapcsolata azért az nagyon fontos, és ma már azért a tudomány is, az orvostudomány is beszél erről, hogy ha a beteg nem akar meggyógyulni, akkor az orvos hiába van ott mellette. Ha a lelki, a belsőnek a bajai, azok sokféle módon kivetődnek a külsőre, a testi állapotra, tehát ezeket mindenképpen jó felfedezni és meglátni.
0: És a mai orvosok azt mondják, hogy valamilyen hitre szükség van, ők nem határozzák meg, hogy mire gondolnak, lehet ez a hit az orvosban, lehet a saját erőmben, hogy én akarok gyógyulni, lehet az, hogy a legmodernebb gyógyszerekben és kezelési eljárásokban, de szükség van rá. Csináltak egy olyan statisztikát Amerikában, hogy nagyon sok beteget megnéztek, azok, akik hívők voltak, mármint istenhívők, azok gyógyultak a legkönnyebben és a leggyorsabban. Azok, akik valami egyébben hittek, azok is kicsit lassabban vagy nehezebben, de ugyanúgy gyógyultak. Azok gyógyultak a legkevésbé, akik nem fogadtak el semmiféle hitet. Vagy olyan meghatározást mondtak önmagukról, hogy a magam módján vallásos vagyok. Tehát mindenképpen erre szükség van, és Jézus meg is dicséri pontosan az ott a négy embert, aki a bénát oda viszi, megdicséri az ő hitüket, de két helyen is olvassuk, mind a két helyen beteg asszony gyógyított meg, hogy asszony, nagy a te hited, a hited meggyógyított téged. Tehát ez egy nagyon fontos szempont. Az egyéb történeteket, amit említettem, azok hasonlók, mert ugyanúgy le van írva, hogy milyen szörnyű betegségben szenved az a valaki, aki oda kerül a gyógyítóhoz, és az valamit csinál, vagy ráteszi a kezét ugyancsak, vagy valami más egyebet, ahogy néha Jézus is alkalmazott ilyet, hogy bedugta az ujját a fülébe a siket némának, vagy nyálat, vagy valamit, de a lényeg az, hogy ezek a gyógyítók, ezek között volt olyan, aki ezt foglalkozásszerűen űzte, aztán volt olyan, aki nem is akart ezt elvállalni, amikor a császárról olvasható ez, hogy oda vittek két beteget, és kérték, hogy gyógyítsa meg. Semmiképpen nem akarta, amíg aztán valaki azt mondta neki, hogy azért próbálja meg, mert milyen nagyot nőhet akkor az ő népe szemébe, tehát ő nem is igazán akarta, de általában mindig a betegek mennek oda, felkeresik azt a helyet, Jézus maga észreveszi azt, hogyha valaki szükséget szenved, mindenféle nyomorúságot meglát, és nagyon sokszor olvassuk ezt, hogy megesett rajtuk a szíve, és ő megy oda, ez is a fürdőnél, amit az elején említettél, oda megy, és megkérdezi, hogy akarsz-e meggyógyulni. Ettől az ember egy kicsit fölkapja a fejét. Hát ilyet kérdezni egy 38 éve beteg embert, hogy akarsz-e meggyógyulni? Hát persze, hogy akarok. De nem ez az egyetlen eset, mert a vaktól megkérdezi, hogy mit csináljak veled. Miért kérdezi ilyeneket Jézus?
1: Sokszor talán az is fontos, hogy én magam tudjam azt, hogy mit akarok, hogy tudom-e, hogy mi a legfontosabb, a leglényegesebb, amit szeretnék megkapni. Ugye ez a vak, a jerikói vaknál, hát mondhatta volna azt, hogy hát legyen egy biztos ellátóm, vagy ne kelljen koldulni, hanem megkapjak támogatást ahhoz, hogy így tudjak éldegélni, vagy be lehet gondolni, mi mindent lehetett volna még kérni. Tudom-e a legfontosabbat kérni, Uram, hogy lássak? Az a lényeges, hogy most lássak, hogy tudom azt, hogy valamiben hiányom van. És akkor tud Jézus igazán tenni, ha én magam belátom, hogy a magam erejéből ez a dolog nem megy. Nincs emberem, aki levigyen a tóra, Uram, hogy lássak. Tehát valamire szükségem van, amit egy rajtam kívülálló valakitől várhatok csak el, mert magam nem tudom megtenni. És ez azért valahol fontos, hogy így tud Jézus igazán segíteni rajtunk, ha rábízzuk azt a hiányt, tudomásul veszem, hogy van, amiben nem vagyok tökéletes. És talán a mai korban ez még hangsúlyosabbá válhat, mert ma egy kicsit az a szemlélet sokakban, hogy addig ember az ember, amíg mindent maga meg tud oldani. És amikor már rászorulok valakinek segítségére, akkor az már akkor nem jó. Akkor már kicsúszom az ember kategóriából, vagy csúszom lefelé az ember kategóriájából, mert rászorulok a másikra. Ezért nem nagyon merünk kérni, meg nem tudunk megköszönni, mert ha megköszönöm, hogy valamit tett velem, akkor bevallom az a saját gyengeségemet vele. És Jézus erre figyelmeztet, erre tanít, hogy bizony ismerjük föl a gyengeségünket, az esendőségünket arra, hogy rászorulunk a másikra, rászorulunk az Isten kegyelmére, segítségére.
0: Elesettek vagyunk, rászorulunk mindig a segítségre, másik emberre, de elsősorban Jézusra. Ugye elhangzott az, hogy az a legfontosabb, nem az orvosnak kell először jönni. Én is így gondolom, és feltetnénk azt a kérdést is, hogy meddig ember az ember, de ezre nagyon könnyű válaszolni. A fogantatás pillanatától a természetes halálig. Lehet, hogy úgy fogalmaznak ma, hogy méltatlan, emberhez méltatlan körülmények, az nem a betegnek a problémája, hanem azoknak, akik ilyen körülmények között tartják. Gondolok arra, hogy úgynevezett ápolási otthonokban, amit hát a köznyelv az elfekvőnek hív, hogy ott milyen körülmények vannak, és ez nem pénzkérdése, hogy kedvesen beszéljek vele, vagy megmozdassam, ha arra szükség van, de akkor is ember, és mindig az jut eszembe erről, amit Placid atya többször mondott. Azt mondta, olyan nincs, hogy valamit nem tudunk tenni, és nem vagyunk Jézushoz tartozó emberek, amíg tudunk imádkozni, hogy az a beteg, aki az elfekvőben fekszik, és tudja, hogy nagyon kevés van hátra, és olyan állapotban van, hogy talán már mozdulni se tud, igazán kommunikálni se tud, de még mindig tud imádkozni, a legnagyobb, amit tehet, hogy imádkozik a többiekért.
1: Biztos, hogy nagyon fontos, hogy hogyan állunk ott a beteg mellett, mi az, amire kérjük, sugalljuk, mi az, amiben támogatni, erősíteni akarjuk a beteget, és így tudunk segítségére lenni, így tudjuk őt megerősíteni.

0: Jézus gyógyításáról, gyógyító csodáiról beszélgetünk, sok ilyet olvasunk a négy evangéliumban, de Jézus nem gyógyított meg minden beteget. Miért nem gyógyított meg mindenkit?
1: Ez is érdekes, hogy említettük ezt a Máté összefoglalót, hogy meggyógyított minden betegséget és minden bajt, de ugyanakkor azt is mondja, hogy

0: és hallgassuk meg, hogy ki ez az ember. Nézzük meg, hogy kicsoda Jézus Krisztus, nézzük meg, hogy mit mond, és persze ennek a járulékos része, hogy a betegek meggyógyulnak körülötte, de sokkal inkább az ember valahol belül kezd el alakulni, formálódni. És a gyógyításoknál ott ugye egy csapásra, egy pillanat alatt megszűnik a betegség, megszűnik az a baj. A belső az viszont lassan kezd el alakulni, és talán az apostoloknál lehet ezt legjobban látni, hogy mennyire lassan alakulnak, formálódnak, és lesznek egyre inkább Jézusnak az elkötelezettjei, teszik rá egyre jobban az életüket Jézusra, hogy aztán a feltámadás után már semmi ne legyen, ami megállítsa őket abban, hogy Jézusról, a feltámadás örömhíréről beszéljenek. Meg talán az is fontos, hogy azért az Isten a szabadságunkat meg akarja hagyni. Tehát vannak jelek, ma is vannak jelek, ma is vannak csodás gyógyulások, de nem ezen van a hangsúly. Olvastam egy ilyen történetet, hogy egy gazdag embernek a gyermeke súlyos beteg, vastidő, meg egyebek, és semmi nem segít, és akkor fölvetik neki egyébként a hitetlen ember, fölvetik neki, hogy Lourdes, hogy ott majd akkor meggyógyul ez a gyermek, és elviszik Lourdesba, mert ő megengedheti magának, hogy megszervezze az utat, és akkor Lourdesban oda viszik a barlanghoz ezt a gyermeket, aki ránéz a szizanya szobrára, és egy szép békés mosolyjal meghal. És erre azt mondják, hogy azt mondja az ember, hogy a csoda elmaradt, erre ott valaki megjegyzi, hogy talán éppen ez volt a csoda, hogy ő megbékélten be tudta fejezni az életét. Tehát sokszor nem az a csoda, amit mi csodának gondolunk, nem csak az a gyógyulás, amit mi látványosan gyógyulásnak látunk, hanem az a belső alakulás, az a belső formálódás. És benne van az emberben egyébként az örök életnek a vágya nagyon mélyen, de nagyon sokszor ezt valahogy úgy képzeljük, hogy akkor hosszabbítsuk meg a földi életet. Mert hogy gyógyítsuk meg, ezt is gyógyítsuk meg, azt is gyógyítsuk meg, nem engedjük el, nehogy meghalljon a mama, nehogy csináljunk még valamit gyorsan, és hát aztán végül csak meghal, akkor pedig jön az összeomlás, hogy hát mégsem sikerült.
1: Vagyis nem az a lényeg, hogy ezek a csodák hogyan történtek meg, amik le vannak írva a Szentírásban, akár még vitathatnánk azt is, hogy tényleg megtörténtek-e úgy, ahogy ott leírják, hanem az, hogy milyen változást idézett ez elő azokban, akik ott voltak, vagy akár pont bennem, vagy benned, vagy bárkiben, aki találkozik Jézussal.
0: Amikor valamelyik eseménynél megjegyzi az evangélista, hogy az illető hívő lett egész családjával együtt, találkozik Jézussal, fölismer benne valamit, Jézus mutat egy jelet, hogy ki vagyok én, hogy bennem ott működik az isteni erő, és akkor az ember reagál erre a jelzésre, és elindul Jézus nyomába, elindul Jézus követségébe, elindul Jézus után, hogy akkor én ezt tényleg szeretném megtenni, tényleg szeretném elvégezni.
1: Lourdest is említettük már. Lourdesban nagyon-nagyon sok beteg meggyógyult, ugye több mint 100 év vagy 150 év alatt, de nagyon kevés az, amit az egyház is elismert, hogy igazoltan olyan történt, amit sehogy másképp nem lehet megmagyarázni. Miért van ez a nagy különbség?
0: Olvastam valami statisztikában, azt hiszem valami ilyesmi az arány, hogy 121 nehány olyan gyógyulást írnak le, amit orvosilag megmagyarázhatatlan, és ennek körülbelül a felét ismeri az egyház csodának. Itt meg kéne nézni egy kicsit, hogy mik azok a szempontok, ami csodaként értékelnek egy gyógyulást. Persze érdekes ez a kifejezés, a csoda, csodálkoztam rajta, csodálatos dolog. Sokszor szoktuk ezt emlegetni, hogy valami csodálatot vált ki az emberben, oda vonzva a tekintetemet, csodálkozom rajta, csodálatosnak, szépnek tartom, és akkor ez nyilván hálára indít, meg oda kapcsol hozzá. Nyilván vizsgálták azt, hogy, hogy milyen volt a hit abban az illetőben.

0: vagy hogy ez a gyógyulás mennyire volt tartós, úgy tudom, a szentavatásoknál egy olyan 6-8-10 évet előírnak, hogy ennyi ideig az illetőnek egészségesnek kell maradnia.
1: Mint aki a szentek a közbenjárására
0: meggyógyult, annak egy hosszabb ideig egészségesnek kell maradnia. Tehát nem egy, hogy ez egy maradandó változás, gyógyulás kell, hogy legyen. És persze nyilván azért megnézik, hogy akkor hogyan, mi módon alakult az illető. Talán ezek a fő szempontok, amiket én úgy gondolok, lehet, hogy aztán hivatalosan ennek van valami formája vagy formátuma, hogy ezt hogyan vizsgálják, nyilván megvan a megfelelő módja.
1: Tehát ez azt jelenti, hogy ma is vannak megmagyarázhatatlan gyógyulások.
0: Igen, ma is vannak olyan esetek, hát hogy a második János pápa szentavatása kapcsán is ugye írtak az újságok ilyen esetről, amit aztán ugye csodaként ismert el az illetékes vatikáni kongregáció. Tehát van, ami egy nyilvánosságot kap, és vannak olyanok, ami abban a kis körben lesz csoda, amelyben az illető benne él, és lehet, hogy sose lesz ennek nagy híre, meg sose fogunk tudni róla, de mégis ő csodaként élte meg az adott esetet. Sőt, akár olyan is lehet, amire a legtöbb ember azt mondja, hogy hát ez természetes dolog. De én mégis csodaként élem meg azt az eseményt, mert azt tapasztalom meg, hogy egy váratlan segítséget kaptam abban a helyzetben. Tehát ilyen is lehet, hogy én úgy élem meg, hogy az csoda volt. Nyilván megtettek mindent, akinek meg kellett tennie. És az lehet egy picit veszély talán, hogyha már nagyon erre a csoda irányba megyek el, hogy majd az Isten engem meggyógyít, és én nem teszek semmit. Egy ismerős egyszer azt mondta, súlyos, daganatos betegség volt, hogy minden égi és földi segítséget igénybe veszek. Tehát nyilván a kegyelem a természetesre épít, tehát ha én valamit nem teszek meg, amit megtehetnék, akkor hiába várom az isteni beavatkozást.

0: Igen, pontosan ezt szerettem volna kérdezni következőleg, hogy halljuk azt, hogy annyit imádkoztunk, és mégsem gyógyult meg az, akiről szó van, a beteg, és kiderült, hogy nem vállalta el a műtétet, vagy nem vállalta el bizonyos gyógyszereket, vagy kezeléseket, visszautasította, vagy egyáltalán nem is akartak semmit sem tenni, nem fordultak orvoshoz. Akkor ezt semmiképpen nem tarthatjuk helyesnek.
1: Így van, egyébként Pió atya emlegeti sokszor, ugye ő körülötte sok csoda történt még életében, és menjél az orvosokhoz. Nagyon sokszor elküldte az orvoshoz az illetőt, hogy akkor hogy te menjél az orvoshoz, én meg majd imádkozom. Tedd meg azt, ami a kert meg lehet tenni, én meg majd imádkozom, érted, hogy a többit az Isten tegye hozzá.
0: Olyant is hallottam már, főleg protestáns testvéreinktől, hogy nem érdemes imádkoznunk a betegért, hogy egy összejön a család, vagy egy imacsoport, vagy a fél plébáni, attól függ, kiről van szó. Imádkozunk a gyógyulásáért, mert hogyha Isten akarja, akkor meggyógyítja, ha pedig nem, akkor mi hiába imádkoztunk.
1: Egyrészt azt gondolom, hogy hiába való imádság nincs. Tehát az imádságunk, amit oda teszünk az Isten elé, és ugye áldozatot válunk, időt szánunk az Istenre, az mindenképpen hatékony. Lehet, hogy nem annak az életében lesz hatékony, akinek én címeztem az imádságot, most lehet, hogy ez egy csúnya szó, de az Isten azért azt felhasználja is. És miután az imádságban nem arról van szó, hogy én most akkor befolyásolom az Istent, és akkor majd az Isten, én mennyi mindent oda tettem, bedobtam a száz mi atyánkot az automatába, az Isten akkor köteles megtenni, amit én kértem tőle, bocsánat, az erős példáért talán egy kicsit túlzás, tehát nem automata az Isten. Az Isten tudja, hogy nekünk, nekem, neki, a betegnek, a imádkozónak mire van szükség, és azt megadja neki. És lehet, hogy az imádságnak nem az az ereje, hogy a beteg meggyógyult, hanem az az ereje, hogy akkor mi most egy kicsit összekapaszkodtunk, és egy picit egymásra figyeltünk, és együtt közösen tettünk valamit, és hiába imádkoztam, mert nem gyógyult meg a beteg, de biztos, hogy jó lett volna neki, ha meggyógyul? Ezt azért időnként érdemes föltenni ezt a kérdést, hogy biztos, hogy jó lett volna neki, ha meggyógyul? Honnan tudom, hogy jó lett volna neki, ha meggyógyul, hiszen ember vagyok, és a véges ember vagyok, és nem látok át minden dolgot, meg nem látok a jövőbe. Nyilván a protestáns szemléletben egy kicsit benne van az a kálvini eleve elrendelés gondolata vagy tana, hogy az Isten tudja, hogy ki fog üdvözülni, és akiről tudja, hogy nem fog üdvözülni, ez nem kapja meg a kegyelmet, mert minek neki. Nyilván ez nagyon leszűkítése a dolognak, és nyilván itt most fölkapják a protestánsok a fejüket, hogy ez nem is egészen így van, és nyilván nem egészen így van, de mi azt mondjuk, hogy az Isten mindenkinek megadja az elégséges kegyelmet ahhoz, hogy üdvözüljön. A minden tudásában persze tudja, hogy ki az, aki nem fogja fölhasználni azt a kegyelmet. Tehát nem arról van szó, hogy az Isten ne adná meg a kegyelmet, hanem arról van szó, hogy én fölhasználom-e azt a kegyelmet, vagy nem használom fel azt a kegyelmet.
0: Minden esetre az imádságtól megváltozhat a betegnek a hozzáállása a saját betegségéhez, tehát Jézussal együtt sokkal könnyebben viseli, erre ráébred, a mi hozzáállásunkat is megváltoztatja, és én azt gondolom, hogy ez bármiért imádkozunk, az imádságra elsősorban nekünk van szükségünk. A dicsőítőre, a kérőre, a hálaadóra, mindegyikre.
1: Igen, ez pontosan így van, hogy nem az Istennek van szüksége az én imádságomra, hanem nekem van szükségem az imádságra, és bár ugye a jerikói vaknál ugye Jézus tudja, hogy igazából mire lenne szüksége, de mégis kimondatja a vakkal, hogy mire van szüksége az Isten, kimondatja velünk, hogy mire van szükségünk, ez az imádság. Kimondom, hogy Uram, nekem most arra van szükségem, hogy meggyógyuljon az illető, arra van szükségem, hogy ezt meg ezt a kegyelmet megkapjam. És lehet, hogy rosszul látom, hogy mire van szükségem, és az Isten mást fog adni, de valamit adni fog, amiben meg tudok erősödni.
0: És valószínűleg az sokkal jobb lesz nekem is, mint abban az imádságban van, hogy ezt meg ezt kértem, ő azt meg azt adta, de mindent megadott, amire szükségem
1: Igen.
0: volt. A gyógyítás történetekben, ahol Jézus gyógyít, többször fordul elő, és nagyon ki van hangsúlyozva, hogy Jézus szombaton gyógyította meg, emiatt is kezdtek ellenségeskedni vele, hogy szombati napon gyógyított. És az egyik helyen ki is mondja a zsinagóga elöljárója, nem neki mondja persze, hanem a népnek, hogy 6 napotok van a gyógyulásra, gyertek máskor, de ne pont szombaton. Pedig ott Jézus hozzá se ért a beteghez, tehát nem is lehet azt mondani, hogy ő gyógyította meg, ő csak azt mondta, hogy állj ide és nyújtsd ki a kezed. Miért van ez a többszöri, nem egy, hanem 3 vagy 4 gyógyítása van, amit szombaton tett?
1: Ugye szombat az összejövetelnek a napja, amikor a zsinagógában összejön a zsidó közösség, és akkor ott van Jézus is, ugye ez azért egy nagyon fontos, hogy Jézus benne él a népe életében, jelen van a zsinagógában, olvasásra jelentkezik, ugye olvassuk a Lukásnál az egyik helyen, hogy olvasásra jelentkezik, tehát ott van Jézus a gyülekezetben, és ott találkozik azokkal, akiknek baja, problémája, nehézsége van, és persze Jézus azt is szeretné megmutatni, hogy valahol meg is fogalmazza a Szentírás, hogy nem az ember van a szombatért, hanem a szombat van az emberért, hogy a szombatnak a jelentőségét, a fontosságát, a fogság idején, a zsidóságban az egyetlen jel a néphez tartozáshoz a szombat megtartása volt, tehát érthető, hogy ennyire hangsúlyossá válik a szombat, aztán azután túlzásba ment át, hogy már az is meg volt szabad, hogy hányat szabad lépni, mit szabad emelni, tehát túlzottan is körülbástyázták a szombat megtartását, amin Jézus próbált változtatni, és nem azt mondja, hogy nem jó dolog a szombat megtartása, nem jó dolog az ünnepnap, hanem hogy az ünnep az valóban ünnep legyen, és ne törvényeknek a merev betartása. Persze, nyilván kicsit nem ide tartozik, de úgy érzem, hogy mostanában a pacinak a túlsó oldalán csúszunk lefelé az ünnepnap megtartásával kapcsolatban, amin jó lenne egy picit változtatni és visszamászni a megfelelő helyre oda a lónak a hátára, és nem lecsúszni egyik irányba sem, hanem valóban ünnepé tenni a mi ünnepnapunkat, a vasárnapot.
0: Igen, de ez nem jelenti azt, hogy vasárnap nem lehet gyógyítani, hiszen Jézus pont azt akarta megmutatni, hogy azokat az emberek által felállított korlátokat át lehet lépni. Azokat, amiknek ilyen értelemben, illetve amiknek nincs igazán értelme, amik csak akadályozzák az embert abban, hogy előre haladjon, és itt is talán nem is a beteg gyógyítása volt a legfontosabb, hanem az, hogy nem kell ezeket így betartani, hogy csak 200 lépés léphetsz, vagy nem nyithatod ki az ajtót sem, mert ha a kulcsot a zárba teszed, az is munka, és ez szombaton nem végezhető. Rájuk is pirít, hogy ugye a szamarat meg az ökröt eloldod, hogy itadni vihess, de nem oldod el a beteget, és akkor gyógyítja meg a meggörbült asszonyt szombaton ugyancsak.
1: Ugye Jézus azt mondja, hogy nem akarom a bűnös halálát, hanem hogy megtérjen és éljen. A betegnek van szüksége az orvosra, Jézus tudja, hogy szükségünk van az orvosra, szükségünk van rá, mint orvosra, és éppen ezért fontos, hogy amikor a betegséggel találkozunk, akkor nem kétségbe kell esnünk, hanem Jézushoz fordulni, nyilván minden földi és égi segítséget igénybe venni, megtenni azt, amit megtehetünk a magunk erejéből, lehetőségeiből, és kérni Istent, hogy ő meg tegye hozzá azt, amit ő maga akar megtenni, ő maga tud megtenni az ügy érdekében.
0: És ahogy az evangéliumokban olvassuk, ezek a gyógyítások mind Isten országának a jelei, ami már itt van köztünk, tehát bízhatunk abban, hogy hasonló dolgok megtörténhetnek a mi életünkben is.
1: Bizalommal fordulunk az Istenhez, kérjük az Istent test és lelki gyógyulásért, hogy épp testben, épp lélekkel járhassuk életutunkat, és ha föld is hátrunk össze is omlik, mert ez az ember sorsa itt a földön, lelkünk épp maradjon, és beléphessünk abba az országba, ahová mindannyiunkat hazavár az Isten.
0: Köszönöm szépen a beszélgetést!

0: Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban arról beszélgettünk, hogy hogyan gyógyít Jézus. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.

0: katolikus társadalmi tanítás. Horváth Pál műsorát hallják.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóim! A Szent Atya béke körlevelében 5 nagy téma köré csoportosítva fejtette ki véleményét az emberi közösség békés, a rendet és kiengesztelődés szolgáló kérdéseiről. Így bevezetőben azokról az emberi jogokról és kötelességekről szólt, amelyek a világnak a teremtő által megalkotott, de az emberi közösségben is világosan felismerhető rendjéből fakadnak. Másodikként az államról, a közhatalomról szóló gondolatait foglalta össze arról, hogy az egyéni szabadságok és a közszabadság, a közjó és a magánérdek világában miképpen képzelhető el olyan harmónia és egyensúly, amely a személyes és a társas létezésnek is méltó keresztet biztosít. Innen tovább haladva a pápa gondolatmenetében az államok közötti kapcsolatok kérdése került tárgyalásra, nyomatékosan hangsúlyozva, hogy a világ nemzetközi rendjének értelme és célja az emberek, nemzetek közötti békés együttélés, az egész világra kiterjedő igazságosság és méltányosság biztosítása. Ezzel összefüggésben a körlevél nagy jelentőséget tulajdonított az olyan nemzetközi fórumok létezésének és jó működésének, mint az Egyesült Nemzetek Szervezete, amelynek nem más a feladata, mint a világméretű háborús fenyegetés elhárítása, a nemzetközi szembenállás okainak feltárása, felszámolása. A befejező gondolatmenetben pedig 23. János azokat az egyházra, a keresztény emberre háruló feladatokat igyekezett összefoglalni, amelyek révén szolgálható és megteremthető a világban a béke, megvalósítható az emberi kapcsolatoknak az az új, igazságos, szabad és szeretetteljes rendje, amely száműzni képes az emberi közösségből az erőszak, fenyegetés, a háború rémeit. János pápa már a közlevél első mondatában megfogalmazta a társadalmi tanítás azóta érvényes béke filozófiájának azt a szilárd alapelvét, amely szerint a békét a földön, amelyet az emberek a világon minden időben hőnóhajtottak, nem lehet másképpen megteremteni és szilárdan megőrizni, mint csak az Istentől kapott rend szent megtartásával. Hiszen ahogy a természet jó működését is a benne uralkodó szilárd rend és törvényszerűség biztosítja, úgy az ember világában is ez a rend lehet annak a biztosítéka, hogy az ember javait, lehetőségeit, képességeit a maga és mások javára, ne pedig kárára használja, hiszen a világ mindenség nagyszerű rendjével éles ellentétben áll mind az egyes emberek, mind a népek megbolygatása, azt a látszatot keltve, mintha az egymás közötti viszonyokat csak erővel, erőszakkal lehetne szabályozni. Ebben a gondolatmenetben az emberi együttélés alapja tehát az emberek szívébe írt törvény lehet, amelyből kiváló módon megtanulják az emberek, hogy alapvetően milyen módon kell kölcsönös kapcsolataikat szabályozni az emberi együttélésben, azután azt, hogy hogyan kell megállapítani azokat az elveket, amelyek a polgároknak a saját állami fennhatóságokkal szembeni jogait szabályozzák, azután azt, hogy hogyan kell szabályozni az államok egymáshoz való viszonyát, végül pedig azt, hogy milyen módon kell ezt az egyes emberek és államok, valamint az összes nép szövetsége, közössége között szabályozni. Ennek a szövetségnek a létrejöttét mindannyiunk érdeke komolyan követeli. A 23. János által az emberek közötti rendről mondottak alapja az, hogy valamennyien személyek személyiséggel, autonómiával, szabadsággal felruházott lények vagyunk, és mint ilyenek, természettől adott, elidegeníthetetlen jogok birtokosai. A körlevél lényegében e jogok részletezésekor az ENSZ 1948-as emberi jogok nyilatkozatába foglaltakhoz igazodik, amikor az élethez, a becsülethez, a megbecsüléshez, a tudáshoz, a hit, a vallás és az életállapot megválasztásához való jogokat emeli ki. Hasonlóképpen az alapvető emberi jogok világába tartozik a szabad munkavállalás, a felelős gazdasági tevékenység, a tulajdon birtoklásának joga, a lakóhely megválasztásának, az emberi társulások létrehozásának, a jogrendnek és jogbiztonságnak, valamint a közéletben való részvételnek a szabadsága. Ugyanakkor a pápa arra is figyelmeztetett, hogy ezeket a jogokat nem szabad a velük járó kötelezettségektől elszakítani, hiszen az eleve megbontaná a jogok harmóniáját, a társadalom igazságos és jó rendjét, már csak azért is, mert az emberi jogoknak elismerése nem lehet meg a másik ember jogainak okos elismerése, mint kötelesség elfogadása nélkül. Ha a személyes jogok és kötelességek minden ember számára biztosított és egyensúlyban lévő rendje megvalósul, akkor garantált mindenki személyi méltósága, ami a jó szervezett közösség, társadalom létezésének feltétele és biztosítéka. Ezt a polgárok helyesen megszervezett közösségét pedig akkor kell gyümölcsözőnek az emberi méltóság számára alkalmasnak tartani, ha az igazságosság fűzi egybe. János pápa helyzetértékelése szerint három olyan terület van, amelyen a közelmúlt az embert megillető jogok biztosítása tekintetében komoly változásokat hozott. Elsőként a munkásság, majd a nők emancipációja jelentette a jogok természetes bővülését, legutóbb pedig a harmadik világ felzárkózásának jeleire is utalva már egész népek is eljutottak emberi méltóságuk követelésének vagy elfogadtatásának küszöbére. A társadalom megvalósuló rendjének biztosítása szempontjából alapvető feladatok hárulnak a közösségi élet irányításában döntő szerepet vállaló köz- és államhatalomra. Alig ha kétséges, hogy a hatalom léte és természetes tekintélye isteni bölcsesség alkotása, valamint olyan alapjaiban szükséges és jó dolog, amely nélkül a társas emberi létezés elképzelhetetlen lenne. A hatalom isteni tekintélye nem jelenti ugyanakkor azt, hogy ez a tekintély magukat a hatalmon lévőket külön-külön és személy szerint is megilleti. Az emberi közösség joga eldönteni, hogy választás útján kit, kiket emel maga fölé, alkalmat adva a kezükbe, de kötelességeket is kiszabva rájuk, amiből az is adódik, hogy a tanítás bármilyen valóban demokratikus állam kormányzási formájával összeegyeztethető. a közhatalom, az állam soha nem épülő. Alapvető feladata egyébként, elődei nézeteihez hasonlóan János pápa szerint is, a közjó szolgálata, a közjó megvalósítása. Érvelése szerint a közjó egyszerre jelenti az egyes állampolgárok jogainak, személyi méltóságának, közösségi kiegyensúlyozott rendjének és a természettörvényből fakadó normáknak az érvényre juttatását, annak biztosítását, hogy a polgárok élhessenek jogaikkal, és módot találjanak az azokkal járó kötelességek teljesítésére, de magába foglalja az elesettekről, a rászorulókról való fokozott gondoskodás egyfajta pozitív diszkrimináció követelését is. Ha valamely állam, kormányzat nyilvánvaló módon megsérti ezeket az alapelveket, elveszíti legitimitását. Ugyanakkor 23. János azt is megfogalmazta, hogy általában véve nem lehet meghatározni, hogy melyik a legjobb államforma, hogy az állam vezetői milyen alkalmatos módon tudják hivatalukat betölteni, milyen törvényeket kell hozniuk, hogyan kell az államot igazgatni, és milyen legyen a bíráskodás rendje. Az államforma, az államrend megválasztásának szabadsága tehát a természettörvény rendje által kijelölt keretek között a politikai közösséget illeti meg. A Szentatya egyedüli követelményként a három hatalmi ág, a törvényhozó, a végrehajtó és bírói hatalom megfelelő szétválasztásának elvét említi. A nemzetközi kapcsolatok jó rendje az egyes államokban élő polgárok szabadságán és az államok belső rendjén, a világméretekben is érvényre jutó igazság, igazságosság, szeretet és szabadság eszméjén, az emberi jogok tiszteletben tartásán alapulhat. Tapasztalata szerint ezt a rendet a kisebbségekkel, a politikai menekültekkel való bánásmód minőségén mérhetjük a legalkalmasabban, legnagyobb veszedelmét pedig a fegyverkezési verseny, a kölcsönös szembenállás és fenyegetés, a félelem és a bizalom hiánya jelentik. E bajok orvoslására a Szentatya a nukleáris fegyverkezés befagyasztását javasolta, és részletesen méltatta azokat a lehetőségeket, amelyeket a béke megóvása érdekében az ENSZ szervezetének rendelkezésére állnak. Az országok vezetőinek belátásával ezt a fórumot megnövelve annak az egyéni és közösségi értékek megóvását célzó illetékességét, az emberi személy minden ember jogainak védelmezőjévé, a háborús konfliktusok elkerülésének eszközévé kell tenni, és kellene formálni. János pápának ez a felszólítása egy olyan pillanatban hangzott el, amikor a világrendszerek közötti kapcsolatok a mélyponton voltak. Az ENSZ szervezete pedig inkább a nagyhatalmi alkuk és politikai játszmák, nem pedig a nemzetek közötti kiengesztelődés és megbékélés fórumának tűnt. Ám az is igaz, hogy éppen a Szentatya sürgetése volt az ösztönzője annak, hogy a 60-as évek derekán a világpolitikában alapvető, a politikai terminológia által enyhülési folyamatnak nevezett változások kezdtek kibontakozni. A körlevél utolsó gondolatmenete a rend és a béke világának megteremtésében a katolikusokra háruló feladatokat vette sorra. Fiainkat ismételten buzdítjuk, hogy buzgón vegyenek részt az állam ügyeiben, és járuljanak hozzá az egész emberiség javához, hangzik a pápai felszólítás, amely a katolikusoknak minden jó szándékú emberrel való együttműködését sürgeti. A kultúra, a tudomány, a politika, a gazdaság, a mindennapi élet valamennyi területén. A közös célokra irányuló jó szándék és összefogás következményei pedig arra int, hogy az együttműködés útjai még az egyház ítélete szerint tévedésben élő, vagy téves eszmék által vezérelt egyénekkel és közösségekkel is keresnie kell az egyház tagjainak, szolgálva a világ boldogulását, és dicsőítve fáradozásuk által az igazi békeszerzőjét, aki a mi békességünk, és aki eljött, hogy békét hirdessen a távol lévőknek, és békét a közelieknek. 23. János pápa a Mater et Magistra és a Pacem in Terris kezdetű enciklikák közreadása mellett nem elégedett meg azzal, hogy ebben a két dokumentumban szóljon hozzá a világ sorsát alakító legfontosabb kérdésekhez. Trónra lépése pillanatától egy olyan dokumentumnak a megfogalmazása is szeme előtt levegett, amely megfelelő szakértői előkészítő munka eredményeképpen átfogóan a teljesség igényével tárgyalná az egyház és a modern világ kapcsolatát. Így, amikor 59 elején megfogalmazta az egyház belső reformjának, megújulásának programját, és bejelentette egy új egyetemes zsinat összehívását, tervei között már természetes módon az is szerepelt, hogy ennek a zsinatnak átfogó módon nyilatkoznia kell az egyház és külvilága viszonyát érintő kérdésekről, a világ problémáiról, ez pedig elképzelhetetlennek tűnt a hagyományos társadalmi tanítás elveinek radikális újragondolása nélkül, amelynek kidolgozását a Szent Atya kezdettől szorgalmazta, és amelyre végül a zsinat egyik fő dokumentumának számító, sokak által a legfontosabbnak tekintett megnyilatkozása a Gaudium et Spes kezdetű konstitúció vállalkozott. Kedves hallgatóim, ezzel mai időnk lejárt, Horváth Pált hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Katolikus társadalmi tanítás. Horváth Pál műsorát hallották.

0: Hírpercek.
1: Újabb rekordot döntett a Camino de Santiago 2026-ban. Tanévnyitó értekezletet tartottak a Hajdúdorogi Főegyház megyében. Bodajkon rendezik meg a Székesfehérvári Egyház megye kegyhelyeinek találkozóját. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Kontra Zsuzsát hallják. Hírszerkesztőink Vég Györgyi és Kontra Zsuzsa. Figyelemre méltó mérföldkőhöz közeledik a Camino de Santiago, a Szent Jakab sírjához vezető zarándokúton. 2026-ban újabb éves rekordszámot érhetnek el, miközben Santiago de Compostela a 2027-es szentévre készül, írja a Zenit. A zarándok iroda adatai szerint idén eddig több mint 363 ezer zarándok kapta meg a Compostellát, mintegy 6%-kal többen, mint a 2025-ös azonos időszakban. Ha a tendencia folytatódik, az idei lehet az ötödik egymást követő rekordév. Egy évtizeddel ezelőtt a zarándokok kétharmada a francia úton érte el Santiagót, ma már csak 42,8%-uk választja ezt az utat. A pandémiát követően az El Camino kiszélesítette nemzetközi hatókörét. A spanyolok aránya 39%-ra csökkent, így a külföldiek vannak többségben. Idén is tanévnyitó értekezlettel indult a közös munka a Hajdúdorogi Főegyházmegye területén működő oktatási intézmények vezetőinek és lelki vezetőinek, közölte a Hajdúdorogi Főegyházmegye. Augusztus 25-én a Debreceni Szent Bazil középiskola munkatársai látták vendégül a kollégákat. A Szent Bazil középiskola sokrétű oktatásban részesíti a tanulókat, helyet adva a matematika mellett a cukrász, a szakás, a fodrász, kozmetikus képzésnek is. A feladatokban nem csak a debreceni, hanem a nyíregyházi és kisvárdai intézmények tanulói is bekapcsolódnak, erősítve ezzel a bazilos összetartozást. Kocsis Fülöp hajdúdorogi érsek metropolita köszöntőjében rávilágított az idei tanév jelszavának fontosságára, Jézus szavaira. Világítson a ti világosságotok. Az iskolában ezért nem csak tudást kell átadni, zárta köszöntőjét a hajdúdorogi érsek metropolita. Először rendezik meg Székesfehérvári Egyházmegye kegyhelyeinek találkozóját Bodajkon. 5 kegyhely, egy édesanyja címmel a szeptember 12-i rendezvényre várják a bodajki búcsúra érkezőket és a gyalogos zarándokokat is, tájékoztatták a szervezők az MTI-t. A témában tartott pénteki sajtótájékoztatón Spányi Antal megyéspüspök elmondta, hogy a Székesfehérvári Egyházmegyének több jeles búcsújáró helye van, a magyarországi egyházmegyék közül a legtöbb, és külön-külön mindegyiknek van társadalmi küldetése. A püspök bejelentette, hogy hagyományteremtő szándékkal meghívták Bodajkra a másik 4 búcsújáró helyet, Ercsit, Vértessomlót, Alsó Szent Ivánt és Makkos Máriát is, hogy bemutatkozzanak a kegyhelyek, kiállíthassák kegyképeiket, illetve közös imádságot is tarthassanak. A jövőben mindig másik kegyhelyen fogják megünnepelni a kegyhelyek találkozóját. A hírszerkesztő Vég Györgyi kolléganőm nevében is köszönjük kedves hallgatóink megtisztelő figyelmét. A Mária Rádió híreivel Kontra Zsuzsát hallották. Köszönjük, hogy rádiónkat hallgatják.
0: Híreinket hallották.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 22 óra.
2: Mária Rádió Várpalota, FM 90,0. Talentum. Beszélgetések életről és értékekről.
3: Almási Igor zongora művész zeneszerzővel Borsovszky Tibor beszélget.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
5: Mindörökké, ámen!
4: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Borsovszky Tibor. Tisztelettel köszöntöm mai vendégünket, Almási Igor zongora művészt, zeneszerzőt. Szervusz, kedves Igor, Isten hozott itt nálunk a Mária Rádióban.
5: Szervusz, köszöntöm a kedves hallgatókat, és köszönöm a lehetőséget, hogy itt lehetek.
4: Igor, mint minden kedves vendégünktől, így tőled is kérnék egy szentírási idézetet, amely közel áll a szívedhez. Parancsolj!
5: Dicsérjétek trombita szóval, dicsérjétek citerával és hárfával, dicsérjétek dobbal és tánccal, dicsérjétek fuolával és gitárral, dicsérjétek zengő cimbalommal, dicsérjétek búgó cimbalom hangjával, minden élő dicséri az Urat, alleluja. Ez a 150. Zsoltár 4., 5., 6. verséből
4: való. Így van, alleluja, így legyen. De menjünk tovább a riporttal, kérlek, mesélj magadról, hogy honnan indultál el, mesélj néhány szót szüleidről és családodról. Tiéd a szó.
5: Ha elindulásról beszélünk, akkor egészen messziről, de mégse annyira messziről indultam. Én Ukrajnában születtem, 8 éves koromig ukránként nőttem föl, gyakorlatilag negyed részben vagyok magyar a nagypapám révén. És amikor 8 éves voltam, 2003-ban költöztünk Magyarországra, először csak vendégségbe jöttünk meglátogatni a nagypapámékat, és akkor a hosszas gondolkodás után a család úgy döntött, hogy itt marad végül, és nulla magyar tudással iratkoztattak be az iskolába. Egyből folytattam, tehát nem ismételtem osztályt, hanem a másodikból egyből mentem a harmadikra. Előtte egy erdei táborba küldtek el, ahol gyakorlatilag néhány ilyen nagyon-nagyon alapszót tanultam meg, úgyhogy nagyon érdekes volt ez, és nagyon meghatározó élmény, hogy akkor különféle emberek hogyan fogadtak, a gyerekek hogyan bántak velem, voltak nagyon-nagyon jó élmények, de legfőképpen sajnos nagyon negatív és rossz élmények, hogy hogyan kezelik a külföldi származású gyereket egy másik országban, legalábbis Magyarországon, nekem nyilván csak ebben van tapasztalatom. Ez megviselő azóta is, erre gyakorlatilag rossz visszagondolni, hogy a gyerekekbe mennyi gonoszság szorul, csak azért, mert valaki máshonnan érkezett. Tehát az ukrán területről származom, nem Kárpátaljáról. Tehát én sose jártam előtte se Magyarországon, se Kárpátalján. Valószínűleg csak 7-8 éves koromban tudtam meg, hogy bármi közöm van Magyarországhoz. Legalábbis amire én emlékszem, mert addig én nem ismertem a nagypapámat. Tehát én mondhatni tényleg külföldi származású vagyok, voltam, azaz negyed részben magyar. De hát azt gondolom, hogy ez nem hatalmaz fel senkit jó esetben arra, hogy úgy bánjon a gyerekkel, mert tényleg a teljes életét befolyásolni tudja. Én erősnek hiszem magam, és túltettem ezen magam, tehát volt ott mindenféle helyzet, volt sírás, volt akár verekedés, ahogy szokás egy iskolában, de hogy nagyon sokat bántottak.
4: Értem, de beszéljünk tovább erről a dologról, aztán végül itt végezted az általános iskoláidat?
5: Igen, Veresegyházra költöztünk, és ott tanultam a Fabricius József általános iskolában.
4: És zenét azt hol kezdtél el tanulni?
5: A zenét pedig szintén a Veresegyházi zeneiskolában tanultam, a Lisznyai Szabó Gáborban. Ott elvégeztem az alap zenei iskolát, klasszikust. És emlékszem, hogy nagyon jó élményeim voltak ott, mert egész hamar elkezdtem mindenféle aktuális slágert játszani, és a zongora tanárnőm, Rab Kamilla, ő segített nekem abban, hogy előadhassam a feldolgozásokat, illetve egy idő után a saját darabjaimat is előadhattam a koncerteken. A az évzáró koncerten, fél évzáró koncerten, és mondta, hogy ezt nagyon értékelni kell, mert például az ő korában nem volt arra lehetőség, hogy egy klasszikus iskolában bárki eljátszon egy úgymond nem odavaló vagy könnyű zenei zenét, és nekem ezt megengedték, úgyhogy innen is köszönöm ő neki, illetve a iskola vezetőségének is.
4: Hogy kérdezed meg ezzel kapcsolatban, hogy mint fiatal gyermek, ugye az előbb mondtad, hogy már saját dalokat is, hogy jutottál eddig? Tehát, hogy próbáltál összerakni harmóniákat, vagy megszülettek a dallamok benned?
5: Kiváló kérdés, mert tisztán már nem emlékszem, hogy hogy jött. Arra emlékszem, hogy először népdalokat próbáltam kottából eljátszani, ekkor fedezték fel a szüleim, hogy engem valószínűleg érdekel a zongora, ezután beiratkoztattak az iskolába. Egy idő után kaptam egy kis szintetizátort a szüleim és a nagymamám összefogásával, majd egy kicsit nagyobbat, és hát tanultam a különféle klasszikus darabokat, és szerintem a kíváncsiság vezérelt, hogy elkezdtem próbálgatni, ahogy mondott, különböző harmóniákat, ha az harmóniának nevezhető, valamiféle próbálkozások voltak, amiből egyszer csak megszületett egy dal, vagy egy darab, és ezt bemutattam az zongoratanárnőmnek, és ő azt mondta, hogy ugye tudod, hogy ezt nem mindenki tudja. Én megmondtam, hogy hát biztos mindenki tudja, hát aki zenél, az mindenki tudja, gondolom. És akkor hívta fel rá a figyelmemet, hogy ez egy külön kategória, hogy ha valaki zenét is tud szerezni.
4: Én azt gondolom, hogy ez az önmegvalósítás egyik útja, és ugye az életed ezen az úton is ment tovább. De hogy kérdezem meg, van neked szakmád? Tehát dolgozol mai napig is valamit? Tehát, hogyha erről mondanál egy pár mondatot?
5: Igen, hát dolgozom, és többféle szakmám is van. Hangtechnikusi szakmát szereztem először, majd egyetemen műszaki menedzserként végeztem, később mesterdiplomát is szereztem, mesterszakon közgazdászként, vállalkozásfejlesztésen, és hát jelenleg van egy főállásom, abban kiemelt ügyfélmenedzserként dolgozom, ez értékesítés, értékesítő, ez talán a népszerű neve, és emellett van egy vállalkozásom is, ahol az üzletet, a marketinget és a zenét összekötöttem, az a két dolog, amit szeretek, mert én sose szerettem volna valamiért, nem tudom, ez egy belső indítatás, érzés, mert hogy szokták kérdezni, hogy nem akarsz csak a zenével foglalkozni, és mindig az a válaszom, hogy valahogy sosem szerettem volna, mert nagyon érdekel az üzlet. Az üzleti tevékenység, hogy hogyan lehet valamit eladni, hogyan lehet felépíteni egy vállalkozást, úgyhogy ez legalább annyira tetszik, mint a zene, és kifejezetten öröm volt számomra, hogy ezt a két dolgot össze tudtam kötni, és megalapítottam a vállalkozásomat.
4: Hát igen, máma nagyon jó több lábon állni, így szokták mondani, igen. Mert ugye hát elég sok énekessel, zenésszel csináltam riportot, és ugye csak visszakanyarodva most itt volt ez a vírus, amikor ezek a szerencsétlen zenészek és énekesek nem tudtak fellépni.
5: El kellett lenni futárnak.
4: Így van, tehát némelyiknek van ugyan szakmai képzettsége, szerintem abban is dolgoztak. De szaladjunk tovább a riporttal. Miután elég fiatal vagy, tulajdonképpen, tehát neked van egy művész neved, hanem az Zigor, és arra lennék kíváncsi tulajdonképpen, hogy honnan ered ez a név, hogy zenész Igor, vagy zongorista Igor?
5: Egyébként nagyon, nagyon jó a kérdés, és a válasz is érdekes, hogy a legtöbbször ezt hallgattam idáig, hogy zenész Igor, vagy zongorista Igor, vagy zongora Igor, hogy vajon ebből következett, vagy született az ötlet. Hát gondolkoztam már, hogy kitalálok valami frappáns történetet, de valójában nagyon egyszerű a válasz. Ha valaki azt mondja, hogy az Igor, akkor ha gyorsan mondja, akkor az Igor, és egyszer csak a barátaim elkezdték poénból mondani, hogy akkor Zigor, és igazából innen jött, így elkezdtek így többen hívni, és amikor gondolkoztam művész néven, akkor ez így nagyon megtetszett. Annyiban variáltam, hogy az I betű az egy felkiáltó jel lett, mert a világban azért, ha a teljes világot nézzük, Ázsia, Amerika, minden, azért van egy pár Zigor nevű ember, előadó, és ezért ott egy picit úgy elveszne az én nevem, viszont a felkiáltójának köszönhetően ilyen csak egy van a világban, és ezért könnyű megtalálni.
4: Értelek. Hadd szabadjon megkérdezni, hogy visszakanyarodva a dolgokra, hogy mennyit gyakorolsz naponta, ugye egy állás mellett azért, meg az, hogy edzésbe tarts magadat a zenében, gyakorolnod kell, tehát mennyit gyakorolsz naponta? És volna ehhez még egy kérdésem, hogy orgonán is szoktál játszani esetleg?
5: Ez egy nagyon érdekes kifejezés, amit mondasz, hogy edzésben tarts, mert valóban tényleg edzésben kell tartania magát az embernek zenészként, mert ha akár csak pár hétre vagy egy hónapra kiesek, és van, hogy mondjuk a nyáron úgy alakul, hogy egy intenzívebb időszak után néhány nyaralás miatt kiesik egy hosszabb időszak, és már nem tudom eljátszani a darabokat, vagy nem úgy tudom eljátszani, még akár a sajátjaimat sem. Ezért valóban minden héten kell gyakorolni mindenképpen, úgyhogy én igyekszem, amikor... Azt nem mondom, hogy minden nap, mert vannak napok, amíg úgy telnek el, hogy nem volt lehetőségem zongorázni. Viszont amikor van egy koncert, például egy önálló zongoraestre készülök, akkor egy hónap intenzív gyakorlás van. Napi legalább 5-6 óra. Kérdésedre válaszolva, hogy orgonán szoktam-e játszani? Nem szoktam, viszont több alkalommal tanultam, gyakoroltam orgonán játszani Veresegyházon a templomban, amikor még zeneiskolába jártam, úgyhogy így volt lehetőségem kipróbálni.
4: Zigor, most jól mondom a nevedet. Az a kérdésem hozzád, hogy milyen zenei stílust képviselsz? Hisz én olvastam róla, hogy vegyes, tehát van benne klasszikus is, meg mai is. De hogy határoznád ezt te meg?
5: Én úgy határozom meg, hogy klasszikus alapokra épülő, modern, poppos hangzású, filmzenei hatású zongoradarabok. Én így jellemzem. Egyébként röviden azt szokták mondani, hogy valahol a klasszikus és a könnyű zene között van annak a határán, a legrövidebb szóval pedig neoklasszikus stílus.
4: Szeretném megkérdezni tőled, ugye, mint fiatal ember, hogy vannak-e példaképeid a zenében, és hogyha vannak a példaképeid, jársz-e koncertekre, és ellesel-e ott ilyen show elemeket? Tiéd a szó?
5: Természetesen vannak példaképeim. Ezek közül a legnagyobb példaképem és a legközelebbi egy világhírű magyar zongoraművész, Havasi Balázs, bizonyára nagyon sokan ismerik, és én el szoktam menni a koncertjeire, pont pár héttel ezelőtt is voltam, évekkel ezelőtt is, és amikor először voltam a koncertjén, az egy szóló zongora projekt volt. Tehát nem ez a szimfonikus, amit talán többen ismernek, mert az arénában szokott lenni sok ezer emberrel. Ez egy kisebb, itt általában 3-4 ezer ember van, és ott ültem, emlékszem, vittem a jegyzetfizetemet, és jegyzeteltem, hogy mit csinál, mit mond. Nagyon tetszett, hogy történeteket mesélt a dalok között. És amikor saját koncertet adtam, akkor egészen hasonlóan csináltam én is, hogy történeteket meséltem, hogy az adott dalt esetleg kinek szereztem, mi a témája, mi ihlette, egy-két poénnal, egy kis humorral fűszerezve, és akkor úgy a visszajelzések alapján is sokkal izgalmasabb tud lenni egy ilyen előadás.
4: Szeretném megkérdezni, hogy van-e állandó műsorod, vagy műsoraid? Kísérő zenészekkel szoktál-e fellépni? És megkérdezem tőled, ha nem haragszol, hogy más hangszeren játszol-e?
5: Nemrégiben indult egy olyan projekt, egy műsor, amit most már mondhatunk rendszeresnek. Több alkalommal fogjuk megismételni. Itt a budapesti Kláris hajón szokott lenni, egy ilyen naplementés Dunára néző kilátással. És ez másfél óráig tart, így a kis beszéddel együtt. Ott szólóban szoktam fellépni, van egy négykezes darab, amit a kisöcsémmel szoktunk eljátszani. Nagyon szeretnénk vonóssal, például egy csellóssal, hegedű, stb. Illetve van egy barátom, akivel egy dob és zongora projekten dolgozunk. Még sokat kell rajta dolgozni, hogy ez egy élő, aktív, működő projekt legyen, de abszolút rajta vagyunk. És a harmadik kérdésedre válaszolva, más hangszeren nem mondanám, hogy játszok. nekem tetszett a gitár, próbálkoztam vele, de valahogy nem éreztem magaménak. Ezért aztán nem is nagyon folytattam, illetve szájharmonikázni is próbáltam, meg akár fúvos hangszert is, de nem mondanám, hogy megtanultam, inkább mindig visszahúzott a szívem a zongora felé.
4: Ez egy őszinte vallomás volt, és hűséges vagy a zongorához. Ez Igor? Azt olvastam rólad, hogy többféle irányzatot is képviselsz, no erről bővebben mesélj hallgatóinknak, kérlek, és azt is olvastam, hogy ilyen egyéni történetek, lelki utazások, imák és belső küzdelmeket is kiszoktál fejezni a művekben. Na, erről mesélj nekem, hogy ez hogy történik benned, mert ott születik meg a dal.
5: Igen, ez egy nagyon összetett kérdés, és a válasz is összetett, és soha nem mondom ugyanazt a választ erre a kérdésre. Minden dal másképpen születik. Volt már arra is példa, hogy mondjuk mentem az utcán, és egyszer csak hallottam belül egy dalt, elkezdtem dúdolni, és hazamentem, és elkezdtem a zongorán folytatni. Aztán olyan is van, hogy improvizálok a zongorán, és úgy születik meg valamiféle kis dallam a kezem alatt, és arra már tudok építeni. Tehát megszületik egy téma, és arra tudok utána építeni. Lelki küzdelmek, igen, több dalomat sajnos negatív dolgok is indítványozták. Például most, amin dolgozom, van egy darab, ami, hát nem is tudom, hogy lehet ezt szépen mondani, hogy sajnos a bátyámat elvesztettem,

0: dallamosnak, ugyanakkor drámainak. És ez egy nehéz vállalás, mert hát a bátyám alapvetően nagyon vidám ember volt, és energikus, stb., és azt akartam, hogy a dal is olyan legyen, ami igazán illik hozzá.
1: De tudod azt, hogy a Mennyországban, amit az elején felolvastál a Zsoltárok könyvében, ott a zene, az nagyon meghatározó, úgyhogy hidd el nekem, hogy a szívéhez jutott a te dalod. Na most beszéljünk néhány szót az imákról. Tudnék, mi keresztény katolikus rádió, ima rádió is vagyunk. A riport után a bátyádért fogunk kérni imát. Van nekünk egy telefonszámunk, és ott lehet kérni az ő lelki üdvéért. Erről mesélj nekem, hogy az ima hogy jelenik meg a dalaidban.
0: Tudok mondani egy egész konkrét példát, hogy a legutóbbi dalomat egy olyan szituáció ihlette, hogy nálunk voltak a feleségem unokatestvérei, és este improvizáltam egy imát. Nekik nagyon picik, és csak ami belülről jött, hogy köszönjük az Úrnak, hogy megadta nekünk ezt a csodás napot, stb. És gyönyörű szépen elismételte a kis 7 éves, szinte, hogy szóról szóra, tehát teljesen meglepődtem, és annyira dőlt belőle, vagy belőlük a szeretet, hogy utána leültem a zongorához, és ezzel a hangulattal erre gondolva, vagy még ezzel az érzéssel elkezdtem igazából zongorázni, nem volt vele célom, de azonnal jött egy olyan dallam, ami egyszerűen, hát nem akarok a saját darabomról mondani, de hogy elképesztően szép volt nekem.
1: Te mondjál a saját darabodról, mert ezt szeretném közel vinni a hallgatókhoz. Hát rólad szól a műsor, parancsolj.
0: Hát, tehát számomra is meglepő volt, hogy milyen dallam születik a kezem alatt. És ez annak tudom be, hogy ebből a két kisfiúból áradó szeretet, tehát sikerült átültetni a dallamba, vagy valami ilyesmi.
1: Értelek. Én elolvastam zenei pályádat, meg kell állapítanom, hogy egy nagyon mély érzésű ember vagy. Az eddigi műveid egy jó része a családodhoz kötődik, erről majd egy pár mondatot fogunk beszélni. Itt engedjék meg, kedves hallgatóink, hogy figyelmükbe ajánljak egy szép dalt, melyet Zigor édesanyjának írt. Hallgassák szeretettel!

0: 2018. Ügyes és kiváló zongora játékot meghozta a legjobb billentyűs díjat, az Éter, jól mondom, Éterfesztivál. Na, erről aztán én semmit nem tudok, úgyhogy néhány mondatot mondja, hogy hogy kerültél oda, és mi ez az Éterfesztivál?
1: Ez egy tehetségkutató fesztivál, így nevezik, hogy Éterfesztivál, Egerben van ott a Borvidéken. Nem tudom, hogy akkor még hogy volt 2018-ban, de manapság ez már a Füles Bagoly csoporthoz, tehetségkutató csoporthoz tartozik. Tehát aki ott nyer, meg máshol is nyer országszerte, akkor ők a végén az A38 hajón versenyeznek egymással, a nyertesek, és abból kerül ki a fő nyertes, és ez egy nagyon-nagyon jó összetett projekt. De gyakorlatilag ez egy tehetségkutató, amire jelentkeztem a zongora darabjaimmal, hármat játszottam el. Az a lényeg, hogy ott zenekarokkal is versenyzik az ember. Tehát nagyon nehéz a zsűrinek a dolga. Ezt mondták is, hogy nehéz úgy hozni ítéletet, hogy mondjuk valahol fellépnek 8-an különböző hangszerekkel, énekkel, más meg mondjuk, mint én, egy darab hangszerrel egyedül. És úgy is könyveltem el, hogy akkor tök jó, hogy szerepelhettem így, szuper, de azért ott voltam az eredményhirdetésen, és egyszer csak bejelentették, hogy megnyertem a fesztivál legjobb billentyűse díjat.
0: De közben kérdezed, hogy drukkoltál ezért?
1: Drukkoltam, biztosan, emlékszem, de arra is emlékszem, hogy volt bennem egy olyan érzés, hogy biztos, hogy nem fogok nyerni. Tehát, hogy nagyon nagy meglepetés volt. Pici ajándék volt, semmi extra, valami bor meg oklevél, tényleg nem egy nagy dolog, de hogy ez olyan szinten motivációt tud adni az embernek, egy ilyen apróságnak nevezhető dolog, hogy utána kaptam belőle inspirációt. Egészen annyira, hát nem azt mondom, hogy emiatt, de ez biztos, hogy befolyásolta azt, hogy évekkel később megalapítottam a saját tehetségkutatómat.
0: De én úgy tudom, hogy neked volt egy együttesed is.
1: Igen, kettő is volt egyébként.
0: Mit játszottatok, hol léptetek fel?
1: Az egyik az nagyon régen volt, egy poprock együttes, a legutóbbi pedig a Dreamcatchers nevű. Az attól volt különleges számomra, hogy egy idő után zongora darabjaimból kezdtünk el dalokat alkotni, és egy nagyon érdekes folyamat volt megtapasztalni azt, hogy egy zongora darabból hogyan tud megszületni egy popdal, ami aztán befolyásolja az eredeti zongora darabot is. Tehát mire az eredetit kiadtam, addigra nagyon sokat változott.
0: És fölléptetek?
1: Fölléptünk.
0: Több helyen?
1: Turnén voltunk.
0: De popot játszottatok?
1: Az egy pop, elektropop zenekar
0: és
1: volt.
0: És csak saját dalokat?
1: Csak saját dalokat játszottunk, illetve inkább úgy mondom, hogy kiadtunk csak saját dalokat, de koncerten azért néha 2-3 feldolgozást.
0: Ennek van nyoma valahol?
1: Tehát van,
0: utána
1: abszolút.
0: Tudnak nézni esetleg a hallgatók?
1: Igen, igen. A38 koncert is volt, ami felvételre került.
0: És miért és maradt ez abban?
1: Még a tévében is. Igazából teljesen őszinte válasz az, hogy az emberi kapcsolatok miatt nem tudott ez a csapat úgy együttműködni, ahogy egy zenekarnak együtt kell működnie.
0: Ezt teljesen megértem. No, beszélgessünk az első albumodról. Hogyha néhány mondatot mondanál, úgy tudom, hogy az 2020-ban jelent meg?
1: Az legelső album az 2018-ban jelent meg.
0: Ez amit a feleségednek írtál.
1: Egészen pontosan egy darab szerepelt az albumon, amit a feleségemnek írtam. Ez a Változások című album, és azon volt egy felhő darab, amit a feleségemnek írtam. Igazából írtam hozzá egy verset korábban, az volt a címe, hogy Felhő vagy te, és így jött a címe. És forgattunk hozzá egy videoklipet Veresegyházon, az Innovációs Központban, és az az érdekesség, hogy ez nagyon az elején volt, akkor még csak friss kapcsolat volt, barátnőm volt, és emlékszem, hogy annyira előre gondolkodtam, vagy hát annyira, hogy mondjam, biztos voltam azt, hogy én vele szeretnék lenni, hogy tehát egyrészt a klipben is szerepelt, meg dalt írtam neki. Ami érdekes, hogy amikor összeházasodtunk, nagyon sok helyszínt megnéztünk országszerte, és végül a polgári házasságkötés teljesen véletlenül úgy alakult, hogy ugyanabban a teremben zajlott, ahol ezt a klipet forgattuk, ugyanazzal a zongorával. Így lehetőségem volt, amikor ő bevonul, akkor ezt a dalt, amit neki írtam, eljátszottam ugyanazon a zongorán.
0: Ez egy nagyon érdekes történet, és nagyon szívhez szóló.
1: Sorsszerű volt.
0: Sorsszerű. Hogy hívják őt?
1: Dr. Lipták Klaudia, úgyhogy ebből kiderült, hogy hát nem derült ki, mert doktor lehet akár másképp is az ember, de ő fogorvos.
0: Értem. Menjünk tovább a riporttal. Van az úgynevezett Dalhorizont nevű vállalkozás. Azt írtad, hogy ez a vállalkozás ilyen fiatal tehetségek, fiatal zenészeknek a működésének az elősegítésére hoztatok létre, ma már menedzsmentként. No, ez érdekelne engem. Majd megmondom a riporttal kívül, hogy miért.
1: Ez egy szerelemprojektnek indult, és most is az, de hogy rendes vállalkozásként is működik. Eleinte csak annyi volt a célom, hogy valamiféle lehetőséget adni a zenészeknek, mert én kerestem folyamatosan, hát most is keresem, de hogy akkor kerestem az utamat, mik a lehetőségek, kinek lehetne jelezni, hogy írjanak rólam, stb. És azt tapasztaltam, hogy nagyon-nagyon zárt ez a terület. Tehát vannak a nagyon népszerű zenekaroknak, aki bejött, és van, tudom én, több száz olyan zenei projekt, vagy több ezer, akinek semmi lehetőséget nem biztosítanak. És gondoltam, hogy valamit én teszek azért, hogy ez másképp legyen. Valahol tudom, hogy nem váltom meg vele a világot, vagy nem azonnal, de valahol el kell kezdeni, és elindítottam egy Facebook oldalt, Dalhorizont címen, mert azt találtam ki, hogy ott majd kirakjuk az új dalokat, hogy abból indultam ki, hogy milyen dal van a horizonton, és akkor így jött a Dalhorizont. És nagyon gyorsan elkezdte kinőni magát ez egy ilyen vállalkozássá. Igazából én építettem a saját projektemet, az Igort, és mások látták, hogy ügyesen csinálom, és az első ügyfelem az a Neo zenekar volt, aki a Control című filmnek a zenéjét szerezte, világszerte kaptak mindenféle díjat. Milkovics Mátyás engem megkeresett, és megkérdezte, hogy tudnék-e neki segíteni. Aztán ezt elmeséltem valakinek, úgyhogy lett még egy ügyfelem. Azok ajánlottak a Kistehén zenekarnak, aki egy nagyon ismert zenekar, és ez a három referencia már elég volt arra, hogy később már erre hivatkozva tudjak új ügyfeleket megkeresni. Utána meg már ajánlottak, és igazából így alakult, hogy...
0: Ez ma is működik?
1: Ez ma is működik, abszolút, és most tartunk ott, hogy már kinőttük magunkat menedzsment irodává, tehát teljes körű menedzsmenttel foglalkozunk. Segítünk a zenészeknek eljutni a releváns célközönségéhez, koncertek szervezésében, közösségi média, reklámokkal, stb.
0: Értem. De ezen kívül te alapító tagja vagy a Befutó Zenei Tehetségkutatónak is, ugye? Vagy szervezője vagy, illetve a Klip Pódium című videoklip versenynek. Én semmelyikről nem hallottam, de most erről, hogyha mondaná a hallgatóinknak pár mondatot, örülnék.
1: Igen, ezt Tamással alapítottuk annó, ezt a Befutó projektet. Később kiszállt belőle, és áldását adta rá, hogy folytassam egyedül. Úgyhogy ezért szoktam úgy jelezni, hogy társ alapítója vagyok, de főszervezője. Tehát ezt mondhatni jelenleg az én projektem, mind a kettő. A Befutó az már negyedjére lett megvalósítva idén, és 145 jelentkezője volt. Ami egy kiemelkedő szám, mert általában 60-70-en szoktak jelentkezni egy tehetségkutatóra. Több különlegessége is van, az egyik az, hogy ez online formában zajlik, a másik az, hogy elképesztően sok nyereményt osztunk ki.
0: Na, ezekkel kapcsolatban ez egy üzleti vállalkozás akkor tulajdonképpen.
1: Mondhatjuk üzletnek, de sokkal inkább ennek egy magasabb célja van. Tehát szintén ez is egy olyan dolog, amit mondtam a Dalhorizonttal kapcsolatban, hogy szerettem volna hozzájárulni ahhoz, hogy jobban működjönek a dolgok a zenei piacon. A víziónk is az, hogy fel szeretnénk lendíteni ezt az egészet, ahogy működik. És a Tamással is igazából így találtunk egymásra, hogy mindkettőnknek volt egy álma, hogy csináljunk egy tehetségkutatót, ami teljesen, mondhatni, bundamentesen működik, hogy tényleg az nyer benne, aki megszavaz a zsűri, és nem a haver. Tehát...
0: Teljesen egyetértek, én ezzel kapcsolatban szerettem volna megkérdezni, hogy te megelőztél, hogy tulajdonképpen milyen formában csináljátok, ez KFT, BT, vagy pedig alapítványi forma. Várjál, mert még volna a kérdésem, pontosan a te mondataidra ráhangolódva, hogy ki választja ki itt ezeket a tehetségeket, milyen módon, ki finanszírozza ezt a dolgot, és hol jelennek meg ezek a szereplők. Mert ugye az egy dolog, hogy van egy tehetségkutató, de nagyon sokan eltűnnek. Tehát ezt akkor érdemes csinálni, hogy azok a kiváló tehetségek, akik ugye megnyernek egy tehetségkutatót, most egy ilyen jellegűt, amit te mondtál, azok a szereplők valamilyen úton, módon a köztudatba is beépüljenek. Na erről, hogyha mondaná pár mondatot.
1: Egyéni vállalkozás formájában működik. Nagyon sok volt a kérdés, próbálom felidézni, szóval a finanszírozás kapcsán ezt én finanszírozom, mint Dalhorizont, és úgy néz ki, hogy a nyeremények, amiket odaadunk, azokra kerestem támogatókat, és tőlük csak azt kértem, hogy azt az adott támogatást, például egy videoklipet, vagy egy professzionális fotózást, vagy rádióreklámot, egy stúdió időt biztosítsanak a nyeremények, tehát ennek ilyen szempontból költsége nincsen.
0: Akkor itt én elmondom neked, hogy én abban tudok segíteni ebben a témában, hogyha van olyan együttes, akit ajánlasz, azzal csinálok riportot.
1: Jó, ez nagyon jól hangzik. Köszönjük szépen. Azt gondolom, hogy élni fogok vele.
0: De túlmenve még egyszer a nyereményeken, hogy tartjátok életben ezt a dolgot? Tehát például arra gondolok, hogy van egy együttes, ami kiváló, nagyon jó zeneileg, és nagyon jó nótákat írnak. Hogy tartjátok életbe? Visszatekintetek ezekre a dolgokra?
1: Van utókövetés, tehát például az első befutónak a nyertesét, őt visszahívtuk néhány évvel későbbi tehetségkutatóra zsűriként, mert ő az alatt az idő alatt egy szép karriert futott be. És most például a legutóbbi nyertesnek, a Küszöb zenekarnak felajánlottunk egy menedzsment szerződést.
0: Kitűnő. Tovább emel a riporttal, hát tudod, hogy mi egy keresztény imarádió vagyok. Szeretném tőled megkérdezni, hogy a hit, a Jóistenbe való hit, milyen szerepet játszott a te életedben? Megragadott engem egyébként, hogy a zenei történetedben imák és lelki dolgok vannak. De tőled szeretném megkérdezni, hogy ez, hogy érzed ezt, hogy idáig eljutottál?
1: Számomra az Istenbe vetett bizalmat jelenti a hit, mindig ott van velem. Ha feladnám, akkor tudom, hogy ott van velem Isten. Én azt szoktam mondani, nekem egy ilyen kedvenc mondásom, hogy a szeretet Isten, és Isten a szeretet. És én ebben hiszek, ezzel a mentalitással élek, hogy a szeretet, tehát Isten mindenhol ott van, mindenkiben ott van, lehet, hogy valakiből jobban ki kell hozni. Kicsit pontosabban válaszolva a kérdésedre, hogy hit nélkül biztos, hogy nem lehetnék itt.
0: Hát ez nagyon érde, ezért el is hallgattunk egy pillanatra, szívem dobott engem ez a dolog. 2024, három dalod is megjelent. Ha ezekről a dalokról néhány mondatot mondanál, ugye a The Goldman, a Levitation, és a Spider on the Wall. Jól mondtam angolul?
1: Nagyon-nagyon-nagyon jól mondtad. Ez az első, ez a The Goldman, ez az aranyember címet viseli.
0: És ezt megint valakinek írtad, ugye?
1: Igen, igen. Ezt a kedves apósomnak, elhunyt apósomnak írtam, posztumusz, Lipták Sándornak. És hát igazából a címe elárulja, hogy aranyember volt. Arany szívéről volt híres, végtelenül kedves és jó akaratú ember volt. És ez a jósága ihletett abban, hogy egy darabot
0: szenteljek
1: neki.
0: A második dal, ugye ez a valami búvárkodással kapcsolatos. Azt olvastam rólad.
1: Igen. Még hogyha megengeded, akkor az előzőhöz annyit szerettem volna hozzáfűzni, hogy ez egy olyan darab, amit négy kézre írtam meg, de mivel két kezem van, ezért koncerten nem tudom egyedül eljátszani, és ez az, amit a kisöcsémmel szoktunk ketten játszani, amit a beszélgetésünk elején említettem, csak egy ilyen érdekességképpen. És a következő a levitáció, vagy a lebegésnek is fordíthatjuk. Ezt a dalt valóban a buvárkodás ihlette, én szoktam buvárkodni, nagyon szeretek, illetve hozzátenném, hogy a levegőben töltött idő érzése is. Tehát ez a kettő, hogy repülés, mondjuk egy ilyen tandem repülés, tehát egy ilyen nem az utas szállítóban, mert ott az ember nem érzi tényleg még annyira sem, mintha buszozna. Egy ilyen szabadabb repülés, illetve a tenger mélyén ez ihlett egy ilyen, hogyha valaki meghallgatja, akkor egy ilyen könnyed, dallamos, ez az érzés jön.
0: És a harmadik? Spider on the wall.
1: Igen, ez a pók a falon, egyébként ez egy nagyon, nagyon érdekes dolog, még magamat is megleptem vele, mert én általában melankolikus darabokat, líraibb darabokat írok, és ez egy ilyen pörgős, vidám, ugrálós, staccatós ilyesmi, és hát én feküdtem a kis szobámban, és megláttam egy pókot, hogy mászik a falon, és arra gondoltam, hogy ha én pók lennék, akkor hogy mit csinálnék a zongorával, és hát oda ültem ezzel a gondolattal a zongorához, és arra gondoltam, hogy most ha pók zongorázna, akkor mit játszana, és ezért egy ilyen nagyon staccatós, ugrálós dallam született belőle.
0: Szeretném tőled megkérdezni, hogy jótékonysági fellépéseket szoktál-e vállalni, és hogyha igen, milyen dalokat szoktál játszani? És ezen belül, miután én elég sok jótékonysági fellépést szervezek, felkérhetlek-e esetleg egy fellépésre, egy jó cél érdekében?
1: Akkor most fordított sorrendben válaszolok kivételesen, hogy megtisztelő a meghívás, és elfogadom. Szoktam vállalni ilyeneket, például iskolákban felszoktam lépni jótékonysági célból. Eddig iskolákban volt leginkább, tehát...
0: Az én általam szervezett jótékonysági koncertek mindig templomokban vannak, és a célja általában a szegény, a reményvesztett embereknek a segítsége. És köszönöm, hogyha ezt elfogadtad.
1: Én köszönöm.
0: 2025. Mit jelent ez neked az az év? Erről beszélj egy picit bővebben. Mind dolgozol jelenleg? Hol voltak idén fellépéseid, és milyen terveid vannak?
1: 2025 az nekem a zenei karrierem egy új kezdetét jelenti. Én valahogy nem is tudom, egy ilyen tudatalatti érzésem volt, vagy gondolatom, hogy nekem a zenei karrierem igazán 30 éves koromtól, 30 és 40 éves korom között fog zajlani azon a szinten, amiről álmodoztam. És mivel tavaly évvégén betöltöttem, idén vagyok 30, és úgy is alakul. Tehát, hogy erre gondoltam, de nem nagyon mondtam ki szerintem senkinek, csak az én fejemben volt ez, és nyilván tettek nélkül szerintem semmi nem alakul. Viszont olyan is lehet, hogyha valaki tesz, akkor sem sikerül. És itt lehet hivatkozni megint a hitre, tehát kell a hit, kellenek a tettek, kell a kitartás, a kitartáshoz megint a hit, és akkor tudnak szerintem jól alakulni a dolgok. Idén már számos interjún vagyok túl, mint ahogy most itt is vagyok, amiért nagyon hálás vagyok. Idén volt az első önálló szervezésű zongoraestem, és ez a koncertsorozat folytatódik, illetve még nagyobb terveink is vannak a következő hónapra, a következő hónapokra, illetve a következő évekre vonatkozóan, illetve most úgy néz ki, hogy annak ellenére, hogy én is dolgozom menedzserként, zenekari menedzserként, nekem is lesz egy menedzserem.
0: Ez egy érdekes, de a menedzserek menedzsere. Utolsó kérdésem tulajdonképpen az, hogy a hallgatóink, akik most hallottak téged ebben a riport műsorban, megtalálnak az interneten?
1: Természetesen minden platformon megtalálnak, YouTube-on, Spotify-on, mindenhol. Ahogy mondtam a nevemet, egyébként ha beírják azt, hogy Zigor, akkor megtalálnak, de hogyha az I betű helyett egy felkiáltót tesznek, akkor 100%, hogy meg leszek. Most készült el pont a weboldalam, annyira friss, hogy még el is felejtettem majdnem mondani, zigor.hu.
0: Köszönöm. Nagyon elment az idő, elmondom neked. Engedd meg, hogy egy pár mondattal befejezzük ezt a riportot. Tisztelt hallgatóink! Meg kell mondjam önöknek, hogy sok zenésszel készítettem riportot, de Zigor nagyon érdekes művész, ahogy írta és ahogy a riportot készítettem, megfogott benne a mély lelki érzések vonulata. Fontos, hogy a zenei kifejezésnek is ez a mottója, hisz ez a szeretet és a hit, amely hallható a művész úr zongora műveiben. Én azt gondolom, hogy még sokat fogunk hallani róla, hisz olyan fiatal vagy, Igor. Kedves Igor, köszönöm, hogy vendégem voltál itt a Mária Rádióban, és hogy be tudtalak mutatni a hallgatóinknak. Kívánok neked erős hitet, sok szeretetet családod körében, és hogy karrieredet a Jóisten segítse továbbra is. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké amen.
2: Almási Igor zongora művész zeneszerzővel Borsovszky Tibor beszélgetett.
3: Talentum. Beszélgetést hallottak életről és értékekről.

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Kedves hallgatói család! A nyári hónapokban ünnepeljük Európa nagy védőszentjeit, Szent Benedeket, Európa atyaként, Szent Cirilt és Metoldot, a szláv népek apostolait, svéd Szent Brigittát, a misztikus imádság és a zarándoklat szentjét, valamint Szent Terézia Benediktát, Edith Steint, aki életét áldozta Európáért. Mindannyian arra emlékeztetnek minket, hogy kontinensünk csak akkor találhat valódi békére, ha visszatér keresztény gyökereihez. Szent II. János Pál pápa így tanít bennünket. Európa jövője nagyban függ attól, hogy megtalálja-e az utat vissza Krisztushoz, aki egyedül képes reményt, életet és valódi egységet adni népeinek. A Mária Rádió mindennapi küldetése, hogy segítsen ebben az újjászületésben, imádsággal, tanítással és a hit tanúságtételével. Most arra kérjük Önöket, támogassák imáikkal és adományaikkal a Mária Rádió szolgálatát, hogy Európa újra felfedezhesse azt a lelki örökséget, amely igazi reményt ad a jövő számára. Köszönjük nagylelkű támogatásukat, és hogy velünk együtt imádkoznak Európa lelki megújulásáért. Isten fizesse meg áldozataikat!
2: Kedves hallgatók! Minden hónap második, harmadik, negyedik és ötödik csütörtökén Kider Imre atya teljesít napi papi szolgálatot a Mária Rádióban. 9 órai kezdettel Imre atya szentmisét celebrál a Gogol utca 28 szám alatti stúdió kápolnájában, melyre szeretettel várunk mindenkit. A nap folyamán Imre atyát a 10 órakor kezdődő Hitünk és életünk, illetve a 14 órai a Nap evangéliuma című műsorainkban is hallhatják. A műsorok közötti szünetekben Imre atya örömmel fogadja önkénteseinket lelki beszélgetésre, gyónásra. Tartsanak velünk!

0: Radio. Múltról és jelenről. Szakály Sándor történész, a Veritas Történetkutató Intézet és Levéltár főigazgatójának, a Károli Gáspár Református Egyetem kutatóprofesszorának gondolatait hallják.
1: Ami összeköt. Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió valamennyi hallgatóját. Szakály Sándor történész vagyok, aki szívesen osztja meg önökkel a belőle előbukkanó emlékeket, napjaink történéseihez kapcsolódó gondolatait. Sokszor elgondolkodtam már azon, hogy vajon mi az, ami sok esztendő eltelte után is összeköt bennünket, azokat, akik nem egy esetben talán évtizedek óta sem találkoztak már. A felvetésre nem olyan régen választ kaptam. A közös múlt, az együtt töltött évek, a közösen elvégzett feladatok és mindezek felidézése. 1970-ben fejeztem be az általános iskolát szülőfalomban, Törökkoppányban. Egy korábbi jegyzetemben már szóltam arról, hogy ballagás nélkül, mert a ballagás napján Budapesten vettem részt az általános iskolások számára kiírt országos történelemverseny döntőjén. Az egykori osztályunk összetartó, jó hangulatú osztály volt. A mintegy 30 fős osztályba Kára, Somogydöröcske, Miklósi, Szorosad és Törökkoppány adta a diákokat. A nem törökkoppányi diáktársaink a tanítási időhöz igazodó menetrend szerinti buszokkal érkeztek Törökkoppányba, és indultak onnét haza a tanítás végeztével. Akadtak olyanok is, akik kerékpárral tették meg a néhány kilométeres utakat. Ezekről is emlékeztünk egykori osztálytársaimmal a közelmúltban, amikor az évtizedeken keresztül elmaradt osztálytalálkozókat igyekeztünk pótolni. 1974-ben volt egy létszámhiányos találkozónk, mivel a szervezők akkor úgy vélték, hogy 1975-ben a fiúk többsége már katonáskodik, és onnét nem valószínű, hogy egy osztálytalálkozóra eltávozást kap. Talán 15-en jöttünk össze akkor. Most, több mint 50 esztendő után, szinte ugyanannyian. Ez a találkozó azonban már nem volt előzmények nélküli. 3 évben minden évben meghirdetjük. Megpróbáljuk plótolni az elmaradtakat és visszafiataladni. Alapvetően sikerül is. Sorjáznak az emlékek és a történetek, visszarepülünk az időben. A megváltozott világ, a különböző politikai vélekedések nem befolyásolnak bennünket. Ugyanolyanok vagyunk, mint egykoron. A múlt, a közös emlékek, az együtt megélt történések felidézése fontosabb számunkra, mint azt bárki is gondolná. Sokfélék voltunk, sokfélék lettünk, de összességében megmaradtunk egy olyan kis közösségnek, amelynek tagjai bármikor számíthatnak egymásra, bármilyen dologba. Ennél többre nem is vágyunk. Úgy véljük, ez is összeköt bennünket, az immár 70 esztendőt megérteket, akik a találkozók alkalmával soha nem felkezdnek azokról, akik már nincsenek közöttünk. Ők valahonnét figyelhetnek ránk, és ha tehetnék, talán küldenének is egy-egy üzenetet, mi pedig válaszolnánk, mert az elmentek is közülünk valók voltak. Az egykoron fiatal lányok és fiúk, akik annó baráti közösséget alkottak, ma már korosabban, de ugyanúgy baráti közösséget alkotnak, és remélik, hogy ez még hosszú évekre így is marad, mert ha jó Isten úgy akarja...
0: Múltról és jelenről. Szakály Sándor történész, a Veritas Történetkutató Intézet és Levéltár főigazgatójának, a Károli Gáspár Református Egyetem kutatóprofesszorának gondolatait hallották.

0: Hírpercek.
1: Leó pápa köszöntötte a toszkánai, amiatt a hegyen álló kereszt felavatásának 80. évfordulóját. Bodajkon rendezik meg a székesfehérvári egyházmegye kegyhelyeinek találkozóját. Tanévnyitó értekezletet tartottak a hajdudorogi főegyházmegyében. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Kontra Zsuzsát hallják, hírszerkesztőink Vég Györgyi és Kontra Zsuzsa. A Szent Atya augusztus 24-én Pietro Parolin bíboros aláírásával táviratot küldött a Montepulciano-i pienziai megyéspüspöknek abból az alkalomból, hogy a Monte Amiatán álló II. Világháború végén megrongált 22 méteres kovácsoltvas keresztet 80 éve rekonstruálták, tájékoztatott a Vatikán Rádió. A kereszt világítását 12. Pius pápa kapcsolta be Rómából rádiós összeköttetéssel, távirányítással 1946. augusztus 24-én éjjel. A Szent Atya táviratában kiemelte, hogy ez a jelentős évforduló megújult tudatosságot ébreszen a megváltás szimbóluma iránt, hogy annak meghívása jegyében felfele tekintsünk, és hogy együtt járjunk a jóság, a szolidaritás és a béke ösvényein. A hegycsúcson ragyogó kereszt fénye ragyogjon fel a rácsodálkozók szívében is. Köszöntője végén apostoli áldását küldte az ünnepélyes szertartáson jelenlévőknek. Először rendezik meg székesfehérvári egyházmegye kegyhelyeinek találkozóját Bodajkon. 5 kegyhely, 1 édesanyja címmel a szeptember 12-i rendezvényre várják a bodajki búcsúra érkezőket és a gyalogos zarándokokat is, tájékoztatták a szervezők az MTI-t. A témában tartott pénteki sajtótájékoztatón Spányi Antal megyéspüspök elmondta, hogy a székesfehérvári egyházmegyének több jeles búcsújáró helye van, a magyarországi egyházmegyék közül a legtöbb, és külön-külön mindegyiknek van társadalmi küldetése. A püspök bejelentette, hogy hagyományteremtő szándékkal meghívták Bodajkra a másik 4 búcsújáró helyet, Ercsit, Vértessomlót, Alsószent Ivánt és Makkos Máriát is, hogy bemutatkozzanak a kegyhelyek, kiállíthassák kegyképeiket, illetve közös imádságot is tarthassanak. A jövőben mindig másik kegyhelyen fogják megünnepelni a kegyhelyek találkozóját. Idén is tanévnyitó értekezlettel indult a közös munka a hajdudorogi főegyházmegye területén működő oktatási intézmények vezetőinek és lelki vezetőinek, közölte a hajdudorogi főegyházmegye. Augusztus 25-én a Debreceni Szent Bazil középiskola munkatársai látták vendégül a kollégákat. A Szent Bazil középiskola sokrétű oktatásban részesíti a tanulókat, helyet adva a matematika mellett a cukrász, a szakás, a fodrász, kozmetikus képzésnek is. A feladatokban nem csak a debreceni, hanem a nyíregyházi és kisvárdai intézmények tanulói is bekapcsolódnak, erősítve ezzel a bazilos összetartozást. Kocsis Fülöp hajdudorogi érsek metropolita köszöntőjében rávilágított az idei tanév jelszavának fontosságára, Jézus szavaira: világítson a ti világosságotok. Az iskolában ezért nem csak tudást kell átadni, zárta köszöntőjét a hajdudorogi érsek metropolita. A hírszerkesztő Vég Györgyi kolléganőm nevében is köszönjük kedves hallgatóink megtisztelő figyelmét. A Mária Rádió híreivel Kontra Zsuzsát hallották. Köszönjük, hogy rádiónkat hallgatják.
0: Híreinket hallották.

0: Maria Rádió, a lélek hangja.
1: 23 óra.
2: Maria Rádió Veszprém, FM 95,1.
3: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, szombati adásunk tartalmából.

Leo Pápa a Nemzetközi Közigazgatástudományhoz. Humanizáljuk a digitális technológiát. 14. Leo szentmisét mutat be az Amoris Laetitia kezdetű apostoli buzdítás évfordulóján. Leo Pápa gyászolja 5. Harald norvég király halálát. Parolin bíboros az üldözött keresztényekért imádkozott Katániában.

0: Leó pápa beszéde a Nemzetközi Közigazgatástudományi Intézet konferenciájához. Humanizáljuk a digitális technológiát. A Nemzetközi Közigazgatástudományi Intézet európai tagozata, az ECPA, 2026. augusztus 24-e és 27-e között rendezte meg éves konferenciáját Rómában a La Sapienza Állami Egyetemen. A háromnapos konferencia végén 14. Leó pápa csütörtökön délben fogadta az intézet 500 tagját az apostoli palota Kelemen termében, és angol nyelvű beszédet intézett hozzájuk, melyben kérte, hogy a közigazgatás tudomány szakemberei segítsék a közigazgatást a digitális technológiák humanizálásával, hogy azok az élet és a béke szolgálatában állhassanak.
1: Votre institut, qui a vu le jour en 1930, au lendemain de la grande crise économique qu'a connu le monde,
0: az önök intézetét 1930-ban alapították a világot sújtó nagy gazdasági válság után azzal a céllal, hogy szüntelenül szóljon a politikai hatóságok lelkismeretéhez, hogy a társadalmi életet a korok folyton változó körülményeihez igazítsák, és hogy megvalósítsák a teremtő bölcsességének szándékait és terveit. Kezdte beszédét a Szent Atya a 12. Pius pápa beszédéből vett idézettel, amellyel elődje 1950. augusztus 5-én szólt a 8. Nemzetközi Közigazgatástudományi Kongresszus részvevőihez Rómában. Az éppen most véget ért konferencia témája erős felhívást intézett a digitális korban élő világunkhoz, hogy őrizzük meg az egyensúlyt a digitális technológiák használatában. Ez a felhívás csatlakozik ahhoz, amelyet a mesterséges intelligencia korában az ember védelméről szóló enciklikában fogalmaztam meg. Utalt Leó pápa a Magnifica Humanitas kezdetű körlevelére. Nem tehetjük meg, hogy nem nézzünk szembe ezzel a valósággal, amely közvetlenül befolyásolja életmódunkat, és amely áthatja a társadalmi élet minden szintjét. A mesterséges intelligencia újdonságainak fejlődési sebessége arra késztet minket, hogy megkérdezzük. Vajon a jövőben lehetséges lesz-e irányítani ezeket a gépeket, vajon az emberiség nem kockáztatja-e azt, hogy saját találmányainak áldozatává válik?
1: Un des graves problèmes aujourd'hui, c'est de constater que les décisions concernant la vie humaine sont confiées à des machines.
0: Napjaink egyik súlyos problémája annak a felismerése, hogy az emberi élettel kapcsolatos döntéseket gépekre bízzák. Ezzel a nyugtalanító helyzettel szembesülve üdvözlöm a találkozót, amelynek célja, hogy megerősítse az emberi intelligencia pótolhatatlan jellegét ezekkel a technológiai eszközökkel szemben. Gondolataik és munkájuk segíthet a hatóságoknak abban, hogy az emberiség javát szolgáló döntéseket hozzanak ezen a területen. Az óvatosság, a szigorú ellenőrzés, sőt néha a mesterséges intelligencia alkalmazásának lassítása nem jelenti a haladás ellenzését, hanem az emberiség családjának felelősségteljes gondozását, szólt a pápa. Éppen ezért fontos meghatározni azt az etikát, amely a fontos eszközök használatát kíséri, amelyek sajnos nagy gazdasági és technológiai szereplők kezében összpontosulnak, és amelyeket az állam nehezen tud ellenőrizni. Biztosítanunk kell, hogy az emberiség családjának java ne váljon magánérdekek áldozatává. Leó pápa arra buzdítja a konferencia tagjait, hogy folytassák tovább kutatásaikat, és találják meg a módját és eszközeit annak, hogyan segíthetik a közigazgatást a digitális technológiák humanizálásával, hogy azok az élet és a béke szolgálatában állhassanak. Pontosan erre buzdított minket Ferenc pápa, amikor felhívta a figyelmet e technológiák felelősségteljes használatára, mondván, kötelességünk szélesíteni látókörünket és a műszaki és tudományos kutatásokat a béke és a közjó keresésében, hogy azokat az emberiség és a közösség átlagó fejlődésének szolgálatába állítsuk. A Szent Atya tudatában van a Nemzetközi Közigazgatástudományi Intézet nehéz feladatának, hogy küldetésük nem könnyű, sőt időnként csüggedés is erőt vehet rajtuk.
1: Je prie le Tout-Puissant pour qu'il vous soutienne, afin que vous puissiez continuer avec détermination cette noble tâche.
0: Éppen ezért imádkozik a Mindenhatóhoz, hogy támogassa őket, hogy továbbra is elszánton folytathassák nemes feladatukat, és mindnyájukra Isten bőséges áldását adta, és zárta a Nemzetközi Közigazgatás Tudományi Intézet európai tagozata római konferenciája tagjai az intézet beszédét. A római La Sapienza Egyetem által augusztus 24-e és 27-e között megrendezett ECPA konferenciára mintegy 600 résztvevő érkezett. A több mint 70 országból érkező közel 900 pályázattal az esemény az ECPA közösség növekvő globális elkötelezettségét tükrözi. A rekordokat döntő tavalyi 2025-ös Glasgow-i konferenciát követően, amely az ECPA történetének a legnagyobb ilyen találkozója volt, az ECPA továbbra is erősíti szerepét, mint vezető fórum, amely összeköti a közigazgatási közösségeket Európában, sőt azon túl is.
2: Leo pápa szentmisét mutat be az Amoris Laetitia kezdetű apostoli buzdítás évfordulóján. A Vatikán közé tette 14. Leo pápa által a következő hónapokban vezetett liturgikus szertartások naptárát. 14. Leo pápa a szerdán, október 14-én szentmisét mutat be az Amoris Laetitia kezdetű, a családon belüli szeretetről szóló apostoli buzdítás közzétételének 10. évfordulója alkalmából tervezett találkozó zárásaként. Az Amoris Laetitia 2016. március 19-én Szent József ünnepén jelent meg, a Ferenc pápa által összehívott 2 éves családszínódust követően, amelynek célja a modern világban a családokat érintő kérdések megvitatása volt. Idén, 10 évvel a megjelenése után, Leo pápa összehívta a világ püspöki konferenciáinak elnökeit egy római találkozóra, hogy megvizsgálják és megvitassák az Amoris Laetitia tanításait, és azt, hogy miként hirdessük az evangéliumot a családoknak ma. A következő hetekben Leo pápa számos liturgikus eseményt vezet, beleértve a Róma közelében található Genezzano-i Jó Tanács Szűzanyja Bazilikában tervezett szentmisét is. A Szent Atya korábban, mindössze 2 nappal megválasztása után, 2025. május 10-én látogatta meg a kegyhelyet. A bazilikát az Ágoston rend gondozza, amelynek Leo pápa tagja. Szeptember végén Leo pápa apostoli látogatást tesz Franciaországba, amelynek részeként ellátogat az Egyesült Nemzetek nevelésügyi, tudományos és kulturális szervezetének, az UNESCO-nak a székhelyére. A szeptember 25 és 28 közötti 4 napos út számos liturgiát foglal magában, Párizsban, Lourdesban és Metzben. Végül, október 8-án Leo pápa szentmisét mutat be a római pápai egyetemek tanévének megnyitóján. Leo pápa gyászolja 5. Harald norvég király halálát. 14. Leo részvétét fejezte ki 8. Hákon királynak és Norvégia népének 5. Harald király halála miatt. Elismeréssel szólt a néhai király évtizedekig tartó odaadó szolgálatáról a skandináv nemzet iránt. 5. Harald norvég király pénteken reggel 6 óra 35-kor hunyt el az oszlói egyetemi kórházban, miután a múlt héten súlyos vérbetegség kezelésére a nemzeti kórházba szállították. 5. Harald több mint 35 évig uralkodott, ezzel ő lett a leghosszabb ideig regnáló norvég uralkodó 7. Hákon király óta. A néhai király fia, Hákon koronaherceg követte őt 8. Hákon királyként a trónon. Néhány órával az uralkodó halála után Leo pápa táviratot küldött, amelyben részvétét fejezte ki 8. Hákon királynak apja halála miatt. A Szent Atya szomorúan értesült Harald király haláláról, és szívből jövő részvétét fejezte ki az új királynak, a királyi család tagjainak és Norvégia egész népének. Emlékezve országának nyújtott sok éves odaadó szolgálatára, amely remélem továbbra is gyümölcsöket hoz még, imádkozom a néhai király örök nyugalmáért, írt a táviratában 14. Leo. Végül a Szent Atya a szívből kérte Isten vigasztaló áldását és békéjét a norvég népre, és mindazokra, akik gyászolják az elhunytat. Erik Warden, trondheimi püspök és Tromsø apostoli adminisztrátora is részvétét nyilvánította. Hangsúlyozta, hogy 5. Harald most lépett át a fizikai halálból az életbe, majd tisztelettel és hálával ajánlotta őt Isten szerető irgalmába. A püspök kiemelte, hogy Harald király példás módon testesítette meg a nemzetet. Tudtuk, hogy lát minket, ismer minket, értékel minket, mondta a norvég katolikus főpásztor. Tudtuk, hogy törődik velünk, átölelt minket a belőle áradó melegséggel. Csodálatos példát mutatott nekünk az odaadásra. Warden püspök hangsúlyozta, hogy Harald teljes mértékben az ország királya volt, aki a népének adatott. Úgy tűnt, egója nem állt az útjába. Ez hozta őt közel hozzánk egy teljesen jótékony módon. Végül a püspök részvétnyilvánítása végén megerősítette, hogy a norvég katolikusok imádkoznak a néhai királyért, a királyi családért és az új királyért. Parolin bíboros az üldözött keresztényekért imádkozott Katániában. Pietro Parolin bíboros augusztus 17-én pontifikális, azaz főpapi szentmisét mutatott be Szent Ágota erekéinek Szicíliába, Katániába való átszállításának 9. centenáriuma alkalmából. Homiliájában kérte a hívőket, hogy imádkozzanak a világ különböző részein üldözött számos keresztényért. A szertartást követően körmenetet tartottak a Szent Erekéivel Katániában a történelmi városközpont utcáin. A Szent Ágotának szentelt jubileumi év csúcspontján a Szent tiszteletére emelt székesegyházban bemutatott szentmisével emlékeztek arra, hogy 900 évvel ezelőtt szállították Ágota erekéjét Konstantinápolyból Katániába. Parolin bíboros elvitte az alkalomra Leó pápa áldását és szeretetét Szicília szeretett földjére. A Szent Atya lélekben csatlakozott a polgárok öröméhez, akik védőszentjük ősi tiszteletére gyűltek össze. Ezen évforduló megünneplése annak elismerését jelenti, hogy az Úr hűséges maradt egyházához az évszázadok során. Megtartotta őt a próbatételek idején, megtisztította a nehézségekben, és a szentek tanúságtétele által folyamatosan újra virágzásra indította, hangsúlyozta a bíboros. Homiliájában a szentszéki államtitkár határozott felhívást tett, hogy a hívek imádkozzanak azon számos fivérünkért és nővérünkért a világ különböző részein, akik üldöztetést szenvednek az Úr nevéért és az ő evangéliumáért. Szent Ágota nem csupán Katánia történelméhez tartozik, ma ő Istenhez tartozik, és továbbra is népével jár, folytatta Parolin bíboros. Szent Ágostonra és Tertullianusra hivatkozva felidézte a mártírok fontosságát, akiket nem annyira a szenvedésükért kell dicsérni, hanem azért, mert kitartottak, ahogyan Hippó szentje tanította. A vértanúk vére, magyarázta a kártágói keresztény apologéta, nem a vereség jele, hanem az a mag, amelyből az egyház folyamatosan újra kivirágzik. Ezért a pápai legátus felhívást intézett a hívekhez, hogy tekintsenek Ágotára, mint olyan nőre, aki ma is képes hitet ébreszteni, mert olyan életszentséget testesít meg, amely nem emlékmúzeumokba tartozik, hanem továbbra is hitet, reményt és szeretetet szül. Parolin bíboros a napi liturgia bibliai olvasmányait, a 7 Makkabeus testvér és édesanyjuk vértanúságáról szóló beszámolót, valamint Pál apostol levelét kommentálva hangsúlyozta, hogy a Krisztushoz tartozás túlmutat minden kompromisszum keresés kísértésén. Ez nyilvánvaló volt Ágotánál, akinek vértanúsága elsősorban nem az elszenvedett erőszakról szól, hanem egy olyan szeretet megnyilvánulásáról, amelyet semmilyen erőszak nem tudott kioltani. Ez Pálban is nyilvánvaló volt, aki megtapasztalt félreértést, üldözést és törékenységet, de továbbra is elképesztő derűvel hirdette Krisztust. Parolin bíboros elmélkedése ezután magára az egyházra irányult, amely nem a saját hatékonyságából, hanem Isten kegyelméből él, nem tagjai képességein, hanem az Úr hűségén alapul, aki az emberi gyengeség által is folyamatosan munkálkodik. A pápai legátus ekkor visszatért a Szentíráson végigvonuló felhíváshoz. Ne féljetek! Ez nem pusztán pszichológiai bátorítás, hanem keresztény életünk alapja. Jézus nem ígér megpróbáltatásoktól és csapásoktól mentes létet. Valami sokkal nagyobbat ígér. Parolin bíboros ezután a világ számos részén üldözött keresztényekre utalt. Emlékezzünk tehát, és imádkozzunk ebben a pillanatban mindazok

vértanúságával mutatott rá Pietro Parolin bíboros. Példaként említette azokat a házastársakat, akik a nehézségek közepette is megőrzik a szerelmüket. A szülőket, akik keresztény hitben nevelik gyermekeiket. A fiatalokat, akik nem hajlandók engedni a látszat kultúrájának. A papokat és a megszentelt életű férfiakat és nőket, akik nagylelkűen felajánlják életüket. Az időseket, akik bizalommal ajánlják fel szenvedéseiket, és mindazokat, akik csendben a kompromisszum helyett az igazságosságot, a kényelem helyett az igazságot, és a bosszú helyett a megbocsátást választják minden nap. A szentszéki államtitkár hangsúlyozta, hogy ez az a mindennapi életszentség, amelyről a II. Vatikáni zsinat beszélt. Homiliája végén Parolin bíboros megjegyezte, hogy Catania hatalmas örökséggel rendelkezik a hit, a kultúra, a népi áhítat és a szeretet terén. Ezt az örökséget nem szabad elpazarolni vagy terméketlenné tenni, hanem meg kell őrizni, hogy gyümölcsöt teremjen. Így, ha szilárdan szem előtt tartjuk a szentek tanítását, nevezetesen, hogy rosszat nem még több rosszal lehet legyőzni, hanem a keresztből született szeretettel, amely belülről alakítja át a történelmet, akkor lehetséges lesz szembenézni a terület számos kihívásával. A szegénységgel, az egyenlőtlenséggel, sok fiatal nehéz helyzetével, akik kénytelenek máshol jövőt keresni, a családok küzdelmeivel, valamint az anyagi és lelki szegénység új formáinak jelenségével. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szombati adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jézus Krisztus!

0: korábban elhangzott műsorunkat ismételjük.
1: Az igazság szabaddá tesz.
0: Barsi Balázs ferences atya elmélkedése.
2: Krisztusban szeretett testvéreim, búcsú fiát hoztam nektek. Talán már nem is mindenki tudja, mit jelent ez. Gyerekkoromban vártuk, amikor hazajöttek Andocsról, Gyűdről, a ferences Mária búcsújáró helyekről, gyalog zarándokol, vagy hoznak nekünk valamit. Talán egy mézes kalácsot. De az csak jelkép volt, mert ők ott meggyóntak, megáldoztak abba a szörnyű rákosi rendszerbe. Szabadnak érezték végre magukat. És amit hoztak, az a ragyogó arcuk, az Istentől jött szülőknek, testvérnek az arca. Hát így hozok nektek most búcsú fiát, mert nagyboldog asszony napján Ausztriában, Frauenkirchenben voltam magyarul, boldogasszonyban, ahol a Tomás atya, a ferences házfőnök úgy köszöntött, ilyen még nem hallottam, tele volt a bazilika magyarokkal, és az előtér is. Kedves testvérek, magyar földre jöttetek vissza. A gyalázatos Trianon után, nem kívül, belül kell kiigazítani a határokat, amit mi építettünk. Ezt nagyon jegyezzük meg. Megérintett. Na és mit hoztam nektek haza? Mielőtt kimentünk volna a templomba, bevonultunk volna, odajött hozzám egy férfi, és azt mondta, atya, ugye beszél arról, hogy Szent István felajánlotta az országot a szűzanyának. Jogos kérés volt, de ki kellett magamba javítani. Megemlítettem a beszédbe, de a nagy boldog asszony nem arról szól, hogy István fölajánlotta a koronát Máriának, aki ott tartja az ölében az Isten fiát, hanem nagy boldog asszonyra arra nézünk, hogy kihez ajánlotta fel. Abból kell értelmezni a felajánlást. Nem a felajánlásból a nagy boldog asszony ünnepét. Nagyon fontos. Én is úgy jöttem erre rá éveken keresztül, és paptestvéreimet is kérem, hogy erre figyeljenek.

0: boldogasszonykor másról kell beszélni. Arról, hogy ki az, akire fölnézett István. Nézzétek, ahogy ábrázolják ezt a jelenetet, mindig ott van a szűzanya, de ölében a Jézus, az Isten fia, tehát nekik ajánlotta fel. Igen. Hát, mert Szent István számára, aki valóban keresztény lett, megnyílt az ég. Az a keresztény, akinek az ég nyitva van. És ezzel kezdődött a Nagyboldog Asszony napi olvasmány, Szent Leszke, a Jelenések könyvéből. Megnyílt az ég, és egy nagy jel tűnt föl, egy asszony, akit 12 csillag koronázott, láb alatt a hold. Fiút szült, de a fiút a mennybe ragadták. Most testvérek, itt csak a katolikus és ortodox értelmezésnek van tudományos alapja. Ez a szűzanyáról szól. Mert sem az Ószövetség, sem az Újszövetség nem szülte azt a fiút, aki a mennybe fölment. Hiszen ez a fiú, akit a mennybe ragadtak, ez egy rövid összefoglalása a krisztológiának, a Krisztusba vetett hitnek, hogy ő onnét jött Mária méhébe, és oda ment vissza, megdicsőült testével, mert mindig ott volt az asszony és a fia. Megnyílt az ég. És hát Szent István azért ajánlotta fel a szűzanyának, igen, de bocsánat, Istennek az országot. Kérem protestáns testvéreimet, hogy velünk együtt ünnepeljenek. Mert miről van szó? Mária az az út, amelyen eljött az Isten fia. Tehát illik, hogy ugyanazon az úton menjünk vissza Istenhez. A megtestesülés misztériumában. És Mária itt nem mellékszereplő. Istennek ajánlotta fel az országot. Persze nem akármelyik Istennek, hanem a Szent Háromságnak. Tehát ez a szó, hogy akkor megnyílt az ég, ez nem azt jelenti, hogy van egy Isten, hanem azt jelenti, hogy az Isten nyílt meg. Tehát föltépte Isten az istenségének a páncélját, és megmutatta, hogy mi van belül. Atya, fiú, szent lélek. Csodálatos. A Szent Háromság, ez a megnyílt ég. Aquinoi Szent Tamás, Szent Bonaventura mindent ebből magyaráz. Tehát az, hogy ne hazudj, ne lopj, stb. Ez érvényben van minden ember számára, de nekünk nem. Isten nem lop tőlem, nem hazudik nekem. Isten szeret, mert Atya, Fiú és Szentlélek. Ez nem egy olyan távoli kinyilatkoztatás, akinek ez az ég nincsen nyitva, úgy, mint annak az Istvánnak, akiről a nevét kapta a mi királyunk. Mikor ez a diákonus Krisztus halála után és föltámadása után nem sokára hirdette Krisztus istenségét, és azt kiáltotta, mikor rázudultak a kövek, nyitva látom az eget, és Jézust az Isten jobbján. Tudod, ki áll a király jobbján, aki vele egyenrangú? Ő is király. Csak az apja meghal, akkor őt veszi át az uralmat. De az Atyaisten nem hal meg, és a Fiúisten sem. És a Szentlélek árad közöttük. Na, akkor zúdultak rá az utolsó kövek. Nyitva látom az eget. És a mi Istvánunk, az első szent király, ezt a nyitott eget látta. Egyébként a Jelenések könyvének egész értelmezése más lesz, ha megfontoljuk az első szavakat. Kedves testvérek, és a beszédemnek az volt a lényege, hogy ezt a keresztény kinyilatkoztatást kell, hogy megelőzze, ezt az ég feltárulást egy civil, minden emberre kötelező esemény. Minden ember szívében van egy első föltárulása az égnek, a túlvilágnak. Nagyon fontos. Ha ez nincs, akkor Isten hogyan szólította meg a pogány Ábrahámot? Akkor igaza lenne annak az elméletnek, hogy predestináció van. Egyeket rácsap a kegyelem, üdvözül, másikat hagy elkározni. Nem. Az Istentől való elszakadás után is megmaradt az emberbe egy rés. Nyitva van az ég, de ez más, mint az, amikor maga Isten kinyitja a szívét. Nagyon-nagyon fontos ez. A hitoktatásba, a misszióba. És ez a nyílás, ez a hasadék, ez az ember személyébe van, amit a Szentírás úgy nevez, hogy szívében. Igen. Ezért olvastuk úgy, most az Ószövetségi Olvasmányban, fiam, vigyázz a szívedre, a személyedre. Azért egy kis kitérőt kell tennünk most. Azt mondja Szent Pál, ne úgy éljetek, mint a pogányok. Más volt ám a mindenkori pogány vallások, és más a mai, amire azt mondjuk, hogy pogányok, nem szabadna úgy nevezni, mert nem érdemli meg. A mai zagyva világnézet, amit erőltetnek, az nem pogány. Mert a pogányságban óriási érték van. Ők tudják, hogy van túlvilág. Akármit képzelnek róla. A mai nem. Materialista és ateista. És ezért babonás. A pogány vallások keresik Istent. Tudják, hogy van túlvilág. És ehhez igazítják a családi életüket, úgy, ahogy tudják, meg a törzsi életüket. Azért ott a túlvilág az alap. Nem ám olyan, hogy semleges alkotmány, olyan sose volt. Ez az ember elárulása. Legalább azt kellett volna az európai alkotmányba tenni, hogy európai polgár mindenek előtt. Mindenek előtt. A pénz, a hatalom, a szexualitás, mindenek előtt. Keresd a végső igazságot. Mert ha nem, akkor nem vagy ember. Mert az állatban nincs meg ez a rés. Nem keresi a végső igazságot. Nincs neki túlvilág. A mai emberek nagy tömege nem ismeri ezt a meggyőződést, hogy benne ott van egy hasadék, egy megnyílt ég bizonyos szempontból. És hát a vallások svéd asztaláról csipeget. Még ez se lenne baj. Nem csipeget, hanem olyan zagyva, gyönyör érzetet akar érezni, hogy mindent összekever. A marha pörköltbe gyorsan beleteszi a fagylaltot, és összekeveri. Mert mindenevő vagyok. Aki mindenevő, az nem normális. Az állat sem mindenevő. Ne vegyük ezt be. Se a zenébe, se a művészetekben nem vagyok mindenevő. Aki mindenevő és mindenre nyitott, az még az állatnál is rosszabb állapotban van. Ez egy összezagyvált világnézet, és ezt akarják jogilag érvényesíteni, és tisztelni, hogy a másik moslékot eszik. Ez nem nyitottság, hanem betegség. Szellemi, lelki gyomorrontásban van Európa. Legtöbb ember. És ezen a ponton, testvérek, nincs párbeszéd. Nincs. Cseppfolyósították a fogalmat. Tehát, mikor én házasságról beszélek, és másra gondolnak. Amikor én személyes jogokról beszélek, ők másra gondolnak. Mindenbe. Akkor mit lehet tenni? Meg kell szakítani a kapcsolatot? Nem. Imádkozni kell értük. Testvérek, minden nap könyörögni embertársaink megtéréséért. A római birodalom, amely véresen üldözte kereszténységet, mindig imádkoztak a császárért. Mindig imádkoztak az üldözőtükért. És ez mélyebb kapcsolat velük, mint akik ugyanabban a szellemi zagyvalékba élnek. Őszintén kell szeretni őket, vagyis az üdvösségüket akarni. Az olyan párbeszéd, amilyen elhallgat dolgokat, az hazugság. És keményen ellenállni annak, hogy ránk kötelezzék ezt az agyvaságot. Akármilyen furfangos, új paragrafusokat hoznak elő. Tehát kemény, szellemi, jogi és gyakorlati ellenállás szükséges. Értük és az emberért. A mélyben találkozhatnánk. És remélem, hogy találkozunk is egyszer. Ha a Duna két partján egymást lövő csoportok vannak, ölik egymást, ott nem lehet hidat építeni, mert akkor a hidon is összefutnak és ölik egymást. Meg más az orientáció, elkezdik építeni innét a hidet, meg innét, és elmegy egymás mellett. De a Duna alatt van alagút. Tudod, mi ez? Akármilyen az a másik ember, akármilyen a felfogása, ha még hallgat a lelki ismeretére. Kinek a hangja az? Az nem az én hangom. Nincs appelláta, nincsen föllevviteli bíróság. Egész életében hazudott, gyilkolt, stb. Nathanson professzor, ez a zsidó. Hány ezer, valami 70 ezer abortus végzett el? Mire egyszer meglátta az átvilágított édesanyában magzatot. Összeomlott. Bűnbánatot tartott. És elkötelezte magát az életnek. Felszólalt benne az elfojtott lelki ismeret. Ez a két szemben álló csoport alatt az egyetlen kommunikáció. És van egy ilyen tantárgy, hogy lelki ismeret? Nincs. Pedig minden tantárgynál fontosabb. Az, hogy egy kamasznak megmondani, hogy bocsánat, ez a divat, meg ezt mondják, meg kipróbálják a drogokat, meg züllenek minden, te ezt ne tedd. Ezt ne tedd. Légy egyéniség. Nem kell neked beleszürkülni a szürkeségbe, hogy aztán sötétségbe zuhany. Igen. De Ádám bűne miatt elszakadva mégis az emberben maradt rés. Van egy elsődleges megnyilás az égre. Az értelem és a szabad akarat, a szeretet. A személynek két tulajdonsága. De honnét az én személyem, az énem? Hát az nem a sejtekből van. Minden predikációban elmondom, unalomig, hogy mindenki átvegye ezt, hiszen tudják. Nem én fedeztem fel, én semmit nem tudok. Legjobb a gondolkodáshoz az, hogy a sok mindent nem tudsz. Amikor fogantattál édesanyád méhébe, a sejtekből nem jött elő az éned, mert én szabad vagyok, a sejtek meg nem szabadok. Isten teremtette. Honnét a személy? Mikor Istentől elszakadt Ádám, éppen a személynek a fogalma zavarodott össze, hogy mi az ember. De valami maradt. És az első vatikáni zsinat kimondja Szent Pálra hivatkozva, hogy az emberi értelem a látható világból biztosan felismerheti a Teremtőt. Tehát megvan rá a képessége. Sajnos ezt a legnagyobb képességét az értelemnek nem használjuk. Mindig a kisebbel elégszünk meg a tudományos felfedezésekre, ami nagyon jó. Hát egy nagy Isten áldása. De természettudományok művelése az az értelemnek sokkal kisebb, végtelenül kisebb működése, mint az, hogy megkérdezem, hogy honnét van a létezés. Hát azért a dolgoknak nem csak az a érdekesség, hogy hideg-meleg, hogy így működik, hanem hogy léteznek. És megelégszünk a szeretetben is a kevesebbel, egy kis lötyögéssel, egy kis testiességgel. Pedig a test az a szemében van fölvéve. Nem keressük azt, hogy honnét van a szabadságom, mert a szeretetben szabadság van. Akkor azt jelenti, hogy Istentől. Hát akkor már meg is nyíltam egy kicsit a kereszténységre, mert ha Istentől van a szeretet, akkor nem lehet egyedül. Persze ezt nem találjuk ki. Istennek az irgalma Jézus Krisztusban felszakította benső életét. És ezért megszólítva Ábrahámot, 2000 év pedagógiával segített a pogányságból, pogányságnak abban, hogy majd amikor eljön a végső kinyílás, a kinyilatkoztatás, az apokalipszis Jézus Kriszti, a názareti Jézusnak a föltárulása, akkor felismerhesse benne azt az Istent, akiről sejtette, hogy valaki. Mert ha valami, akkor ennek a világnak a része. És sejtette, hogy teremtő. Kedves testvéreim, ez a búcsúfia, amit hoztam. Erre utal a mai evangélium, ez az a szikla, amire építeni lehet. Család, szemét, családot, nemzetet. Éppen vasárnap lesz erről szó, hogy Péter azt mondja, te vagy Krisztus, az élőisten fia, te meg szikla vagy, és erre kell építeni. Mennyire összefüggnek a vasárnapok is a mélyben. Igen. Sokszor hallottuk az elmúlt évtizedekben, Isten, család, nemzet. Testvérek, becsületesség kérdése, hogy idézzük úgy, ahogyan ez mondatott. Soha nem így csak. Isten mindenek fölött. Tessék megjegyezni? Isten mindenek fölött. Család, nemzet. Tehát nem egy szintre helyezték. Mert ha egy szintre helyezik, akkor föllázadok. A szent szabadság, meg a szent nemzet, meg én nem tudom mi, azonosítja az istenséggel az embert. Aki ezt mondta, hogy Isten mindenek fölött, az nem tette a szemét, a családot, a nemzetet Isten rangjára, hanem megvallotta, hogy tőle van. Ugye megértitek? Isten mindenek fölött. Ezért Szent István az Istennek ajánlotta fel önmagát, családját, nemzetét. A boldogságos szűz az Isten szülő közvetítésével, az ő imájára bízta, az ő palástja alá helyezte. Az ő oltalma alá, hiszen az ő méhében van az Isten fia. Hát ezt hoztam búcsú fiául. Ízlelgessétek, mint én gyerekként, a sifli óvasót. Ugye azt se tudjátok, mi az. Sifli az mézes kalács. Olvasó az a rózsafüzér. Hoztak nekem Gyűdről egy olyan rózsafüzért, aminek a szemeit meg lehetett enni. De nem ezt hozták, hanem a meggyónt lelküket, a megtisztult szemüket, hogy a bátyám, akkor még nem volt a húgom, és a szüleim Isten szeretetével akartak engem szeretni, és a nemzetünket. Amen.
1: Az igazság szabaddá tesz. Kedves hallgatóink, Barsi Balázs ferences atya elmélkedését hallották. Korábban elhangzott műsorunkat ismételtük.

0: imaórák liturgiája. Kompletórium következik.
1: A befejező imaórát a kismarosi ciszterci nővérek imádkozzák.

0: Halld Izrael! Az Úr, a mi Istenünk, az egyetlen Úr. Szeresd Uradat, Istenedet, szíved, lelked mélyéből, minden erőddel. Ezeket a parancsokat, amelyeket ma szabok neked, őrizd meg szívedben, és vésd gyermekeidnek is az eszébe. Beszélj róluk, amikor otthon tartózkodsz, és amikor úton vagy. Amikor lefekszel, s amikor fölkelsz.
1: Uram!

0: Látogass meg minket, Istenünk, ezen az éjszakán, hogy holnap reggel tőled erőt nyerve ébredjünk, és Krisztus feltámadásának örvendezhessünk, aki él és uralkodik mindörökkön örökké.
1: Amen. Adjon nyugalmas éjszakát, és amint halálig mélyülő, tisztuló, hűséges szeretetet adja meg nekünk a mindenható és égalmas

0: A befejező imaórát a kismarosi ciszterci nővérek imádkozták.
1: Az imaórák liturgiája. A kompletóriumot imádkoztuk.

0: Hírpercek.
1: Új kötet jelent meg a katolicizmus kínai történetéről. Leo pápa köszöntötte a toszkánai Amita hegyen álló kereszt felavatásának 80. évfordulóját. Zarándoklatot szervez a Domonkos Ifjúsági Mozgalom szeptemberben. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Kontra Zsuzsát hallják. Hírszerkesztőink Vég Györgyi és Kontra Zsuzsa. A katolikus egyház történetének kutatása Kínában címen megjelent a kínai vallási kulturális kiadó új kiadványa. A mű Luigi Ging professzor és Shanghai-li docens több éves kutatásának eredménye, amely a Yuan dinasztiától a 20. század közepéig követi nyomon a katolicizmus fejlődését Kínában, közli a Fidesz. A 28 tanulmányból álló kötet a kínai katolikus egyház fejlődésének intézményi és regionális története mellett bemutatja kiemelkedő személyiségeit is. A kiadvány szisztematikusan rekonstruálja a katolikus egyház elmúlt 600 évének történelmi fejlődését Kínában, különös tekintettel olyan kulcsfontosságú témákra, mint az egyházmegyék kialakulása, valamint az inkulturáció folyamata és a kortárs kérdések. Így fontos forrás lehet a vallás és egyház történeti kutatásban. A Szent Atya augusztus 24-én Pietro Parolin bíboros aláírásával táviratot küldött a Montepulciano-i pienziai megyéspüspöknek abból az alkalomból, hogy a Monte Amiatán álló II. Világháború végén megrongált 22 méteres kovácsoltvas keresztet 80 éve rekonstruálták, tájékoztatott a Vatikán Rádió. A kereszt világítását 12. Pius pápa kapcsolta be Rómából rádiós összeköttetéssel, távirányítással 1946. augusztus 24-én éjjel. A Szent Atya táviratában kiemelte, hogy ez a jelentős évforduló megújult tudatosságot ébreszen a megváltás szimbóluma iránt, hogy annak meghívása jegyében felfele tekintsünk, és hogy együtt járjunk a jóság, a szolidaritás és a béke ösvényein. A hegycsúcson ragyogó kereszt fénye ragyogjon fel a rácsodálkozók szívében is. Köszöntője végén apostoli áldását küldte az ünnepélyes szertartáson jelenlévőknek. A Domonkos Ifjúsági Mozgalom szeptember 11-e és 13-a között zarándoklatot szervez Körmendről Vasvárra, ahol már a 13. század óta dokumentált a szerzetes rend jelenléte. Tájékoztattak az eseményről a domonkos nővérek. A mozgalom ezúttal nem hosszabb zarándokútra, hanem bemelegítő programra hívja a fiatalokat. A Mária út Egyesület által kezdeményezett egy úton zarándoklat szervezői hívták meg a domonkosokat, hogy velük együtt vegyenek részt a hagyományos Vasvárra tartó zarándoklatukon. A kolostort is az 1250-es években domonkosok alapították, építették. A domonkosság hív minden fiatalt ide, hogy találkozzanak egymással, megismerjék a domonkosi múltat, és erősedjenek krisztusi identitásukban, hogy találkozhassanak olyan fiatalokkal, akik a keresztény jelzőt nem csak viselik, de meg is élik azt. A hírszerkesztő Vég Györgyi kolléganőm nevében is köszönjük kedves hallgatóink megtisztelő figyelmét. A Mária Rádió híreivel Kontra Zsuzsát hallották. Köszönjük, hogy rádiónkat hallgatják.
0: Híreinket hallották.

0: Imádkozzunk együtt. A világosság rózsafűzére következik.
1: Kedves hallgatóink! Mai közös imánkat a Mária Pócsi Könnyező Isten szülőről nevezett imakör imádkozza a Mária Rádió kápolnájában. Az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében.
2: Amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek, minden látható és láthatatlan dolgoknak teremtőjében, és az egy Úrban, Krisztus Jézusban, Isten egyszülött fiában, ki az Atyától öröktől fogva született. Világosság a világosságtól, igaz Isten, igaz Istentől, aki született és nem teremtetett, ki az Atyával egy lényegű, ki által mindenek lettek. Aki mi érettünk emberekért és a mi üdvösségünkért mennyből alászállott, és megtestesült a Szentlélektől és Szűz Máriától, és emberré lett. És megfeszítetett mi érettünk Poncius Pilátus alatt, és szenvedett, és eltemettetett, és föltámadott harmadnapon az írások szerint. És fölment a mennyekbe, és ül az Atyának jobbján, és ismét eljöven dicsőséggel ítélni eleveneket és holtakat, és az ő országának nem lesz vége. És a Szentlélekben, Urunkban és Elevenítőnkben, ki az Atyától származik, ki az Atyával és Fiúval együtt imádtatik és dicsőítetik, ki szólott a proféták által. Hiszek egy szent, katolikus és apostoli anyaszent egyházban. Vallok egy keresztséget a bűnök bocsánatára. Várom a holtak föltámadását és a jövendő örök életet. Amen. Hiszek egy Istenben, mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy, légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki megtisztítson minket.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
1: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki lelkünk békéjét megőrizze.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
1: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szentségekben megerősítsen.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek.
3: Most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A világosság rózsafűzér első szent titka, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett. Akkor Jézus Galileából Jánoshoz ment, hogy megkeresztelkedjék. János 3.13. Jézus a vízbe lép, és világosság támad, mert megnyílik az ég. Világosság támad, mert Isten lelke ott lebeg a víz felett, és ott lebeg a bárány felett, s az Atya nézi szeretett fiát.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizébe megkeresztelkedett.
3: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizébe megkeresztelkedett.
3: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizébe megkeresztelkedett.
3: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizébe megkeresztelkedett.
3: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizébe megkeresztelkedett.
3: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizébe megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizébe megkeresztelkedett.
3: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek,
3: most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmatra.
1: A világosság rózsafüzér második szent titka, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét. Szűz Mária közbenjáró hatalma Isten anyai méltóságában gyökeredzik. Isten általa akart a földre jönni. Ezért fordul a keresztény lélek a legnagyobb bizalommal Máriához. Mária közbenjárása Szent Fiánál a leghathatósabb.
4: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőkkel. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az

0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Isten szülő, Szűz Mária, malasszal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Isten szülő, Szűz Mária, malasszal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, és Fiúnak, és Szentléleknek.
0: Most és mindenkor, és örökön, örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A világosság rózsafűzér harmadik szent titka, aki meghirdette Isten országát. Ettől fogva Jézus tanítani kezdett. Tartsatok bűnbánatot hirdette, mert közel van az Isten országa, Máté 4.17. Tanuld Mária titkát, s tiéd lesz az ország. Tanuld gyermekhitét, ártatlan egyszerűségét, alázatát, mert kicsinyeké az Isten országa.
3: Mi a teánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, ki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anya, imádkozzál érettünk bűnösökért.

0: Üdvözd légy Isten szülő Szűz Mária, mert asztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, megkérdette Isten országát.
1: Asszonyok, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözd légy Isten szülő Szűz Mária, mert asztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, meghirdette Isten országát.
1: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözd légy Isten szülő Szűz Mária, mert asztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, ki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, meghirdette Isten országát.
1: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, ki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anya, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, ki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek,
1: most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A világosság rózsafűzér negyedik szent titka, aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét. Ne félj a csönd titkos mélységeitől, a szeretteitől, az emberektől való időszakos eltávolodástól, mert Isten találod meg helyette, ha keresed.
3: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
4: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
3: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, és a Fiúnak, és a Szentléleknek.
4: Most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen.
3: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A világosság rózsafűzér ötödik szent titka, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát. Élő kenyér, benne lélegzik az Isten. Élő kenyér, benne áldozza életét övéért. Élő kenyér, néven szólít a feltámadott. Élő kenyér, szeretetét sugározza, amikor imádod.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Amen. Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Kezdj a eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anya, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anya, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária,
0: üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anya, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek,
4: most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
4: hogy méltó lehessünk Krisztus ígéreteire,
0: könyörögjünk.
2: Ó, áldott királynőnk, ki az emberi nem vét pajzsa, és minden hozzád folyamodó menedéke vagy. Tudom, irgalmas asszonyunk, valóban tudom, hogy szörnyen vétkeztem, és megharagítottam a te szerint tőled született jóságos Istent. Ám de sok előttem az olyanok példája, kik már előbb fölharagították az ő jó lelkűségét, mint a vámosok, a bűnös asszonyok és mások, kik mégis bűnbánat és bűneik megvallása által megnyerték azok bocsánatát. Ezeket, kik megnyerték az ő irgalmasságát, ezeket állítom példagyanánt bűnös lelkem szemei elé, és az Istennek általuk elért valóban nagy mérvű irgalmasságára tekintve én is, bár bűnös vagyok, bűnbánatot tartva, ó irgalmas királynőnk, kegyességedhez bátorkodom menekülni. Nyújj segélyül kezedet, eszközöld ki fiadnál, Istenednél súlyos bűneim bocsánatát. Hiszem és vallom, hogy az, kit te szültél a fiad, valóban Krisztus, az élő Istennek fia, az élők és holtak bírája, ki mindenkinek tettei szerint megfizet. Hiszem és vallom, hogy te valódi Isten szülő, az irgalmasság forrása, a siránkozók vigasztalása, az elveszettek megtalálása, valamint fiad előtt hatalmas és álhatatos közbenjárónk vagy, ki fölöttébb szereted az emberi nemet, és kezeddel vezérelsz a bűnbánat útján. Mert nincs az emberek számára kívüled sem segély, sem védelem, irgalmas asszonyunk. Benned bízván ugyanis senki meg nem szégyenült, és ki általad kéri az Istent, senki el nem hagyatott. Végtelen kegyességedre kérlek tehát, nyisd meg számomra irgalmasságod ajtaját, ki eltévejettem, és a sötétség mélyébe estem. Nevess meg, bárha beszennyeződtem, ne üzzel, bárha bűnös vagyok. Ne hagyj el engem gyarló embert, kit végveszélybe sodort a gonosz ellenség, hanem kérleld meg a tőled született Istent, bocsássa meg nagy bűneimet, és szabadítson ki bajaimból, hogy én is a bocsánatot nyert megigazultakkal együtt énekeljem, és dicsőítsem a tőled született Isten végtelen kegyességét, s téged, mint az én mindenkori és megszégyenülhetetlen védelmemet a mostani életben, s a vég nélküli örökké valóságban. Amen. Dicsőséges Isten szülő, mindenkor Szűz Mária, Krisztus Istenünknek anyja, fogadd el a mi imádságainkat, és mutasd be azokat fiadnak, a mi Istenünknek, hogy világosítsa meg, s éretted üdvözítse lelkünket. Bizodalmam az Atyaisten menedékem, a Fiúisten védelmezőm, a Szentlélekisten, Szent Háromság egyistenünk, dicsőség néked. Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek.

0: Tanúságtétel. Személyes vallomások megtérésről és a hit erejéről.
1: Kedves hallgatók, mai műsorunk tanúságtevője Milák Zoltán. Zoltán, egy szép eseményen vettünk részt a minap. Akkor volt a te felnőtt keresztelkedésed napja. Gondoltál-e valaha arra, hogy ez megtörténik veled? Idáig nagyon hosszú lehetett az utad.
2: Nem gondoltam, de nagyon régóta vágytam rá. Nagyon örülök, hogy ez megtörtént. És ugye segítséggel történt meg, mert ha nincs a kúziós közösség, akkor én nem vagyok megkeresztelve mai napig se.
1: Honnan indultál? Milyen esélyeid voltak arra, hogy valamit is elér az életben?
2: Én nagyon szegény családban születtem. A szüleim gyakorlatilag alkoholisták voltak. Intézőben nőttem fel.
1: Hogy élted meg az ott eltöltött éveket?
2: Nem volt jó, nem éreztem jól magamat, mert vágytam egy igazi családra, amit úgy gondolok, hogy én mai napig se kaptam meg. Nincs igazán olyan családom, akihez úgy tudnék kötődni.
1: Egyedül voltál ott, vagy testvéréd is volt?
2: Nem,
1: veled?
2: Hát a többi testvérém is benn voltak intézetben, de nem egy helyen voltunk, különböző helyeken, több helyen, elég hosszú ideig. Iskolát végeztem, igazán nem az egész nyolcat, de tanultam ott is. A 13-14 éves koromban kerültem ki az állami gondozásból. A szüleim kivettek, úgy kerültem haza.
1: Szükség volt a munkaerődre?
2: Igen, 18 éves koromig lehettem volna, de ők foglalkoztak állatokkal. Voltak malacok, lovak, tehenek, és akkor én azokkal foglalkoztam, hogy amikor nem voltak ottunk, kocsmákba járkáltak, akkor én láttam el az állatokat. Volt, hogy éjszaka jöttek, haza részegek voltak.
1: Milyen érzelmi kapcsolatban voltál velük?
2: Nagyon rossz volt, mert édesapám anyámat előttem állandóan ütötte. Ez megmaradt bennem máj napig is előttem van sokszor. Édesanyám, aki már nem él, mert elhunyt, sokat szemetett édesapámtól, de egyébként mind a ketten ittak. És akkor ugye én mindent így csináltam otthon. Nem éreztem jól magamat, de nem volt hova mennem. Nem találtam barátokra, nem volt senki, akihez tudtam volna fordulni segítséget esetleg. Volt olyan sokszor, hogy elzavartak a háztól, sokat mászkáltam az utcán, hidegekbe is, és utána jöttek a rossz körök, és belementem. Olyan körök, hogy az rossz útra vezetett. Megismertem egy-két embert, akik bűnözők voltak.
1: Tudtad róluk?
2: Igen.
1: És ezt te elfogadtad akkor, igen, hogy így is hozzá lehet jutni a pénzhez?
2: Elfogadtam, de szükségem volt társra. Én egyedül voltam. Valahogy jóba lettünk, összebarátkoztunk, eljártunk diszkóba.
1: Keresettél volna barátságot másfelé is?
2: Én akkor ezen nem gondolkoztam. Én nem gondoltam azt, hogy én is részese leszek ennek, tehát hogy ilyenben részt veszek, amikben ők részt vettek. Ezek nagyon előbb bűncselekmények voltak. Póti betörések, kocsma betörések. És amiben én is részt vettem, utána már velük. Igen, mondtam, nem gondolkoztam rajta, mert ugye semmi nélkül voltam, nem volt se pénzem, semmim nem volt. És akkor így belementem. Mindig az első a nehéz, utána már jön a többi.
1: És meddig folytattátok ezt az életmódot?
2: Hát elég sokáig. Nagyon sok éven keresztül. Voltam börtönbe, több évet ültem. Több mint 20-at. Igen. Több mint 20-at.
1: Megkaptad, amit megérdemeltél?
2: Igen, igen. Megérdemeltem mindig a büntetést.
1: A börtönben hogyan gondoltál a dolgozó kétkezi emberekre, akik nem másoktól veszik el, amire szükségük van, hanem maguk dolgoznak, meg nagyon keményen érte.
2: Akkor én ezen nem gondolkoztam.
1: Egy-egy szabadulás után milyen lelkülettel jöttél ki, hogy most megfogadom, hogy többé nem teszek.
2: Igen, ezt többször megfogadtam, hogy megváltozok, de nem sikerült.
1: Miért nem sikerült vajon?
2: Nem tudom, szerintem lehet még én sem akartam igazából. Amikor kint voltam, egy pár nap eltelt, és elfelejtettem az egészet.
1: És ennek ellenére folytattad, így hogy van. Tudtad, hogy csak idő kérdése, mikor buktak meg
2: újra. Ez így van. Igen.
1: Mi segített abban, hogy kikerülj ebből a körből, mikor gondoltad azt, hogy ez az élet így nem mehet tovább?
2: Ezt 2005. február 8-án döntöttem el. Ugyanis akkor kerültem be egy hosszabb tartó szabadságvesztésre, ami 10 évet jelentett egyhuzamba. És én akkor nagyon elgondolkoztam, lelki beteg lettem. Annyira magam alá kerültem, hogy egy jó pár napot ásírtam. Úristen, most mi lesz velem?
1: Mit sirattál? A múltadat vagy a jövődet, a elkövetkezendő 10 évet?
2: Mind a kettőt. Én nagyon elrontottam az életemet. Én leülöm ezt a sok évet. Mihez fogok én kezdeni? Nincs segítség, nincs támasz. Mihez kezdek? Egy világ megváltozik 10 év, ez egy élet. Nagyon nagy idő. Azon gondolkoztam, hogy meg kell, hogy változtassam az életemet valahogy. Ez így már nem mehet tovább. Valamit csinálnom kell, nekem kell tennem azért, hogy megváltozzak. Mert ezen nem tud senki segíteni, csak saját magamon. Nekem kell eldönteni, hogy mit akarok. És komolyan. Akkor 32 vagy 33 éves voltam. Most jön meg az eszem, már hamarabb meg kellett volna, hogy jöjjön. Már így kellett volna gondolkoznom 15 évvel ezelőtt. És ez is bántott. És akkor én eldöntöttem, hogy most, ha letelik ez, mindent elkövetek azért, hogy ne kerüljek vissza, és normális úton legyek, és bármilyen munka lesz, el fogom vállalni. És eljött. Megsegített a Jóisten, mert sikerült.
1: A börtönben volt olyan vallási közösség, ahová csatlakozhattál volna?
2: Minden héten egyszer misére jártam. Mert hallgatni akartam, ahogy a pap prédikál, beszél az Istenről, és jó volt hallgatni. És voltak benne, amik megfogtak.
1: Például?
2: Olyanok, hogy mondja az ige, hogy a bűnösnek is megbocsát Isten, bármikor meg lehet bánni a bűnömet. És akkor egy kis reményt kaptam, hogy bármikor megbánhatom, pedig nekem nagyon sok bűnöm van.
1: Amikor szabadultál, eljutottál már odáig, hogy most aztán megpróbálom az Istennel az életet újra kezdeni?
2: Igen. Múlt próbatételem. A Jóisten igen próbatételét tett elég keményen. A szabadulásom napján Vácra mentem a Mécses Alapítványhoz. Úgy mentem oda, hogy akkor ott megpróbálom az életemet megváltoztatni. A mentorom a Vatai Gyula és az elnök Wagner Mihály vártak, mert már előtte ez le volt beszélve. Voltunk ott 5-en vagy 6-an. Ott volt közösségem. Minden nap este volt imádkozás, rózsafűzés, meg ilyenek. Jártam templomba. Minden héten volt olyan, hogy héten 3-szor, 4-szer is elmentem. Még a Mécsesben voltam, amikor én elvégeztem a kúziót. Voltak ott olyan munkatársak, akik meséltek az életükről, de nem csak ők, többen is, 5 vagy 6 ember. És voltak olyan történetek, ami az életükről szólt.
1: Ami hatott rád.
2: Nagyon. A jó pár keményen megfogott, annyira, hogy be is könnyeztem, és elgondolkoztam, amikor én miért lehetnék ilyen? Nem kell nekem gazdagnak lenni, ha jobb ezen az úton lenni, és én ott azért pár embert megismertem. Többek között, aki most ugye a keresztapám lett, a mentorom, a Vatai Gyula, és a Mécses Alapítvány sok segítséget adott. Ez kellett ahhoz, hogy közelebb kerüljek az Úrhoz, mert egyedül azért nem ment volna. Jól néztem magam nagyon ott egyébként, csak a végén elromlott az is. Eljöttem, de megmaradt akkor is bennem ez. Terecskén voltam 3 hónapig, a testvéremhez mentem.
1: Munkát találtál?
2: Alkalmi munkát, de csak egy pár napost. Hosszú távon nem volt munkám.
1: Akkor folyton pénz hiánnyal küzdöttél.
2: Igen, igen. De nem lépte hosszú útra. Megmaradtam. Na, akkor
1: és
2: is.
1: Ez hogy történt?
2: Ez úgy történt, hogy én még a Mécsesben voltam, amikor én elvégeztem a kúziót. És jártam is kúziós összejövetelre. Az ő segítségükkel maradtam itt meg. Onnan testre a béletbe kerültem. mert ugye az én családom mi mindig rossz utat járják. Én nem akartam részt venni ezekbe a dolgokba, ki akartam ilyenekből maradni. Néha el tudtam menni egy alkalmi munkára, kaptam 3000 forintot vagy 5000 forintot, de volt, ahol dolgoztam, és utána nem fizettek ki.
1: A kozziós közösség segített az albérleti díjon kívül.
2: Igen, élelmiszerbe is. Ők fizették az albérletemet is, meg is látogattak.
1: Mit tapasztaltál a kózió pár napja alatt? Hogyan gondolod ezt újra?
2: Első nap nekem nem tetszett. Másnap már tetszett nagyon. Azt mondtam, harmadnap én még maradnék, nem lehet maradni. Nekem elég volt ez a 3 nap, hogy el tudjak még jobban gondolkozni, hogy sokkal jobb így élni, ahogy most élek, mint bűnbe. Inkább ne legyen semmim, egyek csak egyszer egy nap, egy szeles zsíros kenyeret, de legyek megbecsülve, szeressenek és tiszteljenek. Most nekem nagyon jól esik, hogy sok ember van, aki ismer, hogy megbíznak bennem. Az egész tanya rám van bízva. Itt vagyok, itt van a kulcs, itt több 10 milliós értékek vannak.
1: Ezt a munkát hogy találtad?
2: A Kincsenparkban dolgoztam, lóversenypályán, és ott vannak bértartók, akiknek lovuk van ott. Ő rajtuk keresztül sikerült, ők találták ezt nekem.
1: Most Szadán vagyunk, a lovas farmon. Itt hány lóról gondoskodsz?
2: 26.
1: Ez nagyon kemény munka.
2: Igen.
1: Hajnal ittől?
2: Este 8-ig tart általában. A lovakat nagyon szeretem, úgy beszélgetek vele, mint veled. Sírogatom, puszígattam őket. Jól érzem itt magamat. Örülök ennek a munkának, nem érdekel, hogy reggeltől estig kell dolgozni. Időm nincsen, jó fogom még enni se. Nagyon sokat fogytam. Most ettem egyébként még.
1: Pedig már, ha most nézem az órát, este 6 óra van.
2: Még mindig jobb ez, mint hogy derecskén lennék a nyomorba, és lehet, hogy már belennék a börtönbe.
1: Mit gondolták korábban Istenről?
2: Azt gondoltam, hogy nincs, ez csak egy szóbeszéd. Én nem hittem. Azt mondtam, akkor ha lenne Isten, akkor nem engedni meg, hogy én ilyen életet éljek. Hogy megsegíten engemet, hogy ne a rossz utat járjam. Hányszor már akartam változni, nem sikerült. Nem hittem benne.
1: Annak ellenére említetted, hogy a börtönbe a misékre elmentél.
2: Akkor én ezen nem gondolkoztam. Oda bent is volt nekem Bibliám, és minden nap nem is, de azért néha belolvastam. Gyenge voltam.
1: Egyáltalán mi közöttök van egymáshoz.
2: Igen. De valahol meg vágytam is, tehát hiányoltam én ezt.
1: És most hogy állsz az Istennel?
2: Most már jó. És beszélgetünk is. Minden reggel, akkor felkelek 4 órakor. Megköszönöm neki azt, hogy erőt ad. Ahhoz képest, hogy reggeltől estig dolgozok. Nem megyek benne tönkre, nem betegedek le. Este, amikor én bejövök, lezárom az istállót, nyugalom van már, lefekszek, és akkor elkezdek magam beszélni így hangosan. Rága jó Istenem, nagyon szépen köszönöm neked, hogy eljutattál idáig. Nélküled ez nem sikerült volna. Nagyon örülök, hogy rátaláltam. Szívembe vagy. Nagyon remélem, hogy megtartasz ilyennek, amilyen vagyok. Szükségem van rád, mert te adó belém erőt, meg ilyeneket mondok. És akkor eléveszem a Bibliát, keresek benne egy imát, akkor hangosan elmondom. Tégyepelni szoktam. Most már tudom, hogy van Isten. Ha nem lenne, akkor ez nem így lenne. Régebben ittam, garázdálkodtam. Én nagyon rossz utakat jártam be. Nagyon sok évig. Nagyon rossz ember voltam. Ez az ő mi volt, hogy évek változtam.
1: Most megtapasztalod, hogy Istennek is szüksége van te rád.
2: Igen, most már igen.
1: Fontos így vagy van, számára. És egyengeti az utadat.
2: Nagyon is, igen.
1: Láttam, hogy milyen szeretettel keresztelt meg téged, igen. Székely János püspök. Ez nagy megtiszteltetés.
2: Danival elmentünk a Gárt utcai misére. Pesten, ahol volt a keresztelőm, ott. Minden hónap első vasárnapján van cigány mise, amit a Székely János püspök tart. Dolá cigány nyelven elmondja az imát. Akkor ismerkedtünk meg. Beszélgettem vele cigányul. Nekem szól esett mindig, hogy én nem tudok áldozni. Kezemet oda kell, hogy tegyem az ajkamhoz. A Rákócitani keresztapám érdemel, hogy legyek megkeresztelve.
1: Fehér ruhába öltöztél, tiszta lappal kezdhetsz egy új életet.
2: Én erre vágytam.
1: Ez az esemény nem csak keresztelő volt, hanem egyben az első áldozásod napja is.
2: Erőltem nagyon. Közel kerültem az Úrhoz, és még jobban hiszek most már benne. Erősebb lettem. Sokkal, mert érzem, hogy mellettem van az Úr. Ő egyenget az utamat, ő adja az erőt. Közel 30 lóval elbírok ebből 50 pár kilómban. De az emberek jönnek, mennek, nem bírják itt.
1: De mondtál, hogyan ajánlanád Istent, mint utat azoknak, akik hallani fognak téged?
2: Én magamból indulok ki. Gondolják át az életüket, mit jártak be. Szeretnének-e, akarnak-e változni igazából. És ha igen, akkor legyen nagy akarat bennük. Nagyon nagy akarat elő kell ehhez. És elszántsák. Sose késő. 45 éves vagyok, nekem se volt késő. Megtanáltam a helyemet. Igaz barátokra, igaz testvérekre tanáltam. Jó munkára tanáltam, amiből meg lehet élni. Az én nagyon fontos. Az Úr meghallgat. Szabad akaratot kapott mindenki. Az Isten csak úgy tud segíteni, ha én is akarom. Én így tudtam megváltozni.
1: Mi lett értelme újból az életednek?
2: Így van. Így van. Nagyon bánom, hogy miért nem csináltam ezt már meg hamarabb. Jobb lett volna.
1: Mi lenne, hogyha a múltadból utánad nyúlna valaki, és azt mondaná, hogy gyere, mi többet kínálunk neked?
2: Volt már rá példa, nem is egy. Nemet mondtam. Én már befejeztem, megváltoztam, én más utat járok.
1: És most ugyan gondolkodsz felőlük?
2: Ők már nem fognak megváltozni, meg nem is akarják. Már ilyenek fognak maradni örökre.
1: Sajnálod őket?
2: Igen, mindenkiért imádkozok.
1: Mit gondolsz a jövőről?
2: A jövőn én nem gondolkozok. Én minden nap hálát adok az Istennek, hogy fel tudok kelni egészségesen. Én már rég rábíztam magam. Én már az övé vagyok. Azt sem, amit akar.
1: Hogyan zárnád le a múltadat? Hogyan kérnéd Istent az elkövetkezendő éveidre?
2: Drága Uram, köszönöm neked, hogy idáig elbírtam jutni. Segítséged nélkül ez nem sikerült volna. Én nagyon köszönöm neked, hogy türelmes voltál velem hosszú éveken át. Azt kérem tőled, hogy a jövőbe is megmaradjak ilyennek, de én próbálok erős maradni, mint ahogy eddig. Ilyennek volt ételme, és neked köszönhetek mindent. Meg ugye a kóziós testvéreknek. Te láttál mindent, hogy éltem, milyen helyzetekben voltam, hozzád fordultam segítségére. Köszönöm, hogy te közbe léptél. Akkor történtek a csodák. Mi atyánk, a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma. Bocsáld meg vétkeinket, még éppen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek.
1: És ne védj minket.
2: És értésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Kedves hallgatók, Milák Zoltán tanúságtételét hallották. A felvételt Kerek József készítette.

0: A rádió, a lélek hangja. Az embert szolgáló gazdaság. Keresztény szemmel gazdasági kérdéseinkről. Dr. Körös István közgazdász műsora.
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Jó estét kívánok a Mária Rádió minden kedves hallgatójának. Köszönöm, hogy velem tartanak ma is. Ma életünk egyik kulcsterületével, a munkavilágával foglalkozunk. Az ember a munkavilágában, ez jelenti a munkaerő, a foglalkoztatás, a munkanélküliség összefüggéseit. A korábbi adásokban az ember boldogságvágyából, az Istentől kapott emberi méltóságon alapuló keresztény értékrend gazdasági vonatkozásról is beszéltünk. Megbeszéltük a tett fontosságát, ugye a természet, erkölcs, tehetség, tudás összekapcsolását. Nos, ezt folytatva, ugye a munka világát erre kellene alapozni és építeni. Korábban sokat beszéltünk a humántőke, vagyis az emberi erőforrás alakulásáról, potenciáljáról, értékeiről, amelynek nagy mértékben a munka világában kell hasznosulnia. Beszéltünk arról, hogy a demográfia alakulása, a családi és iskolai neveltetés, képzés, oktatás meghatározza a jelen és a jövő munkaerő potenciáliát. Azt az emberi erőforrást, ugye, amelynek a munkában kell hasznosulnia. Tudjuk jól, hogy a hasznosság jóval több és átfogóbb, mint a rentabilitás, azaz a bér, profit, amortizáció, adók, ezeket mind kit kell termelni, de magában foglalja azt a termelésben és szolgáltatásban elért kiteljesedést, önmegvalósítást, a cselekvésnek mások javára való hasznát, amely elengedhetetlen az egészséges gazdaságban. A családban végzett munka és a karitatív tevékenységek pedig már a szeretett gazdaság kategóriájába tartoznak. Ezt a fogalmat Potos Katalin gyakran használta, kifejtette, és általa hitelesen megélt, gyakorolt fogalomról van szó. A munkaerő emberi erőforrás. Tulajdonképpen így az értékteremtő, társadalmat alkotó, saját felelős értékrendet képviselő, egymással együttműködő emberek összességéről van szó. Istenem, milyen szép lenne, ha ez a keresztény értékek szellemében Magyarországon is, másutt is és világszerte megfelelően megvalósulna. Na most, ugye az embereknek megfelelő tudással és képességekkel kell rendelkezniük, és itt a munkavilága abban játszik szerepet, hogy ez megfelelően hasznosuljon is. Hasznosuljon az egyén, a család, a társadalom javára, biztosítania kell a mindennapi megélhetést, a mindennapi kenyeret, de ezen túl a kibontakozás eszköze is, mások szolgálatának eszköze is. Istenem, de fontos szónak kell ezt tartanunk a mai világban, hogy szeretettel szépen szolgáljunk. Nem feledkezhetünk meg a munkaerőállomány minőségénél arról, hogy évszázadok alatt felhalmozódott tudás, a kultúra és a civilizáció vívmányai, a know-how, a találmányok, az innovációs képesség és annak hasznosítása mind-mind több generáció egymásra épülését igényli. Vagyis a mai társadalom munkaereje, a mai társadalom foglalkoztatása a korábbi nevelésen, a korábbi generációk értékteremtésén, géneket javító munkáján, értékein is alapul. Sőt, azt gondolom, igen nagy jelentősége van, ha belegondolunk a fejlett kis országokra, vagy éppen az elmaradott országokra, az ellenkező póluson. Azt is ki kell emelnem, hogy a társadalom humán tőkéje nem az egyéni tudástartalmak összegzése csak, hanem azok megsokszorozódása. Ezért tehát nagyon fontos a munkaerő struktúrában az egymásra épülés, az egész gazdaságban a mikro- és makrogazdaság harmóniája, amennyire lehetséges, teljesen soha nem lehetséges, de mindig lehet jobb, tehát ebbe az irányba is kell haladnunk, hogy az intézmények jól kezeljék a munkahelyteremtést, ösztönözzék azt információ révén, munkaerőközpontoknak a segítő tevékenysége révén, és így tovább. Na most a humántőke, pontosabban, hát ugye a munkaerő, a beruházásokhoz is kapcsolódik, hiszen a szervezés, a technikával való kapcsolat, a racionalizálásnál ugye az egyszerű és elavult munkának, az élő munkának a kiváltása, gépesítés, automatizálás révén. Na most a beruházások ebben mind nagy szerepet játszanak, tehát valójában az emberi erőforrás, a technológia, a szervezés, a gazdasági rendszerek egymásra épülése, a vállalatok kooperációja, olyan könnyű kimondani, de ugye milyen súlyos fogalmakról van szó, és milyen súlyos tényezőkről. Na most az egyszerű munkát igénylő munkahelyeken ma is, a jövőben pedig még inkább az automatizációé lesz a főszerep, ezek a munkahelyek leépülnek, és a betonított munkára és rutinra épülő egyszerű munkahelyek egyre inkább háttérbe szorulnak. Polarizálódás a megfizetés terén a legképzettebb és a legnehezebb, kevesek által vállalt munkák között látható. Tehát egyrészt a fejlődés előtérbe helyezi a kereslet növelését a magasan képzett munkaerő iránt, ráadásul annak kereslete gyorsabban nő, mint annak kielégítési üteme. Ez korunkban vált először nyilvánvaló és tartós tendenciává. Igen ám, de a mai munkaerő állapotát az oktatás állapota, a szakképzés, a közép- és felsőoktatás rendszere határozza meg, tehát az abból kikerülő állomány. Az EU legtöbb országában a bruttó hazai termelés 5-6%-át fordítják oktatásra. A legutóbbi években részben a koronavírus járvány, részben a háború okozta hatások miatt ez a pénzügyekben csökkent is. Magyarországon sajnos nem éri el tartósan még az 5%-ot sem, sőt, egyes években a 4% körüli tartományban mozgott és mozog. A versenyképes és magas termelékenységű piacgazdaság elképzelhetetlen magasan képzett munkaerő nélkül. De szembe kell nézni, hogy miért van az oktatásképzésben annyi probléma. Az oktatásképzés az átlagnál nagyobb mértékben drágul, ez az egyik dimenzió. A másik, hogy a tudás gyorsabban nő, a tudomány eredményei gyorsabban nőnek, mint sem azt a gyakorlat át tudná venni. Tehát korábban egy gap volt, egy szakadék volt a tudományból kikerülő eredmények és azok alkalmazása között, elsősorban tőkehiány miatt. Ma nem a tőkehiány, elsősorban nem a tőkehiány, hanem a szervezési készség, a társadalom adaptációja, befogadó képessége szab ennek határt. Tehát a humántőke és a kvalitásos munkaerő iránti igény gyarapszik, növekszik, de ugyanakkor gyorsabban nőnek a vele szembeni elvárások. Ezért tehát az egészségügyi oktatás, munkahelyszervezés, beruházások egész láncolatát kell összhangba hozni és fejleszteni. Következtetésként ebben a témában is levonható, hogy az egyéni és a közjó összekapcsolása elengedhetetlen, valamint, hogy nincs egyenlő alkuerő. És éppen a fejlődés biztosító szektorok és azoknak a legmagasabb szegmensei nem bízhatók önmagában a piacra, mert kielégítetlenek maradnának a társadalmi igények. Tehát egyrészt az oktatásban a ráfordítások növelésére van szükség, másrészt az munkaerőpiacon azoknak a hasznosítására, hasznosulására. És a társadalomnak mindezt úgy kell finanszíroznia, hogy közben a közszolgáltatások, közjavak iránti igények gyorsabban nőnek, mint az állam költségvetési bevételei. Nos, hát ezért van szükség egyidejű fejlődésre és stabilitásra. Kérném szépen, tekintsük át a magyar munkaerőpiac helyzetét a legújabb adatok tükrében. A Központi Statisztikai Hivatal 2023-as elérhető adatai, amelyek 2022-re vonatkoznak. A foglalkoztatási ráta a 15

meghalnak ténylegesen többen, mint 2010-ben. Ezt jelentős eredménynek kell tartanunk, és ennek megfelelően, hogy a munkanélküliségi ráta a 2022-es évben Nyugat-Európa közül Németországban, Közép-Európában, Csehországban és Magyarországon volt a legkedvezőbb. Hadd említsem meg érdekességként, hogy a munkanélküliségi rátánál 2022 átlagában 3,6% szerepel, de úgy, hogy ez az EU új metodikájának felel meg, amely a 15-74 éves korosztályra, népességre mutatta ki. Hát ugye a klasszikus munkaerő statisztikák a 15-64 éves népességre szólnak, véleményem szerint helyesen, de ez is érdekes dolog, hogy a tovább dolgozók, illetve nyugdíj mellett munkavállalók mellett számítva mennyi a munkanélküliség. És örvendetes, hogy viszonylag alacsony, és nálunk a munkahelyteremtés is nagyon jól sikerült. Annak a minőségét feltétlenül javítani kell viszont, úgyhogy majd erről is szeretnék néhány szót szólni. Az álláskeresők száma 2022 átlagában 230 ezer fő volt, és ez idén még mintegy 30 ezer fővel csökkent, ugyanakkor körülbelül 78 ezer üres álláshely van jelenleg. Hát ez igen jelentős eredménynek számít, de valamit azért jelöl. Hát miért van azért 10 ezer számra, hát korábban ugye 100 ezer számra betöltetlen állás? A helyzet nagyban javult, de arról van szó, hogy a munkahely kínálata és kereslete, a munkaerő minősége és a vele szembeni elvárások gyorsabban nőttek és más struktúrában nőttek, mint a munkahely kínálata és mint a rendelkezésre álló munkaerő minősége. Hol dolgoznak az emberek? Kérném szépen, a mezőgazdaságban, erdőgazdaságban és kapcsolódó tevékenységekben több mint 200 ezer fő dolgozik jelenleg, a feldolgozóiparban mintegy 1 millió fő, a gyógyszergyártásban 32 ezer fő, a számítógépgyártásban, elektronikában, optikában, tehát egy nagyon fejlett szegmensben 85 ezer fő, és a járműgyártásban pedig 150 ezer főnél több. Kérném szépen, ha a foglalkoztatást a munka világában a tendenciákat nézzük, akkor arról van szó, hogy egyrészt a sebezhetőséget kellene csökkenteni, hiszen nagyon jól tudjuk, hogy a foglalkoztatás a következő években több mindenen múlik. Mégpedig, hogy a hozzánk települt múltik milyen struktúrában, milyen minőségben, milyen kvalitásos munkahelyeket teremtenek, vagy éppen mennyire alapoznak az összeszerelésre, amely ugye az összekapcsolódás és az összefonódás mellett a kiszolgáltatottságot is növeli. Hát a járműgyártás a következő másfél évtizedben rendkívüli átalakuláson fog keresztül menni. Látjuk ennek nem a jeleit, hanem már a kellős közepén vagyunk. Úgyhogy erre mindenképp oda kell figyelni, és óvatosnak kell lenni. Ugyanakkor a fejlesztésre nagy szükség van. A második, hogy a termelési láncolatokba minél magasabb szinten kapcsolódjunk bele. Tehát ha egy terméket minél nagyobb mértékben Magyarországon gyártunk teljesen, annál kevésbé vagyunk kiszolgáltatva a világpiac ingadozásának, a világgazdasági válság problémáknak, akár a beszállítás, akár a piacok terén. Tehát én ebből a szempontból is felértékelődőnek látom, és nagyon fontosnak látom a helyi termelés és a helyi piacok összekapcsolását és az arra való építést. És ugyanezt az oktatásban, a munkaerő képzésében és továbbképzésében, tehát hogy az ágazatoknak azokra a szegmenseire építsünk, ahol a magasan képzett munkaerő jól hasznosul. Kérem szépen, a következőkben arról szeretnék nagyon röviden összefoglalóan szólni, hogy hogyan alakul a foglalkoztatás iskolai végzettség szerint. Most abszolút számokat szeretnék ismét mondani, mert azok nagyon szemléletesek, hogy hogyan oszlik meg a 4,7 millió dolgozó embernek az aránya a különböző végzettségi fokok szerint. Ebből a 4,7 millió emberből kevesebb, mint 20 ezer a 8 általános iskolát el nem végzetteknek a száma. Hát itt van a legnagyobb probléma a másik oldalon, mert

hogy a foglalkoztatásban sem szereplő, és a munkanélküliségi statisztikában sem szereplő személyek, azért, mert soha nem is jelentek meg a munkaerőpiacon, ez Magyarországon egy 5-600 ezeres nagyságrendet jelent. Tehát feltétlenül a leszakadt rétegek felemelésével a jövő generációnak a szoktatáson keresztül a munkaerőpiacra való bekapcsolódásával sokat kell tennünk, de sokat lehet elérnünk. Ez aggasztó probléma Magyarországon nemzetközi összehasonlításban is. A 8 osztályt végzetteknek a száma kerekítve 440 ezer, már tudnilik a foglalkoztatottak között. Itt is látjuk, hogy a 8 általános végzettség ma már szakmai végzettség nélkül nem elegendő, és problémát okoz, és csak a legegyszerűbb munkáknak, a legsebezhetőbb és leginkább leépíthető munkáknak a kategóriát jelenti. Tehát ez, ha 440 ezer, akkor érezzük, milyen nagy probléma. Na most a munkaerő gerince a középfokú végzettsége rendelkező és szakmai végzettségűeknek a száma. Az érettségi nélkül szakmai végzettsége rendelkezők 1,4 millió főt tesznek ki, és az érettségivel és szakmai végzettséggel is rendelkezők további 1 millió főt. Tehát gyakorlatilag 2,5 millió ember, aki a mai foglalkoztatásnak a gerince a középfokú végzettség alapján. Ez nemzetközi összehasonlításban az átlagnál jobbnak mondható, a déli országokhoz viszonyítva, a legfejlettebb országokhoz viszonyítva viszont erős hátrányban vagyunk. Örvendetesen megnőtt a felsőfokú oktatásban és főiskolákon és egyetemen végzettek száma, a BA és MA, tehát master végzettségekkel együtt, ez mintegy 1,5 millió, másfél millió jelent, tehát a munkaerőállománynak ez a jövőben is egy fontos és értéktermelő szegmense, amely a saját bérénél mindig nagyobb értéket termel. A minőség társadalma, tehát látjuk, hogy egyre inkább követelményeket támaszt a foglalkoztatással szemben. Korábban a klasszikus kapitalizmusban, sőt még a 21. század elején is az olcsó munkaerő és a profit maximalizálás fogalma kapcsolódott össze. Ma viszont nálunk is, és egész Európában, a fejlett országokban mindenütt, ma nem olcsó, hanem képzett, magas hozzáadott értéket létrehozó munkaerőre van szükség. Úgy foglalnám össze, hogy a kiváló munkaerő nem lehet elég drága, akkor is keresik, a gyenge munkaerő viszont nem lehet olyan olcsó, hogy megérje foglalkoztatni. Már a jelenben, és még inkább távlatban. Ennek megfelelően a munka világában a befektetések és a reáltőke, tehát a gépberuházások nem oda mennek, ahol olcsó a munkaerő, hanem ahol magas az értékteremtés, megbízható a vállalati működés, jó az infrastruktúra, a szabályozási környezet és a jogbiztonság. Tehát látjuk, hogy további fontos elemekről van szó. Minden esetre minden nemzetközi elemzés, itt sok-sok adat volt és van előttem, hogy minőségi munkaerőben hiány van és lesz. Örvendetes viszont, hogy az értékalapú, jól szervezett társadalmak, jól szabályozott társadalmak és az értékeket a munkavilágában is érvényesítő társadalmak állnak az élen, a foglalkoztatásban is és az egyfőrűtő jövedelmekben is. Európában a legmagasabb a foglalkoztatás Izlandon, Norvégiában, Svájcban, Svédországban, Dániában és Hollandiában. A diplomásoknak több mint 90%-a dolgozik, és életében nem válik munkanélkülivé. A középfokúak 80-85%-os arányjal szerepelnek, és az alacsony képzettségűeknek is ezekben az országokban 65-80% közötti arányát tudják bevonni a termelésbe és szolgáltatásokba, hát elsősorban a nagy munkaigényű, fizikai munkaigényű, átrakodást igénylő és a kereskedelmi szolgáltatásokban, ugye az árufeltöltéstől a árurakodásig. A munkanélküliség nem a túltermelési és a pénzügyi válság következménye, hanem az alacsonyan képzett munkaerővel szembeni
kereslet visszaeséséből adódik. Olcsóbb a tengeren túlról importálni, mint otthon termelni. Európa nagy hátránya, hogy kimegy a tőke, kimegy a technológia, és kiviszik a munkahelyeket. Ez a hármas hatás mutatkozik meg a jelenlegi Európa gazdasági, termelési, foglalkoztatási válságában. Kétféle munkanélküliséget különböztessük azért meg. Ugye a rövid távú, ez egy pozitív hatás is lehet, amely átrendeződéssel jár, az újonnan belépők száma, vagy éppen a jobb munkahelyet találóknak a miatti átrendeződés a munkaerőpiacon. A hosszú távú munkanélküliség viszont nagyon káros, az egy éven túli legdrámaibb hatásokkal jár, két dimenzióban is, hogy el kell tartani őket, és a másik, hogy a közerkölcsök romlása és a még meglévő képességek leromlása is. Sokat dolgozzunk, és sokan fizessünk adót. Na most az államnak minden munkanélküli évente nettó körülbelül 2 millió forintba kerül, a közvetett hatások révén ennél még sokkal többe. Ezért tehát oda kell figyelnünk, hogy a munkavilágába minél több ember bevonjuk, ez Magyarországon nagyon helyesen meg is történt és történik. Az említett probléma az 5-600 ezeres hadra nem fogható népességnél viszont a jövendő munkaerőpiacát kell megcéloznunk az oktatás révén, és hogy bevonjuk a leszakadó családokat is a munkavilágában. Németh László beszélt és írt ugye a Kert Magyarországról. Hát Magyarországon igen jelentős mértékben a Kert Magyarország felé kellene haladnunk. Gondoljuk meg, hogy 1 hektár primőrgyümölcs, zöldség mekkora értéket jelent, ugyanakkor 1 hektáron igen kevés gabona terem, és nem lenne rentábilis. Tehát az értékteremtő, magas hozzáadott értékű termelés és foglalkoztatás itt is szerepet játszik, és remélhetőleg a minőségi élelmiszerek és a magasfokú saját feldolgozás a mezőgazdaság és élelmiszeripar szervesebb egymásba épüléséhez vezet. Még valamit ugye a gabonatermelésről azért nagyon fontosnak tartom, és egyben ugye megindított mindnyájunkat, hogy 15 millió búzaszemet gyűjtsenek, és gyűjtöttek a nemzet kenyeréért. És kérném szépen, ez nem csak összekovácsoló erő, a jövendőt formáló erő, hanem a gabonatermelés arányában csökken ugyan, de fontosságában, jelentőségében és összetartó erejét tekintve pozitív hatásaiban nem. Arra mindesetre rá kell mutatni, hogy adott kicsi termőterületen minél magasabb értékű termékeket termeljünk, ugyanakkor tartsuk meg az ország saját gabonaellátó szerepét. Külföldre nem nagyon érdemes búzát, kukoricát, gabonát vinni, hát ez már régi dolog, hogy a történelemben már a 19. század végén a gabona Amerikából, Kanadából hajón behajózva Rotterdamba, és ugyanígy az argentin hús olcsóbb lett, mint a Közép-Európából vasúton odaszállított. Ez még inkább felerősödött a 20. században és a 21. Kérném szépen még néhány fontos gondolat a munkaerőpiac kapcsán. Az egyik, hogy számos országban megnőtt Nyugat-Európában az atipikus munkaidőben foglalkoztatottak aránya. Hát így nevezzük azt, ugye, hogyha valaki részidőben dolgozik, és részidős munkahelyet tölt be. Na most kérném szépen, ez már a 2020-as évek küszöbén az EU átlagában 37% volt, Magyarországon viszont csak 22%. Ez elsősorban a fiatal édesanyáknak, nagycsaládos édesanyáknak a részidős foglalkoztatásának a kiterjesztését jelenti, és valószínűleg Magyarországon erre is növekvő igény lesz a jövőben, hogy a család és a munka, a jövedelemkereset, az aktivitás és ugyanakkor a gyermekekkel töltött szabadidő minél jobb arányát érjük el. A hétvégeken dolgozók aránya az EU-ban 26%, Magyarországon örvendetesen 9%, 10% alatt van, tehát az nagyon helyes,
hogy a hétvégét értékrendi alapon is, családcentrikusan is nem munkával töltsék az emberek, hanem otthon, pihenéssel, regenerálódással családjai körében. A szociális helyzet javítása egyrészt megköveteli a relatív szegénység csökkentését. Ez azt jelenti, hogy a közepes statisztikai kifejezéssel medián jövedelmek 60%-ánál, aki kevesebbet keres, azt nevezzük relatív szegénységnek. Ugyanígy az alacsony munkaintenzitást is javítani kellene. Alacsony munkaintenzitásnak azt nevezzük, hogyha azonos háztartásban élők a megelőző évben kevesebb, mint egy ötöd részben végeztek fizetett munkát, azaz álltak alkalmazásban. Tehát a munkaidejük 80%-ában nem tudtak dolgozni. A jövedelemeloszlás egyenlőtlensége nő, Európa fejlett országaiban is, Magyarországon is, Amerikában pedig leginkább. Itt csak annyira szeretnék most rámutatni, hogy a jövedelemeloszlás egyenlőtlenségének a növekedésével az a legnagyobb probléma, ha nem a teljesítmény arányában nő, hanem a piaci pozíciók, a monopól helyzet, a spekulációs jövedelmek és egyéb nem teljesítményhez kapcsolt kategóriák szerint. Úgyhogy a jövedelemeloszlás egyenlőtlenségében a társadalom működési problémái is megjelennek. De ugyanakkor ez súlyosan kihat a munkaerőpiacra is. Mi következik tehát ebből? Hogy a korábban megbeszélt tudásalapú társadalom egyben teljesítményen alapuló felemelkedés és munka társadalma is legyen. Két fő irányba kell mennünk, legjobb tudósaink, sportolóink, művészeink és a menedzserek nemzetközi érvényesülése terén, tehát akik világdimenzióban szerepelnek, és eredményeik persze visszaáramlanak hazánkba is, és a másik, a leszakadt rétegek tehetséges fiataljainak felemelésén, hiszen az alsó harmadból, a leszakadt rétegeknek is a legalsó harmadából a tehetségek alig kerülnek feltárásra, és a nagymérvű leszakadásból alig van felemelkedés. E téren is a különböző képzési programok, amelyek beindultak és összekapcsolják a teljesítményt a munkaszervezéssel és a segítséggel, tehát a karitatív elem is megjelenik, ez nagyon fontos. A kiművelt emberfők sokaságától függ a nemzet igazi hatalma. Ismét ugye Széchenyihez fordulok, őt idézem. Valóban így van. És a munkaerőpiac is a neveléstől, a tudástól, a képességektől, a szorgalomtól, a vállalkozás képességtől is, de elsősorban a kultúrától függ. És amely ország és nemzet saját kultúráját megbecsüli, az egyben a felemelkedés útjára is lép. Milyen gyorsan tudunk előre haladni? Kérném szépen, hát mennyi idő van, ameddig célba érünk, fő céljainkat tekintve, amelyek persze mindig változnak, fejlődnek. Erről az aténi vándor esete jut eszembe. A görög vándor megy az úton, és az útelágazásnál találkozik Arisztotelésszel. Hozzászól, kedves mester, mennyi idő alatt jutok Athénba? Arisztotelész válasza, menj. Másodszor, harmadszor is megismétlődik ugyanez, hát a vándor csóválja a fejét, neki indul elszomorodva, nem fog választ kapni. És 50 méter után Arisztotelész utána szól, kedves fiam, körülbelül 3 óra múlva. De mester, hát én ezt 3-szor megkérdeztem. Ja fiam, ahhoz, hogy választ tudjak adni arra, hogy mennyi idő alatt érsz célhoz, ahhoz látnom kellett, hogy milyen gyorsan mész. Hát ezzel a kis történettel szeretném most befejezni, és azt kívánni, hogy a Jóisten áldja mindnyájuk életét és mindennapi munkáját. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!

az embert szolgáló gazdaság, keresztény szemmel gazdasági kérdéseinkről. Dr. Kőrös István közgazdász műsorát hallották.

0: kedves hallgatóink, Fráter Péter G. Coy homiliáját hallhatják, amely Pécsen hangzott el.
1: Nemrég egy barátommal beszélgettem az utazásról. Néhány perccel később hirtelen a telefonomon megjelenő összes hirdetés az utazásról szólt. Hol tudok repülőjegyet venni, és milyen helyeket érdemes meglátogatni? Veled is ugyanez történt. A telefonjaink folyamatosan lehallgatnak. Valahányszor az internetet használjuk, a webböngésző nyomon követi, hogy milyen oldalakat látogatunk meg, és ezeket az információkat eladja az adatügynökségeknek, hogy személyre szabott hirdetéseket készítsenek. Cliff Hamby, aki egész pályafutását az adattudományban töltötte, egyszer azt mondta, az adat az új olaj. Az információs korban élünk. A vállalatok, sőt még a kormányzati szervek is folyamatosan információkat gyűjtenek tőlünk, mert az általuk gyűjtött adatok segítenek javítani az értékesítés és termelékenységet. Tudatosan vagy tudattalanul információkat is gyűjtünk emberekről. Minden alkalommal, amikor beszélgetünk valakivel, az agyunk összegyűjti és rendszerezi ezeket az információkat. A kérdés, a fontos kérdés az, hogy mit kezdünk az információkkal. Amikor elsőéves egyetemista voltam, egy barátnő megkérdezte, hogy elmehetek-e vele egy eladásra, egy helyre, amely azt ígérte, hogy segít a fogyásban. Ezt a céget a tévében reklámozták. Beszámolókkal és hírességek ajánlásaival. Amikor odaértünk, találkoztunk egy nagyon barátságos értékesítővel, aki időt szakított arra, hogy elmagyarázza a megközelítésük mögött rejlő tudományos hátteret. Aztán jött az értékesítési prezentáció. Vegyél ilyen csomagolt ételeket, és garantáltan fogyni fogsz. De mivel diák volt, egyszerűen nem engedhette meg magának ezeket a csomagolt ételeket. Úgyhogy udvariasan megköszönte az idejét, és felálltunk, hogy távozzunk. Ekkor az értékesítő megváltoztatta a hangnemét, és agresszívan megtámadta őt szóban. Kövér akarsz maradni? Azt hittem, fogyni akarsz. Amint ezt kimondta, a lány sírni kezdett. Fogalmam sincs, hogy a túlsúlyosak megszényítése az értékesítési taktikájuk része, de nagyon ideges voltam, és közbe kellett lépnem. Így hát tettem egy lépést felé, és közé és a barátom közé álltam, és akkor rákiáltottam. Hé, nézd rám! Te pedig tűnj el! Azonnal bocsánatot kért, átnyújtotta a brosúrát, és azt mondta, hogy bármikor visszajöhetünk, amikor készen állunk a további megbeszélésre. Az életben az ember kétféle emberrel találkozik. Vannak, akik őszintén törődnek velünk, és a rólunk szerzett tudásokat arra használják fel, hogy bátorítást és segítséget nyújtsanak nekünk, amire szükségünk van éppen a megfelelő időben. És akkor lesznek olyanok, akik a tudást ellenünk a saját hasznukra fogják felhasználni. A tudós úgy vélik, hogy Bartolomeo és Nathanael egy és ugyanazon személy. Amikor tehát Nathanael először találkozott Jézussal, Jézus a következő szavakkal dicsérte őt. Íme egy igaz izraelita, akiben nincs álnokság. Jézus nem a szkepticizmus helyett kritizálta, hanem az őszintességért és az őszintességéért dicsérte. Biztos vagyok benne, hogy mindannyiunknak vannak olyan pillanatai, amikor bizonytalannak érezzük magunkat, és aggódunk amiatt, hogy mások mit gondolhatnak rólunk. Kritizálni vagy ítélkezni fognak felettem? Az agyunk úgy van programozva, hogy nagyobb súlyt tulajdonítson a negatív információknak, mint a pozitívaknak. Ez a különbség, tulajdonság, hogy képesek vagyunk gyorsan felmérni és reagálni a fenyegetésekre, biztosítja az emberek túlélését. Sajnos ez a negatív elfogultság a hajlamunk arra, hogy a negatívunkra koncentráljunk a kritikák és hibák felnagyításával, gyakran ellenünk dolgozik. Habár 9-en fejezték ki hálájukat, csak arra az egy panaszra vagyunk, vagy kritikára fogunk emlékezni, amit hallottunk. Bár könnyű a negatívumokra koncentrálni, ez nem segít abban, hogy meglássuk az objektív valóságot. Az sem fog segíteni a problémái megoldásában. Amikor kritizálnak minket, az idegrendszerünk egyfajta küzd vagy menekülj reakciót vált ki. Vagy megsebzetnek érezzük magunkat, és teljesen bezárkózunk, vagy védekező várunk, és ugyanolyan bántó szavakkal vágunk vissza, személyes támadásokkal, akár fokozhatjuk is a tétet. Jézus nem kritizálta Nátanaelt a szkepticizmusa miatt. Jézus azonban kedvességével segített Nátanaelnek a szkepticizmusát és a kétségeit hitté alakítani. Jézus segített Nátanaelnek, rendíthetetlen hitű emberré hűséges tanítványává és mártírrá válni. Sok évvel ezelőtt hallottam egy történetet, ami nagyon megrázott. Szóval sosem felejtettem el. Szóval ezt szeretném megosztani veletek. Volt egyszer egy lány, aki átlagos volt. Nem a szépségéről, vagy bármilyen különleges tehetségéről volt ismert. Akkoriban az volt a hagyomány, hogyha egy férfi meg akart kérni egy lányt házasságra, meg kellett keresnie az apját, és a házassági ajánlatot kellett tenni a mennyasszony családjának jószága való megtisztelésével, általában 2 tehénnel. Vagy 4-jel, ha a mennyasszony kivételesen szép volt. Egyszer egy járókelő víz nélkül utazott. Amikor a lány látta, hogy szomjas, együttérzést töltött el, és vizet kínált neki. Mire befejezte az ivást, a lány már eltűnt a szem elől. Amikor hazatért, egyszerűen nem tudta elfelejteni őt. A mosolya és a kedves viselkedése beleszeretett. Eltelt néhány hónap, és elhatározta, hogy megtalálja. Így hát magával hozott egy szolgákból és tehenekből álló karavánt. A hír gyorsan elterjedt. Egy jóképű fiatalember feleségül keresett egy lányt. A fiatal lányok mind legszebb ruhájukban sereglettek ki a falu főterére, abban a reményben, hogy kiválasztják őket. De egyik sem érdekelte. Nézelődött, de a nő nem volt a tömegben. Csalódottnak és szomorúnak érezte magát. Aztán azt gondolta magában, lehet, hogy a kútnál van vizet meríteni. Oda szaladt ugyanahoz a kúthoz, ahol először találkozott vele, és lám, ott volt a lány, egy vödör vizet cipelt a feje fölött. Így folytatta. Én vagyok az idegen, akinek a múltban segítettél. Kérlek, el tudnál vinni az apádhoz? Igen, természetesen, mondta a lány, és most először vette észre jó képűségét. Amikor a fiatal ember meglátta az apját, megkérte a lánya kezét. Házassági ajánlatot tett. Uram, beleszerettem a lányába. Uram, szeretném a beleegyezését kérni, hogy feleségül vegyem. Szeretnék felelni neked 10 tehenet. Az apa nagyon boldog volt, hogy ezt a fiatalember megkérte a lánya kezét. És különösen örült, hogy ilyen különös ajánlatot tett. 10 tehenet. A hír gyorsan elterjedt. És a falusiak másképp kezdtek bánni a lányjal. Becsülettel és tisztelettel bántak vele. Valahányszor az emberek meglátták egymás között, suttogtak. Tudod, hogy ez a lány nagyon különleges? Ő egy 10 tehenes lány. Ez arra késztette, hogy úgy viselkedjen, mint egy 10 tehenes lány. Méltósággal és tisztelettel. A tiszteletteljes és megbecsült bánásmód teljesen átalakította őt. Isten pontosan ugyanezt teszi velünk is. Nem vagy átlagos. szeretve vagy, soha többé nem kell aggódnod, amiatt, hogy Isten mit gondol vagy érez irántad. Néha elfelejtjük, mennyire különlegesek vagyunk Isten szemében. Ismer téged. Megért téged. Szalizi Szent Ferenc egyszer azt mondta, ha maszkot viselsz, az emberek a maszkodba fognak beleszeretni, nem beléd. Nem kell bizonytalannak érezni magunkat Jézus közelében. Még jobban ismer minket, mint mi magunkat. Isten büszke a teljesítményeidre. Isten soha nem fog kritizálni a gyengeségeidért, hanem segít abban, hogy az az emberi vágy, akinek lenned kell, mindazokért, akik szerepelnek.

0: ne féljetek! Második János Pál pápa gondolatai az év minden napjára. Elmondja Szabó Tamás.
1: Augusztus 30. Az elmélkedő élet. Az elmélkedő élet mindig is nagy becsben állt az egyházban. És ezt a becsét meg is fogja tartani. Ezeket az életeket az imádságnak és a csendnek, a vallásos elragadtatásnak és a bűnbánatnak szentelik a kolostorok lakói. Ez az élet Krisztussal együtt rejtve marad Istenben. Ez a megszentelt élet a keresztségben kapott ajándékon alapul és annak kiterjesztése. Ezzel a szentséggel Isten kiválasztott minket Krisztusban a világ létrejötte előtt, hogy szentek és mocsoktalanok legyünk előtte irgalmasságunkban. Általa megmentett minket a bűntől, és egyesített minket Krisztussal és az ő egyházával, hogy új életet élhessünk. Ez az új élet megteremtette gyümölcsét, Jézus Krisztus elszánt követőit, akik vállalják a szüzességet. Engedelmesség és szegénység parancsát is vállalják, melyen az elmélkedő élet alapszik. Ez a ti életetek középpontja, létezésetek oka, minden jóságnak jósága, és az én Jézusom, ahogy Szent Teréz mondotta. A kolostori élet tapasztalata azonban addig sarkal erre a kizárólagos példakövetésre, míg nem a szerzetesi életet már magával Krisztussal azonosíthatjuk. Krisztus a mi életünk, mondta Szent Teréz, magáévá téve ezzel Szent Pál buzdítását. A szerzetességnek ez a Krisztussal való azonosítása a kontemplatív rendek életének középpontja és megkülönböztető jele. A teljes csendben, az alázatos és engedelmes élet keretében a jegyesre való várakozás tiszta és igaz barátsággá válik. Barátként bánjatok vele, pedig ő az Úr. Az egyház jól ismeri ezt a csendes és elzárt életet. És tudja, hogy ez az élet a kolostor látszólagos magányosságában a megújulás kovásza és Krisztus szellemének jelenléte a világban.
0: Ne féljetek! Második János Pál pápa gondolatai hangzottak el Szabó Tamástól.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: Két óra.
2: Mária Rádió Pápa, FM 90,8.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szentségimádás kezdődik a nagyváradi Szent József templomban. Köszöntjük az erdélyi, a magyarországi, felvidéki és délvidéki Mária Rádió hallgatóit. Imáinkat felajánljuk a Mária Rádió nagy családjának azon hallgatóiért, támogatóiért, akik szívügyüknek tartják a délvidéki és felvidéki Mária Rádió megsegítését. Ha tehetik, tartsanak velünk, imádkozzunk együtt!

Lásd, Urunk Jézus, hozzád jövünk, akik követtünk, de el is árultunk néha téged, akik annyiszor hűtlen híveid voltunk. Hozzád jövünk, hogy elismerjük a bűneink és kényszenvedésed közötti titokzatos kapcsolatot, a mi művünket és a te művedet. Hozzád jövünk, mert tudjuk, hogy te megbocsáthatsz, és meg is akarsz bocsátani, mert már engesztelést nyújtottál értünk, s te lettél a mi megváltásunk. Te vagy a mi reménységünk. Urunk Jézus, megváltunk, élesz fel bennünk a vágyot és a bizalmat megbocsátásod után. Erősítsd meg megtérésünk jó feltételét, szilárdítsd meg minket a hűségben. Add meg nekünk irgalmasságot, bizonyságát, és éreztesd meg ennek édességét. Urunk Jézus, megváltunk és mesterünk, adj erőt, hogy megbocsáthassunk másoknak, hogy aztán mi is bocsánatot nyerjünk tőled. Urunk Jézus, megváltunk és pásztorunk, önts belénk a képességet, hogy úgy szeressünk, amint azt te akarod, a te példádot követve és a te kegyelmeddel